0: kerül. Ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanait. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal. A közlemény idézte Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Az elemző úgy vélte, az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27%-ra történő emelése. Ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy az újépítésű lakó ingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs. Az Európa Tanács nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szembeni fellépéssel foglalkozó szakértői csoportjának közzétett jelentése szerint az európai országok előrelépést tettek a nők elleni erőszak elleni küzdelem terén, a megelőzésre irányuló erőfeszítések azonban továbbra sem elégségesek. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot szemláló Európa Tanács szakértői csoportjának 2025-ös éves jelentése szerint a kormányoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a megelőzésre, vagyis azokra az intézkedésekre, amelyek az erőszak kialakulását lehetővé tevő attitűdök, sztereotípiák, viselkedésformák és nemek közötti egyenlőtlenségek kezelését célozzák. A hatékony megelőzés hosszú távú, megfelelően finanszírozott és bizonyítékokon alapuló intézkedéseket igényel, amelyek az iskolákban, a munkahelyeken, a közösségekben, a médiában és a digitális térben egyaránt érvényesülnek, fogalmaztak.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán adáskörzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjai. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész rendező színigazgató karnagy, színpadi fordító Latabár Endréről szól a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor színház történész, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusa, egy rendkívül tehetséges, művelt, a színművészetért, a magyar operáért és operettért elkötelezett ember portréját tárja önök elé a riporter Jászter Beáta.
2: Elérkeztünk egy hatalmas névhez, Latabár Endre nevéhez, és mielőtt még az ő életéről beszélnénk, hát ugye ez a név nagyon sokat mond a magyar embereknek, de mindenki két latyiról beszél ilyenkor, Árpádról és Kálmárról, de hát itt egy egész színész dinasztiáról beszélünk, akik két évszázadot ölelnek föl.
3: Pontosan, tehát ez az egyik fantasztikus dolog, amit Latabár Endre elindított, megteremtett, hogy a mai napig van magyar színházi színpadon Latabár, ez teljesen egyedülálló dolog, de amit mindig hozzá szoktam tenni, hogy ez önmagában egy kuriózum és egy fantasztikus dolog, de ha nem követtem volna Latabár Endrét, egyetlen Latabár sem, nem adott volna át több színházat, mint színházigazgató, akkor is a magyar színjátszásnak egy alappillére ő, a magyar zenés színház két műfaját ő honosította, erősítette meg. Úgyhogy rendkívüli tisztelője vagyok, és mondom, az egész történet kiemelkedő, amit ha azt mondjuk, hogy Latabár, vagy Latabár Endre, de az, amit életében is letett a magyar színházművészet asztalára, az egy őrületesen nagy jelentőségű dolog, hogy én nagyon boldogan mesélek róla, főleg egy olyan személynek, aki maga is a Latabár Teátrumnak oszlopos tagja, tehát ez számomra külön felemelővé és megindítóvá fogja tenni ezt a mai beszélgetést.
2: Így van, összeköt minket a Latabár család, és hát egy olyan családról beszélünk, amelynek Endre nevezetű ifjú embere jogászpályára készült. Aztán mi történt, hogy kiugrott?
3: Ez egy tipikus, klasszikus 19. századi történet. Általában a jobbmódú családokban a fiúkat mindig jogi pályára küldik, nagy politikai, városvezetői karriert remélve, illetve szánva a fiú gyermeknek, és aztán ezek között, a fiú gyermekek között jó páran voltak, akik színházi előadást látva úgy gondolták, hogy az izgalmasabb, szórakoztatóbb. Ez történt Latabár Endrével is, bár nekem van egy olyan gyanúm, hogy az ő esetében ez nem egy ilyen hirtelen fellobbanás következménye volt ez a döntése, hogy abba hagyja a jogi tanulmányait, és nem csak maga a színházi előadás varázsa indította erre a lépésre, hanem az is, hogy számára a zene az már korábban is jelen volt az életében, és fontos volt, ugye Kálmán fia nagyon szép írást írt róla miskolci színházi emlékalbumba, és ebben írja azt, hogy a Latabár Endre már gyerekkorában is nagy hajlamot árult el a zene iránt, és például a saját összespórolt pénzéből vett egy hegedűt, és a tanyájukon próbálgatta azt, ott gyakorolt, és úgy szól a családi történet, hogy amikor ezt meghallotta az apja, akkor a fején összetörte a hegedűt, mondván, hogy nem cigánynak neveltelek én téged. Úgyhogy a bohémvér, a művészvér az kisgyerekkorban megjelent. A másik, amit szintén tudunk a Kálmán fiától, hogy zongorázni is tudott, harmóniumon is játszott már nagyon hamar, gordonkázott, nagybőgőzött, flótázott, zenei könyvtára is volt, és Kolozsvárot aztán például a Lavottától is fog majd tanulni. Tehát egyértelműen ott volt a vérében a zene, a művészet iránti vonzódást, tehát így ez magyarázza azt, hogy ő Debrecenben úgy gondolta, hogy abba hagyja a tanulmányokat, és elindul a színház világába.
2: Hogyan indult ez az út, vagy milyen volt ez az út? Rögös volt, nehéz volt, kacskaringós volt, vagy ment egyenesen a pályája, mint kés a vajban.
3: Nagyon szépen indult. Ugye Debrecenben felült az Ekószekérre, Kilényék társulatába, és Dérinétől tudjuk, hogy útközben megálltak Miskolcon, tehát az első színpadi lépéseit ebben a városban tette, nyilvánvalóan úgy, mint a többiek is, ugye kisebb feladatokkal, kisebb szerepekkel, innen aztán Kassára mentek, ott verrik fel a székhelyüket jó pár évre, és ekkor a magyar színészetnek a legminőségibb színházát itt működtetik Kassán, de nyilvánvalóan ugye járnak, kelnek mindenfele a környéken, tehát Miskolc is egy állandó bázisuk, ugye több színlap őrzi a itteni működésüket 1829-ből, majd pedig Kolozsvárra viszi az útja, és ott már mint egy vezető tenoristát tartja számon a közönség, a színház vezetése, rengeteget írnak róla, és akkor itt ugye jön rögtön az első nagy akadály, mert nem volt ez egy sima út, annak ellenére, hogy egy szép, sikeres életpálya, mert a legrosszabb történik vele, ami egy énekessel történhet, hogy elveszti az ének hangját. A konkrét okot nem tudjuk, hogy túlerőltette, vagy a rossz körülmények között megfázhatott, egy hangszálgyulladás vihette el a hangját. A lényeg, hogy a tenorista pályáját, ami egy szépen ívelő pálya volt, az abba kellett hagynia. Viszont ugye volt egy fantasztikus zenei tudása, műveltsége, és innen kezdve ezt kamatoztatta. Úgyis, mint korrepetítor, aki ugye betanítja a dalokat például a színészeknek, úgyis, mint karmester. Aztán a második fontos ilyen sorsordító pillanat, amikor levelet ír a Nemzeti Színház igazgatójának, jelentkezik a színésznő feleségével, Török Máriával együtt a Nemzeti Színház tagjai köré, itt azonban elutasításra talál, nem szerződtetik, és ezután dönti el, hogy saját színtársulatot hoz létre. És innen pedig már azt kell mondjam, hogy ez egy egyenesen haladó, gyönyörű, szép pályai, hiszen a vidék legjelesebb, legkiválóbb igazgatója lesz ő.
2: Milyen sokoldalú tehetség volt Latabár Endre, és milyen szép az ő pályáján az, hogy amikor már nem tud élni a művészet eszközeivel, mert elromlik a hangszalagja, vagy megbetegszik a hangszalagja, akkor tud váltani, de mégis a művészetben marad, ugye karnagy, zenét is komponál, és jól tudom, hogy francia operetteket fordított le magyarra.
3: Igen, nézzük lépésekben, menjünk, mert tényleg annyira gazdag a pálya, tehát először valóban mint egy ilyen zenei pedagógus, egy sokoldalú zenei munkatárs, zenei vezető kezd el működni, és Dériné erről gyönyörűen ír az emlékirataiban, úgyhogy ezt fel is olvasnám, hogy mit írt róla. Latabár Endre, mint tenorista, de még azon kívül, mint jeles muzsikai értelmesség, csodákat fejtett ki. Oly szorgalommal összetanította a legnagyobb daljátékokat, az újonnan összealakított, csupa fiatal sarjadékból összeállított társaságban. Kolozsvárot Kilényi sógor volt az igazgató, a társasága sok igen jó tagokból állt, és ott volt nevezetesen Latabár. Nem éppen, mint színész említem nagynak, ám bár játszott is, és semmit el nem rontott. De voltak Latabárnak nagy érdemei a zenészet értelmében. Egy társulat se tartotta föl magát az első időktől elkezdve halála órájáig, úgy, mint Kilényi. Ő sokat megtett az opera fenntartására. De mi lett volna Kilényi társulatából is, ha Latabár Endre nincs? Azon időben, minő Latabár fellépett, mint már nagy, értelmes, muzsikai tehetség, minden apró és nagyobb város mind éneket akart hallani. Ugyan honnan termett volna elő az az ismeret, zene értelmesség, ha Latabár nincs? Nem elég, ha a muzsikai értelmességet említem, de igazán csak is ő tudott a fából hangot facsarni. Láttam húszszor is elővonni kendőjét, a homlokáról letörölvén a verítéket, melyeket kínjában sajtolt ki a fáradtság. Mert Latabár csupa tűz volt, ha tanított, és Latabár meg is teremtette vidéken az operát, és valóban több elismerést érdemelt volna. Ebből a szövegből, tehát ugye kiderül az is, amit ugye mondtam előtte, hogy egy fantasztikus zenei mestere volt a színtársulatoknak, de elhangzik a kulcsszó is, hogy opera. Tehát az egyik tisztelet a zenés műfajon belül azért is illeti őt, mert a magyar nyelvű opera játszásnak az egyik megteremtője, elindítója volt Lérinével együtt, ezért ők rengeteget tettek. A másik pedig, amit valóban említettél, az az operett, ugye az másik zenés alapműfajunk, amit pedig ő nem csak hogy fordított, de ő honosította meg Magyarországon. Ő hozta be a francia opera Magyarországra. Ma nekünk ugye az operett ez egy ilyen békebeli műfaj, sokaknak údivatú is, de azokban az években, az 1850-es években ez Európának a legmodernebb, legújabb, legformabontóbb, legdivatosabb zenés műfaja volt, egy teljesen új dolog a világban, és ő felfedezte ennek a műfajnak az újdonságát, a varázsát, maga is külföldön tárgyalt, és valóban nem csak megszerezte a szövegkönyveket, de 60 éves fejjel, a sok más nyelv mellett elkezdte a franciát is tanulni, és maga is fordítója volt ezeknek a daraboknak. Valószínű, hogy volt valaki segítő is kezdetben, aki a nyelvfordításokban közreműködhetett, de valóban jelzi azt az elkötelezettséget, hogy nem csak sikeres akarok lenni, nem csak gazdag akarok lenni, de ehhez figyelek is a világban, és oda teszem magam az eredmény érdekében. Tehát ezt mindig elmondom, hogy ez egy nagyon szép példa ahhoz, hogy a sikerhez, az eredményhez, ahhoz nagyon keményen meg kell dolgozni, tenni kell érte. És ő megtette. Tehát ez a két dolog, a magyar nyelvű opera játszás és a magyar operett meghonosítása, ez két alappillére a magyar zenészínjátszásnak, és ez az ő nevéhez kötődik.
2: És ő másképpen is foglalkozott a színművészettel és a színművészekkel, mert úgy tudom, hogy az első országos színészkongresszuson is ott volt, és egy ilyen színész egyesületnek meg az igazgatósági tagja lett.
3: Igen, hát ez mutatja az ő tiszteletét, az ő elismertségét is. Az, hogy igazgatóként tényleg a legjelesebb igazgatóvá vált, hát ez mutatja azt is, hogy ugye az 1850-es években két magyar színháznak is ő az első igazgatója. Őt kérik fel arra, hogy nyissa meg a Szabadkai Színházat, majd pár évre rá a Miskolci Színházat. És hát ennek ugye az a magyarázat, hogy egy ilyen jelentős eseményre meghívják szervezőként és alaptagként ott van, hogy például igazgatóként ő egy anyagilag is nagyon erős társulatot tudott létrehozni. Ő volt az első, aki már fix havi fizetést tudott adni a színészeinek. Ez egy óriási dolog volt, és ha egy társulat stabil lábakon, stabil anyagi lábakon áll, az nagyon erősen tudott garantálni egy magas színvonalat is. Ebben egyébként a háttér az megint csak az operett. Az egyik színésze írta le a visszaemlékezésében, amikor a Latabárral való vidéki utakról vagy fellépésükről ír, hogy hát Latabárnál nem volt gond az anyagiakkal, mert az operettre bejött a közönség, tehát ez egy nagyon jó anyagi bázist hozott és teremtett a színtársulat számára. Tehát egy példát mutatott arra, hogy hogyan lehet egy művészileg is izgalmas, anyagilag is jól működő színtársulatot működtetni. Egy szigorú ember volt, aki nagy tekintélyt vívott, nagy tiszteletet váltott ki, de ugyanakkor ő maga is szeretettel fordult a társulata felé, és felelősnek tartotta magát a társulatáért. Elvárt és adott is. Ugye a Kálmán fiának van egy nagyon szép írás, ami például arról szól, hogy az avasi borházukban hogyan látta vendégül a társulatot egy kis vacsorára, hogyan jöttek a zenészek, hogyan hallgatta mindenki vigyázálásban, amikor a zenekar elénekelt, az énekar elénekelte Latabár kedvenc nótáját, és ő maga is milyen szeretettel, tisztelettel fogadta a színészeit.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Latabár Endréről, aki a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakja.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész rendező színigazgató karnagy színpadi fordító Latabár rendéről szóló beszélgetésünket. Mikita Gábor színház történész, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusa, egy rendkívül tehetséges, művelt, a színművészetért, a magyar operáért és operettért elkötelezett ember portréját tárja önök elé, a riporter továbbra is Jászter Beáta.
2: Már ez a harmadik interjúnk, és harmadszor hallom, hogy micsoda nagy család volt a színész család, ugye? Már csak az elnevezésekből. Benke, Atyus, Kilényi, Sógor. Amikor Laborfarvilóza kapcsán beszélgettünk Jókainak, ugye a bujdosásáról, ott is ugye egy művésztárs segített. Tehát valóban egy hatalmas nagy családról beszélünk.
3: Valóban, ez nagyon jellemző volt a 19. század, hogy egy nyilvánvalóan egy zárt közösség is, de nagyon-nagyon szeretetteljes közösség volt. Jókainak van egyébként egy nagyon szép írása a színészekről, amiket ő az írótársainak írt tulajdonképpen. Egy példaként, hogy legyenek példát a színésztársadalomról, hogy ott milyen elkölcsiség működik, milyen összetartás működik, és gyönyörű példákat ír le, hogy egy szigorú, megvannak a szigorú szabályok, de aki betartja ezt az erkölcsiséget, azt számíthat a teljes társaság segítségére, bizalmasára. Tehát egy védés-dacszövetség mondhatnánk, és a Latabárék esetében pedig tényleg az első pillanattól igaz megint csak az, hogy tényleg egy családról beszélhetünk, hiszen ő maga is ugye egy színésznőt vesz feleségül, Török Máriát, akivel nagyon szépen élnek együtt. Diriné szintén nagyon szépen írt az emlékirataiban a feleségről, és ugye leírja azt, hogy igazi társa volt Latabár mellett. Hatalmas, szorgalmas támasza lett a kicsinyből, mert egyszer is mint jó gazdaasszony is volt, és értelmesen tudta a házát kormányozni, írja a színésznőről, aki főleg komikaként volt nagyon erős és sikeres. Tehát eleve már ugye van egy színészházas párunk, ugye három fiú született, Endre, Dezső és Kálmán, és mind a hárman a színészi pályán indulnak el, bár az apa azt nem minden esetben támogatta és gondolta, hogy ez lenne az út. Kálmán esetében ott óckodott, hogy színpadra lépjen, de egy balatonfüredi anekdota szerint Jókai kérésére elő kellett adni egy darabot, és abba kellett beugrani a jobb hiának is Kálmánnak, és akkor így kezdődött az ő működése, tehát ő is színpadra került. Endre Dezső pedig egy miskolci leány testvérpárt vettek feleségül, akik szintén ugye énekes színészek, kórista tagok voltak, és aztán Kálmánnak szintén az első és a második felesége is színésznő volt. Tehát már a fiúknál is megvolt ez a teljes színházi közösség a házastársi vonalon is.
2: Latabár Endre életében sok jelentős város van, de hát Miskolc talán az egyike a legjelentősebbeknek, hiszen a leégett, majd újjáépített színházat már az ő társulatával adják át, és hogyan határozta ő meg a miskolci színjátszást, a miskolci színházi életet és a miskolci kulturális életet, ami itt volt.
3: Azt szoktam mondani, hogy hát a színház a világa az nem az, ahol nagyon sok szép történetet tudunk mondani, sok keserűség, igazságtalanság van a művészpályákon. A Latabár Endre esetében viszont nagyon szép az ív, és számomra egy megható dolog az, hogy ő ugye fiatalon először Miskolcon lép színpadra. Majd eltelik jó pár évtized, és mint a vidék legtekintélyesebb direktora, ő adhatja át a város új színházát, ami már egy nagy, valóban tekintélyes színházépület. Ez egy nagyon szép ajándéka, azt gondolom, a sorsnak. Ráadásul ezen az átadó ünnepségen olyan kollégáival, barátaival van együtt, akikkel együtt kezdett annak idején. Telepi György, ugye őt említettük a múlt kor Jókai kapcsán, vele együtt kezdték Miskolcon a pályát, és ez a Telepi György nem csak a Szabadkai Színház színpadi gépészetét teremtette meg Latabár számára a megnyitón, hanem Miskolcon is itt van, és festi a díszleteket, festi az előfüggönyt. Egressivel ugye ezt együtt játszottak Kassán, és ő a miskolci díszelőadásnak a férfi főszereplője. Tehát ez egy gyönyörű, szép pillanat lehet, hogy azok a fiatal emberek, akik valamikor Miskolcról együtt elindultak, mert innen indult Egressi is, most ők adnak át egy új színházat ennek a városnak. Tehát ez egy nagyon megható pillanat, és ahogy mondtam, hát amiben irányt adott és izgalmassá tette a miskolci színházi kultúrát Latabár, hogy a miskolciak első kézből láthatták például Offenbachnak az operettjeit. Tudok két olyan operettről is, amit először itt játszottak Miskolcon. Sajnos a színháztörténeti dokumentálás az nem volt erőssége Miskolcnak, tehát nagyon sok plakát, sőt, hát a plakátok, a színlapok többsége az nyomtalanul eltűnt. Kassán és Kolozsvárot sokkal jobban dokumentáltak, tehát általában ezeket a helyszíneket szokták megemlegetni, mint Offenbach operettek űrbemutatóinak a helyszínét, de konkrétan én például két operettről is tudom, a férkopogtatról, az átváltozott macskáról is, hogy Latabár ide érkezte, után ezeket itt Miskolcon játszotta. Tehát gyakorlatilag a legmodernebb zenés színházat hozta el Miskolcra, és ugye ez megint csak egy alapmondatom, hogy hát ennek a városnak a zenészszínházi kultúráját jelzi azt, hogy az első primadonnája Dériné volt, tehát ő magasra tette egyből a mércét, és aztán ugye jön igazgatóként Latabár Endre, aki pedig idehozza akkor legfrissebb, legmodernebb műfajt, és elindítja itt az operettjátszást Magyarországon. És aztán ugye ez folytatódnak a nevek, mert ugye a táncos komikusaink Rátkai Márton, Bilicsi Tivadar, a primadonnáink Neményi Lili, a szobrettjeink Dajka Margit, Mirtismanyi, tehát Miskolcon is ő meghatározott egy nagyon magas színvonalú zenészínházi játszást.
2: De biztos, hogy tudsz az életéből valami olyan miskolci legendát, ami különleges helyet foglal a miskolci emberek szívében, vagy Miskolc történelmében, színház történetében.
3: Igen, egy van, amit nagyon sokan ismernek, ez igazából már nem az életéhez kötődik, hanem a halálához. Egyrészt nagyon jó barátja volt, és ez mutatja a műveltségét, az intelligenciát, Dolesál Gábor neves doktor, akinek nagyon jó barátok voltak, és amikor bekövetkezett a halál, akkor az orvos az dühösen dobta el a pipáját, és azt mondta, egyetlen ember volt Miskolcon, akivel én beszélgetni tudtam, és most már ő sincs többé. Tehát ez mutatja, hogy egy nem csak zenei téren, hanem minden szinten egy rendkívüli intelligenciájú személyiség volt. Műveltségben, intelligenciában, tapasztalatban, élettapasztalatban, tudásban, vagyonban is egy nagyon gazdag ember volt ő. És a másik közismert anekdota, amit például Latabár Kálmán, a híres Latyi meséltem a 40-es években, az pedig a családi kriptához kötődik. Hát ez a kripta, nem tudom miből építették, de általában nagyon hamar tönkre megy minden újítás, renoválás után valahogy peregnek a vakolatok. Na és egyszer a család úgy gondolta, hogy rendbetetetik a kriptát, és hogy egy kőművest felbéreltek, az el is kezdett dolgozni. És hát nagyon sokáig dolgozott, estében hajóan a kőműves, meleg nyár éjszaka volt, úgy gondolta, hogy ő nem gyalogol haza a város másik végében, hanem ott a kripta mélyén, ott a jó hűsben majd szépen elalszik. És hát ugye tudni kell, hogy Miskolcon az avasi temető fölött húzódnak a pincesorok. A városba azon keresztül tudnak lejönni a pincékből a pince látogatók, illetve hát onnan is tudnak felmenni. Erre mondta valamelyik írónk, talán Kródi Gyula, hogy a Miskolci a legfilozofikusabb nép, mert ahogy kijön a borozóból, ittasan egyből kijózanítja a temetői légkör. No, és ezen az estén is az történt, hogy az egyik pincéből jött le egy ittas csapat, elhaladtak a kripta mellett, és az egyikük viccesen oda kiabált, hogy hé, öreg Laci gyereki! És a zajra, a hangoskodásra, énekszóra, duhajkodásra felébredt a kőműves, ugye félálomban igazából azt se tudta, hol van, merre van, mi van vele. Ugye oda sétált a kriptaajtóhoz, lassan, ugye óvatosan kihajtotta, mert ő is benne is volt ugye egy kis félelem. Ugye a munkaruhájában feküdt le aludni, ami ugye messzes volt, fehér volt, és ahogy ugye nyikorogva a vasajtó megcsikordult, és egy fehér kéz ugye kinyúlt és tolta a vasajtót, ugye pánikszerűen menekültek el a részeg fiatalok, és hát közelében nem mentek az avasnak. Ez az alaptörténet, aztán ezt nagyon sokan, nagyon sok változatban, konkrétan nevesítve is megírták például a miskolci lapok.
2: A Latabár család nekünk is nagyon kedves sátorai a újhelyieknek, hiszen Endrének a dédunokája, Latabár Árpád, a hosszú Latyi, ugye itt született sátorai a újhelyben, és hát ugye itt a mi színházunk deszkáin is megmutatták, bemutatták a művészetüket. Tehát egy nagy színész dinasztiáról beszélünk, és az elején egy picit említettük már, hogy még mindig színpadon vannak, kik most a Latabár család képviselői a színészetben, vagy a művészetben.
3: Igen, jelen pillanatban egy Latabár van a magyar színház világában, Latabár öcsiként jegyzi magát, egyébként Kálmán ő is, a családi hagyományt őrizve, és ő a Latabárok táncos vonulatát vitte, illetve viszi tovább. Ez is egy nagyon érdekes szál. Először az egyik unoka, Latabár Rezső volt az, akiről leírták, hogy ő az első magyar akrobata, és akrobata művészként kezdte a pályáját, aztán fantasztikus táncos lett, táncpedagógus, koreográfus is, tehát így alkotott jelentőset, tulajdonképpen ő hozta be a táncot a család történetébe. Majd ugye Hosszú Laci és Kis Laci, az az Árpád és Kálmán, ugye bejárták a fél világot, mint táncos, varieté, akrobata, pantomim művészek, tehát ők is ezzel európai hírnévre tettek szert, és aztán ugye fővonal az a színészet lett, de a híres Latabár Kálmánnak a lánya, Latabár Katalin, ő már a táncművészetet választotta. Állami Népi Tánc Együttesnek volt szóló táncosa, kiváló táncpedagógus volt, és az ő fia, Kálmán, aki szintén táncművész lesz, a Balettintézetet ő is elvégezte. Ő is Amerikában akrobatikázott egy kicsit egy cirkuszban, de egyébként pesti színházi világnak lett a tagja, színházi táncosként, a Víg Színháznak volt nagyon sokáig tagja, például ugye a leghíresebb, mai napig menő előadás a Dzsungel könyve című musical, amiben ő is táncolt, és megint csak nagyon érdekes a sorsa, hogy visszakanyarodnak a szálak, hogy a mai napig játszik, most viszont a Budapesti Nemzeti Színházban, a Bánkbán előadásban ő az egyik magyar nemes. És hogy miért fontos ez? Azért, mert a Bánkbán ősbemutatóján Kassán 1833-ban az udvarnik szerepét Latabár Endre játszotta. Tehát ez is egy fantasztikus dolog, ahogy visszakanyarodik a család egy darabon. Az operetteket szoktuk sorolni, a Csárdás királynő, Mágnás Miska, Szibél, jó pár darab, amiben az összes Latabár fellépett, adják át egymásnak családi örökségként a szerepeket. Ugye egy komoly drámai színész az a fiú volt, ugye az első Latabár Kálmán, szintén a Nemzeti Színházban, és aztán ugye jöttek az operettes latabárok, és hát ez is egy nagyon furcsa dolog, hogy az élet, ahogy szedi a szálakat, hogy megint csak egy visszatérés a Nemzeti Színházba, és egy olyan előadásban, aminek az elindításában, az ősbemutatóján is ott volt egy latabár. Számomra ezek nagyon hátborzongató történetek, mert nagyon mély összefüggésekre utalhat. Hát kellene olyan okosnak lenni, hogy értsük is ezeket az összefüggéseket, de szerintem elég, ha csak érezzük és tisztelni tudjuk.
2: Így van, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a múlt idézést. Kivel folytatjuk legközelebb?
3: Említettük a beszélgetésben Egressy Gábort, mint aki együtt indult Latabár Endrével Miskolcról, és szintén egy tartó oszlop a megteremtője a magyar színházművészetnek, javasolnám őt.
1: Kedves hallgatóink, Latabár Endréről, a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakjáról, Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusával, Jászter Beáta beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. A főigazgató közölte, hogy a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os karton, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten egyedülálló. Hozzátette, az iratanyaghoz korlátozástól mentes hozzáférést biztosítanak, így a honlapon nem kérnek például regisztrációt. A dokumentumok egy egyszerű keresőben lekérhetők lesznek, például születési adatok, fedőnév, irattípus vagy dossziészám alapján. A főigazgató jelezte, hogy az esetleges hamisítások megfékezése érdekében a dokumentumokat vízjellel és hitelesítési bélyegzővel látják el. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztrációhoz szükséges 26 egyreg jelű adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás fel tétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást is. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk egyreg adatlapot. A 2026. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásakor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányos kérelmet terjeszt elő, figyelmeztet a hivatal. 5 éves csúcson az újépítésű lakások kínálata hazánkban. Jelenleg országosan 10.700 eladó újépítésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az újépítésű lakások piacának olcsóbb szegmensében, az újépítésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül.

0: Nél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27%-ra történő emelése. Ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy az újépítésű lakó ingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs. Az Európa Tanács nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szembeni fellépéssel foglalkozó szakértői csoportjának közzétett jelentése szerint az európai országok előrelépést tettek a nők elleni erőszak elleni küzdelem terén, a megelőzésre irányuló erőfeszítések azonban továbbra sem elégségesek. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot szemláló Európa Tanács szakértői csoportjának 2025-ös éves jelentése szerint a kormányoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a megelőzésre, vagyis azokra az intézkedésekre, amelyek az erőszak kialakulását lehetővé tevő attitűdök, sztereotípiák, viselkedésformák és nemek közötti egyenlőtlenségek kezelését célozzák. A hatékony megelőzés hosszú távú, megfelelően finanszírozott és bizonyítékokon alapuló intézkedéseket igényel, amelyek az iskolákban, a munkahelyeken, a közösségekben, a médiában és a digitális térben egyaránt érvényesülnek, fogalmaztak.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán adáskörzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Salád Gergely, sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet oktatója, illetve munkatársa. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Sikerült vajon Xi elnököt elkápráztatni a Trump elnöknek, mert minden tudósítás a pompával kezdődik, a vörös szőnyeggel, a B1 bombázók repülésével, de én a tévében Xi elnök arcán semmi különöset nem láttam, olyan, mint amilyen szokott lenni.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát én is Xi elnök arcát néztem, és a szokásos kínai póker arcot láttam, ugyanúgy, ahogy egyébként már májusban Pekingben is, a legkülönbözőbb bókokra, jókívánságokra, szép szavakra nem nagyon reagált. Se szavakkal, se gesztusokkal Xi Jinping. Ez azt hiszem, hogy egy szándékos viselkedés a részéről, tehát ezzel tulajdonképpen egyfajta ilyen hatalmi pozíciót sugall, hogy hát te itt bókolhatsz nekem, meg megpróbálhatsz elkápráztatni, de ez engem olyan nagyon nem hat meg.
1: De korábbi beszélgetéseinkből már megtanultam, hogy a kínaiak arra azért érzékenyek, hogy a méretüknek meg a jelentőségüknek megfelelő tiszteletet megkapják. Ezek szerint ezt most megkapták? Ez
2: megkapták?
1: Olyan?
2: Ez példátlan szintű fogadtatásban volt részük. Először is Donald Trump kiment el szintjén még előrepülőtérre.
1: Saját lábával?
2: Hát gondolom.
1: Jó, autóval.
2: Vagy pedig a Merin vannak, nem tudom pontosan, hogy hogyan, de ilyen utoljára akkor történt meg, amikor Obama a Ferenc pápát fogadta. Tehát egy pápáért ment már ki amerikai elnök repülőtérre, de egyébként az a szokás, hogy a Fehér Házban fogadják magát a vendéget. Most ez egy egészen különleges gesztus volt. Maga Xi Jinping, Trump egyébként még Anchorage-ba, tehát Alaszkába, szintén a betonon fogadta Putyint, tehát ezt lehet mondani, hogy Putyinnak is egyfajta ilyen gesztust tett, de másnak nem. És hát utána a Fehérház bemutatása, az épülő bálterem bemutatása, bevitte a, nem tudom, az elnöki helikopterbe, megmutatta neki ott a mindenféle kütyüket, gombokat, meg egyebeket, tehát igyekezett elkápráztatni. Teljesen egyértelműen azt sugallta, hogy egyenrangú fiaként tárgyal Kínával.
1: De az, ez a sugallat, hát a kínaiak pont ezt szeretnék nap mint nap látni, de hát kitől láthatják mástól? Kitől mástól számíthatna, mint az Amerikai Egyesült Államok elnökétől. Elérték a céljukat. Így mehetnek haza?
2: Igen.
1: Miért mondja Xi Jinping elnök, hogy a tuküdidész csapdát el kell kerülni? Ezzel a oltatatlan békevágyát hangsúlyozza, azt hangsúlyozza, hogy elnök a nyakadban vagyok, vagy az olvasmány élményeire akarja felhívni Donald Trump figyelmét?
2: Valószínűleg mindegyik. A tuküdidészi csapda azt jelenti, hogyha egy rendszeren belül van egy hanyatló hatalom, meg egy felemelkedő hatalom, akkor azok valószínűleg automatikusan háborúba fognak, vagy legalábbis konfliktusba fognak keveredni egymással. Nem azért, mert a döntéshozóik így vagy úgy döntenek, nem azért, mert nem tudom, bárki is háborút szeretne, hanem ez tulajdonképpen egy törvényszerűség. Néhányszor a történetben sikerült egyébként elkerülni, de az esetek többségében, amit a történészek megvizsgáltak, egy ilyen helyzet az konfliktushoz vezetett. Viszont ez nyilván a mai kontextusban, a mai fegyverek szintjén, hát ez ugye egyet jelentene a harmadik világháborúval, azt mind a ketten szeretnék elkerülni, és ezért még a 2010-es években Amerikában divatba jött tuküdidészi csapda elméletét átvették a kínaiak, és azóta folyamatosan arról beszélnek, hogy ne essünk bele ebbe a csapdába, meg akkor mind meghalunk. Ezzel természetesen a műveltségét is vitogtatja Xi Jinping, valószínűleg ő többet olvasott a tuküdidészi csapdáról, meg talán magát tuküdidész is, mint Donald Trump, meg ugye úgy keretezi ezt a történetet, hogy hát egy hanyatló birodalom vagyunk, mi meg a felemelkedő, és akkor most ezzel a helyzettel próbáljunk valamit kezdeni. Tehát azért, hogy mondjam, itt az asztal alatt bele is rúg az amerikaiakban, amikor ezt a kifejezést emlegetni.
1: A kínai elnöki diplomáciában megvannak annak a határai, hogy az asztal alatt mennyire rúghatja meg a másiknak a bokáját? Amíg az asztal fölött pókerarccal kiszámíthatatlanul mosolyog?
2: Általában a rúgdosást azért kiszervezik alacsonyabb szintre, de azért hát a szavak között olvasva hát úgy mondjam, tehát találhatunk olyasmiket, amik nagyon kellemetlen az amerikai, nagyon kellemetlenek az amerikaiaknak. Egyszerűen változott a helyzet, tehát 10 évvel ezelőtt azért még mindenkinek az volt a percepció, a kínaiaknak is, hogy az amerikaiak erősebbek, nagyobbak, gazdagabbak, fejlettebbek, befolyásosabbak, mint a kínaiak, és ez most tulajdonképpen megváltozott. Sem a kínaiak nem gondolják már így, és én azt gondolom, hogy Donald Trump sem gondolja, így ennek köszönhető ez az egyenrangú fogadtatás, meg a bókolás, meg a rengeteg gesztus. Abban nem vagyok benne biztos, hogy a klasszikus amerikai elit is elfogadta már ezt, ő még a most divatos szóval élve a gyászmunkának egy másik fázisában van, de minthogy a Trump már teljesen nyíltan egyenrangú kapcsolatokról beszél, G2-ről beszél, tehát ugye egy olyan konstrukcióra, amiből a két szuperhatalom majd így eligazgatja a világot. Ebben egyébként a kínaiak nem akarnak belemenni, de ez egy más kérdés. De hát megváltozott a helyzet, és mindenki úgy, tehát a legmagasabb szintek, azok már abszolút úgy kommunikálnak, hogy ők bizony egyenrangúak.
1: Azért változott meg a helyzet, mert a kínai gazdaság, a kínai politika megerősödött, mert egyszerűen jobban termelnek? Hogy miért? Tehát ugyanazokat a változásokat látják bekövetkezettnek a kínaiak is, meg az amerikaiak is, aminek a végén az lett az eredmény, hogy egyenrangú helyzetbe kerültek?
2: Hát maguk a kínai vezetők azok ilyen marxisták, és azt gondolják, hogy a gazdasági alap határozza meg a felépítményt, meg mindenféle viszonyokat, és ebben az esetben valószínűleg igazuk is van. Tehát azért a 2010-es években is Kínának a gazdasága megduplázódott, most is jó úton mennek a felé, hogy ebben az évtizedben is megduplázódjanak, tehát elképesztő termi fejlődés van. Amerikában is, Amerika is fejlődget egyébként, például az EU-val ellentétben, de hát a nyomába se ér a gyors kínai fejlődésnek. Egész egyszerűen akkorára növekedett Kína, hogy már nem tud nem úgy viselkedni, mint egy nagy hatalom. Ja, nagyon sokáig el tudta rejteni a képességeit, Deng Xiaoping kifejezetten egy ilyen híres jó tanácsot adott az utódainak, hogy húzzák meg magukat, lapuljanak a fű alatt, és merjenek ne nagyon próbáljanak. Merjenek kicsik lenni. Nyilván másik fogalmaz. Ezt egy ilyen 24 írás jegyből álló, tulajdonképpen versikébe fogalmazta meg, ilyen nagyon homályosan értelmezhető, de nagyon híres, hát ilyen versikébe, vagy ilyen mondásgyűjteményben, de ez volt a lényege, hogy lapuljunk. Ne provokáljuk a hatalmunkkal az ellenfele, de ezt Xi Jinping alatt elfelejtették Deng Xiaopinget, meg a 24 írásjegyes versikéjét is. Nem csak azért, mert Xi Jinping személyesen egy sokkal asszertívabb, vagy magabiztosabb vezető, hanem egyszerűen Kína túlnőtte azt a fokot, ahol még eljátszhatja, hogy hát ő igazából nem is nagy hatalom.
1: De a marxizmus azért az nem a leninizmus, meg a létező szocializmus. Ők úgy látják, hogy le fognak mindenkit gyorsulni, és ők lesznek a világura? Vagy mi a marxista gondolkodásnak a vége a kínaiak fejében?
2: Itt a marxizmus szelektíven alkalmazzák, és hát nyilván beszélnek ilyenről, hogy majd egyszer valamikor nagyon sokká el fogunk jutni a kommunizmusba, amit ugye maga Marx se definiált, hogy pontosan mi lenne, de erről a kínaiak sem nagyon beszélnek itt. Inkább egy gondolkodásmódot értek marxizmus alatt, ez a történelmi materializmus, vagy dialektikus materializmus, hogy törvényszerűségek működnek a történelemben, amikkel az ember vagy megy az árral, vagy pedig ellene megy, és akkor el fogják söpörni, és most elég egyértelműen az a érzés a kínai vezetésben, hogy jelenleg a történelem nagy törvényszerűsége az, hogy Kína emelkedik, a nyugat Amerikával az élen pedig hanyatlik. Amit persze ugye a dialektikus materializmusról van szó, ez sem biztos, hogy örökké fog tartani, de azt gondolják, hogy most ebben a szakaszban vannak.
1: És a végén úgy gondolják, hogy ők ellenfél nélkül maradnak?
2: Szerintem ennél sokkal óvatosabbak, mert hát szintén a dialektikus gondolkodásból fakadt, hogyha van egy erő, akkor megjelenik az ellenerő is. Van egy akció, akkor jön a reakció is, tehát nyilván ők azt is tudják, hogyha Kína egyszer túlságosan is megerősödik, és mondjuk lesz egy olyan unipoláris pillanat, ami ilyen Amerikának volt, ugye 90-es, 2000-es években, akkor ugyanúgy, ahogy Amerikával szemben, majd Kínával is szemben létre fog jönni egy ellenerő.
1: Jön a többi részi csapdák. Csak akkor valaki az ő.
2: Igen, csak akkor már ők lesznek a botnak a másik végén.
1: Mennyire akarja Kína ezt a folyamatot szervezni, moderálni?
2: Hát terelgetik a folyamatokat, tehát elég aktív a kínai diplomácia. De hogyha megnézzük, hogy pontosan mit csinálnak a körök, nem azt csinálnak, hogy oda mennek a mindenféle asztalokhoz és felrugdossák őket, hanem oda mennek a mindenféle asztalokhoz, leülnek, mindenfélét ígérnek mindenféle partnereiknek, meg elmondják, hogy a nem tudom, kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés, meg az emberiség sors közössége, meg újjá kell szervezni a globális kormányzat, igazságosabbá kell tenni a nemzetközi rendszert, és ez nagyon sokaknak tetszik, nyilván azoknak, akik most vannak pozícióban, azoknak nem tetszik. Tehát a fő céljuk, legalábbis amiről beszélnek, az a jelenlegi, tényleg igazságtalan rendszernek a reformja, nem a felrugása. Tehát ők nem forradalmat akarnak a, nem tudom, a nemzetközi életbe, hanem hát így eltolni a hangsúlyokat. Most gondoljuk bele abba, hogy hát ott az ENSZ biztonsági tanácsa, 45-től ugye működik ez a dolog, hát ott még olyan országoknak van vétójoga, mint Franciaország, meg Nagy-Britannia, amik azért hogy mondjam, a jelenlegi helyzetben már elég jelentéktelen országok, és olyan országok meg nincsenek benne, mint nem tudom, India, meg Brazília, meg Afrikának nincsen képviselő, meg Dél-Kelet-Ázsiának, és ez tulajdonképpen pedig egy igazságtalan rendszer, hogyha onnan nézzük, az, hogy valaki 70 éve megnyert egy háborút, az miért jogosítja fel arra, hogy most is kormányozza a világot, és ezt a rendszert szeretnék a kínaiak megreformálni, nyilván olyan módon, hogy ez azért nekik jó legyen.
1: Azt mondta az ilyenük, hogy a barátság gyönyörű virágait ápolni kell. Csodaszép gondolat. Vannak a kínai-amerikai barátságnak ilyen gyönyörű virágai?
2: Vannak, és ezeket emlegették is. Van egy elég erős történelmi precedens, vagy egy esemény, méghozzá a második világháború, amikor közösen harcoltak a japánok ellen. Akkor konkrétan amerikai katonák is harcoltak Kínában, életüket adták Kínáért. Hát nem a kínai népköztársaságért, mert akkor még nem volt, hanem a Csankajsekféle kínai köztársaságért, ami utána ugye Tajvan lett, de az kicsire nem adunk, tehát ez színe fezegessük ezt a dolgot, tehát ez a kínai történetírásban úgy van benne, hogy ide bizony jöttek amerikaiak és segítettek nekünk, ezt a segítségnyújtás koordináló amerikai tábornoknak köztéri szobra van Chongqing városában, filmek készültek erről, és amikor éppen azt akarják, hogy egy kicsit békésebb vizekre terelődjenek a kapcsolatok, akkor elő szokták húzni ezt a történelmi precedenst, hogy nincsen az előre megírva a nagykönyvbe, hogy nekünk ellenségnek kell lenni, hiszen nem is olyan rég történelmileg, még közösen adtuk a vérünket a közös ellenség ellen. Csak ez például egy ilyen közös virág.
1: Csak Tajvanról kéne valahogy megegyezni. Hát, itt most mentek valahova előre, vagy értem, miből kell azt észrevenni, hogy a tajvani ügyben az amerikai-kínai viszony az előre vagy hátra lépett?
2: Hát fogni kell a szövegeket, amiket kiadnak hivatalosan a találkozók után a felek, meg megnézni az elnöki nyilatkozatokat, beszélgetőket, hogyha vannak ilyenek.
1: Valahonnan, hogy mit mond az újságírónak?
2: Igen, és mondjuk a Trumpnál ez azért nem feltétlenül sok mindent jelent, de a kínaiak minden egyes szót, minden egyes írásjegyet, írásjelet, vesszőt, pontot, stb. Nagyon megfontolnak, meggondolnak, és akkor ebből ki lehet olvasni, hogy történt-e valami. Én azt olvastam ki, hogy nem történt semmi.
1: Ez azt jelenti, hogy a tajvaniak megkapják az amerikai fegyvereket? Ott van egy nagy kontingens, ami állítólag már ki van fizetve, de most vagy megy, vagy nem megy, sőt a hírek arról is szóltak, hogy Donald Trump amerikai fegyvereket ajánlgatott Kínának. Ez vagy igaz, vagy nem, de nehéz eligazodni ebben, hogy ki mit akar.
2: A fegyvereladást itt egy 14 milliárd dolláros, tehát egy elég nagy csomagról van szó Tajvan számára. Ezt még januárban a kongresszus elfogadta, és a elnöknek kéne jóvá hagynia. Akkor viszont készülődött egy csúcs találkozó, először márciusra tervezték, és azelőtt nem akarta, tehát halaszgatta, mert ez egy ilyen adó a kezében. Hogyha olyan kedve van, akkor azt mondja, hogy na, én aláírom, és akkor visszük a fegyvereket, hogyha a kínaiak ígérnek valamit neki azért cserébe, hogy nem érje alá, akkor elhalaszgatja. Aztán ugye magát a találkozót is elhalasztották májusra, úgyhogy addig ő nem érte alá, aztán májusban már megegyeztek a most szeptemberi találkozóba, akkor azért nem. És a mai napig nincsen meg az elnöki ellenjegyzés. Erről most egyébként nem kommunikált maga Donald Trump, hogy a következő napokban, hetekben, hónapokban mi lesz a sorsa ennek a fegyverszállításnak. Ez Rubio külügyminiszter tett egy olyan megjegyzést a látogatás napján, hogy hát a fegyverszállításainknak igazodni kell a fegyvergyártási kapacitásainkhoz. És Iránban ellőttünk mindenünket, amit volt, és most saját magunknak kell gyártani, és nem tudjuk Tajvannak leszállítani a dolgokat, de hát ez ugye egy technikai probléma. Én azt gondolom, hogy itt miután elég sok pénzről van szó, előbb-utóbb ezt a fegyvermennyiséget le fogják szállítani. Ez fontos kérdés a kínaiaknak, de nem sarkalatos. Tehát ami a kínaiak számára egy ilyen trigger point, tehát amit nem érdemes húzogatni vagy pöckölgetni, az a Tajvan státuszának a kérdése. Az, hogy most visznek-e fegyvereket, vagy nem, az tulajdonképpen Tajvan szuverenitásához nem kapcsolódó kérdés, tehát az még eddig is vittek, 50 éve visznek fegyverekre, 70-80 éve visznek oda fegyvereket, tehát ebben semmi új nincsen. Az lenne a ciki, hogyha Trump mondaná valami olyasmit Tajvannak a hovatartozásáról, a státuszáról, nehogy Isten függetlenségéről, ami a kínaiak szívének nem kedves, akkor baj lenne, de ilyet nem mondott Trump, szerintem azért annyi esze neki is van, hogy rájött, hogy nem érdemes húzogálni a sárkánynak a bajszát, vagy nem tudunk-e pöckölgetni a golyóit, már bocsánat, hogy így fogalmazok, mert itt egy durvább, szóval itt egy durvább provokációról lenne szó, mint egyszerű bajusz húzogatásról, szóval mint hogyha erről nem is nagyon beszéltek volna.
1: Maradnia kell annak a stratégiai kétértelműségnek, hogy Kína része Tajvan, de maradjon minden így, ha lehet, ahogyan van?
2: Hát egy olyan elmozdulást látunk, hogy már nem a stratégiai kétértelműség ugye arról szólt, és szól most is, hogy az amerikaiak nem mondják meg, hogy megvédenék-e Tajvant, vagy nem. De most miután nem nyilatkoznak erről a fegyverszállításról, ez már alacsonyabb szinten jutott, és már egy ilyen tranzakciós kétértelműség van, hogy már azt sem mondják meg, hogy akkor most elküldik-e végre, vagy hajóra pakolják-e azokat a nyomorult fegyvereket, vagy nem. És ez a kínaiak számára egy nagyon kedves dolog.
1: Yeah. 30 milliárd dolláros kölcsönös vámcsökkentésről, meg egy kereskedelmi tanács felállításáról egyeztek meg, mert hogy a két ország vámháborúban van. Ez a 30 milliárd dollár, ez rettentő mennyiségű pénz, de Kína-Amerika viszonylatában ez most sok vagy kevés?
2: Kevés. Ez töredékét teszik, tehát sok százmilliárdos a kereskedelmi forgalom a két ország között. Ebből ezt a 30 milliárdot sikerült most így nagyjából kivonni az ilyen különösen súlyos vámok alól. Ez olyan tételeket jelent, hogy mondjuk a kínai gyerekülések ezentúl alacsonyabb vámmal kerülhetnek be az amerikai piacra, vagy a karácsonyfa díszeket. Ez ugye fontos dolog, megközeledik a karácsony, vagy az amerikai tengergyümölcsei, úgyhogy most a kínaiak meg a nem tudom, amerikai garnilarákokat nem fogják annyira megvámolni.
1: De igen, hogy szója, meg ilyenről szó, mert azért az egy nagyobb mennyiség.
2: Az nem része ennek a 30-as keretnek. Az eleve egy ilyen más, tehát az egy külön tárgyalási tétel a szója. Az egyik legfontosabb követelése volt eddig is az amerikaiaknak, hogy vegyenek több szóját. Nyilván ugye Trumpnak a szavazói azok a farmerok, akik szóját termelnek. És minden egyes alkalommal, amikor találkozik Trump meg Xi Jinping, akkor Trump ilyen nagy csinadattával bejelenti, hogy most már aztán nem tudom hány tonna a szójának a megvásárlását ígérték a kínaiak, és nagyon boldogok lesznek a farmerink. Ez a mondat, ez most is elhangzott, hogy very happy lesznek a farmerek. Egyébként, hogyha megnézzük, hogy miket vállaltak a kínaiak az elmúlt években, sok mindent vállaltak, és abból is beszél a szójavásárlásokat, pont teljesítették. Másokat nem olyan nagyon.
1: Honnan kell nézni azt, hogy kínai-amerikai viszonylatban egy vámháborúban kinek mi a pozíciója, a kereskedelmi többlet fölül, vagy onnan mondjuk a ritka földfémek felől kell nézni? Mert a kereskedelmi többlete, akinek van, azt jobban sújtja a vám, ez nyilvánvaló, de hát a ritka földfémeknél meg, az meg Kínának van. És így sem nagyon ad.
2: Ez egy nagyon bonyolult történet, tehát itt nem egyszerűen egy kereskedelmi háború zajlik, ahol vámolgatják egymást. Ez az egyik front. Emellett ott van a kínai részről a ritkaföldfémek szállításának a korlátozása, meg a ritkaföldfémből készült szupermágnesek szállításának a korlátozása. A amerikai részről ott van a legfejlettebb csippek exportjának a korlátozása, meg tervező, szoftverek, meg chipkészítő masinák szállításának a korlátozása, meg még egy csomó ilyen nagyon bonyolult szabályozás, hogy bizonyos kínai cégek ki vannak tiltva az amerikai piacról, már bizonyos amerikai cégek meg a kínai piacról, tehát egy egész, hát mind a két félnek van egy hatalmas nagy szerszámos ládája, vagy mondhatni, hogy egy ilyen fegyveres ládája, a legkülönbözőbb eszközökkel, és hát ezekkel mit csavargatják, tekergetik a másiknak az érzékeny test részeit. És ennek csak az egyik része a vám.
1: És ezt arányosan csinálják? Tehát, hogyha valaki egy csavarkulcsot vesz elő, amivel ütni akar, akkor a másik oldal is csavarkulcsot vesz elő, vagy az már egy nagy hollandert vesz elő, amivel nagyobbat lehet ütni?
2: Alapvetően arányosan csinálják. Egyik se akarja, hogy eszkalálódjon a dolog. Mind a ketten sokat veszthetnek a kapcsolatoknak a további romlásán. Ugye az amerikai kezdték az egészet, tehát itt az egyetemű, hogy ki kezdte ezt a kereskedelmi háború plusz még ugye az egyéb kiegészítő intézkedéseket, és ezekre a kínaiak keményen, de visszafogottan válaszoltak, tehát amikor ennek az amerikaiak 145%-os vámot jelentettek be a kínai termékekre, akkor a kínaiak csak 125-öt, ami hát ugyanúgy ellehetetleníti igazából a kereskedelmet, de nem mint 200%-osat, hogy mutassák, hogy ők még keményebb fiúk, és mint minden másban is ilyen visszafogatnak bizonyultak. Aztán egyébként ebből mind a két fél nagyon gyorsan visszakozott, tehát ezek a 145-125%-os vámok, ezek 34 vagy 35 napig voltak érvényben, aztán rájöttek, hogy hát ez nem olyan jó biznisz, tehát igazából az árónak folynia kell, úgyhogy már 2025 májusában kötöttek egy ilyen úgymond tűzszünetet, jelentősen lejjebb vitték a vámokat, és azóta is ezt a tűzszünetet hosszabbítgatják, meg most is tulajdonképpen nem történt nagyon más ezen a csúcs találkozón, pontosabban az ezt előkészítő főtárgyalói találkozón, hogy 2 hónapra meghosszabbították a tűzszünetet.
1: Az amerikai döntéshozatali mechanizmus az eléggé transzparensnek tűnik. Donald Trump a Truth Social-ön mond valamit, és utána az államaparátus megy utána. A kínai, az hogy működik ott egy ilyen gyors lépéshez? Mert elég gyorsan reagáltak az amerikaiak vámháborújára. Össze kell hívni valamit, vagy Xi elnök este megkapja a papírokat és dönt belőle?
2: Én azt gondolom, hogy amikor Donald Trump másodszor is hatalomra került, akkor a kínai vezetésnek volt egy nagy fiókos szekrény ilyen feliratokkal, hogy az amerikaiak ezt csinálják, azt csinálják, amazt csinálják, amazt csinálják, és ki kellett húzni a megfelelő fiókot, ott abban benne voltak már kidolgozva a megfelelő tervek, hogy erre az amerikai lépésre így kell reagálni, ezért tudtak ilyen gyorsan. Nem kellett összehívni semmit, nem kellett kidolgozni a terveket, készen voltak a tervek, itt Xi Jinping, nyilvánvalóan Xi Jinpingnek a jóváhagyásával állt technikailag ezeket a szankciókat, nem a pártszervek, hanem a illetékes kínai minisztérium szokta bejelenteni, vagy pedig az államtanács, ami az a kormány, de ezeket nem kellett összehívni, tehát egy pillanatok alatt ezek tulajdonképpen jogerőssé váltak, vagy az adott minisztérium, vagy az államtanács kiadott egy határozatot, és akkor érvénybe léptek néhány óra alatt.
1: Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet oktatója, munkatársa, a Rádió Arénájának vendége, beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Mekkora súlya van a kínai meg az amerikai belpolitikában a kínai-amerikai viszonynak? Amerikában választók vannak, nekik ígérni kell valamit szójabb ügyben, és elzavarhatják a vezetést. Kínában kell az állampolgárnak ígérni valamit, hogy ne zavarja el a vezetést?
2: Kínában nem a mindennapi diskurzusnak a része, vagy pontosan az emberek mindennapi problémái, azok nem az amerikai kapcsolatokhoz kapcsolódnak. Nyilván tud ártani sok kínai cégnek az, hogy éppen felemelik a vámokat, vagy embargók vannak, vagy exporttilalmak, vagy importtilalmak, vagy egyébek vannak, de ezek azért korlátozottan érintik a kínai embereknek a mindennapjait. Itt inkább a vezetés szeretné most stabilizálni a helyzetet. Egy nagyon érzékeny időszak jön a kínai politikában. 2027 őszén pártkongresszus van, ami hát ilyen tisztújító pártkongresszus. Itt új központi bizottságot fognak választani, az új politikai bizottságot, és új pártfőtitkárt is fog választani. Aztán, hogy ez egy új pártfőtitkár lesz, vagy egy régi új pártfőtitkár, ez még nincsen teljesen lejátszva, ilyenkor felbújdul az egész kínai politikai élet, mindenki fúr mindenkit, hatalmi harcok, korrupciós vádak, biztos, hogy a következő időszakban fogunk látni vasban verve elvitt politikusokat, ahogy eddig is láttunk, ugye pont az elmúlt évben a hadsereget
1: karonfogva kivezetett magasrangú
2: nagyon magas rangú, ugye egy volt pártfőtitkáról volt szó, tehát itt csúnya dolgok fognak történni, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a vezetésnek fontos az, hogy így ne legyen egy újabb frontja, vagy még egy frontja Amerika felé. Tehát otthon is elég sok csatája lesz Xi Jinpingnek, meg az egész társaságának, nem hiányzik neki még egy. Neki most ez kényelmes ez a helyzet, hogy ilyen tűzszünet van a kereskedelmi háborúban, időnként így, nem tudom, találkozgat a Trump-al, idén még kétszer fognak találkozni, akkor nyilván meg fogják hosszabbítani a most csak január 10-ig tartó tűzszünetet. Még tovább, ez így kényelmes. És én azt gondolom, hogy az amerikai politikában is most ez a kényelmes, ott ugye a farmereknek fontos lenne, hogy tudjanak Kínába exportálni, meg a high-tech cégeknek is fontos lenne, hogy még az Nvidia a legfejlettebb csippeit eladhassa Kínának. Tehát vannak olyan erők az amerikai gazdaságban, meg a szavazók között, akik szeretnének jobb Kína kapcsolatokat, olyanok is, akik rosszabbakat akarnak, de hát ugye itt most félüdős választások jönnek, aztán jövőre valójában ott is kezdődik a választási kampány, és én azt gondolom, hogy ott is az amerikai politikai elitnek, meg az abban résztvevőknek is az az érdeke, hogy hát ezt a Kína frontot, ezt nagyjából biztonságban tudják, és máshol tudjanak koncentrálni.
1: De hogyha az amerikaiak megmondják, hogy ők Kínára, meg az ottani óceáni térségre koncentrálnak, ezért nem koncentrálnak máshova a világban, akkor a kínaiaknál ki van így mondva, hogy nekik mire kell koncentrálni? Tehát ők azt mondják, hogy nekünk Amerikára kell koncentrálni?
2: A kínaiak alapvetően magukra koncentrálnak. Szerintem mindig túlértékeljük azt, hogy a kínaiak megpróbálnak a külvilágnak megfelelni. Most megnéztem idefele jövet a kínai újságoknak a címlapját. Persze a vezető hír az volt, hogy Xi Jinping hazajött Amerikából, és ott nem tudom, kedvesen fogadták, meg nem tudom, mit tudom én. De utána az összes többi hír az ilyesmi volt, hogy nem tudom, Sánkhájban megnyílt a high-tech termékek vására, nem tudom, hol átadtak 4 új gyorsos útvonalat, nem tudom, Höfébe a robotkutya versenyen, az egyik robotkutya megdöntötte a robotkutya 100 méteres síkfutás világrekordját. Ilyen hírek vannak, ilyen belső hírek, hogy így sikerült az aratás itt, háromfejű bikaborjú született ott. Az egész ország elég ilyen magába zárkozó, és sokkal nagyobb figyelem. Tehát, de nem csak az újságolvasók részéről, vagy az újságszerkesztők részéről, azért a politikusokról is azt sejteni, hogy Xi Jinping álmatlanul forgolódik éjszaka, akkor nem Donald Trump jár a fejében, hanem mondjuk a fiataloknak a munkanélkülisége jár a fejében, vagy az ingatlanválság, vagy 100 millió egyéb dolog járhat a fejében, és a probléma térképükön, persze rajta van Amerika, meg az egész nemzetközi nyomulás, de nem az van, hogy ülnek Pekingben ilyen feketére festett hajó emberek, és akkor tervezgetik, hogy hogyan foglalják el a világot, és nem törődnek semmi mással.
1: De mi a kínai vezetés probléma térképe most? De mi van az első helyen? Mert nálunk itt az energia szokott az első helyen lenni, meg hogy le fogjuk kapcsolni a villanyt, mert elfogy a Duna, és nem lesz paks. Honnan szerez gázt az Európai Unió? Meg a klímaváltozás a kínaiaknál, ez hogy van?
2: Nyilván minden mögött a hatalom megőrzésének a célja, mint egyébként a világ összes politikai rendszerénél, tehát arra fűznek fel minden, meg a nemzetbiztonságra. Tehát van egyfajta ilyen mostromlott erőd érzésük, de persze tehát a hatalom megtartása a legfontosabb, és az pedig a kínai emberektől függ. Tehát természetesen a kínai kommunista pártnak nincsen demokratikus legitimitása. Erre egyébként a kínai kontextusban, vagy a történelmi, kulturális háttérben is feltétlenül van szükség, hanem eredmény legitimitása van. Tehát arra épül a kínai kommunista pártnak a támogatottság, az elfogadottság, hogy szállítjuk nektek az eredményeket, jobban éltek, mint tavaly, még jobban éltek, mint 10 éve, és sokkal, de sokkal jobban éltek, mint 20 éve, ezt mi eddig biztosítottuk nektek.
1: A párt a népvezető ereje.
2: Igen. És ennek a fenntartása a fő problémája, és itt azért bőven vannak problémák, tehát Itt kevésbé ismert, de akinek folyamatosan például a fiatalok munkanélküliségéről beszélnek. Tehát a friss diplomásoknak 25%-a az nem talál munkát. A sok millió emberrel növekszik, tehát a fiatal, ambiciózus, de megfelelő munkát nem találva fiatal képzett kínaiaknak a száma, ezzel valamit kezdeni kell. Ott vannak a helyi kormányzatok, amik nagyon erőteljesen eladósodtak az elmúlt időszakban, és az már sokszor bénítja a működésüket, ami viszont nagyon fontos, mert az alapvető szociális szolgáltatásokat nem a központi hatalom nyújtja, hanem a helyi kormányzatokat, és azoknak nincsen pénzük, akkor ott helyi szinten gondok lesznek az egészségügyel, oktatással, egyebekkel. Ott a demográfiai probléma. Nem születnek gyerekek. De egészen katasztrofálisak. Még a magyarnál is katasztrofálisabbak a születési számok. Hiába van most már 3 gyerek politika, így az elmúlt éve volt olyan év, hogy 1,0 volt a természetes szaporodási ráta. Ez ugye lényegben azt jelenti, hogy 50 éven belül megfeleződik Kínának a lakossága, meg előregszik az egész, és nem lesz, aki dolgozzon.
1: Bocsánat, hogy nem találnak munkát? A kínaiak tudásintenzív ipart fejlesztenek. Napelemhez is kell tudás, a gépjárműhöz is kell, az akkumulátorhoz is kell, a mesterséges intelligencia, mindenhez kell tudás.
2: Túltermelésük van mindenből, diákokból is, mérnökökből is, egyebekből is. A oktatási rendszernek a fejlődése az megelőzte a gazdaságnak a fejlődését. Tehát egy hasonló eltömegesedés, amilyen mondjuk Magyarországon is végbe ment, a kínai felsőoktatásban is végbe ment, és ezt nem követte le teljesen a gazdaság. Tehát nincsen szinkron az oktatás. Tehát ugyanazt elkövették, ugyanazt a hibát, mint például mi is, hogy nem a gazdasági szerkezetnek, meg a gazdasági igényeinek megfelelően alakult a felsőoktatásnak a struktúrája, hanem a saját logikája szerint.
1: De nálunk azért az egy élő szabály, hogy aki felsőoktatásban végzett, annak szignifikánsan magasabb lesz a keresete, mint aki nem végez a felsőoktatásban. Kínában ez nem így van? Tehát Kínában egy autógyári mérnök nem lehet rádióbemondó a végén?
2: De lehet... De nálunk ez egy kisebb a probléma, tehát nem sokkal nagyobb a túltermelés, főleg bizonyos szakmákban. Nem tudták ezt megoldani. Egyszerűen munka egyébként lenne, tehát a kulcs az nem az, hogy nincsen munka, hanem nincsen megfelelő minőségi munka. Mert nyilván valaki elvégez egy egyetemet, rengeteget fizet érte, a kínai felsőoktatás az fizetős,
1: vissza kéne termelnie.
2: Valahogy vissza kéne termelnie, és akkor azt mondják a gyárba, akármilyen high-tech gyár, hogy hát nekünk mérnökünkből rengeteg van, picit túl sok is, de nagyon szívesen fölveszünk téged a futószalag mellé munkásnak.
1: És akkor 300 év, amíg visszatermeli a pénzt.
2: Igen, vagy igen, és ez nagyon frusztráló tud lenni. Tehát, és itt milliókról van szó, és tényleg érdekes, hogy én ezt, nem tudom, kívülről az ember nem is gondolná, hogy ez probléma, de hogyha kínaiakkal beszél, akkor tulajdonképpen ez szokott a number one probléma lenni.
1: A kínai vezetés állapotát azt miből lehet megnézni, mert Xi elnök arcából nem lehet megállapítani semmit. Miből lehet megnézni?
2: Hát én ilyen kávézaszból szoktam jósolni, meg kártyát szoktam vetni, meg jósnőhöz megyek, meg a madarak röptét figyelem.
1: Újságok? Sorok között olvasni kínai lapokból, nem érdemes azért nekünk a szocializmus idején a mi lapjainkban lehetett a sorok között olvasni, náluk nem?
2: Bizonyos helyzetekben igen. De nyilván az előbb ironizáltam, tehát azért valamennyit így ki lehet olvasni, de általában már csak a végeredményeket szoktuk megtudni. Tehát az, hogy az XY frakció meggyengült, erről nem érnek az újságok. El lehet kezdeni azon spekulálni, hogy ott a, nem tudom, legutóbbi díszszemlén a XF-társ az már nem 2-re volt a Xi Jinpingtől, hanem 8-ra, tehát az XF-társ az meg fog bukni, de azért ez még a hagyományos kremlinológiánál sem mindig működött.
1: Lehet, hogy csak lekiste a buszt reggel.
2: Nem busszal járnak a kínai vezetők, hanem Hongqi vörös zászló márkájú ilyen kínai limuzinokkal, de lehet, hogy lerobbant. De ez ilyen pillanatnyi Tehát ezer dologtól függ. Én nem szoktam ilyeneken spekulálni, mert tapasztalatok szerint nem éri meg. Sokszor lyukra futottam ilyenekben. Utólag szoktuk megtudni, hogy valami volt. Tehát például pletykák voltak. Peking egy nagyon pletykás főváros. Ugye pont azért, mert zárt a rendszer, ezért minden pekingi értelmiségi, akinek van valami ismerőse, akinek van valami rokona, akinek van valami, nem tudom, volt osztálytársa a központi bizottság titkárságán, az biztos értesüléseket elő szokott adni, hogy mostan nem tudom, XY tábornokot éppen le fogják csukni, az ét meg előléptetik, vagy... De hát ezek azért elég megbízhatók. De néha bejönnek belőle, én tavaly találkoztam először a Zhang Youxia tábornoknak a Xi Jinpinggel vívott hatalmi harcáról, vagy harcával, egy ilyen abszolút egy ilyen pletyka csatornán, mondtam, hogy ez egy hülyeség. Hát a Zhang Youxia tábornok, ő a kínai katonai bizottság alelnöke volt, a legmagasabb rangú katona Kínában, az elnök az Xi Jinping volt, csak ő ugye nem katona, tehát ő az egész hadseregnek lényegében ő volt a hivatalosan nem a parancsnok, de lehet így nevezni, óvodai társa volt Xi Jinpingnek, tehát van köztük egy több mint 70 éves személyes nexus, és azt gondoltam, hogy hülyeséget ezek nem fognak 70 év után összeveszni. Aztán Zhang Youxia tábornokot januárban vasba verbe elvitték, és most éppen a múlt heti hír, hogy kizárták a pártból, meg átadták az ügyét a legfőbb ügyészségnek. Szóval itt például mondom, hogyha hallgattam volna a pletykákra, akkor mondhattam volna, hogy na itt leszámolás lesz a legmagasabb rangú katona tisztel az országban, de az a baj, hogy ezzel együtt 30 másik pletykát is hallottam, és abból a 30-ból meg nem lett semmi.
1: De kínaiak is olyanok, mint mi, hogy azok mondják a legjobb sztorikat, akik a legkevesebbet tudják róla. Tehát szeretnek tódítani? Meg kiszínezni? Hatalmas az irodalmuk, óriási költészet, tehát van miből dolgozni.
2: Hát én ezt inkább onnan fogom meg, hogy ez egy alapvető emberi vágy, hogy az embert fontosnak tartsák, és jól értesültnek tartsák, és ezért mindenki, aki kap egy ilyen biztosnak tűnő fülest, az továbbadja, hogy ő biztos forrásból tudja, hogy a, nem tudom, csincsangcsungot le fogják váltani. Ilyet azért Magyarországon is láthatunk, gondolom ön különösen amikor kikapcsolják a kamerát, akkor hallott azért már olyan meg a mikrofont, akkor hallott már olyan sztorikat, amik aztán nem föltétlenül bizonyultak igaznak.
1: És nem is idézhetők, hiszen nem. Megállapodtak a felek a technológia előnyeiről, a mesterséges intelligencia technológia előnyeiről is kockáltatvai foglalkozó párbeszéd megindításáról. Ez egy ilyen bevált kínai fordulat, hogy beszélni kell egymással. De mit akarnak ők valójában a mesterséges intelligenciával?
2: Hát amikor valamiről párbeszédet indítanak, az ugye azt jelenti, hogy ez egy megoldhatatlan probléma. Viszont fontos probléma, tehát el kéne kezdeni így gyúrogatni, gyömöszölni, hogy hát aki jön belőle valami. Ugye az amerikai kormányzat az tulajdonképpen korlátlan fejlesztést támogatja. Ugye az elmúlt hetekben megjelentek mindenféle rémhírek, nem tudjuk ezek mennyire marketing akciók voltak, mennyire valós rémhírek, de Trump ugye szó szerint azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia szabályozás az maradjon úgy, ahogy most van. Csak nevezzük el szuperintelligenciának, igen. A kínaiak sem szeretnének korlátozást, ők ugye le vannak maradva, nem sokkal, de pont az ilyen legeslegfejlettebb AI modellek tekintetében tulajdonképpen talán egy pár hónapos hátrányuk. Hát neki nem hiányzik, hogy korlátozzák őket, hogy korlátozásokat vállaljanak. Ugye azért ne legyenek illúzióink, a mesterséges intelligencia egy fegyver, egy katonai eszköz. Na most országok nem szoktak abban megállapodni, hogy korlátozzák a legmodernebb fegyverek fejlesztéseit.
1: Vagy legfeljebb azért, hogy hát ha a másik komolyan veszi, hogy korlátozni kell, de mind a ketten tudják, hogy egyik se veszi komolyan.
2: Hát ehhez azért kell egy jelentős bizalom, vagy pedig az ellenőrzésnek a lehetősége. Ez ugye mondjuk a szovjetek meg az amerikaiak idejében az atomfegyverekkel ment, mert ugye az atomfegyvereket lehet látni az űrből, tehát tudjuk, hogy ezt most csináltak-e, vagy nem csináltak, vagy ott van, vagy nincs-e ott, de az, hogy a mesterséges intelligenciát egy pincébe kik fejlesztenek itt, nem, az nehezen detektálható, és az a bizalom, hogy elhiggyék, hogy jó, akkor én leállítom a fejlesztéseket, de akkor te is, ez hiányzik.
1: Irán ügyében mit akar Kína elérni? Az amerikaiakról tudjuk, hogy mit akarnak, meg akarják nyerni. ezt a háborút, és nem akarnak atomfegyvert. De mit akar Kína?
2: Biztos benne, hogy az amerikaiak tudják, hogy mit akarnak elérni, mert hát nekem ez volt elején, a fő problémám.
1: Hogy Iránnak atomfegyvere semmiképpen.
2: Hát igen, meg mást is mondtak, ugye rezsimváltást is ezt mondtak,
1: az aztán abból...
2: Valószínűleg igen, tehát én nyilván kevésbé vagyok tájékozott iráni ügyekben. Nyilván a kínaiaknak jól jönne, hogyha a Hormizi szoroson átjárnának a hajók. De tulajdonképpen az se tragédia, ha nem. Meg ráadásul a kínai hajókat általában át is engedik, amikor meg nem engedték át, akkor pedig a kínaiak tudták menedzselni az olajhiányukat elég ügyesen. Úgyhogy, hát hogyha cinikus akarok lenni, akkor a kínaiak valószínűleg azt akarják, hogy az amerikaiak még néhány hadihajót vonjanak el a távol-keleti hadszint, vagy a kelet-ázsiai hadszintérről, vagy a közel-keletre, tehát menjenek jó messze Kínától, és ott lehetőleg a lehető legtöbb rakétájukat, meg lőszerüket lövöldözzék el, és minket hagyjanak békén.
1: És akkor nekünk szabadabb a kezünk Tajvannál, meg az egész kínai tengeren? Minden?
2: Az, ugye az azért mindig jó, hogyha az ellenség távol van tőlünk, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogyha most nem tudom, még három amerikai hajó elmegy innen, akkor azonnal megtámadjuk Tajvant, szerintem nem így gondolkoznak a kínaiak, de az biztos, hogy sokkal kellemesebb számunkra, hogyha még három amerikai hadihajó elmegy innen.
1: De Európa nem volt ott ezen a tárgyaláson, nyilvánvalóan nem is lehetett ott, de a kínai-amerikai viszony változásai, azok Európának üzennek egyáltalán valamit?
2: Hát persze, ugye Európa számára amerikai is nagyon fontos, Kína is nagyon fontos, meg az amerikai-kínai kapcsolat is nagyon fontos, mert azért bizonyos helyzetekben Amerika tárgyal Európa helyett, például a mesterséges intelligenciában mi nem rúgunk labdábát, hiszen nincs. De nem lenne rossz, hogy az amerikaiaknak bizonyos dolgokra rá lehetne venni a kínaiakat, csak hát az a baj, hogyha ugye az ember nem ott ül az asztalnál, hanem helyette tárgyalnak, akkor róla is tárgyalnak.
1: Az nem fordulhat elő, hogy a mesterséges intelligenciában a kínaiak tulajdonképpen ugyanezt fogják csinálni, mint a napelemiparral, meg az autóiparral? Nincs Európában már. Lényegében napelemipar megszűnt, autóipar is döglődik. Minden kínai.
2: Itt azért szerintem az európai döntéshozóknak van annyi eszük, hogy igyekeznek nem beengedni a mesterséges intelligenciát, mint a kínai modelleket az európai piacra. Egyértelműen amerikai függésben vagyunk, tehát ez egészen minimális, mondjuk a DeepSeek-nek, vagy a Kiminek, tehát ezeknek a kínai eszközöknek a használata Európában, úgyhogy szerintem ez Európát nem fenyegeti, ez a világot fenyegeti, mert nem abban az értelemben, hogy a világ számára fenyegetőbb, hogyha kínai eszköz használ, mint hogyha amerikai eszközben valószínűleg mondjuk nem tudom, Szudánnak, vagy Nigériának, tök mindegy, hogy az amerikaiak lopják az adataikat, vagy a kínaiak. De a probléma az, hogy kiszorulunk erről a piacról is. Tehát itt a kínaiak tényleg azt a stratégiát alkalmazzák, amit például a mobiltelefonoknál alkalmaztak, vagy akár a napelemeknél, hogy megjelennek a globális délországaiban, amik azért mégiscsak a emberiség 8 milliárd lakosából 7 milliárdot lefednek, és azt mondják, hogy mi adunk nektek ingyen nagynyelvi modelleket, ilyen úgynevezett nyílt súlyú mesterséges intelligenciát, ezt feltelepíthetitek a gépetekre, alakíthatjátok, átírhatjátok, tehát nem az az előfizetős modell jellemzi a kínai cégeket, ami az amerikait, hogyha akarsz engem használni, akkor fizesse havidíjat, hanem azt, hogy tessék, itt van, vigyed, használd, csinálj vele, amit akarsz.
1: De mint az Android meg az Apple közötti különbség, hogy az utóbbiba én is fejleszthetek bármit?
2: Hát mutatis mutandis, igen. Igen, és nyilván a globális délre vevő, mert a belépési költség az nagyon alacsony. Aztán más kérdés, hogy utána ugye a kínai technológiától fog függeni, tehát majd a következő lépésben már a fizető szoftvereket is a kínaiaktól fogja megvenni. És ebből a szemben, tehát ez történt például a mobiltelefonia piacán is, hogy 2000-es években oda ment a, nem tudom, Siemens, meg a Cisco, meg ezek Afrikába, és közölték, hogy mi nagyon-nagyon sok csillió dollárért építünk nektek vezetékes hálózatot. Oda mentek ugyanekkor a kínaiak, a Huawei meg egyebek, és azt mondták, hogy mi sokkal kevesebb pénzért építünk nektek mobil hálózatot. Ki nyert? Kinek a telefonrendszereit használják Afrikába? Hát ki tudjuk találni.
1: Például egy magyarországi kínai gyártókapacitás, ez függ az amerikai, kínai, az amerikai, európai tárgyalásoktól? Vagy ezt a kínaiak kiválasztották, és akkor ez fix, mondjuk Szegeden a BYD?
2: Hát közvetett hatása lehet annak, hogy ugye az amerikaiak minden európai autóra súlyos vámokat vetettek ki. Tehát az amerikaiak nem csak a kínaiakkal folytatnak kereskedelmi háborút, hanem Európával is, és természetesen ezek a vámok a Magyarországon gyártott autókra is vonatkoznak, legyen az egy Audi, vagy legyen az egy BYD.
1: Vasút, Budapest-Belgrád vasút, ennek a sorsa, ez fix. Ja, volt-e nálunk,
2: hát most csak ne szedjük fel a sineket.
1: Hát mennyire gondolnak, bocsánat, a kínaiak mindig mondta, hogy hosszú távon gondolkoznak. Tehát nekik is volt egy olyan fiókjuk, hogy mi van, hogyha kormányváltás van Magyarországon, akkor ugyan a B-terv, tehát olyan a szerződés, hogy akkor is meg kell csinálni?
2: Na, ebben az esetben nekem az az érzésem, hogy nem volt ilyen fiókjuk. Annyira, hogy már meg kétségbe esettem, viselkedtek a, nem, ez nem jó szó, de hogy mondjam, nagyon elkezdtek zsizsegni a választások után, hogy úristen, most mi lesz? Tehát én is sok ilyen beszélgetést folytattam, meg cikkeket kértek tőlem kínai újságokról, láthatóan, hogy mondjam, tehát elhitték azt, amit Magyarországon is sokan elhittek, hogy maradni fog az előző kormány, és ezért nem töltötték meg a megfelelő fiókot, a megfelelő dokumentumokat, de most már gőzerűvel rajta vannak, tehát gyűjtik az információkat, megépítik a kapcsolatokat. Szóval Budapest-Belgráz az fel van építve, az magyar tulajdonban van, ott vannak a sínek, felszedni nem fogjuk a síneket, legalábbis remélem, ott a kínaiakkal nekünk egy dolgunk van azzal kapcsán, hogy vissza kell nekik fizetni a hitelt, amit fölvettünk, azt meg ugye muszáj lesz visszafizetni.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Salád Gergely, sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet oktatója, munkatársa volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
0: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A gazdasági és energetikai minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembe vételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Ámos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Ámos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok programot. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket, többek között Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, illetve például Tiszalökön is. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron 2 kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Ez verseny is az országok között, a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. A résztvevők számára most az a kérés, hogy akár szervezett programon, akár egyénileg jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a 3 leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon, vasárnap délután.

0: illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők. A történetek az év hős kutyája díj honlapján olvashatók, ahol a versenyszabályzatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán adáskörzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Matas.
1: Reklám.
2: Abigén.
3: A gogyós gyümölcskertész.
4: Szentpéteres
3: erdőjén.
4: Házasságon innen.
2: Katalin.
4: És a gyerek.
3: A gólyakalifa.
2: Foszti fiú esetek.
4: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
7: Harisnyás búcsúzott, arra kérte őket, ha lehet, a szokottnál korábban találkozzanak a követségen, mert ma Ofélia esküvőjét ünneplik a szigeten, s a laboratóriumból még oda is el kell mennie. Valentinra mindenki számít, elvégre ő majdnem családtag Cocó miatt. Cocó fehér matrózruhát kapott az esküvőre, és jó, hogy el nem felejtette, kivételesen talán Valentinnak is ünnepélyesebben kellene öltözködnie mára. Valentin elképzelte Cocót fehér matrózruhában. Hát hiszen ezen nem múlik. Felveheti ő is a fehér ruháját, bárhogy aztán este hogy lesz a kilopózás, pláne korábban a szokottnál és ünneplőben, azt még egyelőre egyikük se tudta. Törte a fejét, mi csináljon este. Hány órára ígérheti? Felnézett a villanyoszlopra, az órára, és akkor hirtelen elkiáltotta magát, mert a villanyoszlop tetején megpillantotta a madarat, akiről Ginevra beszélt. Olyan csapzott, sáros, véres, nyomorult volt, hogy Valentin nem tudta megállapítani, milyen fajta madár. Nagyon volt valamivel a galamnál, de nem volt galam formája. A feje nem látszott, azt eldugta a szárnya alá, és ez a szerencsétlen, lemondó mozdulat emlékeztette Valentint valakire, csak azt nem tudta kire. Kandurka és Harisnyás hűségesen követték a tekintetét. Ott! Mondta Valentin. Ott van szegény. Hol? Kérdezte Harisnyás, és kimeredt a szeme az erőlködéstől. Ott, az orrod előtt, a villanyoszlop tetején. Nem látod, Kandurka? Kandurka összeráncolta a homlokát, úgy bámult fel. Aztán megrázta a fejét, és azt mondta csalódottan, nem lát senkit. Harisnyás is azt mondta, hogy ő se lát, csak... Néztek össze-vissza a téren minden házra, ereszre, fára, a villanyoszlopra is, de hasztalan. Valentin csak kiabált, mutogatott, és akkor odajött két felnőtt. Azok is sajnálták a madarat, de nem csináltak semmit, csak sajnálkoztak és tovább mentek. És mikor Harisnyás és Kandurka egyre értelmetlenebbül néztek rá, Valentin egyszer csak megértette, hogy hiába mutogatja ő a madarat a barátainak, azok nem fogják meglátni soha. Harisnyás és Kandurka szemének üres levegő rezeg az óra tetején. Akkor tudta már, ki az a madár ott, és hogy került oda. Megállapodtak, hogy Valentin vacsora után azonnal elindul Kandurkával. Valentint az orvosság reménye roppant önbizalommal töltötte el. Elvégre ez a legutolsó ilyen este. Holnap már mindent el lehet mondani maminak, és holnaptól kezdve nyíltan és engedéllyel látogathatja a barátait. Harisnyás visszament a követségre, Kandurka meg Valentin pedig haza. Kandurka nagyon sajnálta, hogy nem találták a madarat, de remélte, hogy még előkerül. Valentin éppen azon törte a fejét, mit csináljon. Pontosabban, mit tehet a Lukács érdekében, amikor megismerte a Gabriel dudálását. Gyorsan kinyitotta a kaput, és a kocsi begördült. Ügyvéd bácsi kisegítette Lavinia nénit, felmentek az irodába. A néni sápat volt, nem köszönt senkinek. Ügyvéd bácsi időnként megköszörülte a torkát, és szintén nem látszott valami vidámnak. Gabriel azt dünnyögte a garázsba, hogy a nénit iszonyú pénzbírságra ítélték állatkínzás miatt, és minden vádpontban elmarasztalták, hogy felügyelő bácsi és Hubert is ellene vallott, Sőt, a város fel is bontotta a velük kötött szerződést. Az egész nagyon nagy szégyen Lavinia nénye. Ezzel különben az ő dolguk is megoldódott, mert Lavinia néni ezek után bizonyára nem marad a városban, és akkor felügyelő bácsi is. Ők is maradhatnak a helyükön. Nem kell más állásba menniük. Valentin elgyönyörödve hallgatta. Csak az ijesztette meg, hogy mikor Gabriel sok szünet, dörmögés, válvonogatás és dünnyögés után befejezte a beszámolóját, Szakács néni elsírta magát. És valami olyat mondott, hogy ez eddig mind jó, mind szép, de hát, ha mégis új hely után kell nézniük, és akkor ugyan mi lesz ezzel a kis bárányjal itt? Ginevra ugyan azonnal felcsattant, hogy ne huhogjon, mikor semmi oka nincs rá. De Valentin azért csak elkedvetlenedett megint, mert nagyon jól tudta, hogy ő az a kis bárány, akinek a sorsán Szakács néni aggódik. És azt is tudta, mire céloz, amikor új helyről beszél. Aztán mégis megvigasztalta magát azzal, hogy Szakács néni még nem tudja, hogy mami holnapra már egészséges. Kandurka bement Gabriellel a garázsba, lefeküdt az autó ülésére, Gabriel még a pokrócot is ráborította, hogy melegebb legyen. Valentin felment a házba, hogy megnézze, kéznél lesz a fehér ruhája, és hogy pénzt vegyen ki a persejéből, mert azért nászajándék nélkül mégsem mehet esküvőre. Mit visz az ember egy oroszlánnak nászajándékba? Bár megkérdezhetné valakitől. Előbb a gardrop szobába ment, és meggyőződött róla, hogy a fehér ruha frissen mosva, kivasalva ott lóg a szekrényben. Éppen indulni akart a szobájába, hogy kibontsa a persejét, mikor valami különös hang megállította. A gardrop szoba egyik ajtaja a mami szobájába nyílt, és a sajátságos hang a mami szobájából hallatszott. Szomorú, öreges hüppögés volt. Lavinia néni sírt. Hallgatózni illetlenség, tanította mami. Valentin nem akart illetlen lenni, tulajdonképpen nem is volt kíváncsi. Ha nagyon figyelmesen magába nézett volna, rájön, hogy csak azért akart ott maradni, mert ha valakit sírni hallott, mindjárt iszonyúan dagatnak érezte a saját torkát is, még akkor is, ha nem szerette azt, aki sírt, és ilyenkor mindig azon kellett gondolkoznia, nem tudna-e segíteni rajta valamiképpen. Csak állt hát a kis gardrop folyosón, és most már az ügyvéd bácsi kurta köhögését is hallotta. Emiatt kár izgatnia magát, mondta ügyvéd bácsi. A pénz jön, megy, nagy összeg, de nem teszi tönkre. A néni bent kifújta az orrát. Maga mindig olyan ostoba volt, mondta a Valentin nagy elképedésére. Már 40 évvel ezelőtt is olyan ostoba volt. Soha nem tudta elképzelni, mi jár az eszemben. Azért sírok, mert nem tudom folytatni ezt az átkozott munkát. Azért sírok, mert nekik lett igazuk. Megint kifújta az orrát. Míg ez a munka folyt, mindig lehetett veszekedni, meg vitatkozni. Volt értelme felkelni, neki indulni a napnak. Most újjal mutogatnak rám, a szerződésemet is felbontották, és mindez a nyomorult lovak miatt. Vitatkozni, veszekedni mindig nagyon szeretett, mondta ügyvéd bácsi valami olyan félig komoly, félig mókás hangon, amilyet Valentin sose hallott tőle. Az üzleti életet is nagyon szerette. Hát persze, mondta a néni. Valamit szeretni kell. Csönd lett. Ügyvéd bácsi megint köhögött. Pedig nem ártana, ha valami más is érdekelné, mondta. Annyi árva gyerek van, annyi beteg, elhagyott öreg Lavinia. Valentin leste, hogy fog felcsattanni a néni erre a borzasztó bizalmaskodásra, de a válasz csendes volt. Én nem tudok jó lenni senkihez. Anyám meghalt pici koromban. Apám meg nem jóságra nevelt, hanem üzletembernek. Ne prédikáljon itt nekem árva gyerekekről. Nincs tehetségem az érzelmességhez. Torokköszörülés, köhögés. Azt tudom, mondta ügyvéd bácsi nagyon lassan. Úgy emlékszem, ha szabad rá emlékeztetnem, hogy volt valaha valaki, aki nagyon ragaszkodott magához. Én tudok egy kezdő ügyvédről. Semmi asszonyom, semmi ügyvéd úr. Ki hitte volna, hogy ügyvéd bácsit Arthurnak hívják? Vajon mami tudja, hogy Lavínia néni azért nem ment hozzá ügyvéd bácsihoz, mert annak nem volt pénze? A néni meg mindenáron pénzt akart, még többet annál, mint ami neki van, egyre többet. És hogy Lavínia nénit addig tanítgatták otthon arra, hogy csak az üzletet szabad igazán szeretni, még annyira megtanulta, hogy másra már nem is tudott gondolni. Meg hogy mindennek megvan a maga magyarázata, de ki gondol pénzre, meg üzletre, meg a dédapára, mikor Lavínia néni jut az eszébe? Nem, ezek után igazán illetlenség lenne itt maradni. Most már mindegy, mondta Lavínia néni, és kifújta az orrát. Most már mindegy, mondta ügyvéd bácsi is, és egy egész picit sóhajtott. Valentin lábújhegyen visszament a szobájába, és megszámolta a pénzét. Ginevra, akit a lomos szobában talált meg, ahol a néni nagy bőröngyét porolta, holnap visszamegy a néni a birtokára. Helyette ügyvéd bácsi fog intézkedni a telepen. Úgy gondolta, hogy minden nászajándék között, amit az esküvőjén kapott, legjobban egy termofornak örült. Annak vette a legtöbb hasznát. Gabriel, amilyen nagy darab, alapjában véve gyenge gyomrú. Hányszor segített rajta a termofor? Valentin nagyon megkönnyebbült, és mindjárt el is ment hazúrról, hogy megvásároljon estére. Egy kicsit nehezen találta meg a termofort, mert eleinte mindig rossz boltba ment be. Női divatkereskedésbe, meg fűzőshöz, de végül mégis sikerült beszereznie. Visszafelé szándékosan kerülővel jött a téren át, hogy megnézze, mi van Lukáccsal. De a madár már nem volt ott az órán, és nem látszott sem erre sem. Még most se tudta, hogy fog este elszabadulni. Senki se volt beteg, senkinek nem fájt a foga, a néni bejelentette, hogy az ebédlőben vacsorázik, nem a szobájában, még senki sem volt kimenős. Kandurka és Valentin nyugtalanul tanakodtak, mit csináljanak. Már eljött a vacsora idő, és még mindig nem jutottak semmire. A néni alig evett valamit, nagy csend volt a szobában. Mikor Ginevra leszette az asztalt, Valentin valami olyanra szánta el magát, amit sohasem próbált. A néni leült újságot olvasni a kis lámpa alá. Valentin odaállt elébe. Eleinte nem vették észre, aztán a néni egyszer csak mégis ránézett a szemüvege felett, és megkérdezte, mit akar. Szeretnék elmenni ma este, mondta Valentin, és nagyot nyelt az izgalomtól. A néni nem válaszolt, csak nézett rá elképedve. Most már mindegy volt. Úgy szeretnék elmenni, hogy sajnos nem mondhatom meg, hová megyek. És azt hiszem, nagyon későn fogok hazajönni, de becsület szavamra mondom, hogy fontos ügyben kell elmennem, és nincs benne semmi rossz. Mikor azt mondta becsület szavamra, oda tartotta kis markát Lavínia néni elé. A néni leeresztette az ölébe az újságot, és megfogta a Valentin kezét. Valentin állt a sziszenés nélkül, pedig reggel rajszögbe tenyerelt, és egy mély szúrás volt a tenyere közepén. Jó volna a gondolatolvasó most. Mit gondolhat a néni? Csak állt előtte, reménykedve és félve. Úgy szeretné elkerülni, hogy kimondja a mami nevét. Pedig talán elengedni a néni, ha tudná, miről van szó. De hinne neki. Még ha beszélhetne is ezekről a dolgokról, hinne neki. A gondolatolvasó azt mutatta volna, hogy a néni ügyvéd bácsira gondolt, arra, hogy ugyan mit tenne most az ő helyében. Ügyvéd bácsinak volt egy Valentinnál 2 évvel fiatalabb unokája, akiről gyakran beszélt a néninek. Az elképedve hallgatta, és mindig azt mondta ügyvéd bácsinak, majd nézze meg, mi lesz ennek a rontásnak és nagy szabadságnak a következménye. De az ügyvéd bácsi csak nevetett, és egyszer el is hozta Totót, és a néni látta, milyen tisztelettudó, okos, bátor, jól nevelt kisgyerek. Menj el, mondta a néni kurtán, majdnem haragosan. Valentin alig akarta elhinni örömében, rohant az ajtó felé, de a néni szava visszahívta. Most én vagyok érted felelős, nézett rá komolyan. Ne hozz rám több bajt, mint ami úgy is van. Valentin megígérte. Alig köszönt, olyan boldog volt. Ki kandurkához, készülődjék. Be a gardobszobába, fel a fehér ruhát, a termofort és kandurkát a hátizsákba, pénzt autóbuszra a persejéből. Jaj, de boldog! Ginevrát nehezen lehetett meggyőzni, sokkal nehezebben, mint Lavinia nénit, s főleg a fehér ruha aggasztotta meg a hazatérés időpontjának a bizonytalansága. Felajánlotta, hogy elmegy vele. Küldte volna Gabrielt. Csak nagyon nehezen és tiltakozva nyitotta ki a kaput a néni egyenes kívánságára, aki merevebb és hidegebb volt, mint bármikor. De akit Valentin most csókolt meg először életében önszántából. Ezen Ginevra úgy elképett, hogy elfelejtett utána kiabálni és utána szaladni, mikor kandurkával a hátán eltűnt a sötét utcán. Tizennegyedik fejezet. János, a vőlegény tanúja, Mirtusz ágacska volt a kabátja hajtókáján, nem is kérdezte, hová vigye őket. A nagy elnökségi autó az egyetem felé indult, s még futott, János elmesélte, hogy az esküvőt, ahogy már szokásos, az elnökségi palotában tartják. Az a legnagyobb épület a szigeten. Ilyen ünnepélyes eseményen minden szigeti lakos részt vesz, kivéve persze az ügyeleteseket. Emma például, a harisnyás titkárnője, csak az eseményrögzítőn nézi majd végig. A tükörnél, a klinikákon is van inspekció, az természetes. A laboratóriumok? Ó, egy ubisz mindig szolgálatban van. Valentin megkönnyebbült. Mikor megérkeztek az egyetemre, az volt az első gondolata, hogy személyesen adja át a szert, sőt, meg is várja, míg az orvosság elkészül, de aztán mégsem így történt. Ahogy kiléptek a kocsiból, az izgatottságtól úgy elkezdett reszketni a lába, hogy alig tudott beszállni a liftbe. Úgy érezte, egy szót se tudna szólni most az ubiszokhoz. Csak vigye be Harisnyás vagy János a futárcsomagot, be se megy, majd itt kín vár valahol addig, míg a vegyészek elkészítik a szert. Sápat volt, Kandurka bátorítóan szorította a kezét. Persze, itt is megvolt mindennek a szabálya. Utóbb kiderült, hogy nem is mehetett volna be a laboratóriumba. Az ubiszok munkáját senkinek se volt szabad megzavarnia. Különben is olyan mérges gőzök, gázok szállongtak a levegőben, hogy a vegyészek is védőállarc alatt dolgoztak. A futárcsomag a harisnyás aktatáskájából bátyjához, a professzorhoz került, aki a Valentin szeme láttára helyezte el a fehér tégelyt a laboratóriumi ablak forgókorongjára, amely egy szempillantás alatt befordította a szert a laboratóriumba. Valentin látta a címkét a tégelyen, az volt ráírva: Sarkvidéki Követség, Mami ügy. Félharisnyás azt mondta, nyugodtan elmehetnek, kell egy kis idő, amíg a szer elkészül. Bekopogott az ablakon, hogy megtudja, mikorra remélhetik. Csak egy ubisz volt bent, az leemelte egy pillanatra az állarcát, és a laboratórium telefonjába belesuttogta, hogy nem tud időt mondani, hanem mikor elkészül, elküldi vagy elviszi az esküvőre, mihelyt a váltása megérkezik. Addig csak szórakozzanak a többi vendéggel. Nem volt igazi mulatság, pedig Valentin más körülmények között nagyon élvezte volna. Az elnökségi palota díszterme zsúfolásig megtelt szigeti lakókkal. Ofélia pedig fehér koszorúja alatt igazán megnyerő látvány volt. Mire Valentinék odaértek, az esküvő hivatalos része már befejeződött. A díszterem kis emelvényén egy sápat ő zongorázott. Műsor volt az Ofélia esküvőjének tiszteletére. Cocó csak úgy feszített, frissen keményített fehér ruhájában. Attila, a megnyugodott, friss, jókedvű Attila azt mondta, hogy olyanok ebben az egyforma ruhában ketten, mint a testvérek. Harisnyás közben eltűnt. Cocó úgy tudta, hogy az elnököt várja. János az előcsarnokban maradt. A mennyezetig érő tükörben gondosan megkefélte a bajuszát és a fülpamatait. Félharisnyás professzortársaival találkozott, valahogy ő is elszakadt tőlük. Valentin egy kicsit felvidult, mikor Gergelyt, Kelement és Arankát megtalálta. Kelemen rendkívül csinos volt frakban. Gergely is feltűnően kifényesítette a fején a pikkelyeket. Arankának csak egy mosolyra volt ideje, mert szereplésre várt. Őz ödön befejezte a zongora számát, a balettkar, kedves kis Hermelin lányok már felfutottak a színpadra. A balett után az Aranka szavalata következett. Ofélia körme beleakadt a fátyolába, ahogy megtörölte a szemét. Micsoda jeles nap ez a mai. Valentin csak fél szívvel figyelt. Minduntalan a kiárat felé fordult a szeme. Nem jön-e valamelyik ubisz az orvossággal? Sajnos nem jött. Láthatólag ők voltak az utolsó vendégek. Utánuk már csak egyszer nyílt az ajtó, jó negyed órával azután, hogy Valentinék megérkeztek. János osont be, utána Harisnyás, és legutolsónak egy öreg ember. Nagyon magas, nagyon szikár, hosszú fehér sörényű férfi volt. Cocó hátra nézett az ajtónyílásra, és azt mondta, hogy ez az elnök. Valentin azt gondolta, tréfál. Teljesen közönséges öreg ember volt, olyasmi, mint Boltos bácsi otthon a kis téren. És különben is, senki nem állt fel, senki nem éhenzett, a műsor tovább folytatódott. Ha hátra is pillantott valaki, csak elmosolyodott, és már nézett is vissza a színpad felé. Már csak azért se lehetett ő, mert nem ment előre az első sorba, hanem mikor észrevett Valentin mellett egy üres helyet, leült mellé. A kis békalány nem látott jól, felkérezkedett az öreg ember ölébe. Elnök, hogy is ne, gondolta Valentin. Jó tréfái vannak ennek a cocónak. A műsor befejeződött. Valentinnak ekkor eszébe jutott a nász ajándék. Megkereste a mennyasszonyt, és közben azon törte a fejét, hogy adja át a termofort. Sajnos nem volt külön ajándékasztal, amire letehette volna. Mit mond az ember ilyen alkalommal? Legjobb talán, ha semmit. Meghajolt Ofélia előtt, és átnyújtotta a csomagot. Ofélia elpirult örömében, láthatólag nem számított ajándékra. Mikor kibontotta a csomagot, és meglátta, mit kapott, még jobban elpirult. Bizonyára a váratlan örömtől, meg attól, hogy Valentin olyan jól eltalálta. Az öregember is odament Oféliához, megveregette a kezét, sok szerencsét kívánt. Ofélia könnyezni kezdett és megölelte. Valamit hebegett, hogy milyen sok szenvedés után érkezett el ez a nap. Örülni sose késő, mondta az öregember. A végét nézd az eseményeknek, Ofélia. Fújd ki az orrodat, lányom, tönkre megy a szép ruhád. Kandurka odalépett melléjük, meghajolt az öregember előtt, és Valentin hallotta, hogy dorombol. Egek, milyen népszerű ez a különös öregember. Rosszkedvűen elfordult, a kijáratot nézte. Harisnyás megrázta a fejét. Nem mehetünk újra a laboratóriumba, mondta. Mielőtt kész, hozzák vagy küldik. Hallottad, hogy Danubis megígérte. Ne légy olyan nyugtalan, nem tarthat már sokáig. Beszélj inkább az elnökkel. Harisnyás halkan beszélt, de az öregember meghallotta. Odafordult Valentinhoz, aki a Harisnyás szavára valóban zavarba jött. Hát mégis az elnök. De akkor miért olyan, mint egy akármilyen ember? Nincs egyenruhája, kitüntetése. Nem is katona. Kardja sincs, hogy az ember mindjárt látná, kicsoda. Hogy beszél az ember egy elnökkel? Ó, csak meg ne szólítaná. Sajnos megszólította. Még nincs kész? Kérdezte. És valahogy egészen természetesnek hatott, hogy mindent tud. Nagyon ideges vagy, látom. Valenti lehajtotta a fejét. Csak kérdezzen ilyeneket, aztán majd elsírja magát, mint egy kisbaba. A legjobb, ha nem is válaszol neki. Vajon sértődékeny egy elnök? Nem volt sértődékeny. Egy pillanatra ráejtette a kezét a Valentin hajára, aztán már cocóval beszélgetett. Kesely apóékat kérdezte, erre Valentin is odafigyelt. Cocó azt mondta, a hátsó szigeten vannak az üdülőben, nagyon jól érzik magukat. Jól megnézte az elnököt megint. Nem hiába, akárhogy nézi, csak egy öreg bácsi, alig, hanem nagyon öreg, sokkal idősebb ügyvéd bácsinál. Hogy is magyarázta Bárány tanár úr a közismereti órán? Hogy azelőtt 49 évvel jött a szigetre két kutyájával, azóta itt lakik. Megtanította az itt élő meg a magával hozott állatokat mindenféle mesterségre, tudományra, és lassan aztán kialakult a sziget olyannak, amilyen most. Nagyon érdekes. Bizonyosan mérnök lehet tulajdonképpen, különben nem tudta volna kitalálni az eseményrögzítőt, meg a tükröt. Illik megkérdezni egy elnököt, hogy alapjában véve mi a foglalkozása? Valentin úgy gondolta, nem illik. Nem unatkozott, csak most először, mióta új barátaival érintkezett, nem tudott mit kezdeni közöttük. Most csak mami volt benne, és olyan mindent áthatóan benne volt, hogy más számára nem is maradt hely a szívében vagy az érdeklődésében. Az elnök Kelement kereste valami miatt, aztán Valentin elvesztette szem elől, mert egyre csak a bejáratot figyelte. Nem jött senki. Egyszer csak János megrántotta a kabátja ujját, azt mondta, hogy az elnök felment a lakásába, s arra kéri őt, menjen fel hozzá. Akármennyire olyan is volt az öregember, mint Boltos bácsi, azért mégiscsak az elnök volt. Valentin önkéntelenül körülnézett, hallja-e valaki, hogy meghívták, és csodálkozik-e. Többen hallották, de senki se csodálkozott. A kis békalány azonnal ajánlkozott, hogy felvezeti. Ő szerette volna, ha Kandurka vagy Harisnyás is vele megy, de János határozottan kijelentette, hogy az elnök csak Valentint magát hivatta. Kandurka megígérte, hogy ügyel az ajtóra, és azonnal értesíti, ha az Ubisz megérkezett. Útközben sajnos kiderült, hogy az elnökhöz mindenki jár. Hol ő hivatja egyiküket, másikukat, hol meg maguktól mennek. A kis békalány is volt már, nem is egyszer, a múlt héten is volt, mert elvesztette a vonalzóját, és nem mert hazamenni. Neki csak nagymamája van, aki iszonyú spórolós és szigorú. Az elnök aztán adott neki egy másik vonalzót, és akkor már nem volt semmi baj többé. Sok-sok emeleten át futott a lift. Valentin emlékezett az épület beosztására, jól látta lentről is, meg a fülöbbből is. A palota olyan volt, mint egy alul széles, felül elkeskenyedő üveg. Az üveg nyakában volt az elnök magánlakása. Izolda a békalány nem kísérte csak a lakásig, Valentin egyedül maradt egy gömbölyű üvegajtó előtt. Az ajtón nem volt csengő, és ahogy a kilincshez ért a keze, mindjárt ki is nyílt. Inas vagy szobalány nem látszott sehol, úgy látszik, az elnök egyedül él. Valentin átment az előszobán, igazán nem volt valami híres, inkább szokatlanul egyszerű. Az otthoninál is egyszerűbb. Régi módi ruhafogas volt a falra szerelve, tükör meg esernyőtartó, de minden nagyon ódivatú. Valentin illedelmesen kopogott, és mikor az elnök azt mondta, szabad, bement a belső szobába. Ez volt az az üvegnyak, amely annyira felkeltette a figyelmet, mihelyt valaki a szigetre érkezett. Tető, oldalfal, minden vastag gömbölyű üvegből. Néhány mindennapi használatra való bútor, egy nagyon pici íróasztal, egy heverő, három szék, egy telefon, egy eseményrögzítő. Csak virág meg könyv volt sok a szobában, különben minden kevés, kép is csak kettő, két tájkép. Az elnök egy karosszékben ült és pipázott. Valentin meghajolt, mint az imént kandurka, és önkéntelenül megcsóválta a fejét. Az elnök elnevette magát, míg helyet mutatott neki maga mellett egy alacsony kis széken. Sajnos meg kellett okolnia, mi nem tetszett neki az előbb. Valentin megmondta, mert az volt az érzése, hogy bár ebben a szobában nincsen gondolatolvasó, az elnök azért, ha akarja, meg tudja állapítani a gondolatait. Az elnök még jobban nevetett, mikor megtudta, mi a kifogása. Minek nekem nagyobb íróasztal meg térképek a falra? Kérdezte folyton nevetve. Nem szeretek én írni. És minek nézném a térképet? Nézik a miniszterek.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail.
4: A gogyós gyümölcskertész Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
2: Katalin.
4: És a gyerek.
2: Gólya Kalifa. Foszti fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: Adora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, 12-14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak, a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai alapján. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A szövetség számításai szerint már 3 éven belül jelentősen megnőhet a magyar vasúthálózat forgalma. Október 4-én vasárnap éjfélig jelentkezhetnek a házi orvosok a Richter érdemérem díjra, a gyógyszerészek pedig október 11-ig nyújthatják be pályázatukat. A Richter Gedeon NRT 3 kategóriában várja a betegellátást fejlesztő, innovatív és példaértékű jó gyakorlatokat. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek alkotói az elismerés mellett bruttó 2 millió forintos díjazásban részesülnek. A cég által 2022-ben életre hívott díj célja, hogy még láthatóbbá tegye a betegellátásban már bizonyított értékteremtő megoldásokat, miközben elismeri a kiemelkedő szakmai teljesítményeket. A kezdeményezés hozzájárul a jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetéséhez, ezáltal támogatva a betegellátás folyamatos fejlődését és a hazai egészségügy megújulását, a szakemberek munkájának elismerését. Minden aktív praxissal rendelkező, Magyarországon tevékenykedő alapellátásban dolgozó felnőtt, gyermek vagy vegyes praxisú háziorvos jelentkezhet. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárra a főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várja az érdeklődőket a 6. református ízek találkozójára október 16-a és 18-a között. Ez az alkalom nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem találkozás és közösségépítés is. Református gazdák, termelők, a sütés-főzés iránt elkötelezett gyülekezeti tagok és érdeklődő vendégek gyűlnek össze, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, tapasztalataikat és hálát adjanak. A hétvége során a kazincbarcikai helyszínre látogatók kézműves kirakodóvásárra, hangulatos főzőversenyre és a helyi gasztronómiai értékek bemutatkozására számíthatnak. A program sorozata hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Ismét meghirdeti a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap Magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. 3 fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói,

0: Szerdán adás közvetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Most arról hallhatnak, hogy keresztjén szellemiségű díjat is átadnak évről évre a miskolci Színefeszten. A Nemzetközi Ökumenikus Zsűri egyik tagjával, Kézdi Beátával beszélgetek ma.
2: Ez egy fárasztó munka, tehát azt gondolják az emberek, hogy jaj, nézzünk filmeket egyhuzamban, és ez mekkora vicces vagy könnyű munka. Nem könnyű munka, mert én például jegyzetelem végig a filmeket, hiszen nem fogok tudni úgy beszélni egy filmről, hogyha a harmadik film után elfelejtem, hogy az elsőben volt egy olyan erős jelenet, volt egy olyan szép színészi megoldás, vagy egy rendezői megoldás, vagy volt egy csavar, amiről fontos lesz majd később beszélni, mert az alapján értékelem azt a itt feljebb vagy lejjebb a pontozásos kis listánkon. Tehát ez egy komoly feladat és megterhelő. Azt hiszem az ötödik nap végére azért elfáradunk.
1: És hogy milyen a jó film? Mit gondol erről Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője?
2: Én azt szeretem, ha egy film megszólít, elgondolkodtat, akár magamról, akár a családtagomról, akár a környezetemről, akár a társadalmamról. Ha ez nem történik meg, ez a megszólítás, akkor tulajdonképpen 90

0: percet vagy 120 percet kikapcsolódhattam, de szerintem azért a kikapcsolódás és kikapcsolódás közt is van különbség.
1: Mai vendégünk tehát Kézdi Beáta, a protestáns filmkritikusokat tömörítő Interfilm Magyarország alelnöke, a Cinefesten dolgozó ökumenikus zsűri egyik tagja. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Német vádemelés című film kapta meg idén a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díját a miskolci Cinefest filmfesztiválon. A zsűriben két protestáns és két katolikus tag döntött arról, hogy melyik alkotás felel meg leginkább a keresztény értékrendnek, vagy melyik film az, amelyiket érdemes lenne például egy ifin vagy bibliórán bemutatni, hogy aztán arról beszélgetni lehessen. A zsűri tagja volt Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője is. Vele beszélgetek mai műsorunkban a zsűrizésről, a jó és a rossz filmekről, és persze részleteiben a Vádemelés című filmről is, hogy kiderüljön, miért épp ezt választotta a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri a Miskolci Filmfesztiválon díjazásra érdemesnek. Mai vendégem tehát Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője, a protestáns filmkritikusokat tömörítő Interfilm Magyarország alelnöke. Mielőtt a Cinefestről és a zsűrizésről beszélnénk, hogy lépjünk egyet-kettőt hátra, és meséld el kérlek, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba az Interfilm Magyarországgal, ami ugye delegált téged ebbe a Nemzetközi Ökumenikus Zsűribe, ami aztán Miskolcon zsűrizett, de hogy neked mi a kapcsolatod az Interfilm?
2: Egyáltalán a kultúrával kezdem. Én a Heti Válasznál voltam a színikritikus, a Heti Válasz nevű polgári hetilapnál, és akkor, amikor az Evangélikus Egyház sajtójához kerültem, akkor nagyon örültem, hogy itt is megmaradhat ez a kulturális vonal, tehát ebbe a két heti színes családi magazinba, amit úgy hívunk, hogy Evangélikus Élet, én igyekeztem moziról és színházról egyaránt írni, és akkor, amikor az Interfilm Magyarország alapult, még előtte az Interfilm nagy szervezet, akkor ugye pont a Cinefesthez kerestek protestáns újságírókat, akik kultúra iránt érdeklődnek, és akkor fölkértek akkor a Cinefestre zsűrizni, és hát ugye megvolt a újságíró létem, megvolt a protestáns hátterem így, és akkor már említettem az Interfilm Magyarországot, ott meg azt éreztük, hogy legyen egy ilyen al szervezete a magyar protestáns újságíróknak, és akkor így igyekeztünk összetömörülni, mert szerintem fontos, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot Miskolctól Sárospatakon át, Soprontól Budapestig.
1: És akkor még egy beugró kérdés, az meg a filmekhez kapcsolódóan, hogy akár a színházhoz is, de most inkább a filmekhez, hogy neked miért fontos a film, miért tartod fontosnak ezt a műfajt, hogy arról kritikát készíts, hogy azt zsűrizd, hogy azt fogyaszt, feltételezem, hogy amúgy is szeretsz filmeket nézni a szabadidődben, és mit jelent neked a film, mint műfaj?
2: Rosszalvó gimnazista voltam, és nagyon rendes szüleim voltak, akik megengedték, hogy a akkor remek M2-n művészfilmeket, illetve a 100 éves mozi sorozatot nézem, amit ugye mindig Szabó István vezetett be, és akkor én beleszerelmesedtem a filmbe, mint műfajba, hogy ez egy olyan fajta történetmesélés, amikor én nagyon sok mindent átélhetek, megtapasztalhatok, és ez a film iránti szeretet, ez megmaradt a későbbiekben is. Én kommunikáció magyar szakot végeztem a Pázmányon, és akkor ott is azért igyekeztem fölvenni filmes órákat, vagy filmtörténettel, filmkultúrával foglalkozó órákat, és aztán, amikor az ember kulturális újságíró lesz, akkor szerintem igyekszik a jó filmeket megnézni, azokról írni, hogy egyszerűen menjen a híre annak, hogy akár most is a Cinefest programjában két remek magyar filmet láthattunk, most is az Evangélikus Életben írtam róluk, mert fontosnak tartom, hogy ezeket a történeteket ismerjük meg, hiszen az embernek alapvető igénye a történet mesélés és a történet hallgatás. És ha az jó, akkor annak adjunk teret, és hirdessük, és vigyük hírét.
1: Oké, és akkor Cinefestre térjünk át, ugye, mert te is szóba hoztad, és ezek szerint nem először zsűriztél ezen a filmfesztiválon. Most hogyan kerültél be az ökumenikus zsűribe, hogyan zajlik ez az Interfilmnél? Megkérdezik, hogy ki ér rá, vagy hogyan delegáltak téged most erre a feladatra?
2: A Cinefest egy olyan fesztivál, ahol van nemzetközi ökumenikus zsűri, nem minden filmfesztiválnak van, és ezért a szempontból is örülök, hogy Miskolcon ezt a szervezők fontosnak tartják. A nemzetközi ökumenikus zsűrit két szervezet adja, a Cygnis, ami katolikus újságírókat, illetve katolikus filmes alkotókat gyűjt össze, illetve az Interfilm, ami pedig protestáns filmalkotókat, illetve újságírókat gyűjt, és minden nemzetközi zsűribe kettő-kettőt delegál a két szervezet, és én nagyjából 8 éve voltam utoljára, ha jól emlékszem, Cinefesten, úgyhogy én úgy éreztem, hogy szívesen jelentkeznék arra, hogy újra zsűrizzek itt. Egyébként rendszerint a kiválasztás az úgy néz ki, hogy a szervezetek szólnak, hogy még keresnek egy-egy fesztiválhoz zsűritagot, van-e kedvünk. Persze, hogyha ez egy német fesztivál, akkor logikus, hogy inkább olyan újságíró jelentkezzen a szervezetből, aki mondjuk németül is beszél az angol mellett, de mondjuk ez nem kizáró ok, mert a legtöbb zsűri, mint nemzetközi, angolul biztos beszél, vagy hogyha valaki németül beszél, vagy franciául, mindig meg tudjuk találni a közös hangot. Tehát az idei munka az így történt, hogy én igazából jelentkeztem, hogy volt szabad hely, és én szívesen jönnék újra Miskolcra.
1: És miért szeretsz zsűrizni?
2: Egy kicsit kilátni az evangélikus berkekből, vagy az egyházi újságírásból, talán ez az első erős motiváció. Ugye a Magyarországi Evangélikus Egyház a harmadik történelmi egyház méretét tekintve Magyarországon, és egy ilyen családias hangulatú egyház vagyunk, és én szeretem azt, amikor a hitemmel, a gondolatvilágommal egy kicsit ki tudok lépni innen, de mégis mindazt, ami én vagyok, és amit képviselek, azt tudom képviselni, és azáltal dolgozni mondjuk egy ilyen nemzetközi filmfesztiválon, egy nemzetközi ökumenikus zsűriben, és a világ minden tájáról érkező újságírókkal és filmes szakemberekkel beszélgetni filmekről, és megvitatni azt, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Ez egy rendkívül jó munka. Zsűrizést ezt mindenkinek szeretettel tudom ajánlani. Aki szereti a filmeket, aki szeret beszélgetni idegen nyelven, szeret a kultúráról eszmét cserélni.
1: És akkor forduljunk rá a friss információkra, tehát a 2026-os Cinefesten a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri a Vádemelés című filmnek ítélte oda a díját, ami számomra érdekes egyébként, hogy egy másik díjat is elnyert ugyanez a film, a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját, de ez csak zárójel. Ti miért emellett a film mellett döntöttetek, és arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire volt ez egyhangú, tehát ez a te véleményeddel egyezett-e, majd ezt is fejest ki, kérlek.
2: Az idei zsűriben ketten voltunk magyarok, és két külföldi tag volt, gyorsan felsorolom őket, Diekis Endre, ő egy operatőr, Mikael Otrisát, ő egy cseh lelkész, aki egyben operatőr és tévés szerkesztő is, és Adrien Fondekav, francia kollega, pedig egy rendező koreográfus volt, és alapvetően nekem az az élményem, hogy minden ökumenikus zsűri egy nagyon jó csapat. Tehát nekem még nem volt rossz élményem, vagy óriási viták, nagyon ellentétes gondolatok. Egyrészt úgy is fogalmaznék, hogy az ökumenikus zsűri dolga könnyebb, mint a többi zsűri, hiszen nekünk van egy keretrendszerünk. Minden zsűrinek van egy kritériumrendszere, de úgy gondolom, hogy az ökumenikus zsűrinek ez még inkább világosabb, tisztább. Tehát, hogy nekünk az alap, hogy az emberi méltóság, az emberi jogok megjelenjenek egy moziban, a keresztény értékek, megmutatni a kisebbségek mellett való kiállást, az igazságért való harcot. Egy csomó olyan kritériumunk van, ami szerintem szűkíti egy-egy akár remek nagy filmekből álló felhozatalt, és az is fontos számunkra, hogy legyen egyetemes hatású, tehát hogyha mi megválasztunk egy filmet, akkor az Mexikótól Kuala Lumpurig értelmezhető legyen, a magyar néző is élvezze, tehát egy egyetemes történet legyen egy témaválasztás, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a szemüvegen keresztül elég egyértelműen tudtunk szűrni napról napra, hiszen mi 5 napon keresztül 16 nagyjátékfilmet láttunk, mi minden másnap, mert mindig aludtunk rá egyet, minden másnap leültünk déltájt átbeszélni, hogy mi volt az az előző 3 film, vagy 4 film akár, amit láttunk. Nekünk az volt a taktikánk, hogy mi az, amit tovább tudunk vinni egy úgynevezett shortlistre, és mi az, ami mondjuk lehet, hogy film technikailag, vagy rendező szempontból, vagy színészi játékból egy rendkívüli történet, de a mi zsűri kritériumainknak, vagy keresztény elveinknek nem felel meg, úgymond. Például ebből a szempontból a nemzetközi zsűri filmjét nagyon kedveltük, de azt tudtuk, hogy mi nem választhatjuk meg a Túl sok vadállat című filmet, mert egyszerűen annyira ellentétes azokkal a kritériumokkal, amik nekünk viszont fontosak, és pontosan ezért választottuk a Vádemelés című filmet, aminek nagyon izgalmas, hogy ugye az angol címe is Prosecution, tehát vádemelés, de a német eredeti címe, hiszen ez egy német film, idei német film, az, hogy Staatsschutz, ami igazából azt jelenti, hogy az állam védelme valamin úgy rajta van, És itt egy nagyon fiatal ügyésznőt látunk, aki az igazságáért harcol. Eredetileg ő egy ügyész, aki viszi az ügyeket, teljes harcosa az állami rendszernek, és elfogadja a kereteket, és aztán amikor ő kerül egy olyan helyzetbe, hogy őt megtámadják, akkor ő a saját ügyéért kiáll, és elkezd kutatni ez után, hogy itt ki volt a támadó, mi lehet a háttérben, és egyre több ilyen margóra tett ügyet kutat föl, és egyre több tanút talál, aki úgymond el lett hallgattatva. Igazából egy nagyon izgalmas krimit láthatunk, rendkívül jó képi világgal, nagyon erős színészi játékkal, és példát mutat nekünk ez a főhős abban, hogy hogyan kell állást foglalni, hogyan kell amellett nem elmenni, hogy cselekedni kell a méltóságomért kiállni, megvédeni azokat a demokratikus értékeket, amit egy államnak képviselnie kell. És ezt láthatjuk végig egyfajta ilyen western thriller krimi elemekkel. Magával ragadó maga a film, és egyszerűen működik, mint egy olyan film, amit mondjuk megmutatnék egy ifi órán a konfirmandusoknak, vagy egy biblia órán elővenném, hogy nézzük meg most ezt a filmet, és erről beszéljünk.
1: És mitől működne szerinted egy biblia órán, vagy ifi órán? Milyen keresztény értékekről lehet elkezdeni beszélgetni mondjuk utána?
2: Egyáltalán arról, hogy megkérdőjelezhetek valamit, ami velem történik, elkezdek szisztematikusan utána járni, reálisan, és amikor észreveszem, hogy nekem van igazam, akkor viszont nem adom föl, akiket meg tudok kérdezni, és magam mellé tudok állni. Az is például egy nagyon-nagyon szép kép, hogy akiket ő ilyen elhallgatott tanúként megkeres a főhősünk, ők mind a tulajdonképpen a saját egzisztenciájuk kockáztatásába, de azt mondják, hogy ők kiállnak ők is emellett, az ember mellett és az igazság mellett, és nem elfogadják ezt a kényelmes álláspontot, hogy ne kapargassuk, nekem így jó, végül is ebből bajom nem lesz. Tehát, hogy több szempontból lehet szerintem erről a filmről beszélni. Van egy nagyon érdekes momentum a film végén, amihez nekem kellett egy kis idő, hogy ezen így gondolkodjam, hogy a főnöke a főhősünknek azt mondja, hogy hát azért jobb lenne, hogyha elhagynád az országot. És akkor a film végén ez a hölgy úgy dönt, hogy ő nem hagyja el az országot, hanem ő igenis tovább harcol, viszi az ügyét, de ezt nem erőszakkal teszi meg, hanem egy olyan jelenléttel. Tehát, hogy ezek is ilyen finom filmnyelvi motivumok, hogy nem meghunyászkodik, de nem ő vál agresszorrá, hogyha velem szemben agressziót követtek el, akkor most, akkor majd most én jövök, én fogok oda csapni, hanem intelligensen, az igazság mellé állva, de nem agresszorként próbálja ő az útját járni. Szóval szerintem ez is egy nagyon szép kép.
1: És akkor a négytagú zsűriben hogyan született meg a döntés? Tehát te ezt a filmet szeretted volna, vagy volt ebben valami, nem tudom, 3-1 arányú szavazat, vagy ilyesmi, vagy egyhangú volt?
2: Ez a film nekünk már a kezdetektől fogva nagyon, nagyon így a topban benne volt. Pont azért, mert úgy ülünk be zsűrizni, hogy tudjuk a magunk kritériumrendszerét, és amikor a moziból kijövünk, akkor szerintem a hallgatók is ismerik azt az érzést, hogy na azt a mindenit. Szóval ez az a film, ami után így meg vagyunk rázva, ilyen katartikus élménnyel jövünk ki a vetítőteremből, és hogy ez az élményünk ennél a filmnél volt meg először, de nem árulok el nagy titkot, mi nagyon szerettük a Mommy Blue filmjét Meyer Bernadettnek. Ott is azt éreztük, hogy pontosan azok a keresztény értékek kerülnek elő, az a film arról szól, hogy egy fiatal ember hogy próbálja meg ápolni az egyre vakuló édesanyját, aki egy cukorbetegség következtében megvakul, ugyanakkor a saját családját, ahol éppen most születik gyermek, a feleségét, hogy támogatja a gyermeknevelésben, illetve abban, hogy mondjuk a karrierje kibontakozzon, és még emellett, hogy áll helyt a saját munkahelyén. Tehát az is egy nagyon szép, egy ilyen intim társadalmi dráma volt, azt is nagyon jó szívvel ajánlom, de valahogy ez a német mozi még inkább egyértelmű volt számunkra, hogy ezt szeretnénk díjazni.
1: Amikor meghozzátok a döntést, akkor mennyire feszül egymásnak, akár most 2026-ban, de akár korábbi tapasztalatodban, ha ott van jobban ilyen, amiben ez esetleg megvalósul. Szóval mennyire feszül össze az, hogy két protestáns és két katolikus személy közös döntését kell meghozni. Emlékszel-e ilyenre, amikor ez élesen megjelent? Vagy lehet, hogy tompán, de megjelent.
2: Abszolút nincs. Szerintem olyan keresztény egység van. Tehát az ökumenikus zsűri tényleg ökumenikusan működik, és a keresztény alapértékek mentén. Tehát inkább olyan vitáink vannak, hogy valakinek mondjuk nagyon tetszik egy film, és akkor próbáljuk arra vinni, hogy értjük, nekünk is nagyon tetszik a film. A saját kritériumrendszerünk szerint nem elfogadható a zsűri elveinek az a mozi. Tehát tetszhet nagyon, de hogy inkább ilyen viták vannak, hogy van egy-egy magával ragadó mozi, de az nem működik a ökumenikus zsűri szemmel, úgymond. De amellett értékeljük magánemberként, csak nekünk most ott nem magánemberként kell jelen lenni, hanem zsűrizünk, dolgozunk.
1: Mondasz egy-két konkrétumot egyébként, hogy mik azok az elvek, amikre most már többször hivatkoztál, aminek az ökumenikus zsűrinek meg kell felelni, és ez alapból így leszűri, vagy kirostálja a filmek egy részét?
2: Igen, természetesen a kiemelkedő rendezői és technikai és művészeti megvalósítás mellett, ami logikusan gondolom az összes többi zsűrinél is megjelenik. Fontos kritérium, hogy az emberi méltóság, az emberi jogok megjelenjenek ebben az alkotásban, akár a transzcendens dimenzió is, a keresztény értékek is megjelenjenek, legyen szó akár a kisebbségekkel való bánásmódról, a rászorultakkal való szolidaritásról, vagy éppen a teremtett világ védelméről, hogy mondjuk most csak három említsek. Amit említettem már korábban, hogy egyetemes hatású legyen, tehát ne csak egy mikroközösség értse, akiknek a nyelvén szól ez. Tehát most, ha mi egy nagyon specifikus magyar történetet mutatunk be, aminek nincsen egyetemes hatása, vagy azt díjazzuk, akkor ez a film nem tud világszerte kibontakozni. Tehát erre is figyelni kell, hogy azt a filmet tényleg Mexikótól értse valaki a, nem tudom, Indiáig, és ugyanazt érezze a néző a világ két különböző pontján a moziban, hogy na, ő te mit kapott ettől a filmtől. És a téma választása bármennyire is ennek a vádemelés történetnek is egy ügyésznőről szól, aki az igazságáért harcol, és én nem vagyok ügyésznő, és ön sem ügyésznő, és valószínű a hallgatóink nagy többsége sem ügyésznő, akkor is értjük, hogy miről szól a történet, honnan, hova jutunk el, és végig szurkoljuk ezzel a igazságharcos ügyésznőnkkel az ő történetét, hogy neki legyen igaza, és eljusson a harcában a megfelelő megoldásig, és igazságot szolgáltassanak neki.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek hamarosan itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést Kézdi Beátával, az Evangélikus Élet főszerkesztőjével, az Interfilm Magyarország alelnökével arról, hogy milyen volt a nemzetközi ökumenikus zsűri tagjának lenni a miskolci Cinefest filmfesztiválon. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A gazdasági és energetikai minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást legyen igénybe vehető. Három év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Ámos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Ámos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok programot. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket, többek között Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, illetve például Tiszalökön is. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Ez verseny is az országok között, a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. A résztvevők számára most az a kérés, hogy akár szervezett programon, akár egyénileg jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap délután 4 óráig. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők. A történetek az év hős kutyája díj honlapján olvashatók, ahol a versenyszabályzatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek.
0: Az időjárásról.
3: Szerdán adás körzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Kézdi Beátával, az Evangélikus Élet főszerkesztőjével, az Interfilm Magyarország alelnökével. Ez a szervezet tömöríti Magyarországon a protestáns filmkritikusokat. A témánk pedig a Miskolci Cinefest, ahol az ökumenikus zsűri tagja volt Kézdi Beáta. A film készítőivel, tehát a vádemelés készítőivel te találkoztál-e, amikor ugye átadják a díjakat, akkor feltételezem, hogy a zsűri valamelyik tagja adja ezt át. Ha ott van az alkotó, akkor lehet találkozás. Te találkoztál az alkotókkal?
2: Nem voltam ennyire szerencsés, mert most az idei Cinefest az egy picit összefolyt a Velencei Filmfesztivállal, és Feres Sariet, a Vádemelés című filmrendezője, akit mi díjaztunk, ő Velencében tartózkodott a stábjával együtt, úgyhogy ő csak egy videóüzenetet küldött a díjátadóra, amit én is nagyon szomorúan vettem tudomásul, illetve az újság, nemzetközi újságíró zsűri is, hiszen ők is ezt a filmet díjazták, de ilyen van, hogy a filmalkotója nem tud eljönni, éppen valahol promotálja a filmjét, éppen egy másik filmfesztiválon van. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy videóüzenetet viszont tud küldeni, tényleg látni ezeken az alkotókon korábbi élményeim azok, hogy megérinti őket az, hogy az ökumenikus zsűri díjat kap. Sose felejtem el, amikor Enyedi Ildikó megkapta a Berlinálén az ökumenikus zsűri díját a testről és lélekről, és Magyarországon erről lehetett őt kérdezni, és egészen komoly választ adott nekem, mint újságírónak arra, hogy neki ez miért annyira fontos, hiszen ő ökumenében él, mert különböző vallásúak a családtagjai, és hogy miért fontos ez, hogy a zsűri az ő filmjét kiemelte, és milyen indoklást adott. Tehát, hogy jó élmény találkozni az alkotókkal, ez most nem adatott meg, de ettől nem érzem kisebb rendűnek a munkánkat, vagy drámainak a helyzetet.
1: És az, hogy a filmkritikusok nemzetközi szövetségének választása ugyanerre a filmre esett, az neked mit jelent, megerősítette abban, hogy akkor jó döntést hoztatok, vagy nem kell megerősítés, mert akkor nyilván anélkül ezt a döntést hoztátok volna, de szerintem minden esetre egy érdekes információ, és esetleg ennek a zsűrinek a tagjaival beszéltetek egy kávészünetben, és rácsodálkoztatok-e a közös nézőpontra.
2: A zsűrik általában külön kávézgatnak, pont azért, hogy ne befolyásoljuk egymást, de az esemény előtt azért el szoktuk egymásnak sutyorogni, és akkor mi nagyon örültünk. Szerintem ez olyan megerősítő élmény, hogy egy teljesen más kritériumok mentén dolgozó újságírókból álló. Volt egy hondurászi tagunk, volt egy magyar tagunk ott az újságíró zsűriben, és hogy ők ezt a döntést hozták. Ez szerintem inkább megerősíti azt, hogy ez a film egyetemes témát hoz, jó filmnyelvvel dolgozik, jó a színészi játék, és megtekintésre érdemes. Tehát, hogy minél több zsűri gondolja azt a filmet a legerősebbnek, szerintem az akkor tényleg azt mutatja, hogy erős mozit láthatunk. A Cinefestnek viszont nagyon jó és erős felhozatala volt szerintem idén, tehát legalább volt 4-5 olyan film, ami nagyon jó, hogyha megnézik a hallgatók, és lehet utána róla beszélgetni. És most ne tartsanak kegyetlennek, hogy én a 16 filmből mondtam, hogy 4-5. Ez általában egy filmfesztiválon így van, hogy nem mind a 16 egetrengető és katartikus élmény, ha 4-5 olyan film van, amit utána örömmel ajánlunk a barátainknak, családtagjainknak, bibliakörre, ifi órára, akkor szerintem az jó.
1: Legalább cím szintjén még akkor azt a néhányat elmondod? Most kettőt
2: említettünk
1: eddig.
2: Ahogy már mondtam, én nagyon örültem a Mommy Blue című magyar filmnek, őt kifejezetten ajánlom a hallgatóknak, és nagyon örülök, hogy most kezdik el a mozikban bemutatni. Ugyanígy nagyon nagy öröm volt látni Reisz Gábornak a Földszint című filmjét, úgyhogy rögtön két magyar mozziért futhatnak az érdeklődők a mozi jegyek megvásárlására. Érdekes tapasztalás volt, hogy történelmi filmeket, múltfeldolgozó filmeket is láttunk a moziban. Nem tudom, hogy a nemzetközi forgalmazók be fogják-e hozni Magyarországra, de az egyik kedvencem az a norvég, az Oszlói csata című film volt. ez egy adott eseményt, az oszlói csatát dolgozza föl egy későbbi esemény tárgyalás szempontjából, végtelenül szép technikai megoldásokkal, nagyon erős színészi játékkal, és kapunk egy képet egy háborús pillanatból, egy helyzetkezelésből. Az is egy nagyon jó mozi volt, és hát van a... Kicsit el is akad a szavam. Tehát a Nagy Zsúria Túl sok vadállat című filmet választotta, ez egy francia mozi, rendkívül erős történet, megpróbálok nem spoilerezni belőle, de az alaptörténet az az, hogy egy francia kisvárosban, faluban vagyunk, ahol a gazdák az elszaporodó vaddisznó állomány miatt folyamatosan megrövidülnek, megeszik a terményüket, tehát rendkívül rossz helyzetben élnek ezen a településen a gazdák, és hogy ők hogy próbálnak meg magukért kiállni, és hogy próbál meg a politika és az állam a korrupcióval ellenük fordulni, és másfele vinni a fókuszt, és hogy a kisember és az állam harcát láthatjuk itt is. Elég radikális megoldásokkal, meg izgalmas csavarokkal, de azt a mozit is, hogyha be fogják hozni Magyarországra, akkor én merem ajánlani az erős gyomrú és a francia humor iránt érdeklődőknek.
1: A zsűrizés tekintetében, hogy 16 film, 5 nap, az mennyire megterhelő egyébként, vagy annyira szereted a filmeket, hogy ez meg se kotja, vagy egy nap azért 4-et megnézni, a negyediknél azért már fészkelődsz a székbe, hogy nem baj, ha vége lesz.
2: Ez mindig attól függ, hogy a 16 filmet hogy osztják el, és szerintem a Cinefest szervezői ebben is büszkék lehetnek magukra, mert szerintem nagyon fontos, hogy akik szerveznek, azok tudják, hogy melyik filmeket melyik után teszik. Tehát, hogyha mondjuk a kritikusi csapat egy nap 3 mélyen megrázó, véres történelmi filmet kell, hogy nézzen, akkor valószínű 3 film után összeomlunk. Nagyon fontos, hogy megtalálják a filmek leadásának a ritmusát, és igen, mondjuk egy vígjáték után ne jöjjön egy véres dráma, és én úgy érzem, hogy most ez a 16 film nagyon jó ritmussal és taktikával volt egymás után téve. Igen, azért ez egy fárasztó munka, tehát azt gondolják az emberek, hogy jaj, nézzünk filmeket egyhuzamban, és ez mekkora vicces vagy könnyű munka. Nem könnyű munka, mert én például jegyzetelem végig a filmeket, hiszen nem fogok tudni úgy beszélni egy filmről, hogyha a harmadik film után elfelejtem, hogy az elsőben volt egy olyan erős jelenet, volt egy olyan szép színészi megoldás, vagy egy rendezői megoldás, vagy volt egy csavar, amiről fontos lesz majd később beszélni, mert az alapján értékelem azt a mozit feljebb vagy lejjebb a pontozásos kis listánkon. Tehát ez egy komoly feladat és megterhelő. Azt hiszem az 5. nap végére azért elfáradunk. Úgyhogy jó utána egy kicsit pihenni. A Cinefesten most volt arra lehetőség, hogy a John Williams koncertet meghallgassam a miskolci filharmonikusok előadásában, és hát felemelő élmény volt nem mozit nézni, hanem csodálatos zenét hallgatni remek előadásban.
1: Hát gondolom, hogy nem tudom most milyen alvó vagy, mert említetted, hogy fiatalabb korodban volt ezzel problémád, és éjszaka ugye tévét néztél, tehát hogy feltételezem, hogy a zsűrizés után mondjuk éjszaka, ha nem tudtál aludni, akkor nem filmet néztél, vagy ilyenkor van még kapacitás, akár valami egész más nézni?
2: Semmire. A harmadik filmet általában ilyen este 10:30-11 körül fejeztük be. Szerintem kivétel nélkül minden zsűritag ment a szállására pihenni, hogy másnap reggel, amikor leül a zsűritársaival, hogy átbeszéljék az előtte nap látottakat, akkor friss gondolatokkal tudjon ott jelen lenni, és ez nem a bulizásról, vagy a nem tudom, tehát ez nem az egyetemi létünknek az újraélése, vagy a gimnazista létünknek az újraélése, ez szerintem egy komoly munka, aminél fontos, hogy ezt komolyan is vegyük, és tényleg a legjobb tudásunk szerint beszéljünk ezekről a filmekről, és úgy hozzuk meg a döntést.
1: Visszaugorva még a többi zsűrire, az jutott eszembe meg a kávészünetre, hogyha mégiscsak úgy alakul, hogy beszélsz más zsűrik tagjaival, és te azt mondod, hogy az ökumenikus zsűri tagja vagy, és egy evangélikus újságíró, akkor mennyire szoktak kerekedni a szemek, hogy mit keresel itt egy filmfesztiválon, vagy ezt teljesen természetesnek veszik a többi zsűri tagok is, akik lehet, hogy a filmipar dolgozói. Oké, vannak más újságírók is, de hát vannak szakmai díjak, feltételezem, hogy ott szakemberek ülnek, akik egyébként ilyesmikkel foglalkoztak. Szóval hogy fogadnak téged egy ilyen eseményen?
2: Az ökumenikus zsűri tagjait szerintem ugyanúgy fogadják, mint a többi zsűri tagjait, tehát nekem sose volt olyan nézésem, hogy ja, itt egy ilyen futottak még hívő újságírók köre van. a nyitó beszélgetések alkalmával, tehát a megnyitó után, mikor ott egy kicsit a zsűri elvonul, egy kis kocintás van, hogy megismerkedjünk, akkor szerintem ezeket a akár érdekes köröket le tudjuk futni, hogy ki a lelkész, ki nem lelkész, ki hol dolgozik, de valahogy a zsűri tagokban az van benne, hogy mindannyian azért vagyunk ott, mert a filmeket szeretjük, és dolgozni fogunk itt, és megfigyeljük a filmeket, és elmondjuk a véleményünket a különböző elvek és kritériumok mentén, tehát hogy a közös munka és a filmek szeretete tart minket ott együtt, és ebben nincs ilyen lenézés, vagy hú, hát ő filmrendező, ha ő azt mondja egy filmről, akkor csak is az lehet az igaz. Mindenki szabadon el tudja mondani, szerintem mindegyik zsűriben, de különösen a sajátomról tudok beszélni, az ökumenikus zsűriben a véleményét, és lehet, hogy egy francia valamiről egészen mást gondol, mint én magyarként, de nyitottak, pozitívan gondolkodók vagyunk, tehát én azt érzem, hogy jó az együttműködés, és nincs ilyen lenézés, felnézés ellentét.
1: Ennyit a Cinefestről, és akkor zárásnak lenne még néhány kérdésem, mint bemelegítésnek volt, és lehet, hogy ez nehéz kérdés olyannak, aki filmekkel foglalkozik, de van kedvenc filmed? Egy kedvenc filmed?
2: Hú, ez időről időre változik, hogy mi a kedvenc filmem. Most néztem meg, hogy 25 éves volt az Amélie, mert az Amélie csodálatos életét odítottúval én annyira szeretem, hogy szerintem minden évben megnéztem egy ideig. Nem változott meg a véleményem, most is szeretem, de nem tudnám már minden évben megnézni. Tehát szerintem van olyan, hogy az ember élete változik, dolgokat megfejlődik, érzelmileg átdolgoz magán, és akkor már az, amit korábban úgy megszeretett egy filmbe, vagy az a főhőssel együtt ment, együtt szenvedett akár, az már meghaladta az életben, és akkor helyére teszi, hogy igen, ez egy nagyon fontos film volt az adott életszakaszomban, de ma már ezen a kérdéskörön én túl vagyok. Ilyen élményeim vannak, voltak. A magyar klasszikusokat én szeretem, tehát nézem, de nem tudnék úgy kedvenc filmet mondani, hogy amit minden körülmények között, de például a Jobb lázadását most biztos szívesen megnézném, ez egy csodálatos filmnek tartom. Most ez megfogott ez a kérdés, kéne egy kicsit rajta gondolkodnom, de azt érzem, hogy inkább ez változik időről időre.
1: Kérdezek mást, ha eszedbe jut még filmcím, nyugodtan mondd majd el. Volt-e olyan mozi élményed az életedben, hogy beültél egy filmre, és azt mondtad, hogy ezt nem nézem végig, az élet túl rövid ahhoz, hogy itt maradjak, és felálltál, kimentél?
2: New York bandái. Egy nagyon jó barátnőmmel ültünk benne, emlékszem, egy ilyen multiplex moziba, és 30 perc után ránéztem, és mondta, hogy ő nem merte mondani nekem, mert biztos úgy gondolta, hogy hát ha már befizettük, üljük végig, mondom, jaj, de jó, hogy ezt mondod, menjünk. Az szerintem borzalmas volt, máig nem tudom, miről szól a mozi, de az első fél óra is borzalmas volt, és visszatérve akkor a jó filmekre, katartikus élményem egy ifjúsági hittanon volt mozi élmény szempontból. Az akkori lelkészünk elvitt minket Enyedi Ildikó Simon Mágus című filmjére. Egészen döbbenetes élmény volt ez a mozi, és például az is egy olyan alkotás, amit szerintem minden évben meg tudnék nézni. És ugyanígy voltam a Testről és lélekről is, hogy szintén Enyedi Ildikó alkotása, azt is meg tudnám most nézni. Ezek azok az egészen lenyűgöző, egyetemes és finom filmek, amiket jó időről időre újra nézni.
1: És mitől jó egy film szerinted?
2: Hát vagy bele tudok helyezkedni a főhősbe, mert éppen mondjuk én is hasonlóval küzdök, vagy éppen hasonló örömem van, nem mindig csak a szomorú vagy drámai dolgokra gondoljunk, és akkor úgy együtt kacogok a hőssel, vagy azzal az élethelyzettel. Vagy pedig az is lehet, hogy pont olyasmit látok a mozivászon, amivel én nem szeretnék szembenézni, és akkor arra kapok egy mintát, hogy ott a főhős mivel hogyan foglalkozik, és az nekem esetleg segítség lehet az életemben. Én azt szeretem, ha egy film megszólít, elgondolkodtat, akár magamról, akár a családtagomról, akár a környezetemről, akár a társadalmamról. Ha ez nem történik meg, ez a megszólítás, akkor tulajdonképpen 90 percet vagy 120 percet kikapcsolódhattam, de szerintem azért a kikapcsolódás és kikapcsolódás közt is van különbség, hogy mit kaptam attól a mozitól, és csak azt, hogy 90 percig nem gondoltam a saját életemre, vagy akár problémámra, vagy bármire, és akkor azért is hálás lehetek, de én azért inkább azokban a mozikban hiszek, ami ad valamit, és tudunk utána beszélni a látottakról azzal, akivel megnéztem.
1: Egyedül nem is szeretsz filmet nézni? Pont emiatt?
2: Szoktam egyedül filmet nézni, ugye az újságíró magánya, vagy munkájának akár úgymond nehézsége, hogy hát ha ilyen újságírói vetítésre ülünk benn, akkor sem a barátunk vagy a családtagunk van mellettünk, hanem úgy magunk ülünk, és az adott sajtóorgánum azért küldött el minket, hogy nézzük meg, és írjunk róla az adott sajtótermékbe. Végül is magányosan nézem akkor is a mozit, amikor mellettem ül a kedvesem, édesanyám, édesapám, bárkim, mert rajtam keresztül kell, hogy átfusson a film, csak utána van kivel megosztani, vagy időközönként még egymást ott megbökni, vagy megszorítani a másik kezét. Azért az a mozi élményhez persze mindig hozzáad.
1: Hogy nézel szívesebben filmet? Eredeti nyelven, vagy magyar szinkronnal?
2: Vegyes erre a válaszom, mert vannak olyan sorozatok, vagy olyan filmek, amiknek olyan tökéletes volt a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején a szinkron, hogy eszembe nem jutna eredeti nyelven nézni. Főleg, ha kiderül, hogy az eredeti, mondjuk amerikai színésznek olyan borzalmas hangszíne van, amit a mi magyar szinkronunk csodálatosan megoldott, és tökéletes szinkronhangok adják át azt a történetet. Most, hogy ezek a streaming szolgáltatók bejöttek, a nyelvtanulás miatt én egyre többször hallgatok eredeti nyelven, vagy nézek eredeti nyelven filmet, pont azért, mert szeretném az angol nyelvtudásomat bővíteni, a németet meg a spanyolt, mert ugye ezeket a szófordulatokat mi a tankönyvekből nem tanuljuk meg, és így lehet élőnek megtartani az idegen nyelvtudásunkat, hogy egy-egy ilyen modern mozi olyan idiómákat, olyan szófordulatokat hoz be, amit én nem tudok megtanulni innen Magyarországról. Ugyanakkor, ha be tudom építeni a nyelvtudásomba, akkor meg ezáltal gazdagodom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kézdi Beátát, az Interfilm Magyarország alelnökét hallották, ez hazánkban a protestáns filmkritikusokat tömörítő szervezet, és Beáta egyben az Evangélikus Élet főszerkesztője is.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A gazdasági és energetikai minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembe vételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Ámos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Ámos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak, a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai alapján. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A szövetség számításai szerint már 3 éven belül jelentősen megnőhet a magyar vasúthálózat forgalma. Október 4-én vasárnap éjfélig jelentkezhetnek a háziorvosok a Richter érdemérem díjra, a gyógyszerészek pedig október 11-ig nyújthatják be pályázatukat. A Richter Gedeon NRT 3 kategóriában várja a betegellátást fejlesztő, innovatív és példaértékű jó gyakorlatokat. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek alkotói az elismerés mellett bruttó 2 millió forintos díjazásban részesülnek. A cég által 2022-ben életre hívott díj célja, hogy még láthatóbbá tegye a betegellátásban már bizonyított értékteremtő megoldásokat, miközben elismeri a kiemelkedő szakmai teljesítményeket. A kezdeményezés hozzájárul a jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetéséhez, ezáltal támogatva a betegellátás folyamatos fejlődését és a hazai egészségügy megújulását, a szakemberek munkájának elismerését. Minden aktív praxissal rendelkező, Magyarországon tevékenykedő, alapellátásban dolgozó felnőtt, gyermek vagy vegyes praxisú háziorvos jelentkezhet. A Központi Statisztikai Hivatal 13. alkalommal hirdette meg a StatWars elnevezésű statisztikai csapatversenyét középiskolásoknak, hogy népszerűsítsék a számok, az adat.

0: háromfős csapatok jelentkezését várjuk, a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és látványos bemutatásában bizonyíthatják a tudásukat. A megmérettetés három online fordulóból és egy személyes döntőből áll. A döntő december 15-én rendezzük meg Budapesten a Statisztikai Palotában. A feladatokat neves hazai egyetemek oktatóiból, valamint a KSH, az MNB és a MEG szakértőiből álló zsűri értékeli majd. A döntőbe az 5 legeredményesebb alap és az 5 legjobb mesterképzéses csapat jut majd be. A dobogósok csapatonként bruttó 1.050.000, 750.000, illetve 600.000 forintos díjazásban részesülnek, a legjobbak emellett szakmai gyakorlati lehetőséghez is juthatnak. A nevezés és a részvétel díjmentes, jelentkezni október 5-én évfélig lehet a www.ksh.hu/statvarsuni oldalon, ahol minden további információ megtalálható. A verseny az egyetemisták körében is egyre népszerűbb, az elmúlt években már megközelítőleg 150 csapat regisztrált.
1: 5 éves csúcson az újépítésű lakások kínálata hazánkban. Jelenleg országosan 10.700 eladó újépítésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az újépítésű lakások piacának olcsóbb szegmensében. Az újépítésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanait. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Az elemző úgy vélte, az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27%-ra történő emelése. Ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy az újépítésű lakó ingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezetőt, Bódész Attilát hallják. Szeptember 30-ai szerdai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután azt próbáljuk megtudni, hogy milyen érzés valakinek megmenteni az életét. Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentő csoportjának vezetőjével beszélgetünk hamarosan.
2: Sokszor el szoktam mondani, hogy mi az óriási különbség egy külföldi misszió és a mindennapos mentések közt. A legfontosabb különbség a mentő szervezet tagjai részéről, hogy egy külföldi misszióban, amikor elindulunk, akkor tudjuk, hogy hova megyünk, van rá, nem tudom, 24 óránk felkészülni a repülőn, egy kicsit rákészülni erre az egészre. Tehát, hogy így van időnk felkészülni. A mindennapokban én azt gondolom, nem csak én vagyok, hanem tényleg Záhontól Szombathelyig az összes mentésben résztvevő ember, mentősök, tűzoltók, önkéntesek sem tudnak arra felkészülni, amikor érkezik egy riasztás, hogy pár percen belül mi fogja őket fogadni.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 24. fejezet 17. versétől a 20. versig. Jójáda halála után azonban oda mentek Júda vezető emberei a királyhoz, és leborultak előtte. A király hallgatott rájuk, és elhagyták őseik istenének, az Úrnak a házát, és szent fákat, meg bálványszobrokat tiszteltek. Emiatt a vétkük miatt szállt az Úr haragja Júdára és Jeruzsálemre. Küldött hozzájuk prófétákat, hogy térítsék meg őket az Úrhoz. Azok figyelmeztették is őket, de nem figyeltek rájuk. Akkor az Isten felruházta lelkével Zekáriát, Jójáda főpap fiát, aki a nép elé állt, és azt mondta nekik. Így szól az Isten. Miért szektétek meg az Úr parancsolatait? Nem válik az a javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott benneteket. Joás király történetében most elérkeztünk a sötét és megrendítő fordulóponthoz. Jójáda, az istenfélő főpap meghalt, és a király hirtelen teljesen egyedül maradt. A lelki védőfal, amely évtizedeken át óvta őt és helyes úton tartotta, egyetlen pillanat alatt ledőlt. Egy hatalmas lelki vákum keletkezett az életében, és ezt a belső ürességet azonnal észrevették azok a világi vezetők, akik a háttérben eddig a megfelelő pillanatra vártak. Júda vezető emberei oda mennek a királyhoz, leborulnak előtte, hízelegnek neki, és az uralkodó hallgat rájuk. Elképesztő és egyben félelmetes ez a gyorsaság. 40 év mintaszerű vallásossága, a templom nagyszerű újjáépítése, és az Isten előtt kedves tettek sorozata egyetlen szempillantás alatt elillan. Miért történhetett ez meg? Mert Joás szívében nem volt saját alap, mihelyt a külső fegyelem, és a tanácsadó jelenléte megszűnt, a király azonnal a legkisebb ellenállás irányába mozdult. Engedett a környezet nyomásának, elhagyta az Úr házát, és visszatért a bálványokhoz, a pogány szentfák tiszteletéhez. Gondoljunk egy mai egyszerű példára. Van egy fiatalember, aki egy szigorú, de szerető családban nő fel. Otthon természetes a rend, a tiszta beszéd, a becsületesség és az Istenre figyelés. Amíg a szülei házában él, ő is eszerint cselekszik, hiszen ez a megszokott környezete. A szülei tekintélye és példája megtartja őt a helyes úton. De eljön a nap, amikor elköltözik otthonról egy messzi városba, egyetemi kollégiumba. Hirtelen megszűnik a külső kontroll, és a szülők védőfala nincs többé mögötte. Az első hétvégén odalépnek hozzá a csoporttársai. Hátba veregetik, hízelegnek neki, és meghívják egy olyan buliba, ahol a gátlástalanság az Úr. Mivel a fiatalember szívében a tisztaság eddig csak a szülők miatt volt fontos, és nem vált a saját belső meggyőződésévé, azonnal enged a nyomásnak. Elhagyja a régi értékeket, mert a hízelgő társaság szava hirtelen fontosabbá válik, mint az otthoni tanítás. Joás király pontosan ebbe a csapdába esett bele. De Isten kegyelmei szeretete makacs szeretet. Ő nem mond le az emberről az első bukásnál. Amikor látja, hogy rossz irányba indultunk el az életünkben, nem hagy magunkra a bűneinkben, hanem prófétákat küld, hogy visszatérítsen minket önmagához. A próféták itt is figyelmeztetik a népet és a királyt, de ők egyszerűen nem figyeltek rá. Isten ma is pontosan így működik. Amikor letérünk az útról, ő ma is küld prófétákat. Megszólal a lelkiismeretünk belső szava. Érkezik egy hívő barát hirtelen. Kellemetlen, de őszinte kérdése, vagy egy nehéz élethelyzet kényszerít megállásra. Isten figyelmeztet, de nem azért, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen. Joás és a vezetők tragédiája azonban az volt, hogy bezárták a fülüket. A világi hízelgésnek hittek, de az isteni igazságnak nem. Eljutottak arra a pontra, amikor a szívük annyira megkérgesedett, hogy a prófétai szó már csak bosszúságot és haragot okozott nekik. Amikor a szelíd, halk szó már nem használ, Isten egy radikálisabb lépést tesz. A történetben az Isten felruházta lelkével Zekarját, Jójádá főpap fiát, aki a nép elé állt. Az eredeti héber szöveg itt rendkívül kifejező. Szó szerint azt mondja, Isten lelke felöltöztette Zekarját. A Szentlélek ezen az emberen keresztül szólt és cselekedett. Zekarján nem a saját emberi bátorságából állt oda a lázadó tömeg elé, hiszen pontosan tudta, hogy életveszélyes dolgot tesz. De a Szentlélek ereje képesítette őt arra, hogy félelem nélkül kimondja a tiszta igazságot. Miért szektétek meg az Úr parancsolatait? Nem válik az a javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott benneteket. Ez a szellemi törvény ma is pontosan ugyanúgy érvényes, mint 1000 évvel ezelőtt. A bűn, az engedetlenség és az Isten parancsainak a megszegése soha semmilyen körülmények között nem válik javunkra. Lehet, hogy rövid távon kényelmesebb, lehet, hogy a világi barátok és a környezetünk tapsol hozzá, de a végén mindig rombolást és békétlenséget hoz az életünkbe. Az Isten általi elhagyatottság pedig nem azt jelenti, hogy ő dühösen hátat fordít nekünk. Ez egy következmény. Ha mi magunk döntünk úgy, hogy tudatosan kilépünk a jelenlétéből és a védelméből, akkor magunkra maradunk a bálványainkkal és azok pusztító hatásaival. Joás király bukása intő példa mindannyiunknak. Engedjük meg ma a Szentléleknek, hogy felruházon minket is erővel, mint egykor Zekarját, hogy ne a hízelgő világra, hanem egyedül Isten intő szavára hallgassunk. Amen. Mennyei atyánk, szent és igazságos Isten, megrendülten állunk meg a mai igéd előtt, látva, milyen könnyen és gyorsan el lehet fordulni tőled, ha a szívünkben nincsenek mély és személyes gyökerek. Megvalljuk neked, Urunk, hogy a mi életünkben is vannak olyan pillanatok, amikor a környezetünk elvárásai, a világi hízelgések és a kényelem fontosabbá válnak, mint a te szent szavad. Bocsáss meg nekünk, amikor elnémítottuk a te figyelmeztető prófétáidat, és tudatosan bezártuk a fülünket az intő jelek előtt. Urunk, kérünk téged, ne engedd, hogy megkérgesedjen a szívünk. Adj nekünk engedelmes lelket, amely időben meghallgatja a te halk és szelíd szavadat, és kész azonnal megfordulni a tévejgés útjáról. Belátjuk, hogy a bűn és a te parancsaid megszegése soha nem válik a javunkra. Szentlélek Úristen, esedezve kérünk, öltöz fel minket is, ahogyan egykor Zekarját felöltözted. Adj nekünk szent bátorságot és tisztánlátást a mindennapokban. Amikor a világ arra kényszerít, hogy hagyjuk el az Úr házát és hódoljunk a modern bálványoknak, te tarts meg minket a te igazságodban. Legyen a mi hitünk önálló, erős és megingathatatlan, amely a magányban és a viharban is csak feléd fordul. Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg minket. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A gazdasági és energetikai minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Álmos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Álmos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, 12-14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak, a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai alapján. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A szövetség számításai szerint már 3 éven belül jelentősen megnőhet a magyar vasúthálózat forgalma.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, nagy valószínűség szerint életet mentett a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetője. Hegedűs Gábor otthon volt, amikor látta, hogy szinte a szomszédjából érkezett egy riasztás. Ismerve Debrecent, azt is tudta, hogy mire a mentők a helyszínre érnek, legalább 10 perc telik el, így jelezte, hogy megkezdik társával a vonulást. Egy súlyosan vérző férfit találtak a helyszínen, akinek nyomókötést tettek a vágott sebére, majd sikerült a mentőknek stabil állapotban átadniuk. De mennyire lehet felkészülni szakmailag és érzelmileg egy ilyen helyzetre? Hogyan kezeli a családja, hogy egyik pillanatról a másikra egy veszélyes, életmentő helyzetben találhatja magát a szerettük? És milyen érzés valakinek megmenteni az életét? Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével beszélget Hegedűs Márk.
2: Megjelent a Szeretett Szolgálat Facebook oldalán egy történet, aminek ezúttal te vagy az egyik főszereplője. Ténylegesen életet mentettél, úgyhogy minden bizonnyal nem ez volt a következő 20 percre a terved, amikor ez megtörtént veled. Meséld el, hogy mind mentél keresztül.
3: Igen, ezt sokszor el szoktam mondani, először is üdvözlöm én is a hallgatókat, sokszor el szoktam mondani, hogy mi az óriási különbség egy külföldi misszió és a mindennapos mentések közt. A legfontosabb különbség a mentőszervezet tagjai részéről, hogy egy külföldi misszióban, amikor elindulunk, akkor tudjuk, hogy hova megyünk, van rá, nem tudom, 24 órán felkészülni a repülőn, egy kicsit rákészülni erre az egészre. Tehát, hogy így van időnk felkészülni. A mindennapokban én azt gondolom, nem csak én vagyok, hanem tényleg Záhontól Szombathelyig az összes mentésben résztvevő ember, mentősök, tűzoltók, önkéntesek sem tudnak arra felkészülni, amikor érkezik egy riasztás, hogy pár percen belül mi fogja őket fogadni. Ezen a napon, amiről ugye beszélünk, itt én ez nagyjából délután, nem tudom, 4-5 óra környéke lehetett, itthon voltam, Debrecen egy külső részére eső városrészben, ahol jött egy riasztás, ami arról szólt, hogy a szomszéd utcában egy ember nagyon súlyosan megmásta magát. Tudtam azt, hogy ugye debreceniként pontosan ismerve a várost, tudtam azt, hogy Debrecenben a Szoboszlói úton van a tűzoltóállomás, Böszörményi úton van a tűzoltóság, tehát tudtam azt, hogy én nagyjából egy percre vagyok a helyszíntől, és ez egy viszonylag fontos helyszín lesz, és nagyon fontos lesz az idő egy-egy ilyen riasztásnál. Ahogy kiértem, egy idősebb úr volt a szobában, és nagyon-nagyon-nagyon sok vért vesztett, nagyon mély vágás volt a lábán, a combján. Ezt hát felismerve ugye azonnal jelentettem az ügyeletre, hogy pontosan mivel is állok szembe, milyen szituáció van, ahogy lejelentettem, utána pedig azonnal megkezdtük egy nyomókötést csináltuk, és a mentők kiérkezéséig csillapítottuk a pérzést. Összefoglalva, mennyi történt ezen a délutánon, ezen az átlagosnak indult délutánon.
2: A többes szám oka az micsoda?
3: Ketten voltunk itt, ugye a kollégám addig ugye biztosította a helyszínt, előkészítette, várta a mentőket, beengedte őket, tehát hogy így emiatt volt.
2: Megérkeztek a mentők, akkor mi történt ilyenkor? Gondolom át kell adni
3: Ezt a mentőknek, ugye a mentőket tájékoztattam az addig, hogy miket csináltunk. Ugye fontos, hogy biztosítottuk a helyszínt, tehát hogy semmilyen olyan tárgy nem volt a környéken, ami bennünk valamilyen kárt okozhat, tehát hogy biztonságosak voltak a körülmények. Ahogy megérkeztek a mentők, ugye átbeszéltük a helyzetet, elmondtam, hogy mit csináltam, és folytatták a sokkal szakszerűbb ellátást.
2: Egy utolsó kérdés még a konkrét esethez. Te ilyenkor a konkrét esetben is kérdezem, de általánosságban is, ilyenkor tudsz valamit arról, akiről segítettél, hogy mi van vele? Tehát néhány nappal később te utána kérdezel, vagy jön egy SMS, hogy rendben van az illető, vagy az a helyszín, ahol nem tudom, valamilyen segítséget kell nyújtani, vagy egyszerűen folynak az események, és ilyenkor nem is tudja nyomon követni egy segítő, hogy az, akin éppen segített, az hogy van.
3: Én azt gondolom, hogy nem csak rám vonatkozik ez, hanem szintén mindenkinek, hogy akár mi is nagyon sok alkalommal segítkezünk, tehát a tavalyi évben 180 alkalommal vettünk részt segítségnyújtásban. Szerintem ezt ez valahogy lelkileg sem lenne, az én saját részemre mondom. Én, amikor átadjuk a mentőknek, vagy átadjuk a helyszínt ugye az egyéb szakszolgálatoknak, mi a legjobb tudásunk alapján járunk el. Én azt gondolom, hogy ugye ez, és az utánunk kevő egységek is pontosan ugyanígy tesznek. Nincs utánkövetésünk, lehet, hogy pont a saját lelki békénk miatt is, mert hogy mi szinte megnyugvással adjuk át, és ugye úgy, hogy mindent megteszünk, és nem akarunk esetlegesen arról tudni, hogy esetleg utána mégis jött valami komplikáció, és nem sikerült valami tökéletesen, úgyhogy ebben a szituációban sem tudjuk, hogy mi lehet. Annyit tudunk, hogy a mentők stabil állapotban szállították el, mert azt hallottam a forgalmazásban, de hogy utána mennyi idő a felépülése, vagy mindenféle ilyesmi, erről ezt nem tudom megmondani. Nem követjük.
2: Mennyire vagy te személy szerint felkészülve lelkileg, meg szakmailag ilyenfajta mentői beavatkozásra? Tehát, mint kutató-mentő csapat, én teljesen laikusként azt gondolnám, hogy ti sokkal inkább vagytok készen mondjuk egy kutyás keresésre, ugye, vagy tűzoltói, önkéntes tűzoltói feladatok ellátására. Ez meg inkább orvosi, mentőápolói képességeket kellett itt kamatoztatnod, amit nyilván egy civil embernek is adott esetben meg kell tenni, egy B-kategóriás jogosítványnál ott van az egészségügyi vizsga, tehát tudnunk kellene, hogy kell egy kötést megcsinálni, meg nem tudom, gerinc sérültet kihozni egy házból, tehát sokan tudunk ilyeneket elméletben, de neked ott ezt most élesben kellett tenni. Tehát erre a részére is úgy érzed, hogy kész vagy lelkileg és szakmailag?
3: Lelkileg azért vagyok kész, mert az a közel 1000 tárhelyszín, amin megjelentünk az elmúlt években, és a külföldi bevetések alapvetően ez a vonulási rutinunk, tehát hogy nem ijedünk meg, hogyha valamilyen extrém szituációval találkozunk. A szakmai felkészültség nekünk pontosan addig kell, nem is tudom, hogy fogalmazom, kihúznunk és életben tartanunk az embert bármivel, tehát akár egy fadarabbal, egy törölközővel, egy bármivel, amíg a szakszolgálatok nem érnek oda. Tehát a mi feladatunk ténylegesen egy laikus ember is pontosan meg tudja azt csinálni. Mi valamennyivel a képzéseink miatt többek vagyunk, akár egészségügyi ellátási szempontból, mint egy laikus ember, de az, hogy egy vérzéscsillapítás megcsináljunk alapvetően, ez, hogyha valaki ez lelkileg föl van arra készül, hogy ilyen látvány fogadja, akkor és átgondolja, hogy akkor hogy is tudok vérzést csillapítani, ezt meg fogja tudni csinálni. És még egyszer mondom, nem órákra kell készülni, mert hiszen hallom a forgalmazást, én adom le a forgalmazást, mentőt kérek, tehát tudom nagyon jól, hogy itt 10 percen belül mentőegység fog érkezni a helyszínre. Tehát lelkileg is tudom azt magamban, hogy nekem itt 10 percet kell kibekkelnem. Valahogy nem is tudom, hogy mondjam ezt szépen, de tényleg ezt kell mondjam, hogy 10 percben kell valahogy életben tartanom a sérültet.
2: És az itt most ebben az esetben kijelenthető, hogy ez a 10 perc az életmentéssel ért föl?
3: Én azt gondolom, hogy olyan mennyiségű vért vesztett már addig is, hogy kritikus állapotba került volna, hogyha ez nem történik meg, ez az azonnali segítségnyújtás.
2: Egy személyes kérdés. A családod hogyan viseli mindezt, hogy van egy átlagos hétköznap, és te a forgalmazásban hallod ezt az információt, és mész a szomszéd utcába életet menteni?
3: Igen, most, hogy beszélünk, itt van, ugye én itthon vagyok, és itt van velem szemben a párom, és ez egy, én azt gondolom, hogy nekik is ez egy viszonylag, tehát nem egy egyszerű ezeket a dolgokat átélni. Ők is ugye látják, és ugye amikor gyorsan eldobom a, nem tudom, itt a kertészkedés közben a kiskapát, azért csak megkérdezik, hogy hova megyek, meg mindenféle ilyesmit, tehát a pár dolgot elmondok róla, ugye amit egy riasztásról lehet, de biztos vagyok benne, hogy bennék is ez egy felfokozott adrenalin azért előjön, mert hiszen nem tudják, hogy hova fogok menni, mikor jövök haza, és hogy akár testileg vagy lelkileg éppen érek-e haza.
2: Csak egy ilyen technikai kérdés, csak a kíváncsiságom, ezt hogyan képzeljük el, hogy van egy telefonod, egy ilyen vokitokűszerűséged, amin hallod ezeket a riasztásokat, vagy egy SMS-t kapsz, ez hogyan történik? Igen. Ez?
3: Mi egyes, azaz legmagasabb kategóriás önkéntes tűzoltóegység vagyunk, Ehhez ugye mindenféle vizsgát is kellett csinálni, és a technikai felszereltségünknek is megfelelőnek kell lenni. Emiatt ugye mi egy olyan helyzetben vagyunk, hogy többféle csatornán is megkapjuk azonnal azokat a riasztásokat, amiket a hivatásos egységek is. Ezt veszem úgy, hogy SMS-ben, e-mailben és egy applikációban. Emellett EDR rádióval is rendelkezünk, tehát azzal a hivatalos forgalmazási eszközzel, amivel ugye a magyar rendvédelmi szervek tartják a egymással és ugye a központtal a kapcsolatot. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok formában megkapjuk azonnal a riasztást, pontosan ugyanabban a pillanatban, mint a mentők, tűzoltók és az egyéb szervek. És azonnal tudunk reagálni. Tehát ebben a konkrét esetben, mikor láttam, hogy itt van a szomszéd utcában, a rádió ugye nem volt nálam, csak ugye a telefon bepittyegett, és ugye láttam, azonnal a kocsiban volt a rádió, beültem az autóba, jeleztem a központ felé, hogy szakszóval érve megkezdtük a vonulásunkat a kárhelyszínre.
2: És ha valaki kedvet kapna ahhoz, hogy önkéntes tűzoltó vizsgát tegyen és csatlakozzon akár a ti csapatotokhoz, vagy máshova, akkor ezt mennyire javasolod, és mennyire rögös út ez?
3: Én nagyon-nagyon javaslom. Egy az, hogy egy nagyon jó csapatba fog kerülni, tehát tényleg ez egy baráti társaság, és a mentéseken kívül nagyon sokszor töltünk együtt nem mentési időt is. És ezek a pillanatok, tehát amikor tudunk rászorulóknak segíteni, az iszonyatosan felemelő érzés, és nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy ezt próbálja meg átélni, mert tényleg egy nagyon, nagyon felemelő és nagyon boldogító érzés másoknak segíteni.
1: Kedves hallgatóink, milyen érzés valakinek megmenteni az életét? Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével erről beszélgetett Hegedűs Márk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A gazdasági és energetikai minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Ámos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Ámos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok programot. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 59 helyszínen várja az érdeklődőket, többek között Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, illetve például Tiszalökön is. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégére meghirdetett rendezvény immáron 2 kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Ez verseny is az országok között, a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. A résztvevők számára most az a kérés, hogy akár szervezett programon, akár egyénileg jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a 3 leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap délután 4 óráig. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők. A történetek az év hős kutyája díj honlapján olvashatók, ahol a versenyszabályzatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán adás körzetünk nagy részén folytatódik a többnyire napos, száraz időjárás. A délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora szeptember 30-án, szerdán a szerkesztő műsorvezetőt Bódisz Attilát hallják. Ma a jeromosoknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon ünneplik a születésnapjukat. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután a peptidekről szólunk. A peptidek aminosavakból álló rövid láncok, amelyek a fehérjék, például a kollagén és az elasztin építőkövei, tehát az emberi szervezetben is jelen vannak.
2: Lehet olyan hatásuk is, hogy a kollagén lebontását gátolják. Tehát pont azt, amiről az előző adásban is meséltem, hogy ugye egyre több enzim bontja a saját kollagénünket a bőrünkben. Ezek a peptidek tudják ezt gátolni egy kicsit, tudják ezt visszaszorítani. Illetve ugye azzal is van összefüggés a peptideknél, hogy a sejtek hogyan tudnak egymással kommunikálni. Tehát nagyon-nagyon széles körű, és ettől lesz eredményes a kozmetikában, hogy tudjuk azt, hogy ezek bizonyos formulák milyen hatásokat fognak elérni a bőrben, és ezeket tényleg elérik. Tehát én úgy gondolom,

0: hogy ez egy jó hatóanyag a legtöbb kozmetikai készítményben, amit használunk.
1: További részletekről bővebben a 7:30-as hírek után nem sokkal hallhatnak. Kérem, maradjanak addig is a rádiók előtt.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 30-a van Jeromos nevenapja, de ma ünnepelnek Becse, Felícia, Honóra, Hunor, Laborc, Örs, Szófi, Szófia, Viktor, Zsófi és Zsófia nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1452-ben ezen a napon megjelenik az első nyomtatott könyv, Gutenberg Bibliája. 1651-ben házasságot kötött az utrechti Katalin templomban Apáczai Csere János és Aletta van der Maat, a jómódú polgárlány, az ifjú tudós férj apósa házába költözött, és itt kezdte meg a magyar enciklopédia munkálatait. 1863-ban a nagyszebeni Csonka Erdélyi Országgyűlés törvénybe iktatja az októberi diplomát és a februári pátenst, az októberi diploma végrehajtási okiratát. 1867-ben ezen a napon Magyarország 60 millió forint kölcsönt vesz fel Ausztriától. 1960. szeptember 30-án bemutatják a Flintstone család című rajzfilmet. Ez az első főműsoridőben adott rajzfilm. 1967-ben megindul a BBC rádió egy adása, a többi nemzeti rádióadás is numerikus nevet kap. 1986-ban Magyarországon ülésezik a Nemzetközi Mauthausen Bizottság. 1986-ban az izraeli titkosszolgálat a Mossad ügynökei Rómában elrabolják és Izraelbe hurcolják Mordechai Vanunu zsidó mérnököt, később elítélik Izrael eltitkolt atomfegyverkezési programjának kiszivárogtatásáért. 1988-ban az elnöki tanács idehaza törvényerejű rendeletet ad ki 1956. október 23 és 57. május 1-e közötti időben elkövetett bűncselekmények miatt elítéltek kegyelemben részesítéséről. A kegyelem nem terjed ki azokra, akiket hazaárulás vagy kémkedés miatt, illetve köztörvényes bűncselekmény vádjával ítéltek el. 1990-ben lezajlanak a II. Világháború utáni első demokratikus önkormányzati választások Magyarországon. A részvételi aránya 40%-ot sem éri el. A kisebb településeken a függetlenek, a nagyobb településeken és a fővárosban az ellenzék képviselői kerülnek többségbe. És 2002-ben a debreceni Főnix csarnok átadási ünnepsége zajlik szeptember 30-án.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Holtig tanul a pap. Mégis bután hal meg, teszi hozzá a népi bölcsesség, és sok igazság is van ebben. Mindenek előtt rámutat a halálra. Létezésünk kimért és véges, az idő helyes megélése elengedhetetlen. És éppen itt követi el a mai felvilágosult világunk az egyik nagy, ránk modern emberekre olyannyira jellemző ostobaságot, csak élni akar. Mindent félretesz és elvet, csak hogy élhessen. Iskolába járni, tanulni, művelődni, ugyan minek. Könyvet olvasni, Mozartot hallgatni esténként, fölösleges időpazarlás. Pénzt, adományt, támogatást fordítani egyházi óvodára, iskolára, egyetemre, jó ügyekre, hogy is ne. Kell a pénz az élethez, kell az idő ahhoz, hogy mi igazán éljünk. Nem többe az élet, mint evés és ivás, teszi föl a kérdést Jézus Krisztus. Ez a 2000 éves kérdés felettébb modern problémákat feszeget. De ha nem evés, ivás és gyönyörködés az élet, akkor mi? Mit jelent élni? Itt jutunk el a fentebb említett népi bölcsesség másik fontos üzenetéhez, a tanuláshoz. Mert az ember egyik legnagyobb ellensége a butaság. Az iskola, a tanulás éppen ezért olyan fontos már zsenge gyermekkortól, hogy kigyomlálja a szívekből az efféle ostobaságot. Az életet meg kell tanulni élni. Az élet bölcsessége csak hosszú, sírig tartó tanulással sajátítható el, és még akkor is sok híja lesz a tudásnak. A humanista felfogás szerint az ember már eleve az élet élésének ismeretével születik. A teológia, és most már lassan a pszichológia is, tudja viszont, hogy az ember nem ismerettel, csak az ismeretekre való képességekkel születik. Ami kész és megvan már a születésünk pillanatában, azok az ösztöneink. A tanulás ismeretszerzés nélkül élő embernek pedig nem marad más, mint hogy ösztönei szerint éljen. A mai világ éppen ezt teszi. Él, ahogyan kedve tartja. Ez pénzügyileg igen kifizetődő állapota a világnak. Na nem az ember fog majd meggazdagodni belőle, hanem a profitvadászok. Mert hát mit tesz a tanulás, művelődés, bölcsesség nélküli ember? Költ. Sokat és ész nélkül. De hát nincsenek iskolák? Nem költ ez a világ irgalmatlanul nagy összegeket egyébként elitiskolákra, csúcsegyetemekre? Dehogy nem. A fejlett államok általános mérleg fő összegüknek jelentős hányadát fordítják iskolákra, egyetemekre. Mégis egyre ostobább módon élnek éppen a fejlett államok társadalmai. S hogy is van ez? A probléma gyökere jó 300 éves már, és akkor kezdődött még, amikor az egyházat kizárták a tudományból. Kétségtelen, hogy az egyház sem mindig találta meg a helyes hangot a fejlődő tudománnyal kapcsolatban, de az egyház kizárása az oktatásból egy szörnyű következménnyel járt. A szív kizárásával az oktatásból. A középkorban az egyetemen mind a 7 nemes tudománynak az oktatását jelentette, kezdve a teológiával és folytatva a matematikával és a csillagászattal. Mert szükség volt először megtanítani azt, hogy miért van valami, és majd csak utána azt, hogy hogyan működik valami. Ezért is hívták az egyetemeket univerzitásnak, mert az univerzum egészét tanították bennük. Ma már nem embereket, csak szakembereket képeznek az iskolák és egyetemek. Végül pedig említést tesz a népi bölcsesség a papokról. A Talmud szerint nem a liturgikus szerep a legfontosabb a pap szolgálatában, hanem a pap olyan, mint az angyal, mindent tud. Elveszítettük a minden tudás vágyát, ami holtáig vezeti az embert, a világ, önmaga és Isten megismerésében.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség az otthoni energiatároló program módosítását kezdeményező Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött levelében. A gazdasági és energetikai minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az otthoni energiatároló program módosításáról döntött, a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A szövetség nyílt levelében üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást. Ezen felül támogatják, hogy az új háztartási méretű kiserőműrendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető. 3 év után visszakapja jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Emellett olyan változások jönnek, amelyek révén a magyar az egyik legerősebb ilyen szervezetté válik Európában, mondta a MOK elnöke Ámos Péter az Inforádióban. A kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az orvostársadalom többsége önkéntesen is vállalta a kamarai tagságot, de becslése szerint mintegy 10 000 orvos fog visszalépni a kamarába. Ámos Péter elmondta, próbálják egyszerűsíteni a belépést, szeptember végétől online úton egy központi azonosítással végigmegy a folyamat, amely 20 percet vesz majd igénybe. Az elnök arról is beszélt, hogy olyan erős jogosítványokat kapnak, amilyenek nagyon rövid ideig voltak a kamarának, csak a hivatalos köztestületi megalakítása 1994 után néhány évig. Most előirányoz a törvény néhány változtatást a jövőben, amivel pedig Európa egyik legerősebb orvosi kamarája leszünk, és ez leginkább a betegeknek jó, mert olyan szolgáltatásokat fog nyújtani a kamara, mint például az aktuális működési nyilvántartás, mondta. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, 12-14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak, a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai alapján. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A szövetség számításai szerint már 3 éven belül jelentősen megnőhet a magyar vasúthálózat forgalma.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a peptidekről hallhatnak. A peptidek aminosavakból álló rövid láncok, amelyek a fehérjék, például a kollagén és az elasztin építőkövei, tehát az emberi szervezetben is jelen vannak. A kozmetikai iparban széles körű a felhasználásuk, feszesítik és nyugtatják a bőrt, enyhítik a mimikai ráncokat. A gyógyászatban is alkalmazzák, ilyen például az inzulin, de szigorúan orvosi utasítással és irányítással, mert a személyre szabott kezelésnek nagy jelentősége van. A modern kutatások középpontjában áll a peptid alapú gyógyszerek kifejlesztése. Rozgonyi Katica kozmetikus dietetikussal erről beszélget Jászter Beáta.
2: Ahogy ígértük, a múlt héten a peptidekről fogunk beszélgetni Balázsnyi Rozgonyi Katica dietetikussal és kozmetikussal, mert ugye mindkét szakmában kutatástárgyát képezi ez a fehérje, mert hogy megint egy fehérjéről van szó. Egészen pontosan mik is azok a peptidek?
3: Igen, a peptidek azok olyan szerves vegyületek, amelyek természetes módon jelen vannak a szervezetünkben. És ahogy mondtad, ez egy fehérje típusú vegyület ez is. Rengeteg funkciót látnak el, rengeteg helyen vannak a testünkben. Például a bőrben is jelen vannak az immunsejtek között, a hormonok között, az anyagcsere háztartásban, tehát hogy nagyon sok helyen vannak a szervezetünkben peptidek, de az a lényeg, hogy ezek természetesen is ott vannak, és hogy bár fehérjék, de ezek rövidebb láncok. Talán, hogyha van olyan hallgató, aki a múlt heti adást hallgatta, ez nagyon hasonlóan van minden peptidnél, mint ahogy a kollagénnél elmondtam a múlt héten, hogy egy peptid lánc az maximum 50 aminósavból áll, és hogyha e fölött van, akkor már fehérjének nevezzük, hogyha 50 alatt van az aminósav szám, akkor pedig peptidnek nevezzük, tehát ezek ilyen rövidebb fehérje szakaszok gyakorlatilag testszerte.
2: Nézzük akkor először a kozmetikus szakmában, hogyan jelenik meg a peptid a készítményekben, és hogyan lehet azokat bevinni a bőrbe, és milyen hatást lehet vele elérni.
3: A peptidek a kozmetikai iparban egy nagyon áldásos, nagyon jó hatóanyagok, nagyon szeretjük őket, nagyon nagy népszerűségnek örvendenek az utóbbi években, pontosan azért, mert eredményesen tudunk vele sok minden bőrproblémát kezelni, és ez nem korlátozódik egy márkára, vagy egy típusú termékre, hanem több márkának, többféle termékében, tehát szérumban, krémben, éjszakai krémben, testápolóban, tehát különféle készítményekben is előfordulhat. És ezek főképpen növényi peptidek, amivel a kozmetikában, a bőrön dolgozunk, és azért tudnak eredményesek lenni, mert attól függően, hogy milyen típusú a peptid, nagyon sok mindenre tudhatni, ahogy talán az előző kérdésben is erre utaltam. Például a kollagén, illetve az elasztin termelését a bőrnek tudja fokozni, illetve tudja azt stabillá tenni, hogy akkor ez jól működjön ez a folyamat. Segíthet abban, hogy a bőrben lévő ásványi anyagok hogyan jutnak el egyik helyről a másikba, hogyan kerülnek be azokba a sejtekbe, ahol tulajdonképpen szükség van rájuk. Lehet olyan hatásuk is, hogy a kollagén lebontását gátolják. Tehát pont azt, amiről az előző adásban is meséltem, hogy ugye egyre több enzim bontja a saját kollagénünket a bőrünkben. Ezek a peptidek tudják ezt gátolni egy kicsit, tudják ezt visszaszorítani. Illetve ugye azzal is van összefüggés a peptideknél, hogy a sejtek hogyan tudnak egymással kommunikálni. Tehát nagyon-nagyon széles körű, és ettől lesz eredményes a kozmetikában, hogy tudjuk azt, hogy ezek bizonyos formulák milyen hatásokat fognak elérni a bőrben, és ezeket tényleg elérik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó hatóanyag a legtöbb kozmetikai készítményben, amit használunk.
2: Nézzük akkor a dietetikát, a gyógyászatban hogyan lehet használni a peptideket.
3: Hát ott is nagyon széles körűen. Azért, mert ahogy mondtam, a testünkben nagyon sokféle típusú peptid van, nagyon sok helyen és sok funkciója van. És a gyógyászatban vannak olyan peptidek, amiket már régebb óta használunk, és vannak olyanok is, amelyeket mostanában kezdünk jobban felfedezni, vagy jobban előtérbe helyezni, inkább így mondom talán, hogy előtérbe helyezni ez a helyesebb. És akkor a sportra, hogyha gondolunk, a sportolóknak a regenerációja, vagy egy nagy betegség, egy nagy műtét utáni regenerációja a betegnek, vagy egy anyagcserebetegség, például egy cukorbetegség, de vannak olyan daganatos betegségek is, ahol látjuk, hogy már ezek a peptid típusú gyógyszerek abszolút hatékonyak, krónikus fájdalom például, vagy csont problémáknál is nagyon jól lehet velük dolgozni, tehát így eléggé széles a paletta, illetve még hormonrendszerben, tehát endokrin problémáknál és szív- és érrendszeri problémáknál is lehet használni, tehát nagyon-nagyon széles körű tényleg a felhasználhatósága, ami előny, mert széles körű a felhasználás, és ez mindenképpen jó. Valószínű, hogy kicsi lesz a mellékhatás, hiszen ugye természetesen előfordul bennünk, tehát így nem kell annyira nagy mellékhatásokkal számolni, bár vannak, meg lehetnek, de talán nem annyira fordulnak elő, mint egy hagyományos típusú vagy más típusú gyógyszernél, és ez alapján sokkal jobban személyre lehet majd szabni a kezeléseket, tehát finom hangolni. Az a vágy, hogy nem fognak sokan hasonló típusú gyógyszert, vagy ugyanazt a gyógyszert ugyanolyan dózisba kapni, hanem a peptid típusú gyógyszerekkel lesz majd finom hangolni, hogy kinek mire és hogyan van szüksége, illetve sokkal fenntarthatóbb a gyártás is, sokkal könnyedebb, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a jövőben egy változás lesz, ami egy jobb életminőséget fog eredményezni, pláne azoknak a betegeknek, akiknek tényleg krónikus problémáik vannak.
2: Pontosan azért is találkoztunk emiatt a téma miatt, a peptidek miatt, mert hogy nagyon felkapott és nagyon sokat beszélnek róla, de ahogy halljuk a kedves hallgatókkal, ez ugye még egy folyamat, tehát nem vagyunk még a folyamat végén. Tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy kutatási stádiumban, kísérleti stádiumban vannak már dolgok, amiket használhatunk, de hogy széles körben még nem elérhető, nem tudom mi ez, por, tabletta, milyen formában lehet hozzájutni.
3: Hát részben igen, részben nem. A forma az nagyon változó, főleg injekciós oldat formájában, tehát az ember beszúrja, és akkor tud a legjobban hatni, mint ahogy például egy inzulint beadunk, tehát ehhez hasonlóan, csak nem mindig cukorbetegség a probléma, hanem más a probléma, de ugyanígy injekció formájában adjuk be, és ez a leghatékonyabb. És a felhasználásnak a gátja is tulajdonképpen ez, hogy ha tabletta formájában teszik, akkor nem jut el oda, ahova kellene neki, mert a gyomorsav lebontja ezeket a peptideket, és nem tud egyszerűen hasznosulni, nem tud elérni a célszövetbe. Tehát ez a gát most jelenleg, és ezzel dolgoznak, erről folynak a kutatások, hogy hogyan tudjuk ezeket a peptideket úgy kapszulázni, hogy az eljusson, és csak akkor szabaduljon ki gyakorlatilag a kapszulából a hatóanyag, amikor már arra szükség van. És bár most került a középpontba, és most tényleg nagyon kutatott, nagyon ígéretesnek tűnő megoldás lesz sok mindenre, de már ugye sok mindent meg régebben is használunk, például az inzulint ugye már nagyon ismerjük, nagyon jól tudjuk használni, vagy használják a cukorbetegek, de azáltal, hogy ez most egyre népszerűbb, így van egy ilyen szürke zóna, hogy úgy mondjam, egy ilyen nem biztonságos felhasználás, és ezért lehet az, hogy nagyon gyakran találkozhatunk akár videókban, hirdetésekben egy ilyen gyors megoldásként majdnem minden problémánkra, mert igazából már vannak olyan készítmények, amiket mint étrendkiegészítőt piacra helyeznek, de még nem teljesen biztonságos a használata. Jelenleg Amerikában körülbelül olyan 100 vagy kicsivel több mint 100 ilyen peptid típusú gyógyszer van engedélyezve, ezekről tudjuk, hogy akkor ezeket lehet használni, és azért a 100 is nagyon sok, hogyha belegondolunk, és ezek abszolút biztonságosak, de ugye az, hogy teljesen széles körül legyen, vagy a lakosság nagy része ezeket használja, az még pont ez a nem befejezett kutatások miatt van, meg a formula miatt, ahogy mondtam.
2: Akkor hogyan tájékozódjunk, mert talán ez is fontos, hogy mit higgyünk el, mit ne, kivel egyeztessünk, kivel beszéljük meg, mielőtt bármi ilyen étrendkiegészítőt beszedünk, amire rá van írva, hogy szuper, mert peptid van benne, és mindenféle problémánk megoldódik.
3: Hát ez egy nagyon jogos kérdés. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a gyógyszerészeknek a hatásköre ez, illetve a mi saját lelkiismeretünk és a saját alaposságunk még inkább, hogy ki az a gyártó, akitől származik a termék. Nem a márka név, meg nem a csomagolás, a gyönyörű színes, illatos dobozkák, fiolák lesznek a megoldások, hanem az, hogy ki a gyártó. Általában elmondható az, hogy rengeteg étrendkiegészítő van a piacon. tehát több ezer, és ezeknek nincsen olyan szigorú engedélyeztetési eljárása, mint egy gyógyszernek. Elmondható az, hogy ha valamit egy gyógyszergyártó cég forgalmaz, vagy gyárt, és ő adja a nevét ehhez, akkor az valószínűleg biztonságos. Ez egyébként nem csak a peptid típusokra, hanem egy sima multivitamin készítményre is ugyanez vonatkozik. Azért, mert egy nagy gyógyszergyártó, vagy egy nagyobb gyár, egy tényleg olyan, aminek óriási múltja van, szakmaisága, az nem engedheti meg magának azt, hogy egy kis termékben, egy kis étrendkiegészítőben hibázzon, mert abba belebukhat az egész nagy cég. És azok a kisebb típusú gyártók, akik még a múlt hónapban nem voltak, most pedig a legszuperebb terméket ajánlják, és minden fronton ezt ígérik, ott azért szerintem érdemes gyanakodni. Illetve, mivel ahogy elmondtam, hogy ezek peptid típusú gyógyszerek, ezek jelenleg is orvosi utasításra használhatók, tehát az, hogy megrendelem valamelyik social media felületről, az szerintem nem biztonságos és nem is hatékony.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a peptidek aminósavakból álló rövid láncok, amelyek a fehérjék, például a kollagén és az elasztin építőkövei, tehát az emberi szervezetben is jelen vannak. A kozmetikai iparban széles körű a felhasználásuk, feszesítik és nyugtatják a bőrt, enyhítik a mimikai ráncokat. A modern kutatások középpontjában áll a peptid alapú gyógyszerek kifejlesztése is. Rozgonyi Katica kozmetikus dietetikussal erről beszélgetett Jászter Beáta.
0: Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában, amikor is a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész, rendező, színi igazgató, karnagy, színpadi fordító Latabár Endréről szól a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunk mai epizódja.
1: Valószínű, hogy volt valaki segítő is kezdetben, aki a nyelvfordításokban közreműködhetett, de valóban jelzi azt az elkötelezettséget, hogy nem csak sikeres akarok lenni, nem csak gazdag akarok lenni, de ehhez figyelek is a világban, és oda teszem magam az eredmény érdekében. Tehát ezt mindig elmondom, hogy ez egy nagyon szép példa ahhoz, hogy a sikerhez, az eredményhez, ahhoz nagyon kemény meg kell dolgozni, tenni kell érte, és ő megtette. Tehát ez a két dolog, a magyar nyelvű opera játszás és a magyar operett meghonosítása, ez két alappillére a magyar zenészín játszásnak, és ez az ő nevéhez kötődik.
0: Ezután pedig arról szólunk, hogy jelenlét címmel nyílt meg dr. Jó Tünde miskolci fülorgégész fotókiállítása Sátoraljaújhelyen.
2: A portréfotózásnál több irányzat van. Én azt érzem magamhoz a legközelebbnek, amikor nem vagyok aktívan jelen, kicsit háttérből fotózom, szeretek egy kicsit kívül lenni az eseményeken, mert így jobban meg tudom figyelni az embereknek a reakcióit, a különböző gesztusait, érzelmeit egymás felé. Én nem is nagyon tudok instruálni, az az igazság, bár próbáltam már megtanulni, de valahogy annyira távol áll tőlem az, hogy úgy készítsek fotót valakiről, hogy megmondom, hogy ezt a kezed tedd 2 centivel arrébb, és így tartsd az ujjad, és így túrjál a hajadba, és egyebek. Én úgy érzem, hogy sokkal természetesebb az, hogyha a valódi reakcióikat kapom el, és mivel általánosságban is a mindennapjaimra is az a jellemző, hogy a természetesség híve vagyok, így valószínűleg így találhattam erre, hogy ez testhez álló nekem ez a fotózási stílus.
0: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk az következő órában is.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Lemondott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsában elfoglalt posztjáról Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja. Az ellenzéki párt sajtótájékoztatóján Tóth Máté döntését azzal indokolta, hogy a hétvégén a Mi Hazánk mozgalom alelnökévé választották, a két tisztség pedig összeférhetetlen egymással a média törvény rendelkezései szerint. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény ugyanis a testületi tagsággal összeférhetetlennek mondja ki tisztség betöltését párt országos vagy területi szervezetében, és előírja, hogy a média tanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nyilatkozatot nem tehet. Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke az eseményen azt közölte, a párt mi hamarabb kezdeményezi új jelölési eljárás indítását, és Radecki András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, docensét, a Magyar Katolikus Rádió ZRT vezérigazgató helyettesét kívánja delegálni a média tanácsba. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedés is sürgeti, írja a közlemény. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcina tartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezet. teszteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A közlemény szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az ukrán és a román határ térségében 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben 18, 2025-ben pedig 2 veszettség esetet igazoltak. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés oldalon olvashatók a veszettségmentesítés.hu weboldalon.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán derült napos száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

és a kihívások, akadályok és kudarcok ellenére tovább haladni. Pál ezt írja: mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak. Bizonytalanságban élünk, de kétségben nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. 2 Korintus 4. fejezet 8-as és 9-es vers. Íme néhány híres ember, akiket földre terítettek, de talpra szökkentek és mentek tovább. Fred Astaire-ről azt írták az első kamerapróbája után: nem tud színészkedni, enyhén kopaszodik, valamennyire tud táncolni. Walt Disney-t kirúgta egy újság szerkesztője, mondván, hogy nincsenek ötletei. Többször csődbe is jutott, mielőtt felépítette volna Disneylandet. Albert Einsteint alábecsülték tanárai, befelé forduló természete miatt nem látták meg benne a zsenit. F.W. Woolworth-ről azt mondták a felettesei egy rövidáruboltban, hogy nincs érzéke a vevők kiszolgálásához. Winston Churchill 60 évesen lett csak Nagy-Britannia miniszterelnöke, egy vereségekkel és kudarcokkal teli élet után. A legnagyobb szolgálatot tehát időskorában tette a hazájának. Abraham Lincoln egyszer ezt mondta: ne feledd, a siker iránti saját eltökéltséget fontosabb minden más tényezőnél. Amikor tehát földre terít az élet, ugorj talpra és menj tovább. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. Köszöntöm Önöket ismét! Következzen kínálatunk műsorunk második órájában egészen 9 óráig. Először a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész rendező színigazgató karnagy színpadi fordító Latabár Endréről szól a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunk mai epizódja.
2: Valószínű, hogy volt valaki segítő is kezdetben, aki a nyelvfordításokban közreműködhetett, de valóban jelzi azt az elkötelezettséget, hogy nem csak sikeres akarok lenni, nem csak gazdag akarok lenni, de ehhez figyelek is a világban, és oda teszem magam az eredmény érdekében. Tehát ezt mindig elmondom, hogy ez egy nagyon szép példa ahhoz, hogy a sikerhez, az eredményhez, ahhoz nagyon keményen meg kell dolgozni, tenni kell érte, és ő megtette. Tehát ez a két dolog, a magyar nyelvű opera játszás és a magyar operett meghonosítása, ez két alappillére a magyar zenészín játszásnak, és ez az ő nevéhez kötődik.
1: Ezután pedig arról szólunk, hogy Jelenlét címmel nyílt meg dr. Jó Tünde miskolci fülorgégész szakorvos fotókiállítása Sátor Aljaújhelyen.
3: A portréfotózásnál több irányzat van. Én azt érzem magamhoz a legközelebbnek, amikor nem vagyok aktívan jelen, kicsit háttérből fotózom, szeretek egy kicsit kívül lenni az eseményeken, mert így jobban meg tudom figyelni az embereknek a reakcióit, a különböző gesztusait, érzelmeit egymás felé. Én nem is nagyon tudok instruálni, az az igazság, bár próbáltam már megtanulni, de valahogy annyira távol áll tőlem az, hogy úgy készítsek fotót valakiről, hogy megmondom, hogy ezt a kezed tedd 2 centivel arrébb, és így tartsd az ujjad, és így túrjál a hajadba, és egyebek. Én úgy érzem, hogy sokkal természetesebb az, hogyha a valódi reakcióikat kapom el, és mivel általánosságban is a mindennapjaimra is az a jellemző, hogy a természet

0: Természetesség híve vagyok, így valószínűleg így találhattam erre, hogy ez testhez álló nekem ez a fotózási stílus.
1: Ez tehát a kontinentális reggeli kínálata, egészen 9 óráig, kérem tartsanak velünk.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész rendező, színigazgató karnagy, színpadi fordító Latabár Endréről szól a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor színház történész, a miskolci színész múzeum muzeológusa, egy rendkívül tehetséges, művelt, a színművészetért, a magyar operáért és operettért elkötelezett ember portréját tárja önök elé a riporter Jászter Beáta.
2: Elérkeztünk egy hatalmas névhez, Latabár Endre nevéhez, és mielőtt még az ő életéről beszélnénk, hát ugye ez a név nagyon sokat mond a magyar embereknek, de mindenki két latyiról beszél ilyenkor, Árpádról és Kálmárról, de hát itt egy egész színész dinasztiáról beszélünk, akik két évszázadot ölelnek föl.
3: Pontosan, tehát ez az egyik fantasztikus dolog, amit Latabár Endre elindított, megteremtett, hogy a mai napig van magyar színházi színpadon Latabár, ez teljesen egyedülálló dolog, de amit mindig hozzá szoktam tenni, hogy ez önmagában egy kuriózum és egy fantasztikus dolog, de ha nem követte volna Latabár Endrét, egyetlen Latabár sem, nem adott volna át több színházat, mint színházigazgató, akkor is a magyar színjátszásnak egy alappillére ő, a magyar zenés színház két műfaját ő honosította, erősítette meg. Úgyhogy rendkívüli tisztelője vagyok, és mondom, az egész történet kiemelkedő, amit ha azt mondjuk, hogy Latabár, vagy Latabár Endre, de az, amit életében is letett a magyar színházművészet asztalára, az egy őrületesen nagy jelentőségű dolog, hogy én nagyon boldogan mesélek róla, főleg egy olyan személynek, aki maga is a Latabár Teátrumnak oszlopos tagja, tehát ez számomra külön felemelővé és megindítóvá fogja tenni ezt a mai beszélgetést.
2: Így van, összeköt minket a Latabár család, és hát egy olyan családról beszélünk, amelynek Endre nevezetű ifjú embere jogászpályára készült. Aztán mi történt, hogy kiugrott?
3: Ez egy tipikus, klasszikus 19. századi történet. Általában a jobbmódú családokban a fiúkat mindig jogi pályára küldik, nagy politikai, városvezetői karriert remélve, illetve szánva a fiúgyermeknek, és aztán ezek között, a fiúgyermekek között jó páran voltak, akik színházi előadást látva úgy gondolták, hogy az izgalmasabb, szórakoztatóbb. Ez történt Latabár Endrével is, bár nekem van egy olyan gyanúm, hogy az ő esetében ez nem egy ilyen hirtelen fellobbanás következménye volt ez a döntése, hogy abba hagyja a jogi tanulmányait, és nem csak maga a színházi előadás varázsa indította erre a lépésre, hanem az is, hogy számára a zene az már korábban is jelen volt az életében, és fontos volt, ugye Kálmán fia nagyon szép írást írt róla miskolci színházi emlékalbumba, és ebben írja azt, hogy a Latabár Endre már gyerekkorában is nagy hajlamot árult el a zene iránt, és például a saját összespórolt pénzéből vett egy hegedűt, és a tanyájukon próbálgatta azt, ott gyakorolt, és úgy szól a családi történet, hogy amikor ezt meghallotta az apja, akkor a fején összetörte a hegedűt, mondván, hogy nem cigánynak neveltelek én téged. Úgyhogy a bohémvér, a művészvér az kisgyerekkorban megjelent. A másik, amit szintén tudunk a Kálmán fiától, hogy zongorázni is tudott, harmóniumon is játszott már nagyon hamar, gordonkázott, nagybőgőzött, flótázott, zenei könyvtára is volt, és Kolozsvárot aztán például a Lavottától is fog majd tanulni. Tehát egyértelműen ott volt a vérében a zene, a művészet iránti vonzódást, tehát így ez magyarázza azt, hogy ő Debrecenben úgy gondolta, hogy abba hagyja a tanulmányokat, és elindul a színház világába.
2: Hogyan indult ez az út, vagy milyen volt ez az út? Rögös volt, nehéz volt, kacskaringós volt, vagy ment egyenesen a pályája, mint kés a vajban.
3: Nagyon szépen indult. Ugye Debrecenben felült az Ekószekérre, Kilényék társulatába, és Zérinétől tudjuk, hogy útközben megálltak Miskolcon, tehát az első színpadi lépéseit tetten a városban. Tette nyilvánvalóan úgy, mint a többiek is, ugye kisebb feladatokkal, kisebb szerepekkel. Innen aztán Kassára mentek, ott verrik fel a székhelyüket jó pár évre, és ekkor a magyar színészetnek a legminőségibb színházát itt működtetik Kassán, de nyilvánvalóan ugye járnak, kelnek mindenfele a környéken, tehát Miskolc is egy állandó bázisuk, ugye több színlap őrzi a itteni működésüket 1829-ből, majd pedig Kolozsvárra viszi az útja, és ott már mint egy vezető tenoristát tartja számon a közönség, a színház vezetése, rengeteget írnak róla, és akkor itt ugye jön rögtön az első nagy akadály, mert nem volt ez egy sima út, annak ellenére, hogy egy szép, sikeres életpálya, mert a legrosszabb történik vele, ami egy énekessel történhet, hogy elveszti az ének hangját. A konkrét okot nem tudjuk, hogy túlerőltette, vagy a rossz körülmények között megfázhatott, egy hangszálgyulladás vihette el a hangját. A lényeg, hogy a tenorista pályáját, ami egy szépen ívelő pálya volt, az abba kellett hagynia. Viszont ugye volt egy fantasztikus zenei tudása, műveltsége, és innen kezdve ezt kamatoztatta. Úgyis, mint korrepetítor, aki ugye betanítja a dalokat például a színészeknek, úgyis, mint karmester. Aztán a második fontos ilyen sorsordító pillanat, amikor levelet ír a Nemzeti Színház igazgatójának, jelentkezik a színésznő feleségével, Török Máriával együtt a Nemzeti Színház tagjai köré. Itt azonban elutasításra talál, nem szerződtetik, és ezután dönti el, hogy saját színtársulatot hoz létre. És innen pedig már azt kell mondjam, hogy ez egy egyenesen haladó, gyönyörű, szép pálya is, hiszen a vidék legjelesebb, legkiválóbb igazgatója lesz ő.
2: Milyen sokoldalú tehetség volt Latabár Endre, és milyen szép az ő pályáján az, hogy amikor már nem tud élni a művészet eszközeivel, mert elromlik a hangszalagja, vagy megbetegszik a hangszalagja, akkor tud váltani, de mégis a művészetben marad. Ugye karnagy, zenét is komponál, és jól tudom, hogy francia operetteket fordított le magyarra.
3: Igen, nézzük lépésekbe, menjünk, mert tényleg annyira gazdag a pálya. Tehát először valóban, mint egy ilyen zenei pedagógus, egy sokoldalú zenei munkatárs, zenei vezető kezd el működni, és Dériné erről gyönyörűen ír az emlékirataiban, úgyhogy ezt fel is olvasnám, hogy mit írt róla. Latabár Endre, mint tenorista, de még azon kívül, mint jeles muzsikai értelmesség, csodákat fejtett ki. Oly szorgalommal összetanította a legnagyobb daljátékokat, az újonnan összealakított, csupa fiatal sarjadékból összeállított társaságban. Kolozsvárott Kilényi sógor volt az igazgató, a társasága sok igen jó tagokból állt, és ott volt nevezetesen Latabár. Nem éppen, mint színész, említem nagynak, ám bár játszott is, és semmit el nem rontott. De voltak Latabárnak nagy érdemei a zenészet értelmében. Egy társulat se tartotta föl magát az első időktől elkezdve, halála órájáig, úgy, mint Kilényi. Ő sokat megtett az opera fönntartására. De mi lett volna Kilényi társulatából is, ha Latabár Endre nincs? Azon időben, midőn Latabár fellépett, mint már nagy, értelmes, muzsikai tehetség, minden apró és nagyobb város mind énekek akart hallani. Ugyan honnan termett volna elő az az ismeret, zene értelmesség, ha Latabár nincs? Nem elég, ha a muzsikai értelmességet említem, de igazán csak is ő tudott a fából hangot facsarni. Láttam húsztor is elővonni kendőjét, a homlokáról letörölvén a verítéket, melyeket kínjában sajtolt ki a fáradtság. Mert Latabár csupa tűz volt, ha tanított, és Latabár meg is teremtette vidéken az operát, és valóban több elismerést érdemelt volna. Ebből a szövegből, tehát ugye kiderül az is, amit ugye mondtam előtte, hogy egy fantasztikus zenei mestere volt a színtársulatoknak, de elhangzik a kulcs szó is, hogy opera. Tehát az egyik tisztelet a zenés műfajon belül azért is illeti őt, mert a magyar nyelvű opera játszásnak az egyik megteremtője, elindítója volt Lérinével együtt, ezért ők rengeteget tettek. A másik pedig, amit valóban említettél, az az operett, ugye az másik zenés alapműfajunk, amit pedig ő nem csak hogy fordított, de ő honosította meg Magyarországon. Ő hozta be a francia operett Magyarországra. Ma nekünk ugye az operett ez egy ilyen békebeli műfaj, sokaknak údivatú is, de azokban az években, az 1850-es években ez Európának a legmodernebb, legújabb, legformabontóbb, legdivatosabb zenés műfaja volt, egy teljesen új dolog a világban, és ő felfedezte ennek a műfajnak az újdonságát, a varázsát, maga is külföldön tárgyalt, és valóban nem csak megszerezte a szövegkönyveket, de 60 éves fejjel, a sok más nyelv mellett elkezdte a franciát is tanulni, és maga is fordítója volt ezeknek a daraboknak. Valószínű, hogy volt valaki segítő is kezdetben, aki a nyelvfordításokban közreműködhetett, de valóban jelzi azt az elkötelezettséget, hogy nem csak sikeres akarok lenni, nem csak gazdag akarok lenni, de ehhez figyelek is a világban, és oda teszem magam az eredmény érdekében. Tehát ezt mindig elmondom, hogy ez egy nagyon szép példa ahhoz, hogy a siker az eredményhez, ahhoz nagyon keményen meg kell dolgozni, tenni kell érte, és ő megtette. Tehát ez a két dolog, a magyar nyelvű opera játszás és a magyar operett meghonosítása, ez két alappillére a magyar zenészszín játszásnak, és ez az ő nevéhez kötődik.
2: És ő másképpen is foglalkozott a színművészettel és a színművészekkel, mert úgy tudom, hogy az első országos színész kongresszuson is ott volt, és egy ilyen színész egyesületnek meg az igazgatósági tagja lett.
3: Igen, hát ez mutatja az ő tiszteletét, az ő elismertségét is. Az, hogy ő igazgatóként tényleg a legjelesebb igazgatóvá vált, hát ez mutatja azt is, hogy ugye az 1850-es években két magyar színháznak is ő az első igazgatója. Őt kérik fel arra, hogy nyissa meg a Szabadkai Színházat, majd pár évre rá a Miskolci Színházat. És hát ennek ugye az a magyarázat, hogy egy ilyen jelentős eseményre meghívják szervezőként és alaptagként ott van, hogy például igazgatóként ő egy anyagilag is nagyon erős társulatot tudott létrehozni. Ő volt az első, aki már fix havi fizetést tudott adni a színészeinek. Ez egy óriási dolog volt, és ha egy társulat stabil lábakon, stabil anyagi lábakon áll, az nagyon erősen tudott garantálni egy magas színvonalat is. Ebben egyébként a háttér az megint csak az operett. Az egyik színésze írta le a visszaemlékezésében, amikor Latabárral való vidéki utakról vagy fellépésükről ír, hogy hát Latabárnál nem volt gond az anyagiakkal, mert az operettre bejött a közönség, tehát ez egy nagyon jó anyagi bázist hozott és teremtett a színtársulat számára. Tehát egy példát mutatott arra, hogy hogyan lehet egy művészileg is izgalmas, anyagilag is jól működő színtársulatot működtetni. Egy szigorú ember volt, aki nagy tekintélyt vívott, nagy tiszteletet váltott ki, de ugyanakkor ő maga is szeretettel fordult a társulata felé, és felelősnek tartotta magát a társulatáért. Elvárt és adott is. Ugye a Kálmán fiának van egy nagyon szép írás, ami például arról szól, hogy az avasi borházukban hogyan látta vendégül a társulatot egy kis vacsorára, hogyan jöttek a zenészek, hogyan hallgatta mindenki vigyázálásban, amikor a zenekar elénekelte, az énekar elénekelte Latabár kedvenc nótáját, és ő maga is milyen szeretettel, tisztelettel fogadta a színészeit.
2: Latabár Endre életében sok jelentős város van, de hát Miskolc talán az egyike a legjelentősebbeknek, hiszen a leégett, majd újjáépített színházat már az ő társulatával adják át, és hogyan határozta ő meg a miskolci színjátszást, a miskolci színházi életet és a miskolci kulturális életet, amíg itt volt.
3: Azt szoktam mondani, hogy hát a színház a világa az nem az, ahol nagyon sok szép történetet tudunk mondani, sok keserűség, igazságtalanság van a művészpályákon. A Latabár Endre esetében viszont nagyon szép az ív, és számomra egy megható dolog az, hogy ő ugye fiatalon először Miskolcon lép színpadra. Majd eltelik jó pár évtized, és mint a vidék legtekintélyesebb direktora, ő adhatja át a város új színházát, ami már egy nagy, valóban tekintélyes színházépület. Ez egy nagyon szép ajándéka, azt gondolom, a sorsnak. Ráadásul ezen az átadó ünnepségen olyan kollégáival, barátaival van együtt, akikkel együtt kezdett annak idején. Telepi György, ugye őt említettük a múltkor Jókai kapcsán, vele együtt kezdték Miskolcon a pályát. És ez a Telepi György nem csak a szabadkai színház színpadi gépészetét teremtette meg Latabár számára a megnyitón, hanem Miskolcon is itt van, és festi a díszleteket, festi az előfüggönyt. Egressivel ugye ez együtt játszottak Kassán, és ő a miskolci díszelőadásnak a férfi főszereplője. Tehát ez egy gyönyörű szép pillanat lehet, hogy azok a fiatal emberek, akik valamikor Miskolcról együtt elindultak, mert innen indult Egressi is, most ők adnak át egy új színházat ennek a városnak. Tehát ez egy nagyon megható pillanat, és ahogy mondtam, hát amiben irányt adott és izgalmassá tette a miskolci színházi kultúrát Latabár, hogy a miskolciak első kézből láthatták például Offenbachnak az operettjeit. Tudok két olyan operettről is, amit először itt játszottak Miskolcon. Sajnos a színháztörténeti dokumentálás az nem volt erőssége Miskolcnak, tehát nagyon sok plakát, sőt, hát a plakátok, a színlapok többsége az nyomtalanul eltűnt. Kassán és Kolozsvárot sokkal jobban dokumentáltak, tehát általában ezeket a helyszíneket szokták megemlegetni, mint Offenbach operettek ősbemutatóinak a helyszínét, de konkrétan én például két operettről is tudom, a férkopogtatról, az átváltozott macskáról is, hogy Latabár ide érkezte, után ezeket itt Miskolcon játszotta. Tehát gyakorlatilag a legmodernebb zenész színházat hozta el Miskolcra, és ugye ez megint csak egy alapmondatom, hogy hát ennek a városnak a zenész színházi kultúráját jelzi azt, hogy az első primadonnája Dériné volt, tehát ő magasra tette egyből a mércét, és aztán ugye jön igazgatóként Latabár Endre, aki pedig idehozza akkor legfrissebb, legmodernebb műfajt, és elindítja itt az operettjátszást Magyarországon. És aztán ugye ez folytatódnak a nevek, mert ugye a táncos komikusaink Rátkai Márton, Bilicsi Tivadar, a primadonnáink Neményi Lili, a szobrettjeink Dajka Margit, Kismanyi, tehát Miskolcon is ő meghatározott egy nagyon magas színvonalú zenészínházi játszást.
2: Így van, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a múlt idézést. Kivel folytatjuk legközelebb?
3: Említettük a beszélgetésben Egressi Gábort, mint aki együtt indult Latabár Endrével Miskolcról, és szintén egy tartó oszlop a megteremtője a magyar színházművészetnek, javasolnám őt.
1: Kedves hallgatóink, Latabár Endréről, a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakjáról, Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusával, Jászter Beáta beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, jelenlét címmel nyílt meg dr. Jó Tünde miskolci fülor gégész szakorvos fotókiállítása sátoralja új helyen. A fotográfus fekete-fehér portré fotóit mutatja be a közönségnek. Gyermekkorától fényképezett, majd a hivatás és a család kissé háttérbe szorította az alkotási vágyat. Miután kirepültek a gyermekei, beiratkozott egy fotós iskolába, és felvértezve a szakmai tudással egyre több képet készít. Újhelyi kiállításán olyan fotográfiákat mutat meg a nézőknek, amelyeken embereket látunk mindennapi tevékenységeik közben, amint éppen táncolnak, muzsikálnak, gyermeket dajkálnak, kenyeret sütnek vagy összekötik az életüket. Hétköznapi arcok, pillanatok, rezdülések. Az alkotó Mark Denmannal vallja, Isten létrehozta a szépséget, a fényképezőgépem és én csupán tanúk vagyunk. A kiállítás megnyitójáról Jászter Beáta készített összeállítást.
2: Pavlics Tamás muzeológussal beszélgetek, perceken belül megnyílik dr. Jó Tünde fotókiállítása, tele van már lassan a terem, fekete-fehér képeket látunk a falon, jelenlét, ez a címe ennek a kiállításnak. Ha végignézünk a képeken, akkor derű, nyugalom, meghittség, különböző pillanatok tárulnak elénk emberek életéből, hiszen portréképekről beszélünk. Muzeológus szemmel hogyan ajánlható, hogyan foglalható össze ez a tárlat?
3: Talán elárulhatjuk a hallgatóknak azt, hogy Tündivel egyfajta családi kapcsolatban is állunk, a sógornőmről van szó. Másfelől pedig ez tényleg egy ilyen furcsa, kint is vagyok, benne is vagyok helyzet, hogy azért mégis meg kellett ezeket a képeket néznem, és valami fajta objektív bepillantást engednem azoknak az embereknek, akik itt gyülekeznek és szeretnék megnézni az ő képeit. Ezért én így a megnyitó szövegemben egy kicsit így messzebbről indítottam, egy ilyen kicsit filozofikusabb megközelítésben Heideggernek a jelenlét fogalmából igyekeztem kimondani azt, hogy egyrészt van egy ilyen primér hát helyzet, hogy itt állunk, itt vannak a poharak, itt vagyunk mi, itt vannak az asztalok, mikrofon, stb. De mégis ugye ez egyfajta olyan helyzetet is teremt, aminek van egyfajta transzcendens vonulata is, mondjuk így ebben a Daseinnek a fogalmában, ami azért túlmutat önmagán, és a térbeliségnek és az időbeliségnek van egyfajta ilyen mélyebb értelme is, ami megjelenik a képeken. És hát ezeket szerettem volna olyan módon megmutatni a közönségnek, hogy azt gondolom, hogy Tündi most már eljutott egy olyan szintre a fotózásban, hogy képes tényleg annyira érzékeny, finom pillanatokat megragadni, ami számunkra is a reflexiónak valamifajta mélyebb lehetőségét biztosítják.
2: Muzeológusként, rokonként nem könnyű megnyitni egy kiállítást, és ami hozzáteszem, hogy Tamásnak is nagyon jó fotói vannak, mert én rendszeresen lájkolom a közösségi oldalon, tehát fotós szemmel is nézheti ezt a tárlatot.
3: Valóban egyébként igyekszem fotózni, és valószínűleg Tündi ezért is kért meg most így engem, hogy talán a rokonok között én vagyok az, aki leginkább talán így a fotós szemmel tudná nézni ezeket a képeket, és tényleg azt gondolom, hogy ő most már egy olyan szinten van, ami mindannyiunk számára valamifajta érdekes módon mutatja meg a világot, pontosan ezeket a portrékat, hangulatokat, intim pillanatokat, ami csak tényleg rá egy ilyen jellemző. Azt is ilyen érdekesen próbáltam, hogy viccesen megfogalmazni itt a megnyitó szövegében, Jákosnak a dalszövegét parafrázálva, hogy azok az emberek vannak itt, akiket Tündi ismer és mégis szeret. Tehát azt gondolom, hogy tényleg van egy ilyesfajta érdekes látásmód az ő képeiben, hogy tényleg úgy tudja megragadni azt a pillanatot, ami egy fotós számára nagyon nehéz, hiszen egyrészt ott kell lennünk a géppel, másfelől viszont azt a pillanatot kívülről kell várnunk és levadásznunk, ami által mi magunk tudjuk megmutatni a kívülállók számára, hogy mi akkor mit gondoltunk, vagy mit éreztünk, vagy mit láttunk meg abban az emberben.
2: És akkor van a másik fél, a befogadó, aki ha ránéz egy képre, egy másik gondolatot fog megfogalmazni.
3: Igen, ez mindenképpen így van, tehát ez egy másik gondolata a megnyitómnak. Walter Benjamint idéztem, hogy akkor jó egy alkotás, egy mű, hogyha a legkisebb tud lenni a távolság a kép és a befogadó között. És az a jó ezekben a portrékban, hogy olyan látszólag hétköznapi helyzeteket ragad meg, amely mindannyiunk számára lehetőséget biztosít erre. Itt ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni, csak hogy tényleg egy kis pici babaláb, például ugye a születés kapcsán, vagy most éppen ugye Tündit nagyon foglalkoztatják a családjában ezek az eljegyzési esküvői pillanatok, de ezeket is olyan líraian tudta megragadni, de ugyanígy vannak idősebb családtagok, akik pedig így a létezésnek a határán egyensúlyoznak, és akkor az valami elgondolkodtató pillanatot idéz fel számunkra.
2: Perceken belül megnyílik dr. Jó Tünde fotó kiállítása. Jelen lét. Jelen lét, de ha ketté veszem a szót, akkor jelen és lét, hiszen így van írva, külön színnel van kiemelve a két szó is. A legutóbb, talán két héttel ezelőtt beszélgettünk már arról, hogy egész kiskorodban kezdted el a fotózást, aztán a természet és a tájképek után az emberek a portrék felé fordultál, és most itt van, három falat betöltenek a gyönyörű képeid, ezek mind életábrázolások, pillanatképek, és mind-mind egy-egy történetről mesél.
4: Azért választottam ezt a címet a kiállításhoz, mert úgy éreztem, hogy olyan képeket tudtam összeválogatni, amelyeken érezhető a jelen lét. Ez azt jelenti, hogy vagy két ember közötti szoros koncentráció, kapcsolódás, érzelmi kötődés, vagy akik egyedül vannak ábrázolva a képeken, részükről a koncentráció arra a tevékenységre, amit végeznek. A jelen létük abban, ami történik, amiben éppen benne vannak.
2: De van egy másik mottója is ennek a mai kiállításnak, ez a bemutatkozó kis posztereden olvasható.
4: Emberek, arcok, hangulatok, igen. Ez volt tulajdonképpen az előző kiállításomnak a címe, amit Hajdúböszörményben sikerült létrehozni, de a kettő az teljesen összefügg, tehát a cím lett így tulajdonképpen az, hogy emberek, arcok, hangulatok, hiszen mindenképpen embereket ábrázolunk, leginkább arcra fókuszálva, és úgy érzem, hogy ezeknek a képeknek van valamilyen olyan hangulata, ami azt sugallja, hogy a jelenben vannak benne. Tehát ezt nehéz így elmagyarázni. Én azt gondolom, hogy nem vagyok az a típus, aki minden fényképét tökéletes szavakkal le tudja írni. Én azt szeretném, hogyha a nézőknek is átjönne az alkotói, fotográfusi szándék, hogy megérezzék ezt a fajta kapcsolódást, ezt a fajta jelenlétet a fényképeken.
2: Ha én ránézek ezekre a képekre, akkor az az érzés fog el, hogy itt nem beállított képek vannak, nem az itt repül a kismadár, hanem elképzellek téged, amint csöndesen, szépen a háttérben jelen vagy, és megmutatod azoknak a pillanatoknak a varázsát, amit nem tudunk utána már gondolatban felidézni, de így egy örök élmény marad. És különböző fázis látunk, mert látunk művészetet, hiszen táncolnak, muzsikálnak, látunk hétköznapi munkát, látunk szeretett kapcsolatokat, vagy egy-egy portrét, amikor önmagában az embert ábrázolod, lehet, hogy semmit tevés közben, mert éppen csak ül az alanyod, de az sem egy beállított kép. Mesélj erről a folyamatról, hogy hogyan vagy jelen akkor, amikor ott vagy valakinek a személyes közegében, de mégsem tudja, hogy ott vagy.
4: Igen, a portréfotózásnál több irányzat van. Én azt érzem magamhoz a legközelebbnek, amikor nem vagyok aktívan jelen, kicsit háttérből fotózom, szeretek egy kicsit kívül lenni az eseményeken, mert így jobban meg tudom figyelni az embereknek a reakcióit, a különböző gesztusait, érzelmeit egymás felé. Én nem is nagyon tudok instruálni, az az igazság, bár próbáltam már megtanulni, de valahogy annyira távol áll tőlem az, hogy úgy készítsek fotót valakiről, hogy megmondom, hogy ezt a kezed tedd 2 centivel arrébb, és így tartsd az ujjad, és így túrjál a hajadba, és egyebek. Én úgy érzem, hogy sokkal természetesebb az, hogyha a valódi reakcióikat kapom el, és mivel általánosságban is a mindennapjaimra is az a jellemző, hogy a természetesség híve vagyok, így valószínűleg így találhattam erre, hogy ez testhez álló nekem ez a fotózási stílus.
2: Mindegyik kép egy történet, olyan szépen tovább lehet szőni, pedig lehet, hogy csak egy profil, lehet, hogy éppen hátulról látszanak, a képkivágás is mindenhol más, kevés az egész alakos, de mégis tovább tudjuk gondolni, tehát ezek mesélnek. És nyilván van, ahol a családtagjaidat fotóztad, ott te is tudsz mesélni róluk, de látok azért idegen embereket is.
4: Igen, van néhány idegen emberről készült fotó, különböző eseményeken, táncfesztiválokon, a muzsikusokról készült képek egy része az Zemplén Fesztiválon készült, táncházban, különböző eseményeken. Ott is általánosságban véve is jellemző az rám, hogy szeretem megfigyelni az embereket. Valószínű, hogy ez abból is adódik, hogy orvosként gyorsan kell diagnózist felállítanom, és nem csak az elmondottak alapján szükséges az, hogy valamit gondoljak az emberről, és az alaphabitusomhoz is ez illik a legjobban, ez a szemlélődő, megfigyelő jelenlét. Van egy kép például két táncos lányról, egy testvérpárról, akik egy fellépés előtt próbáltak, és annyira szépen nézték egymást, kommunikáltak egymással, hogy most akkor mi következik, hogy kapcsolódunk ebben a táncban, hogy azt például nem tervezetten, de láttam, hogy annyira együtt vannak, hogy ott azt le kellett, hogy fotózzam. Nagyon sokszor fotózom így, hogy látok egy adott szituációt, nem ismerem az embert, de úgy érzem, hogy ez most egy olyan kapcsolódás, egy olyan érzelem átadás, átvétel, amit nekem esetleg érdemes lefotózni.
2: Jó, van az a rész, amikor elkattintod a képet, és mi van akkor, amikor előhívod? Akkor tovább élnek a sztorik?
4: Igen, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy van olyan, amikor az előhívás vagy az utómunka közben jövök rá arra, hogy ez a kép esetleg többet tartalmaz annál, mint amit én eredetileg gondoltam.
2: Mindegyik kép fekete-fehér. Nyilván ez egy koncepció.
4: Igen, kezdetben színesben fotóztam portrékat, nem ennyire tudatosan, de mivel elég sok alkotónak néztem a képeit, nyilván az ember próbál inspirálódni, illetve azokon keresztül is tanulni. Nekem ez tűnik a leghatékonyabbnak abban a tekintetben, hogy mivel a színek nincsenek jelen a képen, nem vonják el az ember figyelmét, így sokkal jobban lehet koncentrálni a valódi mondani valóra.
2: Van még egy harmadik mottód is, amit mástól vettél, ami úgy kezdődik, hogy Isten létrehozza a szépséget.
4: A fényképezőgép és én csupán tanúk vagyunk. Igen, ez volt a fotográfus képzésnél a záróvizsgára készített portfóliómnak a mottója. És úgy érzem, hogy ez végigkíséri az egész fotózásomat. Tehát nekem a fotózással tulajdonképpen az a célom, hogy megmutassam más embereknek is az Isten által teremtett világot, akár tájkép formájában, akár apró kis természeti csodák formájában, akár az emberek közötti kapcsolódás és érzelmek formájában.
1: Kedves hallgatóink, jelen létcímmel nyílt meg dr. Jó Tünde miskolci fülorgégész szakorvos fotó kiállítása sátoralja Újhelyen. A fotográfus fekete-fehér portré fotóit mutatja be a közönségnek. Gyermekkorától fényképezett, majd a hivatás és a család kissé háttérbe szorította az alkotási vágyat. Miután kirepültek a gyermekei, beiratkozott egy fotós iskolába, és felvértezve a szakmai tudással egyre több képet készít. Újhelyi kiállításán olyan fotográfiákat mutat meg a nézőknek, amelyeken embereket látunk mindennapi tevékenységei közben, amint éppen táncolnak, muzsikálnak, gyermeket dajkálnak, kenyeret sütnek vagy összekötik az életüket. Hétköznapi arcok, pillanatok, rezdülések. Az alkotó Mark Denmannal vallja, Isten létrehozta a szépséget, a fényképezőgépem és én csupán tanúk vagyunk. A kiállítás megnyitójáról Jászter Beáta összefoglalóját hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallották, maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezetőt, Bódisz Attillát hallották, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 13. fejezetének 23. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Valaki megkérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Tágos térre hív Isten, amikor belépünk az életbe. Szűk csatornán jutunk ide, hogy útra keljünk és keressük az igazi otthont. Bőség és szűkösség. Nincs élet e kettő ritmusa nélkül. Isten világában nagyon sok lakóhely van. Az egy tágas, bőséggel teli ház. De az nem a miénk. Itt a földön az elveszett otthon fészek melegét keressük szüntelen. Magunk gyártotta szüksége az, amikor kis világunkat zsalugáterekkel bezárjuk, hatalmas kerítések közötti pici, szűkös világunkban azt hiszük, hogy látjuk az egészet. Jézus számára a szűkösség nem arra van, hogy a többiekkel szemben korlátozzuk a teret, hanem hogy önmagunkat korlátozzuk az igazi otthonért. Pedig hamar észrevesszük azt, ami nekünk korlátokat állít. Nem kapom meg, nem érem el, szűkül a pénztárca és a lehetőség. Ezeket a csökkenő tereket érzékeljük. Isteni üzenet, hogy a bőgatyát kell beszűkíteni, szoros övet kötni, hátralépni, magunkat visszafogni, vállalni a szűk kaput, mert Isten tágasságáról különben nem lesz fogalmunk. A mai ége magyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az Idomszob ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az Idomszob ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcina tartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezet. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A közlemény szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az ukrán és a román határ térségében 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben 18, 2025-ben pedig 2 veszettség esetet igazoltak. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés oldalon olvashatók a veszettségmentesítés.hu weboldalon.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán derült napos száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk olykor erős lökéssel kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Most arról hallhatnak, hogy keresztjén szellemiségű díjat is átadnak évről évre a miskolci Színefeszten. A Nemzetközi Ökumenikus Zsűri egyik tagjával, Kézdi Beátával beszélgetek ma.
2: Ez egy fárasztó munka, tehát azt gondolják az emberek, hogy jaj, nézzünk filmeket egyhuzamban, és ez mekkora vicces vagy könnyű munka. Nem könnyű munka, mert én például jegyzetelem végig a filmeket, hiszen nem fogok tudni úgy beszélni egy filmről, hogyha a harmadik film után elfelejtem, hogy az elsőben volt egy olyan erős jelenet, volt egy olyan szép színészi megoldás, vagy egy rendezői megoldás, vagy volt egy csavar, amiről fontos lesz majd később beszélni, mert az alapján értékelem azt a mozit feljebb vagy lejjebb a pontozásos kis listánkon. Tehát ez egy komoly feladat és megterhelő. Azt hiszem az ötödik nap végére azért elfáradunk.
1: És hogy milyen a jó film? Mit gondol erről Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője?
2: Én azt szeretem, ha egy film megszólít, elgondolkodtat, akár magamról, akár a családtagomról, akár a környezetemről, akár a társadalmamról. Ha ez nem történik meg, ez a megszólítás, akkor tulajdonképpen 90 percet vagy 120 percet kikapcsolódhattam, de szerintem azért a kikapcsolódás és kikapcsolódás közt is van különbség.
1: Mai vendégünk tehát Kézdi Beáta, a protestáns filmkritikusokat tömörítő Interfilm Magyarország alelnöke, a Színefeszten dolgozó ökumenikus zsűri egyik tagja. Tartsanak velünk!

0: Rádió magazin műsora.
1: A Német vádemelés című film kapta meg idén a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díját a miskolci Cinefest filmfesztiválon. A zsűriben két protestáns és két katolikus tag döntött arról, hogy melyik alkotás felel meg leginkább a keresztény értékrendnek, vagy melyik film az, amelyiket érdemes lenne például egy ifin vagy bibliórán bemutatni, hogy aztán arról beszélgetni lehessen. A zsűri tagja volt Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője is. Vele beszélgetek mai műsorunkban a zsűrizésről, a jó és a rossz filmekről, és persze részleteiben a Vádemelés című filmről is, hogy kiderüljön, miért épp ezt választotta a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri a Miskolci Filmfesztiválon díjazásra érdemesnek. Mai vendégem tehát Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet főszerkesztője, a protestáns filmkritikusokat tömörítő Interfilm Magyarország alelnöke. Mielőtt a Cinefestről és a zsűrizésről beszélnénk, hagyj lépjünk egyet-kettőt hátra, és meséld el kérlek, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba az Interfilm Magyarországgal, ami ugye delegált téged ebbe a Nemzetközi Ökumenikus Zsűribe, ami aztán Miskolcon zsűrizett, de hogy neked mi a kapcsolatod az Interfilm?
2: Egyáltalán a kultúrával kezdem. Én a Heti Válasznál voltam a színikritikus, a Heti Válasz nevű polgári hetilapnál, és akkor, amikor az Evangélikus Egyház sajtójához kerültem, akkor nagyon örültem, hogy itt is megmaradhat ez a kulturális vonal, tehát ebbe a két heti színes családi magazinba, amit úgy hívunk, hogy Evangélikus Élet, én igyekeztem moziról és színházról egyaránt írni, és akkor, mikor az Interfilm Magyarország alapult, még előtte az Interfilm nagy szervezet, akkor ugye pont a Cinefesthez kerestek protestáns újságírókat, akik kultúra iránt érdeklődnek, és akkor fölkértek akkor a Cinefestre zsűrizni, és hát ugye meg volt a újságíró létem, meg volt a protestáns hátterem így, és akkor már említettem az Interfilm Magyarországot, ott meg azt éreztük, hogy legyen egy ilyen al szervezete a magyar protestáns újságíróknak, és akkor így igyekeztünk összetömörülni, mert szerintem fontos, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot Miskolctól Sárospatakon át, Soprontól Budapestig.
1: És akkor még egy beugró kérdés, az meg a filmekhez kapcsolódóan, hogy akár a színházhoz is, de most inkább a filmekhez, hogy neked miért fontos a film, miért tartod fontosnak ezt a műfajt, hogy arról kritikát készíts, hogy azt zsűrizd, hogy azt fogyaszt, feltételezem, hogy amúgy is szeretsz filmeket nézni a szabadidődben, és mit jelent neked a film, mint műfaj?
2: Rosszalvó gimnazista voltam, és nagyon rendes szüleim voltak, akik megengedték, hogy a akkor remek M2-n művészfilmeket, illetve a 100 éves mozi sorozatot nézem, amit ugye mindig Szabó István vezetett be, és akkor én beleszerelmesedtem a filmbe, mint műfajba, hogy ez egy olyan fajta történetmesélés, amikor én nagyon sok mindent átélhetek, megtapasztalhatok, és ez a film iránti szeretet, ez megmaradt a későbbiekben is. Én kommunikáció magyar szakot végeztem a Pázmányon, és akkor ott is azért igyekeztem fölvenni filmes órákat, vagy filmtörténettel, filmkultúrával foglalkozó órákat, és aztán, amikor az ember kulturális újságíró lesz, akkor szerintem igyekszik a jó filmeket megnézni, azokról írni, hogy egyszerűen menjen a híre annak, hogy akár most is a Cinefest programjában két remek magyar filmet láthattunk, most is az Evangélikus Életben írtam róluk, mert fontosnak tartom, hogy ezeket a történeteket ismerjük meg, hiszen az embernek alapvető igénye a történet mesélés és a történet hallgatás. És ha az jó, akkor annak adjunk teret, és hirdessük, és vigyük hírét.
1: Oké, és akkor Cinefestre térjünk át, ugye, mert te is szóba hoztad, és ezek szerint nem először zsűriztél ezen a filmfesztiválon. Most hogyan kerültél be az ökumenikus zsűribe, hogyan zajlik ez az Interfilmnél? Megkérdezik, hogy ki ér rá, vagy hogyan delegáltak téged most erre a feladatra?
2: A Cinefest egy olyan fesztivál, ahol van nemzetközi ökumenikus zsűri, nem minden filmfesztiválnak van, és ezért a szempontból is örülök, hogy Miskolcon ezt a szervezők fontosnak tartják. A nemzetközi ökumenikus zsűrit két szervezet adja, a Cygnis, ami katolikus újságírókat, illetve katolikus filmes alkotókat gyűjt össze, illetve az Interfilm, ami pedig protestáns filmalkotókat, illetve újságírókat gyűjt, és minden nemzetközi zsűribe kettő-kettőt delegál a két szervezet, és én nagyjából 8 éve voltam utoljára, ha jól emlékszem, Cinefesten, úgyhogy én úgy éreztem, hogy szívesen jelentkeznék arra, hogy újra zsűrizzek itt. Egyébként rendszerint a kiválasztás az úgy néz ki, hogy a szervezetek szólnak, hogy még keresnek egy-egy fesztiválhoz zsűritagot, van-e kedvünk. Persze, hogyha ez egy német fesztivál, akkor logikus, hogy inkább olyan újságíró jelentkezzen a szervezetből, aki mondjuk németül is beszél az angol mellett, de mondjuk ez nem kizáró ok, mert a legtöbb zsűri, mint nemzetközi, angolul biztos beszél, vagy hogyha valaki németül beszél, vagy franciául, mindig meg tudjuk találni a közös hangot. Tehát az idei munka az így történt, hogy én igazából jelentkeztem, hogy volt szabad hely, és én szívesen jönnék újra Miskolcra.
1: És miért szeretsz zsűrizni?
2: Egy kicsit kilátni az evangélikus berkekből, vagy az egyházi újságírásból, talán ez az első erős motiváció. Ugye a Magyarország Evangélikus Egyház a harmadik történelmi egyház méretét tekintve Magyarországon, és egy ilyen családias hangulatú egyház vagyunk, és én szeretem azt, amikor a hitemmel, a gondolatvilágommal egy kicsit ki tudok lépni innen, de mégis mindazt, ami én vagyok, és amit képviselek, azt tudom képviselni, és azáltal dolgozni mondjuk egy ilyen nemzetközi filmfesztiválon, egy nemzetközi ökumenikus zsűriben, és a világ minden tájáról érkező újságírókkal és filmes szakemberekkel beszélgetni filmekről, és megvitatni azt, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Ez egy rendkívül jó munka. Zsűrizést ezt mindenkinek szeretettel tudom ajánlani. Aki szereti a filmeket, aki szeret beszélgetni idegen nyelven, szeret a kultúráról eszmét cserélni.
1: És akkor forduljunk rá a friss információkra, tehát a 2026-os Cinefesten a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri a Vádemelés című filmnek ítélte oda a díját, ami számomra érdekes egyébként, hogy egy másik díjat is elnyert ugyanez a film, a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját, de ez csak zárójel. Ti miért emellett a film mellett döntöttetek, és arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire volt ez egyhangú, tehát ez a te véleményeddel egyezett-e, majd ezt is fejest ki, kérlek.
2: Az idei zsűriben ketten voltunk magyarok, és két külföldi tag volt, gyorsan felsorolom őket, Diekis Endre, ő egy operatőr, Mikael Otrisát, ő egy cseh lelkész, aki egyben operatőr és tévés szerkesztő is, és Adrien Fondekav, francia kollega, pedig egy rendező koreográfus volt, és alapvetően nekem az az élményem, hogy minden ökumenikus zsűri egy nagyon jó csapat, tehát nekem még nem volt rossz élményem, vagy óriási viták, nagyon ellentétes gondolatok. Egyrészt úgy is fogalmaznék, hogy az ökumenikus zsűri dolga könnyebb, mint a többi zsűri, hiszen nekünk van egy keretrendszerünk, minden zsűrinek van egy kritériumrendszere, de úgy gondolom, hogy az ökumenikus zsűrinek ez még inkább világosabb, tisztább. Tehát, hogy nekünk az alap, hogy az emberi méltóság, az emberi jogok megjelenjenek egy moziban, a keresztény értékek, megmutatni a kisebbségek mellett való kiállást, az igazságért való harcot, egy csomó olyan kritériumunk van, ami szerintem szűkíti egy-egy akár remek nagy filmekből álló felhozatalt, és az is fontos számunkra, hogy legyen egyetemes hatású. Tehát, hogyha mi megválasztunk egy filmet, akkor az Mexikótól Kuala Lumpurig értelmezhető legyen, a magyar néző is élvezze, tehát egy egyetemes történet legyen egy témaválasztás, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a szemüvegen keresztül elég egyértelműen tudtunk szűrni napról napra, hiszen mi 5 napon keresztül 16 nagy játékfilmet láttunk, mi minden másnap, mert mindig aludtunk rá egyet, minden másnap leültünk déltájt átbeszélni, hogy mi volt az az előző 3 film, vagy 4 film akár, amit láttunk. Nekünk az volt a taktikánk, hogy mi az, amit tovább tudunk vinni egy úgynevezett shortlistre, és mi az, ami mondjuk lehet, hogy film technikailag, vagy rendező szempontból, vagy színészi játékból egy rendkívüli történet, de a mi zsűri kritériumainknak, vagy keresztény elveinknek nem felel meg, úgymond. Például ebből a szempontból a nemzetközi zsűri filmjét nagyon kedveltük, de azt tudtuk, hogy mi nem választhatjuk meg a Túl sok vadállat című filmet, mert egyszerűen annyira ellentétes azokkal a kritériumokkal, amik nekünk viszont fontosak, és pontosan ezért választottuk a Vádemelés című filmet, aminek nagyon izgalmas, hogy ugye az angol címe is Prosecution, tehát vádemelés, de a német eredeti címe, hiszen ez egy német film, idei német film, az, hogy Staatsschutz, ami igazából azt jelenti, hogy az állam védelme valamin úgy rajta van, És itt egy nagyon fiatal ügyésznőt látunk, aki az igazságáért harcol. Eredetileg ő egy ügyész, aki viszi az ügyeket, teljes harcosa az állami rendszernek, és elfogadja a kereteket, és aztán amikor ő kerül egy olyan helyzetbe, hogy őt megtámadják, akkor ő a saját ügyéért kiáll, és elkezd kutatni ez után, hogy itt ki volt a támadó, mi lehet a háttérben, és egyre több ilyen margóra tett ügyet kutat föl, és egyre több tanút talál, aki úgymond el lett hallgattatva. Igazából egy nagyon izgalmas krimit láthatunk, rendkívül jó képi világgal, nagyon erős színészi játékkal, és példát mutat nekünk ez a főhős abban, hogy hogyan kell állást foglalni, hogyan kell amellett nem elmenni, hogy cselekedni kell a méltóságomért kiállni, megvédeni azokat a demokratikus értékeket, amit egy államnak képviselnie kell, és ezt láthatjuk végig egyfajta ilyen western thriller krimi elemekkel. Magával ragadó maga a film, és egyszerűen működik, mint egy olyan film, amit mondjuk megmutatnék egy ifi órán, a konfirmandusoknak, vagy egy biblia órán elővenném, hogy nézzük meg most ezt a filmet, és erről beszéljünk.
1: És mitől működne szerinted egy biblia órán, vagy ifi órán? Milyen keresztény értékekről lehet elkezdeni beszélgetni mondjuk utána?
2: Egyáltalán arról, hogy megkérdőjelezhetek valamit, ami velem történik, elkezdek szisztematikusan utána járni, reálisan, és amikor észreveszem, hogy nekem van igazam, akkor viszont nem adom föl, akiket meg tudok kérdezni, és magam mellé tudok állni. Az is például egy nagyon-nagyon szép kép, hogy akiket ő ilyen elhallgatott tanúként megkeres a főhősünk, ők mind a tulajdonképpen a saját egzisztenciájuk kockáztatásában, de azt mondják, hogy ők kiállnak ők is emellett, az ember mellett és az igazság mellett, és nem elfogadják ezt a kényelmes álláspontot, hogy ne kapargassuk, nekem így jó, végül is ebből bajom nem lesz. Tehát, hogy több szempontból lehet szerintem erről a filmről beszélni. Van egy nagyon érdekes momentum a film végén, amihez nekem kellett egy kis idő, hogy ezen így gondolkodjam, hogy a főnöke a főhősünknek azt mondja, hogy hát azért jobb lenne, hogyha elhagynád az országot. És akkor a film végén ez a hölgy úgy dönt, hogy ő nem hagyja el az országot, hanem ő igenis tovább harcol, viszi az ügyét, de ezt nem erőszakkal teszi meg, hanem egy olyan jelenléttel. Tehát, hogy ezek is ilyen finom filmnyelvi motivumok, hogy nem meghunyászkodik, de nem ő vál agresszorrá, hogyha velem szemben agressziót követtek el, akkor most, én jövök, én fogok oda csapni, hanem intelligensen, az igazság mellé állva, de nem agresszorként próbálja ő az útját járni. Szóval szerintem ez is egy nagyon szép kép.
1: És akkor a négytagú zsűriben hogyan született meg a döntés? Tehát te ezt a filmet szeretted volna, vagy volt ebben valami, nem tudom, 3-1 arányú szavazat, vagy ilyesmi, vagy egyhangú volt?
2: Ez a film nekünk már a kezdetektől fogva nagyon, nagyon így a topban benne volt. Pont azért, mert úgy ülünk be zsűrizni, hogy tudjuk a magunk kritériumrendszerét, és amikor a moziból kijövünk, akkor szerintem a hallgatók is ismerik azt az érzést, hogy na azt a mindenit. Szóval ez az a film, ami után így meg vagyunk rázva, ilyen katartikus élménnyel jövünk ki a vetítőteremből, és hogy ez az élményünk ennél a filmnél volt meg először, de nem árulok el nagy titkot, mi nagyon szerettük a Mommy Blue filmjét Meyer Bernadettnek. Ott is azt éreztük, hogy pontosan azok a keresztény értékek kerülnek elő, az a film arról szól, hogy egy fiatal ember hogy próbálja meg ápolni az egyre vakuló édesanyját, aki a cukorbetegség következtében megvakul, ugyanakkor a saját családját, ahol éppen most születik gyermek, a feleségét, hogy támogatja a gyermeknevelésben, illetve abban, hogy mondjuk a karrierje kibontakozzon, és még emellett, hogy áll helyt a saját munkahelyén. Hát az is egy nagyon szép, egy ilyen intim társadalmi dráma volt, azt is nagyon jó szívvel ajánlom, de valahogy ez a német mozi még inkább egyértelmű volt számunkra, hogy ezt szeretnénk díjazni.
1: Amikor meghozzátok a döntést, akkor mennyire feszül egymásnak, akár most 2026-ban, de akár korábbi tapasztalatodban, ha ott van jobban ilyen, amiben ez esetleg megvalósul. Szóval mennyire feszül össze az, hogy két protestáns és két katolikus személy közös döntését kell meghozni. Emlékszel-e ilyenre, amikor ez élesen megjelent? Vagy lehet, hogy tompán, de megjelent.
2: Abszolút nincs. Szerintem olyan keresztény egység van. Tehát az ökumenikus zsűri tényleg ökumenikusan működik, és a keresztény alapértékek mentén. Tehát inkább olyan vitáink vannak, hogy valakinek mondjuk nagyon tetszik egy film, és akkor próbáljuk arra vinni, hogy értjük, nekünk is nagyon tetszik a film, de a saját kritériumrendszerünk szerint nem elfogadható a zsűri elveinek az a mozi. Tehát tetszhet nagyon, de hogy inkább ilyen viták vannak, hogy van egy-egy magával ragadó mozi, de az nem működik a ökumenikus zsűri szemmel, úgymond. De amellett értékeljük magánemberként, csak nekünk most ott nem magánemberként kell jelen lenni, hanem zsűrizünk, dolgozunk.
1: Mondasz egy-két konkrétumot egyébként, hogy mik azok az elvek, amikre most már többször hivatkoztál, aminek az ökumenikus zsűrinek meg kell felelni, és ez alapból így leszűri, vagy kirostálja a filmek egy részét?
2: Igen, természetesen a kiemelkedő rendezői és technikai és művészeti megvalósítás mellett, ami logikusan gondolom az összes többi zsűrinél is megjelenik. Fontos kritérium, hogy az emberi méltóság, az emberi jogok megjelenjenek ebben az alkotásban, akár a transzcendens dimenzió is, a keresztény értékek is megjelenjenek, legyen szó akár a kisebbségekkel való bánásmódról, a rászorultakkal való szolidaritásról, vagy éppen a teremtett világ védelméről, hogy mondjuk most csak hármat említsek. Amit említettem már korábban, hogy egyetemes hatású legyen, tehát ne csak egy mikroközösség értse, akiknek a nyelvén szól ez. Tehát most, ha mi egy nagyon specifikus magyar történetet mutatunk be, aminek nincsen egyetemes hatása, vagy azt díjazzuk, akkor ez a film nem tud világszerte kibontakozni. Tehát erre is figyelni kell, hogy ezt a filmet tényleg Mexikótól értse valaki a, nem tudom, Indiáig, és ugyanazt érezze a néző a világ két különböző pontján a moziban, hogy na ő, te mit kapott ettől a filmtől. És a témaválasztása bármennyire is ennek a vádemelés történetnek is egy ügyésznőről szól, aki az igazságáért harcol, és én nem vagyok ügyésznő, és ön sem ügyésznő, és valószínű a hallgatóink nagy többsége sem ügyésznő, akkor is értjük, hogy miről szól a történet, honnan, hova jutunk el, és végig szurkoljuk ezzel a igazságharcos ügyésznőnkkel az ő történetét, hogy neki legyen igaza, és eljusson a harcában a megfelelő megoldásig, és igazságot szolgáltassanak neki.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek hamarosan itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést Kézdi Beátával, az Evangélikus Élet főszerkesztőjével, az Interfilm Magyarország alelnökével arról, hogy milyen volt a nemzetközi ökumenikus zsűri tagjának lenni a Miskolci Cinefest filmfesztiválon. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Lemondott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsában elfoglalt posztjáról Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja. Az ellenzéki párt sajtótájékoztatóján Tóth Máté döntését azzal indokolta, hogy a hétvégén a Mi Hazánk mozgalom alelnökévé választották, a két tisztség pedig összeférhetetlen egymással a média törvény rendelkezései szerint. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény ugyanis a testületi tagsággal összeférhetetlennek mondja ki tisztség betöltését párt országos vagy területi szervezetében, és előírja, hogy a média tanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nyilatkozatot nem tehet. Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke az eseményen azt közölte, a párt mi hamarabb kezdeményezi új jelölési eljárás indítását, és Radecki András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, docensét, a Magyar Katolikus Rádió ZRT vezérigazgató helyettesét kívánja delegálni a média tanácsba. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 120 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSZOB ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az IDOMSZOB ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
3: Szerdán derült napos száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Kézdi Beátával, az Evangélikus Élet főszerkesztőjével, az Interfilm Magyarország alelnökével. Ez a szervezet tömöríti Magyarországon a protestáns filmkritikusokat. A témánk pedig a Miskolci Cinefest, ahol az ökumenikus zsűri tagja volt Kézdi Beáta. A film készítőivel, tehát a vádemelés készítőivel te találkoztál-e, amikor ugye átadják a díjakat, akkor feltételezem, hogy a zsűri valamelyik tagja adja ezt át. Ha ott van az alkotó, akkor lehet találkozás. Te találkoztál az alkotókkal?
2: Nem voltam ennyire szerencsés, mert most az idei Cinefest az egy picit összefolyt a Velencei Filmfesztivállal, és Feres Sariet, a Vádemelés című filmrendezője, akit mi díjaztunk, ő Velencében tartózkodott a stábjával együtt, úgyhogy ő csak egy videóüzenetet küldött a díjátadóra, amit én is nagyon szomorúan vettem tudomásul, illetve az újság, nemzetközi újságíró zsűri is, hiszen ők is ezt a filmet díjazták, de ilyen van, hogy a filmalkotója nem tud eljönni, éppen valahol promotálja a filmjét, éppen egy másik filmfesztiválon van. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy videóüzenetet viszont tud küldeni, tényleg látni ezeken az alkotókon korábbi élményeim azok, hogy megérinti őket az, hogy az ökumenikus zsűri díjat kap. Sose felejtem el, amikor Enyedi Ildikó megkapta a Berlinálén az ökumenikus zsűri díját a testről és lélekről, és Magyarországon erről lehetett őt kérdezni, és egészen komoly választ adott nekem, mint újságírónak arra, hogy neki ez miért annyira fontos, hiszen ő ökumenében él, mert különböző vallásúak a családtagjai, és hogy miért fontos ez, hogy a zsűri az ő filmjét kiemelte, és milyen indoklást adott. Tehát, hogy jó élmény találkozni az alkotókkal, ez most nem adatott meg, de ettől nem érzem kisebb rendűnek a munkánkat, vagy drámainak a helyzetet.
1: És az, hogy a filmkritikusok nemzetközi szövetségének választása ugyanerre a filmre esett, az neked mit jelent, megerősítette abban, hogy akkor jó döntést hoztatok, vagy nem kell megerősítés, mert akkor nyilván anélkül ezt a döntést hoztátok volna, de szerintem minden esetre egy érdekes információ, és esetleg eznek a zsűrinek a tagjaival beszéltetek egy kávészünetben, és rácsodálkoztatok-e a közös nézőpontra.
2: A zsűrik általában külön kávézgatnak, pont azért, hogy ne befolyásoljuk egymást, de az esemény előtt azért el szoktuk egymásnak sutyorogni, és akkor mi nagyon örültünk. Szerintem ez olyan megerősítő élmény, hogy egy teljesen más kritériumok mentén dolgozó újságírókból álló. Volt egy hondurászi tagunk, volt egy magyar tagunk ott az újságíró zsűriben, és hogy ők ezt a döntést hozták. Ez szerintem inkább megerősíti azt, hogy ez a film egyetemes témát hoz, jó filmnyelvvel dolgozik, jó a színészi játék, és megtekintésre érdemes. Tehát, hogy minél több zsűri gondolja azt a filmet a legerősebbnek, szerintem az akkor tényleg azt mutatja, hogy erős mozit láthatunk. A Cinefestnek viszont nagyon jó és erős felhozatala volt szerintem idén, tehát legalább volt 4-5 olyan film, ami nagyon jó, hogyha megnézik a hallgatók, és lehet utána róla beszélgetni. És most ne tartsanak kegyetlennek, hogy én a 16 filmből mondtam, hogy 4-5. Ez általában egy filmfesztiválon így van, hogy nem mind a 16 egetrengető és katartikus élmény, ha 4-5 olyan film van, amit utána örömmel ajánlunk a barátainknak, családtagjainknak, bibliakörre, ifi órára, akkor szerintem az jó.
1: Legalább cím szintjén még akkor azt a néhányat elmondod? Most kettőt említettünk eddig.
2: Ahogy már mondtam, én nagyon örültem a Mommy Blue című magyar filmnek, őt kifejezetten ajánlom a hallgatóknak, és nagyon örülök, hogy most kezdik el a mozikban bemutatni. Ugyanígy nagyon nagy öröm volt látni Reisz Gábornak a Földszint című filmjét, úgyhogy rögtön két magyar moziért futhatnak az érdeklődők a mozi jegyek megvásárlására. Érdekes tapasztalás volt, hogy történelmi filmeket, múltfeldolgozó filmeket is láttunk a moziban. Nem tudom, hogy a nemzetközi forgalmazók be fogják-e hozni Magyarországra, de az egyik kedvencem az a norvég, az Oszlói csata című film volt. Ez egy adott eseményt, az oszlói csatát dolgozza föl egy későbbi esemény tárgyalás szempontjából, végtelenül szép technikai megoldásokkal, nagyon erős színészi játékkal, és kapunk egy képet egy háborús pillanatból, egy helyzetkezelésből. Az is egy nagyon jó mozi volt, és hát van a... Kicsit el is akad a szavam. Tehát a nagy zsűri a Túl sok vadállat című filmet választotta, ez egy francia mozi, rendkívül erős történet, megpróbálok nem spoilerezni belőle, de az alaptörténet az az, hogy egy francia kisvárosban, faluban vagyunk, ahol a gazdák az elszaporodó vaddisznó állomány miatt folyamatosan megrövidülnek, megeszik a terményüket, tehát rendkívül rossz helyzetben élnek ezen a településen a gazdák, és hogy ők hogy próbálnak meg magukért kiállni, és hogy próbál meg a politika és, a, és az állam a korrupcióval ellenük fordulni, és másfele vinni a fókuszt, és hogy a kisember és az állam harcát láthatjuk itt is. Elég radikális megoldásokkal, meg izgalmas csavarokkal, de azt a mozit is, hogyha be fogják hozni Magyarországra, akkor én merem ajánlani az erős gyomrú és a francia humor iránt érdeklődőknek.
1: A zsűrizés tekintetében, hogy 16 film, 5 nap, az mennyire megterhelő egyébként, vagy annyira szereted a filmeket, hogy ez meg se kotja, vagy egy nap azért négyet megnézni, a negyediknél azért már fészkelődsz a székbe, hogy nem baj, ha vége lesz.
2: Ez mindig attól függ, hogy a 16 filmet hogy osztják el, és szerintem a Cinefest szervezői ebben is büszkék lehetnek magukra, mert szerintem nagyon fontos, hogy akik szerveznek, azok tudják, hogy melyik filmeket melyik után teszik. Tehát, hogyha mondjuk a kritikusi csapat egy nap három mélyen megrázó, véres történelmi filmet kell, hogy nézzen, akkor valószínű három film után összeomlunk. Nagyon fontos, hogy megtalálják a filmek leadásának a ritmusát, és igen, mondjuk egy vígjáték után ne jöjjön egy véres dráma, és én úgy érzem, hogy most ez a 16 film nagyon jó ritmussal és taktikával volt egymás után téve. Igen, azért ez egy fárasztó munka, tehát azt gondolják az emberek, hogy jaj, nézzünk filmeket egyhuzamban, és ez mekkora vicces vagy könnyű munka. Nem könnyű munka, mert én például jegyzetelem végig a filmeket, hiszen nem fogok tudni úgy beszélni egy filmről, hogyha a harmadik film után elfelejtem, hogy az elsőben volt egy olyan erős jelenet, volt egy olyan szép színészi megoldás, vagy egy rendezői megoldás, vagy volt egy csavar, amiről fontos lesz majd később beszélni, mert az alapján értékelem azt a mozit feljebb vagy lejjebb a pontozásos kis listánkon. Tehát ez egy komoly feladat és megterhelő. Azt hiszem az ötödik nap végére azért elfáradunk. Úgyhogy jó utána egy kicsit pihenni. A Cinefesten most volt arra lehetőség, hogy a John Williams koncertet meghallgassam a Miskolci Filharmonikusok előadásában, és hát felemelő élmény volt nem mozit nézni, hanem csodálatos zenét hallgatni remek előadásban.
1: Hát gondolom, hogy nem tudom most milyen alvó vagy, mert említetted, hogy fiatalabb korodban volt ezzel problémád, és éjszaka ugye tévét néztél, tehát hogy feltételezem, hogy a zsűrizés után mondjuk éjszaka, ha nem tudtál aludni, akkor nem filmet néztél, vagy ilyenkor van még kapacitás, akár valami egész más nézni?
2: Semmire. A harmadik filmet általában ilyen este 10:30-11 körül fejeztük be. Szerintem kivétel nélkül minden zsűritag ment a szállására pihenni, hogy másnap reggel, amikor leül a zsűritársaival, hogy átbeszéljék az előtte nap látottakat, akkor friss gondolatokkal tudjon ott jelen lenni, és ez nem a bulizásról, vagy a nem tudom, tehát ez nem az egyetemi létünknek az újraélése, vagy a gimnazista létünknek az újraélése, ez szerintem egy komoly munka, aminél fontos, hogy ezt komolyan is vegyük, és tényleg a legjobb tudásunk szerint beszéljünk ezekről a filmekről, és úgy hozzuk meg a döntést.
1: Visszaugorva még a többi zsűrire, az jutott eszembe meg a kávészünetre, hogyha mégiscsak úgy alakul, hogy beszélsz más zsűrik tagjaival, és te azt mondod, hogy az ökumenikus zsűri tagja vagy, és egy evangélikus újságíró, akkor mennyire szoktak kerekedni a szemek, hogy mit keresel itt egy filmfesztiválon, vagy ez teljesen természetesnek veszik a többi zsűri tagok is, akik lehet, hogy a filmipar dolgozói. Oké, vannak más újságírók is, de hát vannak szakmai díjak, feltételezem, hogy ott szakemberek ülnek, akik egyébként ilyesmikkel foglalkoztak. Szóval hogy fogadnak téged egy ilyen eseményen?
2: Az ökumenikus zsűri tagjait szerintem ugyanúgy fogadják, mint a többi zsűri tagjait, tehát nekem sose volt olyan nézésem, hogy ja, itt egy ilyen futottak még hívő újságírók köre van. a nyitó beszélgetések alkalmával, tehát a megnyitó után, mikor ott egy kicsit a zsűri elvonul, egy kis kocintás van, hogy megismerkedjünk, akkor szerintem ezeket a akár érdekes köröket le tudjuk futni, hogy ki a lelkész, ki nem lelkész, ki hol dolgozik, de valahogy a zsűri tagokban az van benne, hogy mindannyian azért vagyunk ott, mert a filmeket szeretjük, és dolgozni fogunk itt, és megfigyeljük a filmeket, és elmondjuk a véleményünket a különböző elvek és kritériumok mentén, tehát hogy a közös munka és a filmek szeretete tart minket ott együtt, és ebben nincs ilyen lenézés, vagy hú, hát ő filmrendező, ha ő azt mondja egy filmről, akkor csak is az lehet az igaz. Mindenki szabadon el tudja mondani, szerintem mindegyik zsűriben, de különösen a sajátomról tudok beszélni, az ökumenikus zsűriben a véleményét, és lehet, hogy egy francia valamiről egészen mást gondol, mint én magyarként, de nyitottak, pozitívan gondolkodók vagyunk, tehát én azt érzem, hogy jó az együttműködés, és nincs ilyen lenézés, felnézés ellentét.
1: Ennyit a Cinefestről, és akkor zárásnak lenne még néhány kérdésem, mint bemelegítésnek volt, és lehet, hogy ez nehéz kérdés olyannak, aki filmekkel foglalkozik, de van kedvenc filmed? Egy kedvenc filmed?
2: Hú, ez időről időre változik, hogy mi a kedvenc filmem. Most néztem meg, hogy 25 éves volt az Amélie, mert az Amélie csodálatos illetét Audrey Tautúval én annyira szeretem, hogy szerintem minden évben megnéztem egy ideig. Nem változott meg a véleményem, most is szeretem, de nem tudnám már minden évben megnézni. Tehát szerintem van olyan, hogy az ember élete változik, dolgokat megfejlődik, érzelmileg átdolgoz magán, és akkor már az, amit korábban úgy megszeretett egy filmbe, vagy az a főhőssel együtt ment, együtt szenvedett akár, az már meghaladta az életben, és akkor helyére teszi, hogy igen, ez egy nagyon fontos film volt az adott életszakaszomban, de ma már ezen a kérdéskörön én túl vagyok. Ilyen élményeim vannak, voltak. A magyar klasszikusokat én szeretem, tehát nézem, de nem tudnék úgy kedvenc filmet mondani, hogy amit minden körülmények között, de például a Jobb lázadását most biztos szívesen megnézném, ez egy csodálatos filmnek tartom. Most ez megfogott ez a kérdés, kéne egy kicsit rajta gondolkodnom, de azt érzem, hogy inkább ez változik időről időre.
1: Kérdezek mást, ha eszedbe jut még filmcím, nyugodtan mondd majd el. Volt-e olyan mozi élményed az életedben, hogy beültél egy filmre, és azt mondtad, hogy ezt nem nézem végig, az élet túl rövid ahhoz, hogy itt maradjak, és felálltál, kimentél?
2: New York bandái. Egy nagyon jó barátnőmmel ültünk benne, emlékszem, egy ilyen multiplex moziba, és 30 perc után ránéztem, és mondta, hogy ő nem merte mondani nekem, mert biztos úgy gondolta, hogy hát ha már befizettük, üljük végig, mondom, jaj, de jó, hogy ezt mondod, menjünk. Az szerintem borzalmas volt, máig nem tudom, miről szól a mozi, de az első fél óra is borzalmas volt, és visszatérve akkor a jó filmekre, katartikus élményem egy ifjúsági hittanon volt mozi élmény szempontból. Az akkori lelkészünk elvitt minket Enyedi Ildikó Simon Mágus című filmjére. Egészen döbbenetes élmény volt ez a mozi, és például az is egy olyan alkotás, amit szerintem minden évben meg tudnék nézni. És ugyanígy voltam a Testről és lélekről is, hogy szintén Enyedi Ildikó alkotása, azt is meg tudnám most nézni. Ezek azok az egészen lenyűgöző, egyetemes és finom filmek, amiket jó időről időre újra nézni.
1: És mitől jó egy film szerinted?
2: Hát vagy bele tudok helyezkedni a főhősbe, mert éppen mondjuk én is hasonlóval küzdök, vagy éppen hasonló örömem van, nem mindig csak a szomorú vagy drámai dolgokra gondoljunk, és akkor úgy együtt kacogok a hőssel, vagy azzal az élethelyzettel. Vagy pedig az is lehet, hogy pont olyasmit látok a mozivászon, amivel én nem szeretnék szembenézni, és akkor arra kapok egy mintát, hogy ott a főhős mivel hogyan foglalkozik, és az nekem esetleg segítség lehet az életemben. Én azt szeretem, ha egy film megszólít, elgondolkodtat, akár magamról, akár a családtagomról, akár a környezetemről, akár a társadalmamról. Ha ez nem történik meg, ez a megszólítás, akkor tulajdonképpen 90 percet vagy 120 percet kikapcsolódhattam, de szerintem azért a kikapcsolódás és kikapcsolódás közt is van különbség, hogy mit kaptam attól a mozitól, és csak azt, hogy 90 percig nem gondoltam a saját életemre, vagy akár problémámra, vagy bármire, és akkor azért is hálás lehetek, de én azért inkább azokban a mozikban hiszek, ami ad valamit, és tudunk utána beszélni a látottakról azzal, akivel megnéztem.
1: Egyedül nem is szeretsz filmet nézni? Pont emiatt?
2: Szoktam egyedül filmet nézni, ugye az újságíró magánya, vagy munkájának akár úgymond nehézsége, hogy hát ha ilyen újságírói vetítésre ülünk benn, akkor sem a barátunk vagy a családtagunk van mellettünk, hanem úgy magunk ülünk, és az adott sajtóorgánum azért küldött el minket, hogy nézzük meg, és írjunk róla az adott sajtótermékbe. Végül is magányosan nézem akkor is a mozit, amikor mellettem ül a kedvesem, édesanyám, édesapám, bárkim, mert rajtam keresztül kell, hogy átfusson a film, csak utána van kivel megosztani, vagy időközönként még egymást ott megbökni, vagy megszorítani a másik kezét. Azért az a mozi élményhez persze mindig hozzáad.
1: Hogy nézel szívesebben filmet, eredeti nyelven, vagy magyar szinkronnal?
2: Vegyes erre a válaszom, mert vannak olyan sorozatok, vagy olyan filmek, amiknek olyan tökéletes volt a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején a szinkron, hogy eszembe nem jutna eredeti nyelven nézni. Főleg, ha kiderül, hogy az eredeti, mondjuk amerikai színésznek olyan borzalmas hangszíne van, amit a mi magyar szinkronunk csodálatosan megoldott, és tökéletes szinkronhangok adják át azt a történetet. Most, hogy ezek a streaming szolgáltatók bejöttek, a nyelvtanulás miatt én egyre többször hallgatok eredeti nyelven, vagy nézek eredeti nyelven filmet, pont azért, mert szeretném az angol nyelvtudásomat bővíteni, a németet meg a spanyolt, mert ugye ezeket a szófordulatokat mi a tankönyvekből nem tanuljuk meg, és így lehet élőnek megtartani az idegen nyelvtudásunkat, hogy egy-egy ilyen modern mozi olyan idiómákat, olyan szófordulatokat hoz be, amit én nem tudok megtanulni innen Magyarországról. Ugyanakkor, ha be tudom építeni a nyelvtudásomba, akkor meg ezáltal gazdagodom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kézdi Beátát, az Interfilm Magyarország alelnökét hallották, ez hazánkban a protestáns filmkritikusokat tömörítő szervezet, és Beáta egyben az Evangélikus Élet főszerkesztője is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
1: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az Idomsoft ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az Idomsoft ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 ezer sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 ezer fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatott a KSH használtautó.hu augusztusi közös statisztikája alapján a hirdetési portál. A közlemény szerint a hibrid autók évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 6,9%, a dízelek 7,5%, az elektromosok 7,7%-ot. A közlemény kitér arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába, ami egy év alatt 4%-pont csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5 és 5, valamint az 5 és 10 millió forint közötti sáv aránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A kínálat átlagára ennek ellenére alig mozdult, 5,5 millió forint körül maradt. A meghirdetett autók csaknem 90%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el. A hirdetések csaknem felét benzines, 42%-át dízelüzemű autók tették ki, a hibridek és a tisztán elektromosok egyaránt 5% körül is újjal szerepeltek a felhozatalban. Összességében több mint 11 ezerrel több használt autó állt a vásárlók rendelkezésére, mint egy évvel korábban, írja a használtautó.hu közleménye.
1: Az időjárásról.
3: Szerdán derült napos száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 26 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Véli Katalin, szerkesztő riporter vagyok, és sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Pap Sándor dékán urat, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának dékánját. Ez, hogy kar, ez tulajdonképpen nem egy új titulus az intézménynek, hiszen Bartók Béla zeneművészeti intézetként lett a Miskolci Egyetem része. Hát talán kezdjük innen a történetet, hogy mit jelentett ez a változás az önök életében.
2: Én is köszöntök mindenkit itt az Európa Rádióban. Kicsit visszábról indítanám, hogyha lehetséges. Épp 60 éves Miskolcon a zenei felsőoktatás. 1966-ban indult a Miskolci tanárképzés, akkor még a Budapesti Zeneakadémiának a kihelyezett tagozataként. Majd 1997-ben csatlakoztunk a Miskolci Egyetemhez, és 5 évvel ezelőtt, 2021-ben váltunk az egyetem 8. egyenrangú karává. Nyilván ez elismerő a nálunk folyó szakmai munkának, és erre azóta is nagyon büszkék vagyunk, és próbálunk minden tekintetben ennek megfelelni.
1: A megfelelés egészen odáig elmegy, hogy az egyetemen ugye doktori képzéssel lehet tanítani, és hát talán furcsa a civil hallgató számára, de Pap Sándor is gitárdoktor. Doktor Pap Sándor, és a zenetanároknak le kellett doktorálni. Hogyan zajlott ez a folyamat, hiszen ő nem is Magyarországon tudta ezt megtenni, hanem Pozsonyban, az alapintézményben.
2: Igen, hát az egyetemi integrációhoz hozzátartozik az is, hogy a zeneművészeti karon dolgozók is egyre nagyobb számban szerzik meg a legmagasabb doktori minősítést. Ez a Miskolci Egyetemhez is nyilván így integrálódik a dolog. Jó magam, valamikor még a múlt században, a múlt évezredben, még Csehszlovákiában indultak el a tanulmányaim, majd mire végeztem, már Szlovákiából kaptam meg a diplomámat, és ott is végeztem a doktori tanulmányaimat, majd honosítottam ezt, és tulajdonképpen így ekvivalenciaképpen elismerték az én diplomámat. De a lényeg a doktori képzésekkel az, hogy ez az egyetemi létnek egy minősítése, amit az Európa Unió, illetve a minisztérium is megfelelőképpen dotál, hogyha valaki doktori minősítéssel oktat az egyetemen, és elmondhatom, hogy a Miskolci Zeneművészeti Karon mi rendelkezünk az országosan a legtöbb doktor és végzettségű tanárral, úgyhogy erre is külön büszkék vagyunk.
1: No hát akkor egy kicsit idézzük vissza a nyarat, illetve a tavasz végét, amikor az egyetem mindig egy tavaszi fesztivállal zárja tulajdonképpen a szezont, és mivel Pap Sándor gitárművész, evidencia, hogy gitárhangversenyek is vannak, sőt, most volt egy nemzetközi gitárverseny. Hogyan lehetne összegezni ezeknek a fesztiváloknak a jelentőségét, hiszen nagyon-nagyon sok rendezvény zajlik, egészen szép időtávon.
2: Igen, idén 5. alkalommal sikerült megrendezni az egyetemi tavaszi fesztivált, ami alapvetően komoly zenei fesztivál. Nyilván a saját táborunkra, oktatóinkra és hallgatóinkra támaszkodunk, hogy a hallgatóink olyan megmérettetésen

0: részt vegyenek, amikor egy külföldi karmester, vagy egy olyan szituációba kerülnek, mint például végzős hallgatóink, akik a Miskolci Szimfonikus Zenekarral léphettek fel, és a diplomaműsorukat játszották, ez egy egészen kivételes, kitüntetett alkalom, és a hallgatóink is ilyenkor megtapasztalhatták ezt a profi környezetet és világot. Mivel hogy a zenepalota egy gyönyörű neobarokk épület, éppen jövőre lesz 100 éves, amikor egy centenárum évhez közeledünk. Arra gondoltam, hogy nagyszerű, gyönyörű akusztikájú Bartók teremmel rendelkezünk, és ott minden hangszer nagyon szépen meg tud szólalni akusztikusan, így a klasszikus gitár is. És belevágtam egy nemzetközi gitárversenybe, ahol 40 részvevő érkezett, 9 országból, még Ázsiából is érkeztek, és nagyon fontos és nagyon kiemelkedő díjakat tudtunk kiosztani, így mesterhangszereket 3 kategóriában. A kiosztott értékük ezeknek a hangszereknek összességében kb. 6 millió forint volt, és akik nyertek a kategóriában, ők nekik egy picit hozzá tudtunk segíteni a karrierjükhez, illetve a következő évi fesztiválra is visszavárjuk őket, hogy egy év távlatából ők mutassák meg, hogy hova fejlődtek.
1: Milyen tervekkel indul az idei tanév?
0: Hát nagy várakozással tekintünk mindig a felvételi időszakhoz, mindig, mikor már megjelenik a statisztika, hogy mennyien jelentkeztek, hova jelentkeztek, kinek melyik az első helye, akkor már rögtön elkezd zsongani a fejünk, hogy akkor hogy alakulnak a tanszakoknak az óraszámai, illetve a tanároknak a beosztásai. Idén is nagyon-nagyon jó felvételi eredményeket tudtunk produkálni, összesen 78 első éves tudtunk beiskolázni, ami zeneművészeti kategóriában egy nagyon magas szám. Ebből 23-an a Budapesti Könnyűzenei Intézetbe nyertek felvételt, ott éppen hétfőn volt az évnyitó, és egy nagyon klassz műsorral léptek elő az új és a már másodéves, harmadéves hallgatók. Érdekességének a könnyűzenei képzésnek, hogy idén már ugye a harmadik évet kezdjük meg, a PA képzésen is már tavasszal, illetve nyár elején diplomájukat fogják tudni átvenni az első éves hallgatók.
1: És akkor ők mik lesznek? Hiszen ez nem tanári képzés,
0: igen,
1: vagy van egy
0: BA,
1: ilyen
0: 3 éves BA képzés, és ezzel folytathatják majd master szakon a tanulmányaikat, amit most beadtunk akkreditációra, és hát várjuk, hogy sikeres elbírásba részesüljön.
1: A könnyűzenei képzésen egyébként neves muzsikusaink, könnyűzenei zenészeink, például Tátrai Tibor tanít, kiket lehet még említeni?
0: Igen, Tátrai Tibusz lett a szakirány felelős, miután sajnálatosan Póka Egon, aki az egész iskolát megálmodta, itt a Kőbányai Zenei Stúdiót is létrehozta, néhány éve elhalálozott. Ő abszolút lelkismeretesen és teljes szívével, lelkével minden egyes órán, próbán ott van és segíti a fiatalokat, úgyhogy nagyon örülünk neki, ez a képzés és jó mederben terelődik. Ami érdekesség a miskolci képzésünkkel kapcsolatban, hogy kezdenek megjelenni a külföldi hallgatók. Eddig Kínából, Vietnámból érkeztek hallgatók, most fog érkezni hozzánk Mexikóból, Kolumbiából és Mongóliából is hallgató, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk ezt az érdekes szituációt, amikor nyilván angol nyelven kell oktatni a hallgatókat, és ez egy új szint fog hozni az életünkben.
1: Na hát ez nagyon érdekes, hogy szereztek ők erről tudomást, milyen csatornákon?
0: Egyrészt a oktatóinak a személyes kapcsolata révén, másrészt pedig az egyetemnek a nemzetközi osztálya kapcsolatban van olyan külföldi beiskolázási cégekkel, akik próbálják Európa felé integrálni az ott tovább tanuló hallgatókat, és ez a másik vonal, amin elindultunk.
1: Hát reméljük, hogy a könnyűzenei életünkben is majd hallható lesz az, hogy már ilyen jól képzett muzsikusaink vannak, de most evezzünk vissza a komoly zenei vizekre. Hány tanszak működik az egyetemen?
0: Nálunk a zeneművészeti karon 5 intézetünk van, korábban tanszakoknak, tanszékeknek neveztük őket, egyetemi konstrukcióban intézetekké alakultuk át. Vonós, fúvós, zeneelméleti, zongora és a könnyűzenei intézetünk. Így áll össze az 5 intézetünk.
1: Említette, hogy nagyon szép az idén felvett hallgatók száma. Összesen mennyien tanulnak most a zeneművészeti karon?
0: Összesen 218 hallgatónk van, ami összehasonlítva a többi zeneművészeti karnak létszámával egy igen megtisztelő és nagyon-nagyon versenyképes létszám. Amit el szeretnék mondani még, hogy mi szükséges ahhoz, hogy hozzánk kerüljenek a hallgatók. Nagy konkurencia létezik ugye az ország minden területén, hogy melyik felsőoktatási intézmény milyen és honnan tud diákokat önmagunkhoz csábítani. Adott egy nagyon szép, gyönyörű millió, amiben dolgozunk, ez a Zenepalota épülete, amelyet közel 20 évvel ezelőtt az egyetem teljes körűen és modernül és tényleg méltósággal élünk benne felújított. A másik nagyon fontos dolog az a nagy termünknek a léte, az is egy nagyon fontos szempont, hogyha eljön egy diák és meglátja, hogy milyen szép környezetben tud tanulni, ott koncertezni, ezért szervezünk minden évben minden tanszakon szakmai napokat, hogy aki nem ismeri a miskolci létet, a mi életünk terét, az tapasztalja meg, és nagyon sokszor ez is befolyásolja a felvételizőket, illetve az oktatóinknak a szakmai minőség, akik tényleg országosan ismertek, és nem csak országosan, hanem határainkon túlon is. A másik nagyon-nagyon fontos szempont, hogy évek óta az egyetemnek a támogatásával meg tudjuk újítani a hangszerparkunkat, ami országosan is egy nagyon-nagyon előkelő helyzetbe tud minket sorolni. Így mikor eljön egy hallgató, és felteszi a kérdést a tanárnak, hogy de hát nekem nincs olyan jó hangszerem, amivel tudnék fejlődni, a tanár akkor kinyitja a szekrényt, és azt mutatja, hogy hát nézd meg, nálunk vannak hangszerek, amiket te megkapsz a főiskolai tanulmányaid alatt a fejlődésedhez, ez is egy motiváló tényező lehet nyilván.
1: És hát a Miskolci Egyetem infrastruktúrája, gondolom, hogy ez is befolyásolja azt, hogy valaki Miskolcot válassza a zeneművészetiseknek, ugyanolyan lehetőségeik vannak a kollégium használatára, ugye, mint aki kint tanul az egyetemvárosban?
0: Igen, hát örvendetesen a Miskolci Egyetemnek a kollégium hálózata teljesen megújult, és szállodaszintű körülmények között lakhatnak a diákok. Ez sem egy utolsó szempont, de azt kell, hogy elmondjam. Nagyon sok vidéki város, illetve budapesti kollégiumok, hát nem azt mondom, hogy kullognak mögöttünk, de hát azért nagyon sok infrastruktúra le van maradva, és erre is nagyon büszkék vagyunk, hogy olyan körülményeket tudunk a diákoknak teremteni, ami egy méltó környezetet.
1: Igen, és nem csak a férőhely szám, ugye, hanem a minőség, hogy hol lakik, nagyon sokat számít. Első három évben az alapszakon kapják azt a minősítést a zeneművészet is hallgatók, hogy taníthatnak, illetve zenekarban játszhatnak, ugye? És akkor egy később jött dolog, hogy most már a művészképzés is lehetséges, illetve adva van itt a Miskolci Egyetemen. Ez hogyan működik?
0: Igen, hát 5 évvel ezelőtt kezdtük szépen, szisztematikusan visszanyerni nagyon sok munka árán az előadó művész képzéseknek a sorát, hiszen a nálunk oktatók erre méltóan rendelkezésre állnak. Tudják azt a szakmai színvonalat és művészi színvonalat gyújtani, ami erre a képzésre adott. Így jelenleg 11 előadó művész képzéssel rendelkezünk, és most is van bent a akkreditációs bizottságnál újabb szakjainknak a listája, és szeretnénk ezt tovább bővíteni.
1: Említette, hogy neves tanárok tanítanak, akik maguk is neves előadó művészek, talán említsük meg néhányukat, hiszen szép díjak birtokosai.
0: Hát, hogyha bárkit kiemelnék, az lehet, hogy a teljesség igényét nem mutatná, de éppen múlt héten került sor az egyetemen kitüntetés átadó ünnepségre, amelyen például oktatunk Gáspárnyi doktor Tóth Marica, Barta László tanár úr, Szűcs Sándor tanár úr, Móri Marian, Kelemet Judit tanár nő is kaptak rangos egyetemi kitüntetést. Hát ez is azt mutatja, hogy a nálunk oktatók mennyire szívükön, lelkükön és nyilván tudásuk legmagasabb fokán oktatják a zeneművészetet.
1: Az itt tanító művésztanárok, ők miskolciak is, gondolom, de utazó tanárok is. Ez
0: igen,
1: mindig így volt, nem?
0: Igen, ez mindig így volt, és ez egy szerencsés ötvözete az itt oktató kollégák összetételének. Ha jól így összeszámolok hirtelen a fejembe, akkor körülbelül egynegyede, egyharmada lehet az utazó tanároknak a sora. Elsősorban Budapestről, de van, aki Dunántúlról utazik hozzánk. Én úgy gondolom, hogy a mai tömegközlekedéssel is ez nagyon jól leutazható, hogy Miskolc távolság, ez nem jelent nagy gondot.
1: Na most egy nagyon kényes kérdés, hogy mennyire ad piacképes diplomát a zeneművészeti kar? Látom az arckifejezést, jogos a kérdésem, ugye?
0: Igen, igen, jogos a kérdés, hogy mennyire talál célt a képzésnek az iránya. Én azt mondhatom, hogy nagyon jók az irányok, egy zeneművészeti és hallgató aránylag könnyen el tud helyezkedni, akár a fővárosban, de akár vidéken is, nagyon keresettek a zeneművész diplomások. Ennek tanúbizonysága az is, hogy még főiskolás korukban is már nagyon sok zeneiskola megkeresi őket, hogy részmunkaidőben oktassanak már náluk, illetve ha csak Miskolcot veszem alapul, ugye itt van egy nagyszerű szimfonikus zenekar, itt van a színház zenekara, és oda alkalmi kisegítőként szokták hívni hallgatóinkat.
1: Az oktatásnak a minősége nyilván, hogy ezen a területen is folyamatosan kell, hogy tartsa modern trendekkel a versenyt. Például a digitalizáció hogyan lép be a zeneoktatásba? Én már rettentően irigylem azokat az zongoristákat, akik laptopon nézik a kottát, és nem kell nekik lapozni például.
0: Igen, hogyha már csak a kotta képet veszik alapul, akkor ez megosztja jelenleg is még a zenészeket. Van, aki egy tabletről nézi a kottát, és úgy lapozza, de én még mindig a papírlapot szeretem jobban, mert egy kicsit félek tőle a digitalizáció néha, hogyha nem úgy lapozok, vagy bedöglik, akkor jaj. Mi lesz, a közönség pedig ott van, és akkor hát csak nézzünk egymásra. Az épületünknek a digitalizációja és az egyetem jóvoltából évről évre mindig szépen alakul, és most már tényleg azt mondhatom, hogy 21. századi technikával rendelkezünk.
1: Én azon is meglepődtem, illetve hát nem tudom, hogy ezt az ember hogy értelmezze ezeket a hangszerelői programokat, zeneszerző programokat, tehát nem csak az AI, hanem már eleve a programozás is beleszól a zenekultúrába. Ezt egy szakember hogyan ítéli meg?
0: Hogyne, ez egy nagyon fontos és modern tényezője az oktatásnak. Nálunk éppen Ázsugla tanárul tart ilyen órákat, hogy kottaíró, illetve zeneszerkesztő programot oktat, és hát az a mai világban ez már elengedhetetlen. Szinte minden zenész készít átiratokat, minden zenész készít saját magának megfelelő partitúrát, hangszerelést, és ezt tanulni kell. Vannak különböző ismert programok, nem akarom említeni őket, de vannak olyan kevésbé ismert hazai programok is, amelyek nagyon jól használhatók, és talán még egyszerűbbek is. Ma már szinte minden zenész használja, ez könnyű zenész, komoly zenész, úgyhogy ez tényleg ott van az életünkben, és ezt használjuk is.
1: Mik lesznek ennek a tanévnek a főbb állomásai? Rendezvényekben, mesterkurzusokban, koncertekben.
0: Következik október 1-e, a Zenei Világnap napja, amelyet mindig a Zenei Gimnáziummal közösen szoktunk tartani. Ősszel pedig indulnak a kurzusaink, ahol hazai és nemzetközi hírű professzorok érkeznek hozzánk, és oktatják a hallgatóinkat.
1: Ez egy borzasztóan fontos dolog lehet egy művész képzése folytán, mert tulajdonképpen ezzel kitekintést kap a világba, és hát nem mindenkinek van alkalma arra, nem tudom, hogy önöknek, amióta nincs Erasmus, azóta milyen lehetőségeik vannak külföldi tanulmányokra a diákoknak?
0: Igen, hát az Erasmus megszüntével a magyar kormány a Pannonia programot indította be, amivel hál' Istennek azért ki lehetett jutni hallgatóknak és oktatóknak is országhatáron kívülre, sőt nem csak Európában, hanem a tengeren túlra is. Most ezt az Erasmus lehetőséget visszakaptuk, hál' Istennek, ez egy furcsa ambivalens helyzet volt, hogy hát hogy minket kizártak az Erasmus lehetőségből, nem is értettük ezt, még azóta is értjük. Volt egy nemzetközi per is ezzel kapcsolatban, hát egyetem próbált ezt a helyzetet visszahozni, még ebben a döntés nem volt, de közben már vissza is kaptuk az Erasmus lehetőséget, ami nagyon fontos egy diák számára, hogy kimenjen egy rövidebb, hosszabb időre külföldre, megtapasztalja egy mondjuk egy olaszországi konzervatóriumnak a órahálóját, ottani oktatóknak a tevékenységét, egy más zenekultúrába, nyilván más nyelvkörnyezetbe is bekerülve, ez nagyon-nagyon fontos. fontos tényező, egy főleg egy zenésznek, ami hát nyilván nemzetközi nyelv és határtalanul működik.

0: Beszélgető partnerem Papp Sándor, a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Kar dékánja, aki egyébként civilben gitárművész, már említette, hogy a felsőfokú tanulmányait Pozsonyban József Zsapkánál végezte. Én még előző életemből, zenei szerkesztői korszakomból emlékszem az ő felvételeire, könnyűzenei felvételeire, kiválóan tudtuk használni olyan kötőzenének, ami egy nagyon jó hangulatú kis esztrádos dolog volt. A köztudatban a gitár az inkább könnyűzenei hangszer manapság, de aki meghallgat egy komoly zenei gitárhangversenyt, az igencsak rácsodálkozik, hogy itt azért nagyon-nagyon nagy szakmai, technikai tudás kell, hiszen bonyolultak ezek a művek, egy gitár néha egy egész zenekart helyettesít. Hogyan tud az egyetemi vezetői feladatai mellett a művészi pályán megmaradni, teljesíteni, gyakorolni, hiszen saját koncertjei is vannak, nem lehet egyszer összeegyeztetni?
1: Igen, időnként nem könnyű, és hát a komoly zene egy olyan szakma, amit minden nap kell művelni, hát ha nem is minden nap, de azért igyekszem, főleg koncertek előtt azért több órát is a hangszerrel foglalkozni. Említette József Zsapka tanárulat, aki Pozsonyban egyébként magyar származású, magyar ember, mert Komárnóba született, tehát a szlovákiai részen. Ma is beszélek vele, és hát még mindig roppant nagy tisztelettel vagyok irány, és annyira okos és bölcs ember, hogy nagyon sokszor kikérem a tanácsát és bizonyos helyzetekben. Egy nagyszerű zenészről van szó, aki több mint 40 lemezt alkotott, és több ezer koncertet játszott, egy borzasztó nagy tapasztalattal, és ennek ellenére türelemmel is rendelkező tanárom is volt. Próbálom azt a fajta oktatást, amit kint tanultam Pozsonyban, itt is a hallgatóimnak átadni, mert a magyar oktatást, a magyar zeneművészetet azt jobban ismertem már, ugye itt is végeztem tanulmányokat, és ezt a kettőt próbálom így ötvözni az oktatásomban.
0: Egy gitárosnak magányos az élete? Azért néha szimfonikus zenekarra is, hiszen vannak remek gitárversenyek.
1: Valamilyen szinten, igen, ez egy remete élet, tehát is követel, de nagyon szívesen játszik az ember. Van egy ZP zenepalota, rövidítés a ZP, gitárkvártettünk ez Miskolcon, ahol kollégákkal és hallgatókkal már évek óta nagyon jó kis repertoárokat tudunk a közönségre bemutatni, nyáron is szerepeltünk több helyen. Ilyen valójában igen, tehát mi el vagyunk úgy önmagunkban is, hogyha ezt nagyon-nagyon sarkalatosan akarom fogalmazni. Egy zenekari zenész nyilván a zenekarra a lételeme és együtt kell zenélni, más élmények érik őket is, és sokkal több zenén keresztül mennek, mint egy gitáros. Nekünk egy picit más az utunk, de ezt is ugyanúgy lehet szeretni, és egy egész életet eltölteni benne, úgyhogy a gitárnak is helye van a mai klasszikus világban.
0: Említsük meg, hogy sokat turnézott, szerepelt külföldön is, merre fele?
1: Hát az utóbbi években Franciaországban, Portugáliában, volt egy madeirai fesztivál is, ahol meghívtak, hát az is egy nagyon-nagyon különleges élmény volt, és emlékezetes. Szerbiában, Angliában voltam az utóbbi években, úgyhogy köszönöm szépen, valahogy még sikerül összeegyeztetni a vezetői feladatokat a zenéléssel.
0: Visszatérve a tanításra, az egyetemi munkára, a zenetanulás az egy nagyon személyes, interaktív folyamat. Itt egyénekkel foglalkoznak, és azt hiszem, hogy tanár-növendék között olyan viszony alakul ki, ami ön is említette, hogy József Zsapkával még a mai napig tartják a kapcsolatot, hogy szinte ilyen személyes mentor is lehet egy tanár egy pálya folyamán. Hogyan működik ez? Tehát mennyire élnek ezzel a növendékek, és hogyan lehet ezt a jó személyes viszonyt kialakítani?
1: Igen, hát mi ezt már megszoktuk, hogy egy hallgatóval ott egy órán keresztül ketten vagyunk a teremben. Ez egy nagyon-nagyon személyes kapcsolat, és nyilván sok személyes momentum is megnyilvánul ilyenkor a hallgató, és nagyon sok mindent megtudunk az ő szuverén hátteréről, életéről, családi helyzetéről. Nyilván a szakma az első, és a feladatokat próbáljuk elvégezni, de általában azt kell mondjam, hogy tanár és diák között a zeneművészetén az általában optimális és nagyon-nagyon bensőséges tud lenni a hangulat. Ez csak jó, a zene az csak így működhet. Tehát mi ezt nem jó szó, hogy megszoktuk, hogy így van, de már belenőttünk, és ebbe éljük az életünket, úgyhogy ez így nagyon klassz.
0: Aztán lehet, hogy megint egy kényes kérdés lesz, de mennyire része a Miskolci Egyetemnek a zeneművészeti kar? Látják önöket a díszaulában, gyakorta hangversenyeken? Hát ez egy műszaki egyetem volt, ugye régen kinőttünk már ebből, de teljesen elfogadott szerves rész mondjuk van akkora tekintélye, mint egy anyagtudományi karnak. Nem tudom, érthető-e így a kérdés?
1: Igen, hát mikor 5 évvel ezelőtt az egyetemnek lettünk a 8. kara, mondhatom azt, hogy egyenrangú kar vagyunk, és egyenrangúan kezelnek minket, tehát én nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi okos, intelligens tudós emberrel tudok találkozni az egyetemi alkalmakon, mert tényleg van mit tőlük eltanulni. Nagyon sok rendezvényen szerepelnek a zeneművészeti hallgatóinkból, például most volt nyáron egy hungarológiai konferencia, ott is szerepeltünk évnyitókon, évzárókon, egyetemi alkalmokon mindig szerepelnek a hallgatóink, húsvéti, karácsonyi koncerteken.
0: Nagyon jó, hogy kéznél van a műsor, ugye, egy ilyen alkalommal?
1: Igen, és mint a svéd asztalból tudnak válogatni az egyetemi rendezvények felelősei, most éppen egy szólistát kérnek, vagy a kamaraprodukciót, vagy egy zongora éneket kérnek, és akkor mindig örülünk, hogyha ott a hallgatóink meg tudnak mutatkozni.
0: A végzősök közül hova mindenfele kerültek, már növendékek, van erről visszajelzés?
1: Hát hogyne. Örülünk annak is, hogyha itthon maradnak a hallgatóink, és tanítanak itt a régióban, és utána később hozzánk küldenek növendékeket. Ez csak a saját tapasztalatomból tudom, hogy külföldön számos országban, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Németország, Angliában vannak végzett hallgatóink, és a magyar diplomát hál' Istennek ott is teljes körűen elfogadják.
0: Mi lenne az, ami megoldásra vár? Hát egy nagyon furcsa átmeneti helyzetben vagyunk, oktatás területén is, de mi lenne az, ami égetően szükséges lenne a kar számára?
1: Régi álmunk, hogy a gyönyörű zenepalota épületének van egy aroksori stúdiókoncertterme szerkezetkészen, ami befejezésre vár, hogy ezt be tudjuk fejezni, ami szintén egy másik koncertteremként is üzemelhetne, illetve akkor a stúdiót is tudnánk beépíteni, amellyel dédelgetett tervünk, hogy egy hangmérnőképzést indítanánk Magyarországon, ami jelenleg hiány szakma.
0: És ezen egyéni tervei milyen koncertjei lesznek?
1: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. A gitárkvartettel is szoktunk játszani, és szólóba is készülök fellépésekre, itthon is, és külföldön is a közeljövőben. Montenegróban, Olaszországban van meghívásom most össze, úgyhogy köszönöm szépen, jól vagyok.
0: Én nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy megismerhettük a zeneművészek képzésének rejtélyeit, és kívánunk nagyon jó munkát, és azoknak az első éves hallgatóknak, akik most kezdenek, hányan is vannak?
1: 78-an,
0: ez tényleg gyönyörű szám. Kívánunk sikereket, és tulajdonképpen ennek a pályának azt a fajta presztízsét, hát én nem tudom, hogy megszerezni kell, megőrizni kell, hogy azért a magyar muzsikusok akárhol a világban megállják a helyüket, mert a magyar zenészek világhírűek. Remélem, hogy nem mondok igaztalan dolgot.
1: Nem, ez valóban így van, tényleg nagyon jó színvonalú a magyar oktatás, különleges hálózattal rendelkezik a magyar zenekultúra, kezdve onnan felépítve, hogy 6 év zeneiskola, ami kitolható továbbképző tagozattal 10 évre, ideális esetben utána kerül valaki szakközépiskolára, szakgimnáziumba, és főiskolára egy optimális esetben egy 10-14 év után kerül valaki, ami egy kellő alapot jelent ahhoz, hogy valaki felsőfokú tanulmányokba kezdjen.
0: Na hát erre szoktam mondani a koncerten a közönség tagjainak, hogy úgy nézzetek oda a színpadra, hogy aki ott ül, az 6 éves korától ezt csinálja.
1: Hát ideális esetben igen. Egy bizonyos hangszercsoportoknál ez elengedhetetlen, hogy korán elkezd az ember, egy vonós vagy egy zongora tanulmányoknál, bizonyos hangszernek a méretét, vagy egy éneke szakot, aminek akinek a hangja nyilván mutálódik, és később alakul ki, később el lehet kezdeni egy nagyobb hangszert, mint egy nagy bőgőt, vagy egy klasszikus gitárt, de valóban a legtöbb hangszert azt már korán gyerekkorban el kell kezdeni, hogy be tudjon az ember futni egy megfelelő szakmai színvonalat.
0: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, kedves hallgatóink, dr. Papp Sándort, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának dékánját hallottuk. Köszönöm a látogatást.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rendben van így.

0: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Rádió portré műsorát hallották. Vendégünk volt dr. Papp Sándor, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának dékánja, gitárművész. Az elhangzott zenei illusztrációk Papp Sándor latin gitárzene című albumáról valók. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
1: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsorát hallották.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 2,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább 2 megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny keddeste megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja, vagyis az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. A hatóság pedig legfeljebb 2 alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. A részletes előírásokat tartalmazó új rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. A korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, írja a közlemény. Korszerűbb körülmények között tarthatja a jövőben komoly zenei koncertjeit, zenei versenyeit és szakmai találkozóit a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara, amint egy 100 millió forint egyetemi forrásból felújított liszttermet a kar tanárainak és hallgatóinak ünnepi koncertjével avatták fel keddeste, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben emlékeztettek rá, a hangversenytermet 1974. októberében adták át, azóta több mint 10 000 hangversenyt, bérletes és egyéni koncerteket, az oktatáshoz kapcsolódó hangversenyeket és a versenyekhez kapcsolódó koncerteket rendeztek a Liszt teremben. A rekonstrukció során megújult a terem fal és padló burkolata, felújították a bejárati ajtók kárpitozását, a mennyezetre akusztikai paneleket helyeztek, és teljesen új oldalfali mennyezeti és lépcsővilágítást kapott a Liszt terem. A felújítás részeként korszerűsítették a színpad világítását, és kicserélték a nézőtér régi ülőhelyeit, 262 új komfortos zsölje fotelt helyeztek el a teremben, ismertette az egyetemi sajtóközpont.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán derült napos száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: vállalkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben hálaadó alkalomra került sor Bihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspár korábban folyamatosan együtt dolgozott a különböző egyházközségekben. 2003. januárjában kerültek Bihar keresztesre, ahol egy befogadó, barátságos közösségre találtak. Nagy Zsoltné a Gondviselés Háza református idősotthon vezetője, emellett a gyülekezet életében is részt vett. Nagy Zsolt lelkipásztor 3 cikluson keresztül volt esperes, tavaly őszóta pedig egyházi nyugdíjasként helyettesítő lelkipásztorként szolgált, most azonban végleg befejezte munkáját, velük beszélgetünk mai magazin műsorunkban.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Nagy Zsolttal és Nagy Zsoltné kis Katalinnal, viharkeresztes lelkipásztoraival beszélgetek. Mi az apropója a mostani hálaadó alkalomnak?
2: Hálaadó alkalomnak az az apropója, hogy 23 esztendei viharkeresztesi szolgálat után én igénybe véve a kor kedvezményes, korengedményes nyugdíj lehetőségét 2025

0: október 1-től már hivatalosan egyházi nyugdíjas vagyok. Azóta Esperes úrnak a megbízásából helyettesítő lelkipásztorként végeztem a szolgálatot Keresztesen, és most érkezett el az idő, hogy lezárjuk életünknek ezt a szakaszát, és ténylegesen nyugdíjba vonuljunk, úgyhogy el is fogunk költözni Biharkeresztesről, és a gyülekezet presbitériuma úgy gondolta, hogy egy méltó megemlékezéssel, hálaadással tekintsünk együtt vissza a mögöttünk lezáródó 23 esztendőre.
1: Érdekes ez a helyzet, mert ugye a férjem egyházi nyugdíjas, nekem még van egy kicsi időm addig, viszont az én főállású szolgálatom, munkám az a gondviselés házához kapcsolódik, ami egy zsinati fenntartású idősek otthona, és mellette helyettes lelkészként visszem a gyülekezet ügyeit az elmúlt hónapokban, amióta a férjem nyugdíjazása megtörtént. Így tulajdonképpen a gyülekezeti szolgálatot tesszük le mindketten, és tovább szolgálunk az idősek otthonában lelkipásztorként és én intézményvezetőként.
2: Elköltöznek, hogyan lehet akkor ezt majd megoldani?
0: Hát nyilván úgy, hogy vissza fogunk járni a szolgálati helyünkre. Azt gondoljuk, és nagyon jó reménységgel vagyunk a tekintetben, hogy az új élethelyzet számunkra egy bizonyos fajta megnyugvás, megpihenés állapotot fog eredményezni, de mentálisan jót fog tenni az, hogy nem egyik napról a másikra lépünk ki mindenféle szolgálatból, hanem még azért marad egyházi szolgálati feladatunk.
2: Beszéljünk arról, hogy hogyan lettek lelkipásztorok a kezdetekről.
0: Mondhatnám azt, hogy látszólag nagyon egyszerű út vezetett legalábbis engem a lelkipásztori hivatásra, hiszen mondhatom így, hogy tradicionális lelkipásztori családba születtem. Nagyapám is, édesapám is lelkipásztor volt, bátyám is lelkipásztor lett, de azért ez az út nem volt ennyire egyszerű. Visszaemlékszem egy édesapámmal folytatott beszélgetésre, amikor már úgy érlelődött bennem a gondolat, hogy esetleg a teológiára jöjjek ide Debrecenbe, és ezen a beszélgetésen édesapám azt mondta, hogy ha nem érzed, fiam, hogy ez neked a hivatásod, akkor nem szabad. És aztán úgy éreztem, hogy ez a hivatásom, és így kerültem a teológiára, és így kezdődött el majd a lelkészi pálya.
2: Édesapja hol szolgált?
0: Édesapám Tarpán kezdte a lelkészi szolgálatát, ott volt segédlelkész, aztán Ilken vásárosnamény mellett szolgált, mint megválasztott parókus lelkész, aztán Dögébe szolgált 7 esztendőn keresztül, majd Karcagon fejezte be a lelkészi szolgálatát. Egy gyönyörű szép pálya volt az övé.
2: Sok gyerekkori élménye van ezzel kapcsolatban?
0: Hogyne. Nem is annyira gyerekkori ez az élmény a lelkipásztori hivatásról, magáról a lelkészi szolgálatról. Ahogy említettem, bátyám is lelkipásztor lett, és lakhelyünkhöz viszonylag közel töltötte az első legációs szolgálati idejét Tiszakerecsenybe, és édesanyámmal mi elmentünk arra a szentesti istentiszteletre, amit Kálmán bátyám életében először tartott. Hát az nem volt egy egyszerű helyzet nekem sem látnom őt azzal a rá terhelődő szolgálati felelősséggel, izgalommal, de ez is megerősített a hivatásban.
1: A mi családunkban legalábbis tudomásom szerint nincsen lelkész, vagy nem volt lelkész korábban. Csatlakozó rokonságban egyről tudok, de így a vér szerinti rokonságomban nem, úgyhogy elég nagy meglepetés volt, amikor én így bejelentettem a családnak, hogy ezt a hivatást, ezt a pályát szeretném választani. Elég különleges módon kerültem a református gimnáziumba, én itt érettségiztem, és aztán közben formálódott ki ez a gondolat, ez az elhívás. Tényleg nem volt ez kézenfekvő nálunk a mi családunkban. Aztán elindult ez a fajta szolgálat, de mindig megmaradt bennem az az otthonérzés, mint amikor először beléptem a kollégiumba, jöttünk beiratkozni, mikor gimnazista lettem, vagy mielőtt gimnazista lettem, és hogy beléptem a kollégium falai közé, akkor azt éreztem, hogy hazaértem. Úgyhogy ez egy ilyen megható még mindig. És igazából ez az otthonérzés megmaradt aztán később, és amikor már a szolgálatra készültem, és aztán majd készültünk együtt.
2: Akkor teljesen egyértelmű volt a gimnázium után, hogy a lelkipásztori szolgálat lesz az életfeladata?
1: Igen, igen. Teljesen egyértelmű volt. 4. osztályra, vagy hát most 12-nek mondják, akkor már, ahogy a 4-et elkezdtem, nekem ez már egyértelmű volt. Annak idején még Rózsai Tivadar bácsi volt a vallástanárunk, készítette fel a teológiára készülőket, és aztán úgy felvételiztünk annak idején.
2: Sok lány volt abban az időben?
1: Már akkor elég sok, igen. Nem volt még ennyire átbillenve az arány, mint ami most, hogy már a fiúk annak kevesebben, én úgy érzékelem, de igen, már mi is sokan voltunk.
2: A teológia után mi történt? Milyen településeken, gyülekezetekben szolgáltak?
0: Hát a felsorolás nagyon rövid lesz. Hogy a teológia után mi történt, teológia közben, legalábbis az én életemben teológiai közben történt, mert hogy a teológiára történt felvételi után engem azonnal elvittek sorkatonai szolgálatra Lentibe, úgyhogy 18 hónapot én Lentibe töltöttem el. Ez azt jelentette, hogy bár Kati egyesztendővel fiatalabb, mint én, de mégis megelőzött a teológián. Korábban mi nem ismertük egymást, hanem a teológián, illetve még katonakoromban ismerkedtünk meg egymással, és 4 esztendei együttjárás, meg 2 esztendei jegyesség után Kati befejezte az 5. évet, én pedig akkor még a 4. évet, és külön püspöki engedéllyel, akkor még így működtek a dolgot, köthettünk házasságot, mert hogy akkor én még nappali tagozatos hallgató voltam, és ezt az engedélyt Kocsis püspök úrtól megkaptuk azon a feltétellel, hogy a szüleink a életvitelszerű, nem tudom, mikről...
1: Gondoskodnak a megélhetésükről, igen.
0: Ez 1989-ben történt, és miután Kati akkor már befejezte az 5. évet, természetes volt, hogy őt valahová szolgálatra, segédlelkész szolgálatra ki fogják rendelni, és vele egy időben én, mint hétvégi kisegítő szolgálatra kirendelt teológus hallgató kezdtem meg a szolgálatomat Berettyóújfalu Szentmártonban, úgyhogy az 5. év tanulmányi ideje alatt nekem minden órára, előadásra be kellett járnom, úgyhogy vittem a gyülekezet dolgait, bejártam a órákra. Nyilván, hogyha temetési szolgálataim voltak, akkor nem tudtam az órákon megjelenni. És hát, hogy visszatérek a felsoroláshoz, olyan nagyon nem tudok sok helyet felsorolni, mert a szentmártoni pályakezdés után szentmártoni megváltoztott lelkész lettem, mint 13 esztendeig végeztem a szolgálatot a szentmártoni gyülekezetben, és 2003. januárjában választott meg a Bihar keresztesi gyülekezet.
2: Mindig közösen együtt vezetett az útjuk a gyülekezetekbe, a szolgálatóba?
1: Együtt és külön, illetve külön és együtt mindig. Olyan értelemben, hogy amikor összeállosodtunk, akkor én ugye Berettyóújfalui segédlelkész lettem, de hát nyilván mindent együtt csináltunk, aztán születtek a gyerekeink, és akkor természetes volt, hogy a férjem áll be helyettem a szolgálatokba. Aztán kiköltöztünk Bakonszegre, én ott lettem megválasztott lelkész, picit több mint 10 évig éltünk ott, és aztán közben megszületett a második, harmadik és negyedik gyerekünk, és együtt végeztük a szolgálatot. Tulajdonképpen a 2 gyülekezetet a való életben teljesen közösen csináltuk, még akkor is, ha jogilag megvolt a külön feladatunk, hiszen osztottuk a hittanórákat, mondjuk óvodát, alsót én csináltam mind 2 gyülekezetben, felső konfirmációt ő vitte mind 2 gyülekezetben, vasárnapi szolgálatokat beosztottuk, hittanórákon kívül is egyéb dolgokat osztottunk, ha éppen temetésre az én gyülekezetemben őt kérték, vagy fordítva, ez nyilván nem volt probléma, mert úgy éreztük, hogy egy gyászoló család hadd hallgassa ott a koporsó mellett a gyászában azt, akit ő szeretne, aki egy kicsit talán közelebb áll a szívéhez, vagy közelebb érzi magát valamilyen módon hozzá. Szóval, hogy igazából mindent együtt végeztünk. És aztán, amikor eljött a pillanat, hogy Bihar keresztesre költöztünk, hát az megint egy egészen új helyzet lett, hiszen ugye akkor lett esperes, és akkor nyilván egy új feladat volt ez is, meg a gyülekezet is, mint intézményfenntartó, iskola fenntartó gyülekezet adott egy új típusú feladatot, és ezeket igyekeztünk együtt végezni. Aztán pedig ugye bejött a feladatok közé az idősek otthona, hiszen akkor indult a Széchenyi terves pályázatnak a megvalósítása, amikor mi oda kerültünk, már ő jött alá a minisztériummal a szerződés, tehát akkor indult a pályázat után a valós munka, és aztán létrejött az idősek otthona, ahol nyilván a nagyobb feladat rész az enyém volt, de igazából milliónyi megbeszélés és közös gondolkodás, meg a 23 év alatti, vagy 22 év ideje alatt a beszolgálás a gyülekezet mellett az idősek otthonába, ez is a közös feladat végzést mutatja tulajdonképpen.
2: Milyen volt folyamatosan, közösen együtt dolgozni ennyi éven keresztül?
0: Jó, én egy ilyen nagyon nyugodt, megfontolt, inkább fontolt távolva haladó természetű ember vagyok. Kati sokkal pörgősebb, és sokszor volt szükség arra, hogy ő engem ebből a fontolva haladásból egy kicsit nagyobb tempóra késztessen, és bizony sokszor volt szükség arra, hogy én egy kicsit visszapúzzam a tempóval. Szerintem egy nagyon szép középutat találtunk e tekintetben is, de igazán komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy a elhivatásunk, ahogyan a lelkészi pályára kerültünk, az Istentől kapott ajándék, ahogyan egymásra találtunk, ahogy szerethettük és szeretjük egymást, ahogyan átéltük a családban való örömöket, mondhatom itt kiteljesedést a gyermekek áldásának ajándékában, ez mind egymás kiegészítése, és a közös szolgálat természetessége, tehát ez soha nem volt kérdés, hogy ha valamilyen üggyel szembe találtuk magunkat, hogy na akkor ez a te dolgod, vagy megoldod. Minden mindig közös volt.

0: Kanyarodjunk vissza a Bihar keresztesi gyülekezethez. Milyen volt 23 évvel ezelőtt?
1: Jó, és úgy is mondhatom, hogy nagyon jó. Természetes dolog, hogy mondhatni ismeretlenként kerültünk keresztesre, de ez csak félig igaz, mert én több alkalommal is helyettesítettem korábban keresztesen. Az a befogadó készség, az a nyitottság, az a szeretetteljes fogadtatás, amit mi megéltünk, amikor keresztesre kerültünk, az valami megmagyarázhatatlan, tehát az a megelőlegezett bizalom, a megelőlegezett szeretet, és ez nagyon jellemző. Keresztesre jelzem, olyan helyről, olyan helyekről kerültünk keresztesre, ahol minket semmi nem késztetett, vagy kényszerített arra, hogy jaj, most nekünk akár Szentmártonból, akár Bakonszegről el kell menni. Nem volt senkivel konfliktusunk. A életünk egyik legszebb időszakát éltük át Bakonszegen, egy olyan közegben, egy olyan környezetben, ahol a gyermekeink számára paradicsom volt az élete. Csuda volt, de amikor előkezett a pillanat, hogy éreztük a, szabad ezt mondanom, igen, a többre hivattatás érzését, akkor keresztesi gyülekezetben is azt tapasztaltuk, azt éltük meg, hogy feltételek nélkül. És nyilván ebben benne van az én elődömnek áldott emlékezetű Nagy Gyula lelkipásztor testvérünknek a kellő bölcsessége, alázata, és ez az érzés 23 esztendőn keresztül megmaradt, de elérkezett a pillanat, amíg itt kell mondani, hogy ennyi volt elég.
0: Melyek voltak a 23 év nagy mérföldkövei?
1: A saját mérföldköveimet fogom mondani. Nekem nagy mérföldkő volt az, hogy szembesültem az, amit jelent intézmény fenntartóként. Nem gyülekezett vezető lelkipásztorként, hanem mint fenntartó lelkipásztorként. Tevékenykedni, szolgálni, semmilyen elképzelésem nem volt arról, hogy ez mit jelent ebbe. Én úgy belecsöppentem is, amikor 2003. január 30-án Bihar keresztesek költöztünk, utána egy héttel hatalmas hóvihar volt. És az iskola igazgatója, akkor még csak művészeti iskolaként működött a intézményünk, fölhívott, hogy Esmeres úr, most van egy helyzet, hatalmas hóvihar, fagy, hideg, el kellene rendelni fagyszünetet. Azt nekem kell elrendelni. Hát, Esmeres úr a fenntartó, el van rendelve. Úgyhogy tehát én így csöppentem bele, aztán pillanatokat rájöttem, hogy nem lehet megúszni a dolgokat, úgyhogy én megtanultam fenntartónak lenni, nem voltam rest, a ránk vonatkozó jogszabályokat szépen megtanultam, beváltam, aminek aztán később nagyon sok hasznát vettem, mert a köznevelés meg a ránk vonatkozó igazgatási szabályban egész jól eligazodtam. Nagy mérföldkő volt az, amikor a működő székhelyi intézményünk, illetve egy telephelyünk mellé a Tiszántúli Református Egyházkerület területén még plusz 8 telephelyet nyitottunk, azért, hogy életbe maradhassunk, mint művészeti iskola, mert a finanszírozás akkor nagyon megnehezítette a művészeti intézményeknek az életét. Hát az csuda volt, hogy a Bihar keresztesi gyülekezet azt mondhatta, hogy telephelyünk a Debreceni Református Kollégium, gimnázium, a telephelyünk a Református Kollégium általános iskolája, telephelyünk a Dóczi Gimnázium. Nyilván ebben óriási egyházkerületi segítséget, támogatást kaptunk, egyáltalán a lehetőséget, hogy ezeket a telephelyeket Gyulától Kunhegyesig, Hajdumánáson keresztül számtalan sok helyen, és amikor ez a rendszer szépen beállt, akkor tovább szigorodtak a támogatási feltételek, és hát, ha jól emlékszem, akkor 3-4 esztendő alatt maga a modell működőképtelenné vált, de hál' Istennek, ahol elindultak ezek a művészeti képzések, ott meg is maradtak, csak már nem a mi igazgatásunkban, fenntartásunkban, hanem a helyi intézmények vitték tovább.
0: Akkor gyakorlatilag hány intézménye van a Bihar keresztesi egyházközségnek?
1: A Bihar keresztesi református egyházközségnek egy intézménye van, a következő mérföldkő, amikor tulajdonképpen mondhatni azt, hogy szülői kezdeményezésre, de nyilván ebben a presbitériumnak a felelős döntése is nagyon benne volt. 2009-ben döntöttünk úgy, hogy több célú köznevelési intézményé alakítjuk az addig csak művészeti oktatást végző iskolát, úgyhogy általános iskola indult, mégpedig úgy, hogy mi azt mondtuk ott Biharkeresztesen nagy összefogásban, hogy eljött a pillanat, csináljunk iskolát. És úgy indultunk, nem átvettünk egy állami vagy önkormányzati intézményt, hanem alulról építkezve, először első-második osztályon is szépen folyamatosan fölmenő rendszerbe építettük ki az általános iskolai részlegét a intézményünknek. Az iskola tartozik az egyházközség fenntartásába, az idősek otthon a zsinati fenntartású intézmény, de a gyülekezet része, és hála Istennek hosszú évek óta működik szintén zsinati fenntartásban egy tanoda, amit korábban mi kezdtünk el intézményi szinten, alapítványi konstrukcióval, de aztán hála Istennek jó helyre került, mert egyházi fenntartásba került, zsinati fenntartásba került, és a tanoda is a gyülekezet része. Nem a miénk, de a miénk.
0: Hogyan működik ma az idősek otthona?
2: Az idősek otthona 84 bentlakásos férőhelyen működik, 50 körüli a dolgozói létszámunk, és hát ott is folyamatosan fejlődünk, haladunk, hiszen amikor 2004 decemberében elindult, akkor 49 férőhelyel indultunk, és azóta részben belső átszervezéssel, más célű épületrésznek az ápolásba, gondozásba bevonásával, illetve egy szomszédos ingatlan megvásárlásával is folyamatosan bővült létszámában is az intézmény, illetve nappali ellátás és szociális étkezés tartozik még hozzá. Említette a férjem, hogy nagyon szoros az együttműködés a gyülekezettel, ez mondjuk így a mi esetünkben elég kézenfekvő volt, hogy házaspárként végezzük ezeket a feladatokat, de így is tartottuk szükséges és egészségesnek. Úgyhogy ő, mint keresztesi lelkész is kezdettől fogva bejárt szolgálni az idősek otthonába, illetve esperesként végig, sőt azóta is segédlelkészeket kapott a gyülekezeti szolgálathoz, illetve mentorlelkészként támogatta a hatodéveseknek a tanulmányait, fejlődését. Így a mindenkori segédlelkész is beszolgált mindig a gyülekezetből az idősek otthonába. Ez is egy külön tapasztalat, egy tereptapasztalat, egy fiatal lelkész tanoncnak, hogy egy egészen más közeget, mint az átlagos gyülekezeti közeg is meg tudjon tapasztalni.
0: Akkor a keresztény szemlélet napi szinten része az idősek otthonának?
2: Ezen igyekszünk, ami nyilván nem egyszerű, hiszen egy dolog, hogy van egy nevünk, meg egy táblánk, meg egy elvi szemléletmódunk, de hát azért sem az idősek nem feltétlenül hitben járó emberek, akik beköltöznek, sem a családtagjaik, sem pedig a munkatársakat nem tudjuk úgy megválogatni, mert egyszerűen nincs rá lehetőség, hogy kizárólag hitben járó munkatársaink legyenek, úgyhogy ez egyfajta missziós terület is természetesen, de azért nagyon fontos, hogy a vezérelvek, a főszemléletmód az világos legyen mindenki számára.
0: Milyen események, rendezvények vannak az idősek otthonában?
2: Hát ezt nehéz lenne felsorolni, mert napi szinten 2-3-4 foglalkozás van, nyilván mivel demenseink is vannak, közöttük is speciális kis foglalkozások, találkozások vannak. A más állapotúaknak is, tehát életkorra és fizikai, mentális állapotra szabva folyamatosak ezek a foglalkozások, de ezeken a napi rendszeres foglalkozásokon túl nagyon sok egyéb program van, ami külön szervezést igénylő program. Például egy nóta operett estünk volt, egy szénior olimpiát rendeztünk, ahol 7-8 intézmény munkatársai, illetve ellátottai voltak együtt, sportoltak, versenyeztek egymással, határon innen és túlról is, és akkor a tóparti főzések, a gyógyfürdő, volt egy egész hetes napközis táborunk tulajdonképpen a gyerekekkel, munkatársak gyerekeivel, unokáival, meghozták a kis barátaikat, és akkor az idősekkel együtt a nemzedékek találkozása meg tud valósulni, közös főzésekkel és közös kis sporttevékenységekkel, vagy egyéb, mikor mi a témája, tavaly például a festészet volt, és akkor együtt alkottak.
0: Modern épület az idősek otthona?
2: A nagyobbik része már meglevő épület felújításával lett kialakítva. Egy épületünk van, a konyha-ebédlő gyülekezeti terem, és annak a tetőterében 11 férőhely kialakítva, ami új építés, a többi pedig felújítás.
0: Jól érzik magukat, Diarkeresztesen az idősek?
2: Szerintem igen. Messziről is jönnek hozzánk, Pest környékéről, és ugye országosan van lehetőségünk fölvenni az időseket. Nyilván, ahol nagyon hosszú a várakozási idő, és amúgy majdnem mindegy, hogy hol van, esetleg várat környéki a rokonság, akkor pláne szívesen jönnek ide hozzánk, hogy a rokonokhoz egy kicsit közelebben legyenek, de jól érzik magukat, igen.
0: Milyen ma a Diarkeresztesi gyülekezet? Milyen programok vannak, események vannak? Mivé vált a szolgálatuk alatt?
1: Még mindig a Mérföld kövekhez szeretnék visszakanyarodni. Ez a Mérföld kő, amit fölemlegetek, ez már sajnos a időkényszere miatt elmúlt, de csodaszámba menő volt az, hogy 12 vagy 13 esztendőn keresztül megrendezhettük gyülekezet és iskola közösen a Bihart Református Művészeti Fesztivált. Ez mindig egy egyhetes rendezvénysorozat volt Biharkeresztesen. Ebből nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptunk lelkileg, nagyon sokat kaptunk a tekintetben, hogy megmutatkozott az, hogy egységben az erő, össze tudtunk fogni, rengeteg-rengeteg fizikai munkát a gyülekezet és az iskola tagjaival, szülőkkel elvégeztünk, és nagyon-nagyon színvonalas programokat sikerült Biharkeresztesre vinni. Igazi közösségi élmény volt, felejthetetlen élmény a templomkerti parti, könnyű zenei koncertek a templomkertbe, főző versenyek, előadó estek, színházi előadások. Nagyon-nagyon változatos volt a program, és nagyon-nagyon közösségépítő. Hát akik az előkészületben, meg az utómunkálatokban részt vettek, a mai napig fölemlegetik, hogy mennyire jó volt úgy együtt munkálkodni, és akik a rendezvény egy-egy alkalmán részt vettek, szintén ezt a közösségi élményt élték meg. Nagyon sajnáltuk azt, hogy el kellett engedni, de én azt gondolom, hogy nagy dolog megtanulni az elengedés tudományát. Úgy formálódtak, alakultak ezeknek a fesztiváloknak, rendezvényeknek a megrendezési lehetőségei, hogy túlnőttek a mi határainkon. Ma már elképzelhetetlen, mert megfizethetetlen. Akár egy-egy színházi előadás, akár egy-egy nagyobb volumenű koncert. El kellett engedni, nyilván egy gyönyörű szép sorba, rendbe beigazodik ez is, mert most már a 23. regionális
2: nem regionális
1: néptánc találkozót rendeztük, hiszen ugye a művészeti iskolának az egyik alappillére a néptáncoktatás, és hát oda nőtte ki magát ez a rendezvény, ami mindig része volt a Bihar Fesztiválnak is.
2: Sőt, megelőző, hogy ezzel indult. Tehát ez volt a legelső, hogy elindultak ezek a néptánc találkozók, aztán lett a Bihar, és megmaradt továbbra is a néptánc találkozó.
1: Most megint olyan 6-700 táncos volt a találkozón, egy egész napos rendezvény rangja van már nem csak regionálisan, hanem országos szinten is.
0: Mekkora a gyülekezet?
1: Pici. Tehát Biharkeresztes, mint település, sem túl nagy. Őszintén el kell mondani, vagy ki kell mondani, hogy nagyjából a település lakosság számának a fele református, mondjuk így, de ez a gyülekezet látogatáson, templom látogatáson nem igen látszik. A 23 esztendő az már távlatos idő. Megélni azt, ugye én mindig idősektől hallottam, előttem van egy Szent Mártoni presbiternének az arca, hogy mi lesz itt az egyházzal, ha mi meghalunk, tiszteletes úr? Lesz. Mert a jó atya az idők kezdetétől fogva annak végéig gondoskodik arról, hogy legyen, mert nem emberi kezdemény, hanem a Krisztus teste. Mi keresztesen is megéltük azt, hogy a presbitériumunknak a 23 esztendővel ezelőtt először látott gyülekezetnek a nagy részét el kellett, hogy kísérjük az utolsó földi úton, de még mindig van gyülekezet. Csak ez a gyülekezet már nem az a gyülekezet, aki abba szocializálódott, hogy élet ritmusszerűen hozzátartozik az életemhez, a közösséggyakorlás, a vasárnapi, vagy még a hétköznapi istentisztelet is.
0: Hétközi események vannak?
1: Vannak. Nagyon-nagyon, hogy szoktuk ezt mondani, szorgalmi időfüggő. Nyilván az iskola igyekszik azokat a keresztény értéket, református értékeket tartani, közvetíteni, amik természetes módon meghatározzák a gyülekezet létét, és így a gyermekeink egy része, vagy mondhatni, hogy a helye közel mindenki azért rendszeresen megjelenik istentiszteleteken, de most ameddig szorgalmi idő van, addig a vasárnapi istentisztelet látogatáson is megérződik, mert még azért a szülők is elkísérik a gyereküket, vagy a hétközi alkalmakon is megérződik, hogy jönnek gyerekek, jönnek szülők, amikor nincs szorgalmi idő, nyári szünet van, amikor zajlik a vakáció ezerrel, akkor hajlamosak elfeledkezni arról, hogy nem hiába szól a harang. Ezt nagyon fontosnak tartom, majd csak egy ilyen új felismerés bennem, hogy az elkötelezett, hitben járó református gyülekezet tagjaink, akik a 23 esztendő alatt épültek be a gyülekezetbe, ők sem abban szocializálódtak, hogy életritmusszerűen hozzátartozik az, hogy ha vasárnap van, akkor Isten tisztelet van. Ha indítatást érez, akkor jön. Ha éppen strandolni kell menni, akkor strandolni.
0: Hány diákja van az iskolának?
1: 158. A általános iskolai része a dolognak, és ha jól emlékszem, akkor 124 művészetis gyerekünk van. Ez természetesen átfedés. Van egy-két idézőjelve külsős művészetis gyerekünk, de döntő többségében a saját általános iskolai gyerekeink járnak a művészeti képzésre.
0: Akkor most újabb mérföldkő, hogyan zajlik majd az önök élete? Mi fog történni? És mit kell tudni a családjukról, a magánéletükről?
1: Jutott eszembe számtalan szebbnél szebb ige. Olyan életet meghatározó ige, ami nekem, nekünk fontos. A 10 parancsolat első parancsolata volt napi ige akkor, amikor én először, mint bemutatkozó szolgálatra, keresztesre menő lelkipásztor szolgáltam a gyülekezetben. Aztán láss csodát, egy ézsaiási igaszakasz volt a napi ige a beiktatásom napján. Mind a kettőben azt olvassuk, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, ne legyen néked idegen Istened én előtte. És én ezt arszpoétikaként fogalmaztam meg a keresztesi szolgálaton a tekintettel, hogy semmi más dolgom nincs, mint hogy a jó atya kinyújtott jobb keze legyek, aki nyújtja felénk a kezét és bemutatkozik. Én az Úr vagyok, a te Istened. És eszembe jutott a számtalan szebbnél szebb ige közül az az ige, amivel elődöm Nagy Gyula bácsi elköszönt a gyülekezettől. Ez az ige pedig így hangzik: minden tekintetben ő legyen az első, azaz Krisztus legyen az első. Bemutatkozik az én atyám, Istenem, aki a megváltó Krisztus atya és Istenem. És eszembe jut egy harmadik ige: elég neked az én kegyelmem. És ez azért ütött szöget a fejembe, mert hogy elég. Elég a kegyelem, és elég a szolgálat. És most azt gondolom, hogy nagyon személyes szférába fogom a hallgatókat beengedni. Akkor, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy élni szeretnénk a nyugdíj lehetőségével, eszünkbe se jutott, hogy milyen testi próbatételek, nyomorúságok köszöntenek majd ránk. Hát most ezeket hordozzuk. Nem egyszerű, de elég az Úr kegyelme.
2: Kicsit felemás ez a helyzet, amiben vagyunk leszünk, mert a egyik típusú szolgálatot letesszük, egy másik típusú szolgálatot pedig viszünk tovább. Természetesen mondom én így, számunkra természetesen nem maradunk Biharkeresztesen, mert azt gondoljuk, egy nagyváros más, de egy kis településen úgy gondoljuk, hogy a leköszönt lelkipásztornak nem szabad ott maradni. Sem az utódot nem kell ezzel kínozni, sem saját magát. Mert természetes dolog az, hogy változnak ügyek, hogy lesz amiért. Mi küzdöttünk, a másik pedig más dolgot tart fontosnak. Engedni kell, hogy szabadon, saját bölcsbelátása szerint végezze a feladatát. Bár a települést nagyon-nagyon szeretjük, és biztos nem mennénk el, ha nem ez volna a helyzet, de így viszont elköltözünk, egy új helyen fogjuk az életünket újrakezdeni, és aztán járunk a napi munkavégzésre, szolgálatra az idősek otthonába. Hát ugye van 4 felnőtt gyerekünk, Hajdúszoboszlón él az egyik, a nagyobbik lányunk, és mi is ott Hajdúszoboszlón fogunk élni. A 3 kisebb gyermekünk, 2 fiú és 1 lány, ők pedig Budapesten jelenleg dolgoznak. de sokszor-sokszor találkozunk egy esztendőben, úgyhogy természetes számunkra az, hogy a család továbbra is összetart, úgyhogy nagyon várjuk a esti nyugalmakat, azt a kis privát életet, ami természetes módon kevéssé adatik annak, aki mindig szem előtt van. És azt gondolom, hogy mi tulajdonképpen jól viseltük 37 éven keresztül azt, hogy mindenki tudta, kik vagyunk, akár merre mentünk, még a Dunántúlon is mindig volt, aki áldás békessége ránk köszönt, pedig élveztük, hogy de jó, most egy kicsit magunk vagyunk, hát ez nincs így. Szóval, hogy jól viseltük, és nem volt ez extrém teher számunkra, de most vágyjuk azt a kis nyugalmat, hogy életünknek ebben a következő szakaszában először a saját valódi otthonunkba megyünk haza, bár mindig is otthonunk volt a parókia, ahol éltünk, de mégis ez lesz az első, ahol a magunkéban vagyunk. Várjuk azt, hogy a gyerekeink úgy jöjjenek haza hozzánk, hogy ez az új otthon várja őket, és szóval egy kicsit szabadabb, privátabb, nyugalmasabb életet várunk, gondolunk.
3: Nemrégiben hálaadó alkalomra került sor Bihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspárral beszélgettünk az elmúlt percekben.
4: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért találkozások című magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Lemondott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsában elfoglalt posztjáról Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja. Az ellenzéki párt sajtótájékoztatóján Tóth Máté döntését azzal indokolta, hogy a hétvégén a Mi Hazánk mozgalom alelnökévé választották, a két tisztség pedig összeférhetetlen egymással a média törvény rendelkezései szerint. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény ugyanis a testületi tagsággal összeférhetetlennek mondja ki tisztség betöltését párt országos vagy területi szervezetében, és előírja, hogy a médiatanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nyilatkozatot nem tehet. Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke az eseményen azt közölte, a párt mi hamarabb kezdeményezi új jelölési eljárás indítását, és Radecki András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, docensét, a Magyar Katolikus Rádió ZRT vezérigazgató helyettesét kívánja delegálni a média tanácsba. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 7,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább 2 megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSZOV ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az IDOMSZOV ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Regionális szárazgazdálkodási együttműködés jött létre a Debreceni Egyetem kezdeményezésére. A hálózat a mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar vezetésével kutatókat, gazdálkodókat, vállalkozókat, szakmai szervezeteket és intézményeket fog össze, hogy közösen értékeljék az egyre nagyobb vízhiánnyal kapcsolatos mezőgazdasági kihívásokat, megtalálják a megoldásokat és kitűzzék a legfontosabb feladatokat. Az egyetemen megvan a cselekvéshez szükséges tudásbázis, a partnerség minden résztvevőnek érdeke, Stündül László a kar dékánja tájékoztatott.
2: Ennek az együttműködésnek az a célja, hogy az egyetemen meglévő tudást, kutatási eredményeket, kompetenciákat, humán erőforrást és eszközparkot ajánljuk gazdálkodóknak a rendelkezésére, és ezt egy struktúrált módon tegyük. Az egyetem elkészítette azt a stratégiát, ami a következő 5-6 évre szól. Ennek van 7 fókuszterülete, az egyik a száraz gazdálkodás vagy klímaadaptáció, ennek a témája, rendezvény. Azokat a partnereinket hívtuk meg, és nem csak vállalkozásokat, hanem szakmai szervezeteket is. Minden olyan tevékenykedő felett, akár magánszemélyt, akár céget vagy csoportot, akiknek van tudásuk ebben a témában, illetve szeretnének részt venni egy közös gondolkodásban is. Ennek a végeredménye az lenne, hogy egy olyan cselekvési tervet állítsunk össze, amelyben azonosításra kerülnek azok a fókuszok, azok a területek, amelyek a leginkább kitettek, legszűkebb keresztmetszetek, és ezekre találjunk olyan megoldást, amihez már rendelkezünk tudással, vagy amihez még nem, akkor arra fókuszáljuk az erőforrásainkat, az eszközparkunkat, illetve akár anyagi erőforrásainkat. Sajnos minden területen megvannak a problémák. Ha kezdjük lentről, a talajegészség, tehát a talaj biológiai aktivitása, a talaj életnek a szegényedése nem tud annyi vizet raktározni. A következő az a technológia. Szükséges lesz a genetikai oldalt is megnézni, nemesítéssel, olyan fajtákkal, olyan hibridekkel dolgozni, hogy minél jobban tudjanak alkalmazkodni a szélsőséges időjárási helyzetekhez. Megvan mindenhol, amit tennünk kell.
1: Szabó Magda író Debrecen egyik legelismertebb alkotója születésnapjára felfűzve 9. alkalommal rendezi meg a Magda Festet a Csokonai Nemzeti Színház. Szeptember 30-a és október 5-e között az ő életműve mellett a női művészek, szerzők, előadók, rendezők kerülnek fókuszba, valamint a női lét mint téma. Vadász Dániát, a teátrum igazgatóját hallják.
3: Debrecen kulturális életének meghatározó személyisége, mai napig ható jelenlétét a hétköznapokban is érezhetjük Szabó Magdának, aki azt gondolom, hogy egész életében debreceniként működött, alkotott és nyilatkozott, és szerintem ez egy bizonyos felelősséget is ró ránk, hogy a sok magyar kitűnő alkotó közül, ha nekünk ilyen nagy személyiség jut, akkor az ő hagyatékát megfelelően gondozzuk. Ehhez képest a Magda Fest országosan is egy különösen izgalmas témát jár körbe, hogy Szabó Magda munkásságán túl a női alkotók, női rendezők, a női témák, női szereplők fókuszban legyenek. Szerintem ez mindig aktuális. Az egész világban közéleti kérdés a megváltozott családi struktúrák, szerkezetek, működési rendek újra és újra formálása, és ebben a férfi-nő helyzetben a nők vizsgálata vagy egyenlő helyzetbe hozása. Ez részben esélyegyenlőséget, részben az új családi működéseket is érintő kérdéskör. Én azt gondolom, hogy

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A Zoszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: Valentin ezt nagyon helytelennek találta, és meg is mondta, hogy szerinte egy elnöknek óriási nagy asztalának kell lennie, rengeteg térképének meg fegyverének. Az öreg ember a fejét rázta, de azt mondta, ettől nem függ semmi. Aztán jól megnézte Valentin még egyszer, és Valentin érezte, hogy elkezdődik a tulajdonképpeni beszélgetés. Most, hogy itt ült a kis széken, abban a szobában, amely kívülről, lentről vagy a fülöbből olyan titokzatosnak látszott, bármilyen nehéz is volt a szíve és tele izgalommal, jobban érezte magát, mint lenn az ünnepségen. Elmúlt a torkából a szorítás. Két dologról akartam veled beszélni, kezdte az elnök. Az egyik sürgősebb, a másik még ráér. Elsősorban Lukácsról akartam veled beszélni. Lukács? Ugyan hova szállhatott a villanyóráról? El akarta mondani az elnöknek a mai találkozást, de az már tudta. Lukács a te városodban van, mondta az elnök. A törvény nem engedi, hogy a mieink közül valaki észrevegye. De te meg fogod látni. Gondolkoztál már azon, hogy helyes-e a harmadik szigeti alaptörvény? Valentin tűnődött egy cseppet. Lukács miatt majdnem elpusztult Cocó, Kesejapó és még 28-an. Lukács áruló. Az árulót el kell felejteni. Hogy ne lenne helyes? Azt hiszem, mondta az elnök elgondolkozva, hogy talán mégsem az. Legközelebb, ha felülvizsgáljuk a törvényeket, azt fogom ajánlani, hogy tárgyalják meg a módosítását. Igen, minél hamarabb. Talán egészen gyorsan valami rendkívüli értekezleten. Hogy miért? Mert nagyobb szükségünk van egy olyan polgárra, aki az árulását hőstettekkel teszi jóvá, vagy esetleg az életét is feláldozza a sziget védelmében, mint olyanra, aki feltétlenül elpusztul. A lehető leggyorsabban intézkedni fogok. Remélem, nem halok meg addig. Csak nem fogsz te is meghalni? Kérdezte Valentin megdöbbenve. Micsoda gondolat? Csak nem hal meg egy elnök? Dehogy nem. Sajnos nem is nagyon sokára. Már iszonyúan megöregedtem. Valentin rémülten nézte. Csak nem akar rögtön meghalni? Csak nem azért hívta? Egy-két év. Valentin megkönnyebbült. S talán már nem is vagyok. Se baj, lesz helyettem másik elnök, aki éppen így, vagy talán még jobban elvezeti az ügyeket. Ez lesz a másik dolog, amiről beszélni akarok veled, az új elnök személye, de előbb még térjünk vissza Lukácsra. Valentin elkábult. Ebben a pillanatban még Mami is messzebbre került a lelkében. Mit akarhat vele az öreg ember? Mi a terve ezzel a beszélgetéssel? Már nagyon öreg, gondoskodni akar az utódjáról. Hát persze, neki megvan a képessége, minden igazi barátja szigeti polgár. Mit fog szólni Mami, ha megtudja, hogy ő lesz a szigeti elnök? A palotát egy kicsit át kell alakítani, neki több szoba kell. Egy szoba mégiscsak kevés egy elnöknek. Vajon Ginevrát is el lehet hozni? És hogy lesz a tanulással? Csak nem járhat itt iskolába Cocóval, mikor ő az államfő. Figyelsz? Kérdezte az elnök. Valentin felriadt. Szóval vigyázz Lukácsra. A törvény még áll, de tudod, hogy rövidesen módosítani fogjuk. Ha véletlenül azt látnád, hogy Lukács megtanult áldozatot hozni, vagy szenvedni másokért, akkor segíts neki, hogy életben maradhasson. Ha más tapasztalnál, akkor persze hagyd sorsára. Megértetted? Hogyne, mondta Valentin, de a felét se hallotta. Legalább 7 szoba kell, de nem itt. Itt csak ez az egy helyiség van, érthetetlen. Valahol a tengerparton kellene építkezni. Felhőn fognak járni. De akkor mi lesz Gabriellel? Vajon Szakács néni megeszi a mesterséges disznóhúst?
0: No, most a másik dolog, folytatta az elnök. Ha meghalok, az új elnöknek azonnal el kell foglalnia a hivatalát. Jól figyelj rám, Valentin. Nem szabad majd visszatartanod se szeretetből, sem önzésből. Mindenki őt akarja, minden szigeti polgár. És a tükör rámosolygott, mikor először meglátta. Ő nagyon ragaszkodik hozzád, s habozni fog, hogy teljesítse a parancsot. De jönnie kell. Igazságosabb, jobb szívű elnöke nem lehet a szigetnek. Fogalma sincs róla, mi vár rá. Neked sem szabad megmondanod neki. Ám ha eljön az óra, majd megtudjátok a követség útján, akkor engedd őt útjára, és bátorítsd, hogy legyen ereje elhagyni téged.
6: Kiről beszél? Töprengett Valentin. 2 perc óta nem ért semmit az egészből. Az elnök nagyon komolyan nézett rá, és akkor az a bizonytalan érzése támadt, hogy az imént félreértett valamit. Már nyitotta a száját, hogy kérdezzen, mikor kopogtattak. És a megnyíló ajtón belépett Kantúrka. Az elnök szeme megvidámodott, ahogy megpillantotta, és amint Kantúrka megállt előttük, Valentint egyszerre elfogta a szégyen, a pirulás, a zavar, a boldogság és a lelkesedés. Egyszerre tudott volna pityeregni és táncolni örömében meg restelkedésében, mert tudta már, hogy az elnök egyáltalán nem róla beszélt. Ő csak Valentin, egy kisfiú. És hol van még az a pillanat, amikor rá fontos és nagyszerű dolgokat lehetne bízni, és hogy a sziget elnöki tisztje Kandurkára vár, az ő barátjára, erre a drágára, aki most itt áll előttük, és a földre süti a szemét. Azt hiszem, mondta Kandurka, és a szőnyeget nézte, le kellene jönnöd, ha itt már nincs szükség rád, megjött Danubis a laboratóriumból. Nagyszerű, mondta az elnök. Csak hogy végre? Na, indulj! Tartsd eszedben, amit mondtam. Valenti ránézett mérhetetlen szomorúsággal, mert ebben a percben ő többet tudott, mint az elnök. Tudta, amit Kandurka nem bírt, vagy nem akart kimondani. Hogy az ezredik szer se használt, és maminak nincsen orvossága. Tizenötödik fejezet. Visszafelé a felhőn nemigen beszéltek. Danubis búcsúzóul odaadta a ledugaszolt, értelmetlenné vált lombikot, s Valentin csak ült a Fülöp sarkában, kikinézett az alattuk elmaradó tájra, és 2 térde között szorította a lombik nyakát. Harisnyás és Kandurka nem mertek hozzászólni. Kandurka közel húzódott hozzá, le nem vette róla a szemét, érezte bundájának kedves melegét. Harisnyás maga elé bámult, komor, töprengő pillantással. János idegesen gyújtogatta, oltogatta a szigeti lámpát. Valentin sok mindenre gondolt, sok egymással nem is összefüggő dologra. Egy nyári délutánra, amikor elhagyta mamit a strandon, és előbb ért célhoz, mint ő. És mami iszonyúan csalt, hogy ő nyerhessen. Harisnyásra, aki egyszer, milyen régnek tűnik, ha így visszagondol, ott ült egy pocsolyában a házuk előtt. Danubisra, aki az imént a vállát veregette különös karmos kezével, és azt ígérte, hogy új nyomon indulnak el, a futár már elröpült Egyiptomba, az ős orvosi könyvekért, amelyek egy piramis belsejében vannak a falfestményeken. Ezek az utolsó orvosi írások, amiket még nem tanulmányoztak át. Van még remény, mondta az elnök is. Lehet, a szer is elkészül, csak éppen későn. Milyen az, ha az embernek sem apja, sem anyja? Attól esetleg olyan rossznak lehet lenni, mint amilyen Lavinia néni. Lehet, hogy 10 év múlva már ő is rossz lesz. Gyűlölködő, kabzsi, és Kandurka egyáltalán nem fog barátkozni vele. A követségre érkeztek, és nem beszéltek meg semmit. Harisnyás annyit mondott, hogy majd értesíti az új kísérletek eredményéről. Ezúttal nem hívta a szigetre, és Valentin örült is ennek. Nem akart megbántani senkit, de úgy érezte, hogy most már azért inkább otthon maradna. János csak köszörülte a torkát, ő se tudott mit mondani. Elbúcsúztak. Harisnyás, mintha mondott volna valamit, de Valentin nem igen értette. Csak később, mikor már csak ketten lépkedtek Kandurkával az erdei úton, akkor eszmélt rá, hogy Harisnyás azt mondta, higgyen neki, Mami mégis meggyógyul. Ő megígéri. Dehogy hisz neki. Dehogy hisz neki. Most megint nehéz volt jó szívvel gondolni a Harisnyásra. Mégiscsak miatta történt minden. Mentek a mélységes sötétben, Kandurka vezetett, ő látott a holtalan estében is. Még nem volt nagyon késő, elérik az utolsó autóbuszt. Ugyan mit mond majd Lavinia néninek meg Ginevrának? Azt hitte, ma mindenki őt csodálja majd, mert hazahozta mamit a kórházból. Fáradt is, álmos is, minden olyan nehéz. Az autóbusz ismét tele volt, Kandurkát összenyomták a hátizsákban. Minden majdnem olyan volt, mint a múltkor, csak éppen a remény pusztult ki a szívéből azóta, hogy a szigeten járt. Lassan lépegetett, mintha nagy súly volna a hátizsákjában, görnyedtem, mint egy öreg ember. Vajon lefeküdtek-e már a többiek, vagy még várják? Milyen kellemetlen lesz, ha már a kapuban megkezdődik a magyarázkodás. Nem kellett csengetni. Nem is feküdtek még le. Sőt, a ház minden ablaka világos volt. Egészen a kistérig elhallatszott az elcsendesült utcáról a kiabálás. Mindenki emelt hangon beszélt, felhevülten, ingerülten, még Gabriel is. A néni magasan, vékonyan, Ginevra rekedten, Szakács néni különös éneklő hangon, Gabriel meg mélyen, lassan. Csattogás hallatszott, ablaknyitogatás. Valenti meggyorsította a léptét, és Kandurkát kiengedte a hátizsákból. Kopasz bácsi kint könyökölt a kerítésen, ráköszönt Valentinra. De késő jön ma haza, Valentin. Iparkodjék már, segítsen, mert a nagynénikét megüti a guta, ha így felizgatja magát. Gyere! Sikoltotta a néni, ahogy meglátta a kertkapunál. Te is ilyenkor kérezkedel el, még ilyet nem is láttam. Mi lehet itt? Ginevra kezében kefeseprű, Gabrielnél egy hosszú vascső, Szakács néninél a rézüst, nagyokat üt bele a habverővel, a néninél meg egy hosszú nyakú esernyő. Félek, összetörtük minden csontját, mondta Gabriel, de ha nem akar kimenni a buta... Nem látok semmit, mondta Kandurka. Mit kergetnek ezek? Te érted? Valentin értette. Fenn a szobája függöny rúdján, magasan a mennyezet alatt ott pihegett-lihegett Lukács. Lukács volt, bár elég nehezen lehetett megismerni, mert a félszárnya töröttel lógott le, a feje, a nyaka merő egy vér. Alatta az ablakpárkányon tollak hevertek, s a tépet iszamos tollazatáról lelepottyant egy vércsepp a fehér ablakdeszkára. Lukács már alig bírta tartani magát a rúdon, félre nyaklott a feje, de hiába nyúlkált utána is ütött a lábára Ginevra a pókhálószedő hosszú kefeseprővel, csak kiáltott egy gyöngét, de nem mozdult el. Ginevra dühösen törölgette izzadt homlokát. Kerek egy órája vesződünk ezzel a nyavajással. Hát látott ilyet? Mondja. Ez az a nyomorult, akiről reggel beszéltem. De csak nem képzelte tán, hogy beszállhat mi hozzánk a szobába, és itt maradhat örökre? Még kinn a kertben, a fán, valahol Isten neki. De itt? Éppen ágyasztam. Az ördög majd elvitt, mikor besuhant az ablakon. Kandurka a foszfort is kinyitotta a szemében, de látszott az arcán, hogy nem érti, mi a probléma. Szakás néni verte az üstöt, a néni az esernyőt nyitogatta, Gabriel lement a garázsba, hogy egy még hosszabb rudat keressen. Valentin csak bámult felfelé. A madár hosszan nézett rá, Lassan, nagyon lassan megfordította a fejét és megszólalt.
7: Te vagy az a Valentin nevű fiú, akinek az anyja a kórházban fekszik.
6: De ronda hangja van, mondta szakás néni. Kandurka rosszkedvűen kiment a kertbe. Szemorvoshoz kell mennem, gondolta zavartan. Hihetetlen. Valaki van a szobában, és nem látom. Most, amikor úgyis annyi a bajom, s fogalmam sincs, mit csinálunk mamival. Én vagyok, mondta odaben Valentin. Lavínia néni csak rábámult, nem értette, mire felel.
7: Üzenetem van a számodra, folytatta a madár. Már nagyon régóta várok rád.
6: Csalja le, mondta Ginevra. Talán magára hallgat az Isten adta. Csalja már le valahogy.
7: Mondd neki, hogy pi, pi, pi,
6: ajánlotta Lavínia néni, és fáradtan leereszkedett a székre.
7: Szállj le,
6: mondta Valentin, és alig tudta mozgatni a száját a rémülettől. Talán, ha leszállnál és kijönnél velem a kertbe.
7: Még ugyan megtiszteli, nevetett szakács néni, és legyezte magát a zsebkendőjével. Hallod, te madár? Nem tudok repülni, mondta Lukács csendesen. Az a kövér férfi eltörte a szárnyamat. Tedd alám a botot, abban megkapaszkodom.
6: Ne bántsa már szegényt, mondta váratlanul Ginevra, amikor Valentin feltartotta a botot a függönyrúd mellé. A madár lassan, látható szenvedéssel rákapaszkodott, Valentin így vitte ki a kertbe. Valóságos diadalmenet kísérte. A néni Kandurkát biztatta, hogy vigye el a madarat, de Kandurka nem jelentkezett. Hátul a kismedencénél borogatta a szemét kamilla teával.
7: Most lesz beteg, rémes, mikor a barátjának a legnagyobb szüksége van rá.
6: Visszajövök, súgta Valentin Lukásnak. Maradj itt a fán! Felsegítette a cseresznyefára, és mikor látták, hogy nem mozdul, lecsillapodott a ház is. A kertben megmaradhat. Ott nem piszkol, volt a Ginevra véleménye. Végre mindenki aludni ment. Lavínia néni motyogott valamit, hogy muszáj a házban rendnek lennie, Gabriel morgott, dünnyögött, de voltaképpen mindenki szégyelte magát egy kicsit, hogy ilyen csúnyán elbántak a madárral. Persze a fürdés nem maradt el, de Ginevra szerencsére beérte azzal, hogy Valentina néni engedélyével maradt ilyen sokáig, s hogy még mindig nem mondhatja meg, merre járt. Lavínia néni viszont be se nézett hozzá. A nyitott ablakon át még sokáig lehetett hallani, hogy tárcsázik. Valentin tudta, hogy a kórházzal beszél. Vajon kiengede valaha a görcs a torkából? A lombikot az ágya melletti kis asztalra állította, az api képe alá. Ginevra ki akarta dobni, de utóbb megkegyelmezett neki. Ez is olyan borzasztó volt, bár dobta volna ki. Mert mikor betakarta, Ginevra rekedt torkából egyszer csak kitört valami furcsa hang. Összecsókolta Valentint, még a kezét is, mint valaha kisbaba korában, és azt mondta neki, jaj, éder gyermekem, aztán sírva kirohant a szobából. Azt hiszik, ezek nem tudja, mit jelent. A néni elhalasztotta a holnapi utazást. Azt gondolják, nem sejti, miért. Milyen jó, hogy Kandurka még mindig a szemét kezeli. Legalább nem kell magyarázkodnia. Kicsúszott az ablakon a cseresznyefa alá. Lukács már csak suttogni tudott, olyan gyenge volt. Valentin vizet hozott neki a tenyerében.
7: Nagyon megdobáltak reggel, és nem mertem a városban maradni, kezdte Lukács. Messze kiröpültem a városból túl a kertségeken. Egy kórháznál álltam meg pihenni. Az első emeleten szálltam le egy ablakpárkányra. Meghúzódtam a virágláda mögött. Nem vettek észre.
6: Pihent egy kicsit. Kop, kop, kop, vert a Valentin szíve.
7: Sok orvos járt kibe, sok ápolónő. Csak este felé csendesedett el a szoba, akkor mertem bejjebb menni. Egy nő feküdt a szobában, és nyitva volt a szeme.
6: A mami szeme, ami olyan, mint a Valentiné, csak kék.
7: Ginevra elfelejtett zsebkendőt kiadni reggel.
6: Mindegy, azért se fog sírni.
7: Éhes voltam, és szerettem volna kérni a vacsorájából. Piskóta volt mellette, de nem nyúlt hozzá.
6: Lukács megint megpihent. Valentin most látta csak, hogy a lába is véres.
7: Láttam, hogy nagy beteg, és gondoltam, úgy se kell neki. Felszálltam az éjjeli szekrényére, és ettem a piskótából. A nő elmosolyodott, és azt mondta, csak egyem meg az egészet nyugodtan.
6: Persze, hogy ezt mondta. Mikor engedett el mami étel nélkül éhes embert vagy állatot? Azért mégis kellett volna zsebkendőt hoznia.
7: Értette a szavamat,
6: mondta Lukács, és még beteg suttogásában is benne volt a csodálkozás.
7: Értette, úgy, mint te. Neked megvan a képességed. Hallottam a szigeten, de nem tudtam, hogy neki is megvan.
6: Mit üzent, mami?
7: Kérdezte Valentin olyan nehezen, mintha sebb volna a nyelvén. Azt mondta, hogy még ma éjjel menj ki hozzá, mert látni szeretne. Megígértem, hogy átadom az üzenetet neked személyesen. Jó madárnak nevezett, megcirógatta a szárnyamat. Ezért jöttem. De még hajnal előtt ki kell érned, megértetted?
6: Hát szóval, akkor vége.
7: Mami sose engedte éjszaka fellenni, még karácsonykor is le kellett feküdnie 9:30.
6: Érti.
7: Jó.
6: Megy.
5: Már fogta a csatornát, hogy visszakapaszkodjék, mikor eszébe jutott az üzenethozó. A madár félre billent nyakkal, lehunt szemmel gubbasztott.
6: Szegény.
7: Majdnem agyonverték miatta.
6: Valaki beszélt neki Lukácsról valamit, de most nem tud erre gondolni. Érezte, hogy tennie kellene valamit a madár érdekében, de egyszerűen nem volt semmi gondolata. A rémület kitöltötte az agyát. Majd holnap. Most nem fontos semmi.
5: Visszamászott a szobájába, és behívta Kandurkát.
6: Ha mami üzent, mondta Kandurka, akkor induljanak azonnal.
5: Valentin összekapkodta a holmiát, tornacipőt húzott. Ez kényelmesebb lesz, és főleg nesztelenebb.
6: Már nincs autóbusz, a Fülöp elment.
5: Gyalog mennek.
6: Oda kell érniük hajnal előtt. A kórház kívül van a városon, nagyon-nagyon messzire.
5: Valentin induláskor zsebre dugta a lombikot. Nézze meg, mami. Legalább nézze meg, ha nem is segít rajta. Lássa meg, hogy gondoltak rá.
6: Ilyen messzinek még sose tűnt a kórház.
5: Kandurka megpróbált énekelni, hogy könnyebb legyen az út, de aztán ránézett Valentinra, és elharapta a nótát.
6: Csak mentek.
5: Valentin kábult volt, mint valami nagy betegség után.
6: A sziget, Ofélia esküvője, Danubis meg az elnök. Oh, micsoda nap. Mintha hetek óta nem aludt volna már. Mindegy, oda kell érni még hajnal előtt.
5: Kandurka félt, hogy nem engedik fel őket, és Valentin is azt gondolta, hogy baj lesz a kapunál. Közel volt a virradat, mikor utolsó erejével átkapaszkodott a magas kerítésen. Kandurkának könnyebb volt valamivel, de azért ő is húzta a lábát. Valentin jól ismerte a mami ablakát. Ott van a fél emelet napozó terasza felett, ahol a sárga virágok nyílnak. A fél emeletre egy jó tornász elég könnyen fel tud kapaszkodni.
6: Sajnos a jó tornász most olyan fáradt volt, hogy állva elaludt volna a parkban, de Kandurka segített.
5: Kandurka lenyújtotta a kezét, Valentin elkapta. Összeszorította a fogát, mikor a kőcirádák lehorzsolták a bőrt a térdéről, és aztán már fenn is volt a mami erkélyén.
6: Csak csendesen, csendesen.
5: Bent égett az éjjeli lámpa. És mami ott feküdt pontosan úgy, ahogy Lukács mondta, nyitott szemmel, és az erkély ajtót nézte. Csak hogy nem volt egyedül. Egy ápolónő bóbiskolt mellette. Kandurka a szájára tette az ujját. Nem volt most idő vagy mód a magyarázkodásra. Valentin odahúzódott az erkély ajtóhoz, egészen odalapult a falhoz, hogy meg ne lássák. Kandurka pedig bement a szobába az ápolónő mellé, és megcibálta a kötényét. A virágládán át jól lehetett leselkedni. Mami egy egész picit elmosolyodott.
7: Persze, hogy megismerte Kandurkát,
6: hiszen öklömnyi kora óta nevelte már. Most tudja, hogy Valentin se lehet messze, hogy Valentin is itt van már valahol. Az ápolónő felriadt. Dühös lett, mikor megpillantotta Kandúrkát, kóbor dögnek nevezte. Először az erkély felé űzte volna, persze csak suttogva, mert nem mert hangosan beszélni mami miatt, de a Kandúrka a folyosó ajtó felé inalt, és az ápolónő azt nyitotta ki neki. Ki is ment utána, és akkor Valentin belépett, mert tudta, hogy hosszú percekig csalja majd a barátja maga után az ápolónőt, és addig ő egyedül lehet mamival. Mami mosolygott, és egy egész kicsit felemelte a kezét. Most azt is meg kellene mondani, hogy egész télen a mosdóba eresztette a vitamintablettákat, mert utálta bevenni. Mindent meg kellene mondania, még nincs itt a hajnal. Szervusz, Tinti, mondtam, ami nagyon halkan. Szervusz, drágám. Vajon érthető az, amit beszél? Hogy mami várjon egy kicsit, mert a futár már elment Egyiptomba a falfestményekért, és Danubisnak van még reménye, és eddig is mindent elkövettek. Nézze meg! Oda mutatta a lombikot. A dugót valahogy kisodorta belőle. Ugye nem fogsz bőgni? Kérdezte hirtelen mami. De igen. Fog. Eddig még ment a dolog. Eddig még minden ment, de most már nem lehet tovább bírni. Mert ennek a mondatnak van egy másik fele is, amit mami elhallgat, egy ha-val, vagy amikorral kezdődő fele, és arra csak azt lehet válaszolni, hogy az ember csak sír, hetekig és hónapokig csak sír, sőt, az is lehet, hogy egész életében és örökre. Valentin végre, annyi kemény hallgatás után sírva fakadt, és könnyei elmosták a külső világot. Nem hallotta a folyosó ajtók csapódását, amely elárulta volna, merre felé játszik Kandúrka fogócskát a méregbe jött ápolónővel. Nem hallotta a csengetést, és nem tudta, hogy kinn az éjjeli portás kaput nyitott egy különös vörös keresztes autónak. S hogy amikor a kocsi ablakán harisnyás nézett felé, és az autóból félharisnyás, Danubisz és Gergely szálltak ki, nagyot ordított, és kirohant az éjszakába. Nem tudta, hogy Gergely kívül maradt a kapunál. Feltette a portás sapkáját, és elkezdett keresztrejtvényt fejteni. Harisnyás, a professzor, és Danubisz pedig elindultak felfelé a lépcsőn. Nem látta, hogy az ajtó nyílik, hogy három fehér kórházi köpenybe öltözött barátja belép a mami szobájába, mert csak potyogtak a könnyei a mami arcára, a párnára, még a lombikba is. Csak arra rezzent össze, hogy mami megint megszólal, és beteg kis hangján csak annyit mond. Ó, de szép! Erre mégiscsak felnézett. Mi az a szép, amit még ebben az iszonyatos órában is észre kell vennie? Mami nézett valamit, és azt a valamit ő szorította, piszkos, poros, összehorzsolt kezében. A lombik volt, amelyből valami soha nem látott színű kékség sugárzott, olyan erővel, hogy az éjjeli lámpa fénye elhalványodott mellette. Élt a folyadék, villogott, melegített. Olyan volt, mint az ég, de olyan is volt, mint a tenger. Mégse hasonlított igazán egyikhez sem. De benne volt a világ minden kéksége. És akkor Danubisz, most vette észre, hogy itt van, kikapta a kezéből a lombikot, magasra emelte, és különös karcoló hangján azt süvöltötte. Sziget kék! Sziget kék! Valentin hirtelen azt érezte, hogy kihúzzák alóla a földet, mint Ginevra néha tréfából, ha felszedi a szőnyeget takarításkor. Megkapaszkodott az ágy szélében, de még így is a közelgő ájulás lebegésében is látta, hogy a professzor felkapja az éjjeli szekrényről a kiskanalat, tölt bele a lombikból, harisnyás pedig mondhatatlan gyöngétséggel felemeli egy kicsit a mami fejét. Mami meg engedelmesen kitátja a száját, mint ő szokta a beteg, és lenyeli a kortyot a kiskanálból. Oh.
8: 16. fejezet.
7: Mélyet lélegezni,
8: hallotta valahonnan távolról. Lélegzett egy nagyot, valami szúrós, tiszta szag jött az orrába, amitől egy kicsit köhögnie kellett. Csupa ismerős hang beszélt körötte. Kandurka azt mondta, nem aludt rendesen egy hét óta, teljesen kimerült. Harisnyás, a mai nap izgalmait se felejtsétek. Csak bátran, mindjárt elmúlik, suttogott félharisnyás. Iszonyatos messzeségből hallatszott hangja, pedig érezte bőrén a leheletét, tehát mellette kellett lennie valamerre. Mi lehet ez a kellemes, sima, hűvös, amin fekszik? Valami ütemes, surrogó nezt is érzékelt, jármű fut alatta. Mikor végre rájött, hogy autóban fekszik, és az autó szalad vele valahova, a hirtelen aggodalomtól kitisztult a feje. Hol van Mami? Hozzák ezek Mamit is? Elkezdett tapogatózni, de csak Kandurka bundáját érte a keze.
0: Ébredezik, mondta a professzor. Nincs semmi baj.
8: Felnézett. A mentőkocsiban feküdt. Gergely mozdulatlanul szeliden tartott a legalsó gyűrűjében. Mindenki feléje hajolt, és mindenki mosolygott. Kandurkának reszketett a bajúsza.
7: Mami?
8: Kérdezte Valentin. Alszik, mondta félharisnyás. Meggyógyult. Reggel majd hazajön. Már most is hazahozhattuk volna, de egy kórházban ilyenkor mindenféle hivatalos dolgokat kell elintézni, és ezt mégse lehet ének idején.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
1: A gogyós gyümölcskertész Szentpéteresen. Házasságon innen.
2: Katalin.
1: És a gyerek.
4: A gólyakalifa.
2: Foszti fiú esetek.
4: Pacsirta.
1: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak.
9: Egyszer csak egy éjszaka mozdul a fal, beleharsog a szív, az ész a jaj ki.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 2,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2.600.000 vendég, 6.900.000 vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. Magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1.400.000 belföldi vendég csak nem 3.900.000 vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933.000 vendéget és 2.400.000 vendég éjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7.600.000.000 forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcina tartalmú csalétkekkel történik, amelyek kijutatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzálat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés.hu oldalon olvashatók.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán derült napos száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényt. A jogszabály az eredetileg tervezetnél 2 héttel később lép majd hatályba egy beszélgetésünk napján beterjesztett kormánypárti módosítás alapján. A törvényben az olvasható, hogy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára a kommunista diktatúra állambiztonsági iratanyagának központi őrzője, de feladata nem csak az iratok megőrzése, hanem azok feldolgozása, digitalizálása, a kutathatóság elősegítése és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása is. Ez az ön által vezetett intézmény valaha volt legnagyobb kihívása?
1: Igen, mondhatjuk ezt. Sok tekintetben jelent ez technikai kihívást, jelent ez tudományos kihívást is, mert értelmezni is kell az iratanyagokat, amiket közzé teszünk, és jelent egyfajta edukációs kihívást is, mert meg is kell magyaráznunk, hogy mi az, amit közzé tettünk, miért az van az iratokban, és hogy keletkeztek ezek az iratok, megpróbálunk egy kontextust is adni az iratok értelmezéséhez.
0: Ezt próbáljuk meg ebben a műsorban is, de a 2 hetes halasztást egyébként önök kezdeményezték, szükségük van rá, olyan nagy a munka?
1: Őszintén szóval mi október 20-ára, nem is 23-ára, hanem 20-án volt az eredeti határidő. Én szerintem mi akkora is kész lettünk volna. Itt több olyan technikai kérdés merült föl, amit a kormányzat jónak látott egy ilyen kis haladékkal áthidalni. Ugye annyit kell tudni, hogy nem csak a levéltárra ró feladatot ez a törvény, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatoknak is egy nagyon feszített tempóban felül kell vizsgálni a 90 előtti még minősített irataikat, és aztán azokat, amik elvesztették a minősítésüket, azokat be kell szállítani a levéltárba. Ez egy kicsit azt hiszem lassabban halad, mint amit terveztek, és valószínűleg ez lehetett az egyik ok. Illetve a törvény indoklásában szerepel egy másik ok is, hogy egy 13 tagú bizottság fogja a minősítésüket, fenntartott iratokat felülvizsgálni. Eznek a bizottságnak a megalakulására és a munkába állására még van egy kis, vagy szükség volt még egy kis időre.
0: Milyen akták, mikor és hol kerülnek nyilvánosságra?
1: A törvény 2 határidőt szab. Első lépésben november 4-éig, tehát 2026. november 4-éig kell közzétenni a levéltárnak 3 irattípust. Ezek nem akták még, ezek nyilvántartási kartonok, illetve naplók. A legfontosabb 3 irategyüttes, ami most nyilvánosságra kerül, azok az úgynevezett 6-os kartonok, tehát az egykori állambiztonsági hálózat, ugye úgy hívták a titkos együttműködők különböző köreit, hogy hálózat. Tehát a hálózati nyilvántartó kartonok fognak először felkerülni, a úgynevezett B-naplók, tehát a beszervezési dossziéknak a nyilvántartó könyvei, illetve az úgynevezett mágnes szalagoknak a H adattára. De a mágnes szalagokról elég sokat beszéltünk és írtunk már, ha érdekes, ezt részletesebben is el tudom mondani, de ez a 3 irattípus, ami meg fog jelenni november 4-én a levéltár honlapján.
0: A levéltár honlapján, vagy egy másik erre dedikált weboldalon?
1: A levéltár honlapjáról elérhető lesz. A honlap címe nyitottakták.hu lesz, már lefoglaltuk ezt a címet régen, és ezen fog megjelenni ez a bizonyos adatbázis, egy kereshető adatbázis, ami egyelőre ezt a 3 irattípust tartalmazza, és a következő határidő az 2027. február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja, addigra kell a levéltárnak a beszervezési dossziékat, magukat digitalizálni és közzétenni.
0: Ha majd minden készen lesz és minden fent lesz ezen az oldalon, címe nyitottakták.hu, ott hogyan, mire lehet majd rákeresni? Egyszerű laikus emberként, hogyan kell ezt majd használni?
1: Nagyon egyszerűre próbáltuk faragni ezt az oldalt, hogy úgy mondjam. Egyrészt több

0: olyan információt igyekszünk megosztani az érdeklődőkkel, hogy egyáltalán mik ezek az irattípusok, mit lehet belőlük tudni, hogy kell értelmezni, milyen szakkifejezések fordulnak elő bennük. Ez azért nagyon fontos, mert az állambiztonságnak is volt egy zsargonja, amit nem mindenki ért, sőt, általában ez egyáltalán nincsen benne a köznyelvben. De nyilván mindenkit jobban érdekel az, hogy a nevek hol vannak. Lesz egy egyszerű kereső felület, ezen a kereső felületen névre, anyja nevére, születési helyre, születési időre és egyéb információkra, irattípusokra lehet keresni, vagy lehet szűrni. Természetesen nem kell az összes adatot megadni, mert nagyon sok esetben, akik keresni fognak, csak egy nevet tudnak meg, esetleg még egy születési helyet, vagy egy születési dátumot. Lehet így is szűrni, és aki egy ilyen keresést lefolytat, az kap egy találati listát. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy Excel táblában megjelenne az összes Kovács János. Most azért próbálok egy olyan nevet mondani, ami talán nem talál el senkit. És akkor az összes Kovács János ott meg fog jelenni a táblában, és hogyha ő sorba rendezi őket, akkor akár születési hely, vagy születési idő szerint sorba rakja azt a táblázatot, akkor ki tudja választani, hogy ő melyik személyre kíváncsi. És hogyha ezt megtalálta, a sor végén lesz egy link, és arra kattintva egy ilyen PDF olvasó ablakban megjelenik, vagy a karton, vagy megjelenik annak a naplónak a beszkennelt formája, vagy pedig a mágnes szalagon lévő adatokat tudja elolvasni.
1: Bírni fogja a terhelést ez az oldal?
0: Tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb aggodalmunk. A kollégáim szakértelmében és elkötelezettségében én 100%-ig megbízom, tehát mi az adatbázist el fogjuk készíteni időre, az szakmailag megalapozott és jogszerű lesz. Hogy mekkora lesz a terhelés, azt mi is csak találgatni tudjuk, feltételezzük, hogy nagy.
1: Például van erre vonatkozó irány számuk, várakozásuk, hogy egy nap, vagy egy héten, egy hónap alatt hány látogató lesz, és hány keresés lesz ezen az oldalon?
0: Erre tulajdonképpen csak találgatni tudunk. Biztosan több tízezer keresés fog lefutni egy nap, ez messze meghaladja a levéltár saját kapacitásait. Ilyen kereső, vagy ilyen keresési intenzitásra a levéltár egyetlen jelenlegi adatbázisa, vagy honlapja sem sincs felkészítve, úgyhogy mi nem is saját erőből próbáljuk ezt megoldani, a saját szervereink és a saját adatátviteli kapacitásunk ezt nem is bírná. A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel, vagyis a NISZ ZRT-vel, amelyik a legtöbb ilyen állami infokommunikációs szolgáltatást nyújtja, egyébként mert az ügyfélkaput például, ővelük vagyunk szerződésben, és az informatikai hátteret, az adatbázis tárolását és szolgáltatását azt ők fogják végezni.
1: Nem tudom, hogy a levéltárosok milyen mértékegységet használnak, de mekkora mennyiségű aktáról, iratról van szó itt?
0: A levéltárak az iratokat folyóméterben, iratfolyóméterben mérik. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha az papírlapokat élükre állítjuk, akkor az hány méter vagy kilométert jelent. Most a mi levéltárunkban, amelyik egyébként egy kicsi levéltár, közel 5 kilométernyi iratanyag van, hogyha ezeket nem élükre állítjuk, hanem egymásra raknánk, akkor körülbelül 6 akkora tornyot tudnánk építeni, amelyik a világ legmagasabb épülete most, tehát a Burj Khalifa Dubajban 6-szor beleférne ebbe a toronyban.
1: Hamisítás biztos lesz ez az oldal?
0: Dolgozunk rajta, hogy az legyen. Azt azért tudni kell, hogy a világon nincs olyan rendszer, amit nem lehet feltörni. Amit mi meg tudunk tenni, az, hogy megfelelő hitelesítési bélyegzővel fogjuk ellátni a közzétett digitalizált oldalakat, ez nem fog látszani a képen, tehát nem fogja rontani az olvashatóságot, de azt a levéltár tudni fogja garantálni, hogyha esetleg valaki megpróbálja meghamisítani valamelyik iratot, mert mondjuk letölti és beleír, akkor a levéltár ezt tudja garantálni, hogy mi bizonyítani fogjuk, tudjuk majd a későbbiekben, hogy az nem az eredeti hiteles forrás.
1: Mennyire megbízhatóak ezek az akták? Honnan fogom én tudni például, hogy akár egy elkövetőről, akár egy áldozatról nem tévedtek, vagy nem hazudtak bennük egykor az állambiztonsági szolgálatok emberei?
0: Ez a kérdés nagyon messzire vezet. A levéltárak soha nem felelősek azért, hogy az iratokban megőrzött információ az pontos, megfelelő, nincs benne hazugság. Már a középkori okleveleket is hamisították, és a középkori hiteles helyek hagyományából kinövő levéltárak máig is csak azért felelősek, hogy hitelesen őrizzék meg azt, ami egyszer ő hozzájuk bekerült. Az, hogy az, annak az adattartalma az valós vagy nem valós, azt már sokkal nehezebb megállapítani, mert ahogy említettem, irathamisítás az mindig volt, mert valakinek mindig érdeke az, hogy megmásítsa azt, amit az iratokban rögzítettek. Amit lehet tudni, hogy a titkos szolgálatok minden időben éltek azzal a lehetőséggel, hogy manipulálják az adatokat, hogy fals vagy eltorzított információkat rögzítsenek. De egy dolgot azért szeretnék megcáfolni. A szolgálatok abban sosem voltak érdekeltek, hogy teljesen hamis, valótlan nyilvántartási adatokat rögzítsenek maguknál.
1: Hiszen nem a nyilvánosságnak készítették, hanem egymásnak és a főnökeiknek.
0: Pontosan így van, magukat nem akarták becsapni, tehát azt arra érdemi bizonyítékot, hogy hamisított kartonok, hamisított nyilvántartási adatok kerültek volna be a mi rendszereinkbe, vagy pontosabban azokban a rendszerekben, amit most őrzünk, csak régebben kerültek volna be, erre még nem találtunk bizonyítékot. Annál több bizonyíték van arra, hogy sajnos ezekből a nyilvántartásokból nagyon sok adatot töröltek, eltűntek, elvesztek, hiányosak, tehát teljes sohasem volt ez a bizonyos hálózati nyilvántartás, és már sajnos, ezt meg kell, ki kell mondjuk, soha nem is lesz teljes.
1: Mennyi semmisült meg, vagy tűnt el az elmúlt évtizedekben, vagy az 1989-es rendszerváltás előtt hozzávetőleg?
0: Ehhez ugye azt kellene tudnunk, hogy mennyi volt. Sajnos erre sincsenek egész pontos adatok. Amit biztosan tudunk, hogy ez például 1956-ban az diktatúra legsötétebb időszakának a dokumentumai nagyon nagy részben eltűntek, megsemmisültek. Ez bizonyos fokig érthető. 56 napjaiban, a forradalom napjaiban a legtöbb megyei központban a felkelők elfoglalták az AVH épületét, és onnantól ezeket az iratokat keresték, kutatták. Amikor pedig az AVH-sok visszatértek a forradalom leverése után, nagyon sok bizonyíték van arra, vagy nagyon sok feljegyzés, hogy bokáig jártak a szétszórt iratokban, a maradékot már ők semmisítették meg. Tehát 56 előtt rettenetesen hiányos az iratanyagunk. A későbbiekben is folyamatosan voltak megsemmisítési hullámok, hol szisztematikusan, hol pedig mondjuk így pánikszerűen. Ugye 89 például egy ilyen pánikszerű megsemmisítési hullám volt, amikor látták, hogy most már a rendszer a végóráit éli, akkor megpróbálták részben a bizonyítékokat eltüntetni, részben pedig azokat a személyeket, akik már látható volt, hogy politikailag vagy közéleti szempontból fontosak lesznek, azoknak az iratait elmenteni, biztonságba helyezni, hogyha jó indulatú vagyok, de inkább azt mondanám, hogy az állambiztonság tagjai, tisztjei megpróbálták a saját életbiztosításukat hazavinni egy aktán, vagy sok aktában.
1: Mi számít bizonyítéknak arra, hogy valaki valóban együttműködött az állambiztonsággal? Elég egy karton? Kell beszervezési nyilatkozatot találnom ezen az oldalon? Jelentést, pénzfelvételi bizonylatot? Szóval mikor mondhatja ki egy történész felelősen valakiről, hogy köznyelven szólva ügynök volt?
0: Ez egy nagyon régi sérelme volt a kutatóknak Magyarországon, hogy a korábbi törvény elég szigorúan meghatározta, hogy mikor lehet valakit ügynöknek nevezni. A mostani törvény logikája más. A mostani törvény megengedi azt, hogy a hálózat, hogy az állambiztonsággal együttműködő személy ilyen jellegű tevékenységének a bizonyítására ne csak meghatározó irattípus legyen alkalmas, hanem egyéb történészi eszközökkel is be lehessen bizonyítani, hogy valaki ez volt, valaki együttműködött az állambiztonsággal. Tehát azt kell mondjam, hogy most sokkal racionálisabb ez a jogszabály, mint korábban volt, mert mint minden esetben egy történész a saját kutatásai alapján, a saját módszertana alapján, források összevetésével, különböző irattípusok egymás mellé helyezésével tudja megmondani, hogy valaki mit, miért és hogyan végzett az állambiztonság számára. Tehát ilyen értelemben sokkal észszerűbb és sokkal tudományosabb lesz az a bizonyítási módszer, ahogy az állambiztonsággal való együttműködés definiálni lehet.
1: Mi, akik nem vagyunk történészek viszont, azt látni fogjuk, tudni fogjuk az adatbázist böngészve, hogy például valaki kényszer hatására, vagy önként lett besúgó, hogy mi volt az a kényszer, vagy mi volt az a belső motiváció?
0: Ezekben az iratokban, amiket közzéteszünk, részben lesznek ilyen információk is. Például egy hatos kartonon a legtöbb esetben feltüntették azt, hogy valakit pressziós alapon, vagy egyéb kényszerítő eszközökkel, terhelő adatok alapján szerveztek be. Ami félrevezető ilyenkor sajnos, hogy a legtöbb esetben azt írták rá a kartonra, hogy hazafias alapon szervezték be, holott ez leginkább csak az állambiztonságnak volt érdeke, hogy ezt így tüntesse föl, mint hogyha mindenki önként és lelkesen akart volna együttműködni. A legtöbb esetben a hazafias alapú beszervezés is azt jelentette, hogy valamivel őt rákényszerítették. Ha a beszervezési dosszié is megvan, kb. 9000 dossziénk van a levéltárban jelenleg, akkor abból már elég szépen ki tud rajzolódni egy ilyen hálózati személynek az életpályája, vagy mondhatjuk inkább, hogy a állambiztonsággal való együttműködésének a pályája. Mert abban látszik az, hogy az állambiztonság hogyan környékezte meg, milyen gyenge pontot talált, mivel próbálták megfogni, milyen módszerrel, és aztán hogy végezte a munkáját. Kapott-e érte jutalmat, dicséretet, vagy nagyon hamar kizárták a hálózatból, mert nem volt alkalmas munkára.
1: Megvannak maguk a jelentések is, legalábbis van meg közülük sok, tehát mi fogunk látni olyan árnyalatokat is, hogyha az illetőt ilyen vagy olyan alapon beszervezték, hogy ő használható jelentéseket adott-e, vagy megpróbált keveset ártani.
0: Ezt érdemes tisztázni, a mostani jogszabály abból a logikából indul ki, és szerintem helyesen, hogy az állambiztonsággal együttműködők adatai lesznek nyilvánosak, akik az áldozatai voltak ennek a rendszernek, akik a megfigyeltjei voltak, akikről a jelentések szólnak, azoknak az adatait nem teszi közzé a levéltár. Ez azt gondolom, hogy így helyes, ha egy diktatúra törvénytelenül lehallgatta valakinek a telefonját, elkobozta a leveleit, megsértette a magánéletét, és ezt írásba foglalta, most egy demokráciában újra megsérteni, és az áldozatokat újra kitenni, azt gondolom nem csak méltatlan és tisztességtelen, de végtelenül aljas tevékenység volna, én ezt nem is tudnám vállalni, úgyhogy azt, hogy mit jelentett konkrétan, azt ma azért nem fogjuk megtudni, mert az már nem csak az ügynökről szól, persze azt is mutatja, hogy az ügynök hogy viselkedik, de az már a megfigyeltekről szól elsősorban. Ilyenkor más a teendő, ilyenkor mindenki, aki érintett egy ügyben, mert róla jelentettek, annak megvan a joga, hogy a levéltárhoz forduljon, és akkor viszont megkapja az összes róla szóló jelentést, és azt is, hogy ki foglalkozott vele, nem csak az ügynökök, hanem a hivatásos tisztek, tehát ott egy nagyon széleskörű dokumentációhoz juthat bárki.
1: A megfigyeltek közül sokan sajnos már nem élnek. Ezt a családtagjaik, leszármazottaik is megtehetik, kikérhetik ezeket az adatokat, akár már a jelenlegi szabályozás szerint is?
0: Már a mostani szabályozás szerint is, eddig is így volt. Ami változott ezen a területen a törvényben, hogy a hozzátartozók körét bővítette a törvény, tehát azoknak a hozzátartozóknak a körét, akire vonatkozóan ki lehet kérni információkat. Ugye eddig az egyenesági hozzátartozók, tehát elhunyt szülő, nagyszülő, hát ne adj Isten elhunyt gyermek, vagy testvér volt az, akire ki lehetett kérni az információkat. Ez most szélesebb kört jelent a mostani jogi szabályozás szerint. Most már például házastárs esetében nem csak az együttélés időszakára, hanem a házastárs teljes iratanyagát megkaphatja a másik fél, tehát a házasság másik fele, vagy a házastársa. Sőt, a házastársnak a testvérét, tehát mondjuk a sógorára vonatkozó információkat is, vagy a testvér házastársára is. Úgyhogy itt a rokoni kör kiszélesedett, úgyhogy aki eddig beadta az iratanyagát, lehet, hogy érdemes lesz újra beadni, hogyha újabb információt szeretne.
1: Viszont munkatársakra ez nem vonatkozik, csak a rokonokra?
0: Munkatársra akkor vonatkozik, hogyha netán az a munkatárs jelentett valakiről, vagy pedig olyan esetben, ha együtt, mert mondjuk egy munkatársra feltételezhetően együtt dolgozott az illető.
1: Vagy ugye, együtt voltak katonák.
0: Vagy együtt voltak katonák. Ugye van egy logikája a korábbi törvénynek és a mostaninak is. Ennek pedig az a logikája, hogy mindenki jogosult azokra az információkra, amiket abban az időben, amikor az irat keletkezett, akkor is megismerhetett volna. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ha valaki együtt volt katona négy másik barátjával, és jelentettek róluk, akkor azt nyilván nem fogjuk kitakarni, hogy XY KG-vel, meg TM-mel volt együtt katona, mert tudja, hát együtt voltak kiképzésen, ismeri őket. De abban a pillanatban, hogyha abban az iratban már olyan is szerepel a KG-ről vagy TM-ről, most ez egy rövidítésként mondom, amit ő nem feltétlenül tudott. Mert az állambiztonság azt is kinyomozta, hogy annak a KG-nek van egy amerikai nagybácsia, vagy van netán egy hűtlenül elhagyott szeretője, vagy mondjuk olyan betegsége van, ami valamilyen szempontból az állambiztonság figyelmét fölkeltette. Ez nem nyilvánvaló, hogy akkor a katonatársak között ez közismert volt. Ezt már nem. Tehát itt a levéltárnak mindig is mérlegelnie kell, hogy mi lehetett az az információ, ami valóban köztudott volt abban a körben, ismert volt az érintett előtt, vagy mi az, amit az állambiztonság máshonnan szedett össze.
1: Hogyan néz ki majd a nyilvánosság nyilvánossága? Tehát aki onnan letölt valamit, legyen az érintett, érdeklődő, netán újságíró, az felteheti? A Facebook oldalára, vagy az internetre írhat és mondhat róla bármit?
0: Igen, ami a levéltár honlapján, pontosabban ezen a nyitottakták.hu honlapon meg fog jelenni, az bárki számára letölthető, és tovább sokszorosítható. Ennek semmilyen akadálya nincs, mint hogy a jogszabály azt mondja ki, hogy ezek közértekből nyilvános adatok. Az persze törvénysértő, ha valaki ezeket megpróbálja manipulálni, megváltoztatni, bizonyos részeit átírni vagy törölni. Ez természetesen törvénysértő.
1: Azt az állampolgárokra bízzák, hogy hogyan értelmezik ezeket az iratokat, hogy mit fűznek hozzá, vagy ehhez a levéltár önök történészek azért nyújtanak valamiféle segítséget?
0: Igen, többszintű segítséget próbálunk nyújtani. Egyfelől már magán a honlapon is lesznek gyakori kérdések, lesz olyan tudástár nevű menüpont, amelyik a szakkifejezéseket megmagyarázza, az egyes irattípusoknak a jellegzetességei, tartalmát megpróbálja kontextusba helyezni, értelmezni. Ez a legegyszerűbb része a tájékoztató feladatunknak. A következő szint, amit a levéltár el fog végezni, hogy a megnyitás napján, november 4-én egy nagyszabású nyílt napot fogunk tartani. Ezen történészek, művészek fognak beszélgetni ezekről a kérdésekről ilyen kerekasztal vagy ilyen panelbeszélgetés formájában, és az érdeklődőknek lehetősége lesz a levéltárban közvetlenül megismerni az iratanyagot, a kiállításunkat, a raktárainkat meglátogathatják, és ott közvetlenül is lesz lehetőség a levéltár munkatársaival, történész levéltáros szakértőivel konzultálni ezekről a kérdésekről, és ott a munkatársaim, meg én is ott leszek természetesen, megpróbálunk minden felmerülő kérdésre válaszolni. És egy további szint, hogy a levéltár azt is vállalta, hogy igény esetén vidéki levéltárakban, közösségi tereken, vagy közösségi mondjuk helyszíneken előadást tart, lemegy, meg, ha igény van rá, és meghívják a levéltár munkatársait, akkor beszámol ezekről a kérdésekről, elmondja azt, amit tudni érdemes, vagy tudni lehet az ügynökaktákról, illetve azokról az adatokról, amiket mi közzétettünk.
1: Amikor majd sokan, sokszor használjuk ezt az oldalt, annak lesz egy, nem akarok további terheket önökre pakolni, ügyfélszolgálata, ahová én írhatok, egy telefonszám, amit én fölhívhatok, hogyha nem értek valamit, és egy szakember segítségére van szükségem?
0: Igen, a levéltár fönn fog tartani, eddig is fönntartott ügyfélszolgálatot, de erre dedikált vonal is lesz, aki konkrétan ezeknek az iratoknak a magyarázatát vagy értelmezését tudja majd segíteni. Ami nagyon fontos, és ezt érdemes hangsúlyozni, hogy ezekben az iratokban nagyon sok mindenki találkozhat majd olyan adatokkal, olyan információkkal, amit ő másként tud, mert ő nem így látja. Az állambiztonság máshogy látta, mint az érintett személy, vagy annak leszármazottai. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos intézménye ennek a mostani rendszernek, hogy bárki helyesbítést fűzhet az iratokhoz. Tehát ha ő úgy látja, hogy az a beszervezés, az az együttműködés nem úgy történt, ahogy azt az állambiztonság dokumentálta, nem az volt az oka, nem az volt a formája, nem olyan módon zajlott az egész, akkor ő ezt megteheti, a levéltár ezt befogadja, természetesen nem értékeli, nem fog ítéletet mondani a levéltár, soha nem mond ítéletet arról, hogy az irat, vagy akár az ügyfélnek az állítása igaz, vagy nem igaz. A levéltár ezt befogadja, digitalizálja, és oda teszi az adott iratkarton, vagy dosszié mellé. És így bármelyik érdeklődő látni fogja, hogy mit gondolt az állambiztonság, mit rögzítettek az iratok eredetileg, és aztán aki ebben szerepel, aki érintett, az ehhez milyen helyesbítést fűzött.
1: Magának az érintettnek a puszta szabán túl ezt dokumentumokkal, iratokkal igazolnia kell, amit állít?
0: Nem, egyáltalán nem. Ezek nagyon sokszor szubjektív dolgok. Ő nem úgy érezte, ő úgy emlékszik. Ő másként értelmezte azt a helyzetet, másként hatott rá az a lelki állapot, amit az iratok nem tudnak tükrözni. Mondjuk, mondok egy nagyon egyszerű esetet, ha valaki valamilyen okból kifolyólag előzetes letartóztatásban van, például mondjuk egy 56-os forradalmár, és tudja, hogy közben akasztások történnek az országban, kivégzik az 56-os forradalmárokat, akkor azt hiszem el lehet képzelni, bár hála Istennek nem vagyunk abban a helyzetben, hogy igazán bele tudjuk élni magunkat, de elképzelni el tudjuk, hogy milyen lelki nyomás lehetett azokon, akiket pont ilyen eszközökkel zsaroltak meg. Ez pedig nem fog egyértelműen ilyen mélységben megjelenni az iratokban. Ezt csak a személyes érzések és a személyes emlékek tudják dokumentálni.
1: Megfigyelőtől és megfigyeltől egyaránt befogadnak ilyen személyes álláspontokat?
0: Ez alapvetően a megfigyelteknek, az áldozatoknak a joga, hogy helyesbítsék, de legalábbis a törvény célja, hogy alapvetően az áldozatok tegyék meg. Még hozzánk olyan személy nem fordult, aki elkövetőként próbált volna helyesbíteni, vagy ha fordult ilyen, akkor nyilván a levéltár ennek más formában, vagy ebben nem tett eleget ebben a formában, hanem hát levelezés formájában tisztáztuk ezeket a kérdéseket az érintettel.
1: Nem számít arra, hogy a teljes nyilvánosság után azért jönnek majd ilyen megkeresések?
0: De. Számítok rá. Sokféle megkeresésre számítok. Olyan megkeresésre is számítok, és már érkeznek is ilyenek, amikor ténylegesen beszervezett hálózati személyek szeretnék, ha ők mégsem kerülnének nyilvánosságra, vagy az ő nevük mégsem kerülne nyilvánosságra, különböző bizonyítékokat próbálnak benyújtani, vagy saját nehéz helyzetükre hivatkozva próbálnak mentességet kapni ez alól, de a levéltár soha nem tehet kivételt, mert hogy a levéltár nem ítélet alapján, vagy nem döntés alapján tesz közzé kartonokat, vagy dossziékat, hanem a törvény az irattípust határozza meg, függetlenül attól, hogy azon az irattípuson az az illető alig végzett munkát, vagy esetleg meghiúsult a beszervezése, vagy csak teljesen indokolt, érthető zsarolási okból átmenetileg működött együtt, vagy akár 20 éven keresztül lelkes együttműködője volt, és haszonélvezője volt az állambiztonságnak. Ezeket a levéltár soha nem mérlegeli, azt mérlegeli, van 6-os kartonja, vagy nincs 6-os kartonja. Ha van, akkor annak ott a helye az interneten.
1: Perekre számítaniuk kell?
0: A levéltár nem számít alapvetően perekre, mégpedig azért nem, mert az a kérdés jogilag nehezen vitatható, hogy egy adott karton az bekerült a levéltárba, az eredeti állambiztonsági forrást tükrözi, és az megfelel a törvényi előírásoknak. Ez nem nagyon vitatható. Az lenne vitatható, ha a levéltár ítéletet mondana, vagy döntést hozna arról, hogy valaki tényleg együttműködött, vagy nem működött együtt. Mi csak annyi döntést hozunk. Van karton, vagy nincs karton. Ha van karton, az felkerül az internetre. Persze, ez nem zárja ki azt, hogy valaki pert indítson a levéltárra olyan indokkal, hogy ő esetleg mégsem működött együtt, mert azért annyit tudni kell, hogy a 6-os karton az önmagában nem bizonyíték. Már csak azért sem, mert azt soha nem kellett aláírni. Az az állambiztonság saját belső nyilvántartása volt, azt az érintett, az a hálózati személy nem is láthatta soha. Úgyhogy elképzelhető, hogy valaki megpróbálja tagadni. De ezért jó az, hogy a törvény nem azt mondja, hogy nekünk a hálózati személyek adatait kell föltenni, az vitatható lenne. Nekünk azt kell föltenni, hogyha van 6-os karton, van beszervezési dosszié, vagy a mágnes szalag adatai megvannak, azokat közzé kell tenni. Ugye itt ez a nagy különbség, hogy mi nem az együttműködés formája alapján, vagy az együttműködés tényszerűsége, valószínűsége alapján döntünk, hanem hogyha van irat, közé tesszük, nincs irat, nincs mit közé tenni.
1: Hol lehetnek még iratok? A nemzetbiztonságot említette, hogy ők is dolgoznak azon, hogy ami most titkos, melyik lehet nem titkos. Onnan egyébként mekkora iratanyagra és milyen iratokra számíthatnak? Azokban mi lehet?
0: Jelenleg Magyarországon működik 5 nemzetbiztonsági szolgálat. Ezek alapvetően lefedik azokat a területeket, amelyet minden modern államban a titkos szolgálatok ellátnak. Információs hivatal foglalkozik alapvetően a hírszerzéssel, alkotmányvédelmi hivatal az a nevéből is adódóan a belső társadalmi rend védelmével, illetve kémelhárítással, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat egyszerre katonai hírszerzéssel és elhárítással, illetve a nemzetbiztonsági szakszolgálat pedig technikát szolgáltat mindehhez, illetve hát van még ez a Nemzeti Információs Központ, amelyik egy ilyen egyfajta elnyőszerv. Amit mi sejtünk, pontosan nem tudjuk, de amit a szolgálatok elmondanak, az az, hogy körülbelül még olyan 300 iratfolyóméternyi anyag lehet minősítve a nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Ugye, ha elképzeljük, hogy a levéltárban 4,8 kilométernyi anyag van, akkor kevesebb, mint 1/10 lehet még minősített ezeknek az iratoknak. Most egy gyorsított ütemű felülvizsgálati eljárást írt elő a törvény, és mind az információs hivatalban, mind a katonai nemzetbiztonsági szolgálatnál, mind az alkotmányvédelmi hivatalnál zajlik, sőt a szakszolgálatnál is zajlik ez a fajta gyorsított felülvizsgálat. Hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor a törvény szerint ő nekik bizonyos kategóriák alapján meg kell állapítani, hogy az még képezhet-e jelen pillanatban is államtitkot az a bizonyos információ vagy adat. Ha nem, akkor átadják a levéltárnak. Ez zajlik, ez a folyamat. Hát ha nem is nagyon gyorsan, de azért csordogálnak be iratok. Ha pedig fönn akarják tartani valaminek a minősítését, akkor ez a bizonyos bizottság, ez a 13 tagú részben civilekből álló és civil elnök vezetésében működő bizottság majd véleményezheti, megismerheti és véleményezheti ezeket a döntéseket, és majd a kormány akkor eldönti, hogy ez tényleg indokolt-e vagy sem.
1: Egyébként elnézést a profán jelzőért, de ezek izgalmas iratok ahhoz képest, mint amelyek most a levéltárban vannak?
0: Én azt gondolom, hogy a közvélemény számára talán ezek kevésbé lennének izgalmasak. Minden ország, minden demokrácia védi a kritikus infrastruktúráját. A paksi atomerőmű már működött például 1990 előtt is, azt már akkor is titkosszolgálati eszközökkel védték, annak akkor is voltak már biztosítási tervei, ezek érthető talán, hogy ma sem nyilvánosak. De ugyanígy az ivóvízkészletet, vagy egyéb fontos közlekedési csomópontokat mindig védett titkosszolgálati eszközökkel a magyar állam, 90 előtt is, még 90 után is. A másik ilyen, amit példaként föl lehet hozni, hogy egy külpolitikai érdek például nagyon indokolt minősítési ok lehet. Például, most mondok egy példát, a 70-es, 80-es években itt tanuló külföldi diákok közül, akiket esetleg megfigyelt az állambiztonság, lehet, hogy már miniszterek valahol a Közel-Keleten, most pedig, hát ha kiraknánk az internetre az összes iratukat, vagy szabadon kutatható lenne, az lehet, hogy diplomáciai bonyodalmakat, vagy akár nagyobb veszélyeket is jelentetne. Úgyhogy azért vannak olyan indokolható helyzetek és esetek, amikor a 90 előtti iratokban is maradhatnak titkok. De akkor mondok még egy utolsó példát, és ez szerintem különösen érzékeny és fontos. Külföldi hírszerzés minden esetben, minden időben foglalkoztat együttműködőket. A határaink mellett most is dúl háború, a 90-es években is dúlt háború, és a magyar hírszerzés mindig is foglalkoztatott külföldi informátorokat, mert ezt szolgálja, vagy ezt szolgálta, és szolgálja az ország védelmét. De el lehet képzelni, hogy ha például a Vajdaságban egy valaki együttműködött a 80-as, 90-es években a magyar hírszerzéssel, akkor milyen sors várhat rá, vagy Kárpátalján esetleg. Úgyhogy ha valaki ezeknek az embereknek az életét kockáztatná olyan indokkal, hogy legyenek nyilvánosak az összes külföldi hírszerzési informátorok adatai, akkor azt gondolom, hogy óriási hibát és nagyon követne el, és nagyon felelőtlenül járna.
1: Vékony jégen kell táncolniuk akkor mostanában, ugye vigyázni kell nagyon.
0: A levéltárnak az a szerencséje, hogy nincs minősítési joga, amit a szolgálatok már nem tartanak, vagy aminek a minősítését már nem tartják fönt, ott a levéltárnak nem kell védenie legalábbis államtitkot. Ott is persze a levéltár fog védeni személyes adatokat, mert azért, ahogy említettem már, a titkos szolgálatok által összegyűjtött magánéletre vonatkozó információk, szenzitív személyes adatok, ezek továbbra is jelentős és erős védelmet igényelnek, ez viszont a levéltár dolga.
1: Van egy másik potenciális iratforrás még, magánszemélyek szekrényeiből, hagyatékokból, esetleg volt szolgálati alkalmazottaktól kerülhet be önökhöz valamilyen módon iratanyag?
0: Igen, ez nagyon jó kérdés, és nagyon fontos tevékenységi területe a levéltárnak, de nem csak a mi levéltárunknak, hanem minden modern levéltár egyre nagyobb mértékben támaszkodik a magániratgyűjtés lehetőségeire. Mégpedig azért, mert a levéltári források évszázadokon keresztül egy centralizált állami szempontot tükröztek. Mindig az államhatalom, és ezt most lehet demokratikus körülmények között is érteni, és diktatórikus körülmények között is érteni, mindig is az államrend által keletkeztetett forrásokat őrizték meg a levéltárak, de ennek mindig volt egy másik oldala. Mert ennek voltak elszenvedői, vagy voltak alanyai az állami intézkedéseknek. Ezért az is nagyon fontos, hogy az állampolgárok ezt hogy élték meg, milyen emlékeik, milyen naplóik, milyen saját levelezéseik maradtak fönt. Titkosszolgálatok esetében ez különösen fontos, és a levéltár nagyon nagy energiákat fordít arra, hogy a még élő, vagy hát már sajnálatos módon elhunyt személyek, akiknek az állambiztonsággal valamilyen ügye volt, ki voltak telepítve, be voltak börtönözve, üldözte őket a titkos szolgálat, az ő emlékeiket megőrizzük, az ő naplóikat, feljegyzéseiket, levelezésüket, ha tudjuk, mentsük meg, hozzuk be a levéltárba. Ebben elég komoly eredményeket és sikereket tudott már elérni a levéltár az elmúlt évtizedekben. A másik, ami a kérdés a másik felét illeti, hogy egykori elkövetők is megírják-e az emlékeiket, leadják-e például az általuk hazavitt iratokat, naplókat, eszközöket például. Ez azért elég ritkán fordul elő. De ilyenre is volt már példa, olyanra is volt már példa, hogy egykori titkosszolgálati tiszt nyugdíjba menetele után egy-két évtizeddel jutott el oda, hogy a nála maradt eszközöket, a nála maradt naplókat, a nála maradt levelezéseket beadja a levéltárba. Ilyenre is van példa, de ez a ritkább.
1: Ha most jelentkeznek ilyenek, akkor ők most megütik a bokájukat? A fennálló rendelkezések alapján indulhat ellenük eljárás?
0: Még nem. Most a törvény ad nekik egy határidőt, és azután lehet ez. De ez egyébként nem egy új törvényi rendelkezés, ezt a korábbi törvények is mindig újabb és újabb határidőkkel próbálták. Tehát amikor módosították a törvényt, akkor mindig adtak egy határidőt, és mindenki reménykedett benne, hogy na most majd beadják ezeket. eddig erre nem volt példa, vagy hogy mondjam, nem volt túl hatékony ez a jogi eszköz.
1: Önök az ABTL-nél foglalkoznak azzal, hogy ennek a teljes aktanyilvánosságnak milyen társadalmi hatásai lesznek az életünk minden területén? Vannak erre például külföldi példák, amit figyelembe tudnak venni máshol? Megcsinálták, ez lett a következménye, vagy esetleg vannak-e hazai kutatások erre? Esetleg ez nem az önök dolga.
0: A külföldi példák esetén érdemes valamit hangsúlyozni. Ilyenre, ami most történik Magyarországon, gyakorlatilag a világon sehol nincsen példa.
1: A németek se, a lengyelek se?
0: Nem. És akkor hadd tágítsam ki a kört. Mindig csak a volt Varsói Szerződés tagállamaira, vagy a volt szocialista országokra gondolunk, de a 70-es évektől a 90-es évekig számos helyen a világban megbuktak diktatúrák, vagy diktatórikus rezsimek. Még Európán belül is. Görögországban katonai diktatúra volt, mégpedig rendkívül véres, kegyetlen, az emberi méltóságot és a szabadságot a legdurvábban tipró katonai diktatúra volt Görögországban a 70-es évek közepéig. De megbukott a Franco rendszer, megbukott a Salazar rendszer Portugáliában. Soha senki nem beszél arról, hogy az ő ügynök listáik hol vannak, és nem tették közzé azokat sem, pedig ott demokráciák lettek utána. És akkor visszatérve, hát persze beszélhetnénk Dél-Afrikáról, apartheid rendszer megbukott, beszélhetnénk a katonai diktatúrákról Dél-Amerikában, ott se tettek közzé ügynökaktákat. És hogyha Közép-Európában maradunk, mindenki, vagy nagyon sokan azt feltételezik, hogy Németországban az egykori Stázi levéltára, vagy a BSTO, ahogy nevezik, vagy ahogy rövidítik, közzétett valamit. Ez egy óriási tévedés. Rendkívül fontos, nagyon hasznos munkát végeznek a német kollégák, jól ismerjük őket, mert szoros munkakapcsolatban vagyunk, de az ottani jogszabályok sokkal szigorúbbak az adatvédelem tekintetében, soha semmilyen nyilvántartás, soha semmilyen adatbázis nem tettek közzé a németek. Nagyon nagy munkát végeztek az állampolgári információs önrendelkezési jogterén, és az edukáció, a kiállítások, a múlttal való szembenézés terén, de közzétenni semmit nem tettek. Két helyen tettek közzé hálózati vagy ügynök nyilvántartásokat. Ez Csehország és Szlovákia. Megjegyzem, ez csak egy apró érdekesség. Mind a két országban, amikor ezeket közzétették, egy magyar kolléga volt a levéltár igazgatója, kiváló barátunk egyébként. Tehát az mondjuk egyébként megint érdekes, hogy azért eljutott ez a két ország oda, hogy egy magyar nemzetiségű levéltár igazgatót tudtak kinevezni az állambiztonsági levéltár élére. Ez szerintem egy szép példája annak, hogy túl lehet lépni etnikai előítéleteken, de nem is ez a kérdés. Szlovákiában, Csehországban közzétették azokat a naplókat, amik közül mi is egy párat most közzéteszünk. De ezekben a naplókban csak nevek szerepelnek, fedőnevek és nyilvántartási adatok. Maguk a kartonok, ami nálunk közzélesztéve, sokkal több adatot tartalmaznak, a dossziék pedig még többet. Ilyet senki nem csinált.
1: Ebből viszont az is következik, hogy nem tudjuk, hogy milyen lesz ennek a társadalmi hatása. Önök is kíváncsian várják, igaz?
0: Kíváncsian várjuk, tartunk is tőle, biztosak vagyunk, én személyesen biztos vagyok benne, hogy nagyon sok családban nagyon érzékeny sebekre fog rátapintani, akár felszakítani sebeket, vagy eddig nem ismert sebeket ejt ez a történet. Mert nagyon sok családban, sőt talán a legtöbb családban ezek titkos történetek voltak. Nem szoktak beszélni róla azok, akik ebbe a helyzetbe kerültek. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok fájdalmas szembenézés lesz családokban, sok meglepetés. Azt szoktam erre mondani, hogy egy betokosodott seb, vagy egy betokosodott sérülés esetén az orvosok általában ezt fölvágják. Lehet abból fertőzés is, és lehet abból tisztulás is. Én abban bízom, hogy inkább tisztulás lesz, mint elfertőződés.
1: 36 év után ideje, igaz?
0: Én szerintem igen.
1: Az Arénát hallották a rádióban Csegergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSZOB ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az IDOMSZOB ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedés is sürgeti, írja a közlemény.
2: Az időjárásról.
3: Szerdán derült napos száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 26 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megemlékezéstől a dicsőítésig. Eseményekben dús hétvégét zárt a Kárpátaljai Református Egyházkerület.
2: A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Debrecenben én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember, én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való.
1: Mezőáron, Európa és világbajnok erőemelő.
3: Az ásztióknál még hál' Istennek nem kotyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Na ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
1: A 13. Kolozsvári lovasnap.
4: A lovas tevékenység maga módján egy különlegesség. Hát eltér a dióugratástól a fogathajtás, fogathajtás.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A szeptember 26-a és 27-ei hétvége eseményei több fontos területet is érintettek a Kárpátaljai Református Egyházkerület életében. Az emlékezés, a közös dicsőítés és a fiatalokkal végzett szolgálat egyaránt hangsúlyos szerepet kapott. Dercemben Zsukovszky Miklós néhai lelkipásztor szolgálatára emlékeztek, Beregszászban pedig első alkalommal találkoztak a Kárpátaljai Református dicsőítő együttesek. Mindeközben a konfirmandusok és a hittanos gyermekek számára is közösségi alkalmakat szerveztek, amelyek a hitben való növekedést és az összetartozás megtapasztalását szolgálták. Ezekről az eseményekről, a mögöttük rejlő üzenetről és a református közösségek jelenlegi feladatairól beszélgetünk főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KRE püspökével. Szeptember 27-én Dercemben a református templom falán Zsukovszky Miklós emlékére emléktáblát avattak. Ugye májusban volt egy éve, hogy elvesztettük az egykori esperest és református lelkipásztort, aki nagyon sokat tett Kárpátalján azért, hogy például az egyházi önkéntes tűzoltóság is létrejöhessen. Miért tartották fontosnak, hogy így módon is

0: megemlékezzenek róla.
1: Áldás békesség! Valóban 27-én a Derceni Református Egyházközség, a család és az egyházkerület munkatársai is támogatták azt, hogy egy emléktáblát helyezzünk el. Rukovszky Miklós különleges ember volt, Isten olyan talentumokkal áldotta meg, amit nem mindenki kapott meg a környezetünkben, ezért fontosnak tartottuk, hogy egy emléktábla felhívja majd évtizedek múlva is a figyelmét az akkor élők számára arra a tevékenységre, amit ő végzett Isten segítségével. Egy év telt el valóban, május 11-én, és azt látjuk, hogy nagyon hamar elfelejtik az embert. Én ezt személyesen is megtapasztalom, és pont emiatt az érzés miatt tartotta fontosnak a család is, és a közösségünk egésze, hogy legyen egy emléktábla.
0: Hogyan lehet ezen változtatni, hogy valakinek az emlékét megőrizzük? Akár egy ilyen tábla is mutathatja és jelezheti azt, hogy itt ebben a faluban ez az ember nagyon nagy dolgokat vitt véghez.
1: A derceni közösség a tűzoltó laktanyán létrehozott egy emlékszobát, ami ismét arra a munkára hívja fel a figyelmet, amit ő el tudott végezni. Az ő különlegessége abban volt, hogy ő ötletgazda volt, tehát neki eszébe jutott, ő észrevette azt a szükséget, amiben volt a közösségünk. Amikor a 98-as árvíz volt, a 2001-es árvíz volt, az első közösség, a derceni közösség volt az ő vezetésével, akik észrevették, hogy az árvíz sújtott a falvakban, nincs ivóvíz, nincs élelem. És ők egyszerűen összeálltak és főztek, segítettek, hozták az ivóvizet az embereknek, hozták az élelmet az embereknek. Neki volt olyan érzékenysége, ami ritkán adatott meg a mai világban, és erre kell emlékezni, és ezt kell példaként is oda tárni az emberek elé. Lehet néhány év múlva, vagy évtized múlva már csak az emléktábla kapcsán lehet elmondani azt valakiknek, a következő nemzedéknek, hogy milyen szolgálatot végzett az egyházmegyében, a saját gyülekezetében, és milyen példát adott az egész közösség számára, mert Ukrajnában neki jutott először eszébe, hogy önkéntes tűzoltóságot és egyházi önkéntes tűzoltóságot hozzon létre. És ő nem csak ötletelt, hanem ő nagyon sokat dolgozott azért, hogy megvalósuljanak azok a tervek, amelyek közhasznúak, amelyek az egész közösségnek a javára vannak. És ha így visszaemlékszem, a 21 évvel ezelőtt létrehozott önkéntes tűzoltóságra, akkor ők nem csak abban segítettek, hogy a nehéz körülmények között tevékenykedő állami katasztrófavédelmi szolgálatot teljesítő munkáját támogatta, hanem ők egy nap múlva visszamentek a üzeset helyszínére, és megkérdezték azt is, hogy miben segíthetnek. És lehet a családnak ruhára volt szükség, lehet élelemre, de lehet épp a tűzoltó, önkéntes tűzoltók munkás kezére, akik megjavították a tetőt, visszarakták a tetőfedőanyagot, és valamilyen módon hozzájárultak, hogy a család újra tudja kezdeni a mindennapjait, az életét. És ez egyedi, ilyen nem sokszor fordul elő a világba. A másik oldalt, egy családot még meg is büntetnek azért, mert valamit nem úgy tett, ahogy kellett. Egy református önkéntes tűzoltó parancsnok meg azzal is törődött, hogy lesz-e mit felvenniük másnap, és hol fognak megszállni. Átmenetileg miben kell a legnagyobb, vagy miben van a legnagyobb szükségük a bajba jutott családoknak. Én úgy gondolom, hogy lehet majd ez a riport is valahol egy hanganyagban meg fog maradni, és amikor majd nem emlékeznek szemtanúk, meg bajtársak arra, hogy milyen szolgálatot végzett Rukovszky Miklós tiszteletes úr, akkor majd valahol az archívumból elő lehet lesz keresni. Én úgy gondolom, hogy fontos példákat állítani, fontos az emberi lélek érzékenységét, nyitottságát és segítőkészségét újra és újra hangsúlyozni, mert ebben a háborús világban, amiben élünk, egyre inkább önzővé, elvadultá vál a társadalom, és ezt nem szabad megengedni, mert a szeretet nem fegyverekkel gyakorolható és megtapasztaltatható, hanem közelséggel, az érzékenységgel, a segítségnyújtással, a meghallgatással, a biztató szóval és a segítőtettel.
0: Egy év telt el az elvesztése óta. Ön hogy látja, illetve a gyülekezetek hogy látják, Dercemben és Mezőváriban fent tudott maradni az egyházi önkéntes tűzoltóság? De láthatjuk a hírekben, hogy ugyanúgy végzik a szolgálatot, tehát kaptak egy olyan alapot, egy olyan megerősítést tőle, hogy igenis fontos ez a szolgálat az ő elvesztése után is, és tovább viszik. Ön hogy látja ezt? Fent tud majd maradni a továbbiakban ez a két egyházi önkéntes tűzoltóság nélküle?
1: Én hiszem, hogy fent tud maradni. Ez az egy év még igazán nem tanúskodik arról, hogy mi jól helytállunk, vagy helytálltunk ő helyette, vagy ő utána, mert még sok minden a lendületből megy, amit ő letett az asztalra, amit ő megépített, kiárt, tehát még mondhatom azt, hogy még lehet az önkéntes tűzoltóság abból az üzemanyagból tankol, amiről ő gondoskodott, vagy azokat az eszközöket használja, amiről ő gondoskodott. Én hálás vagyok azért, hogy az idősebb lánya, Rukowski Dénes Anna átvette a Debreceni önkéntes tűzoltóság parancsnoki tisztét és az alapítvány vezetését is, melyen keresztül az önkéntes tűzoltóságok támogatáshoz juthatnak, és erkölcsi, lelki támogatásban is részesülhetnek. Nem csak abban bízok, hogy Debreceni, a Vári önkéntes tűzoltóság fent fog maradni, hanem abban is bízok, hogy a Beregújfalui közösségnek a szándéka is meg fog valósulni, mert Beregújfaluban is a református egyházközség tagjai, presbiterei meghozták azt a döntést, hogy ők is szeretnének az ő településükön egy önkéntes tűzoltóságot. Erre a célra adakoznak, ezért a célért sokan dolgoznak, és reménykedem benne, hogy nem csak ami volt megmarad, hanem még fejlődni is fog, növekedni is fog, mert a bizonytalanság érzése nagyon sok közösségre, családra ránehezedik, és a biztonság érzetét kell a családnak, a családtagok felé, de minden közösségnek, így a református közösségnek a tagsága felé is erősíteni, sugározni, adni, éreztetni, hogy ne győzön le bennünket a kicsinyhitűség, a kételkedés, a reménytelenség, hanem reménységgel a szívünkbe üzdjük meg a hitharcát.
0: A megemlékezés mellett ezen a hétvégén a dicsőítés is nagy szerepet kapott, hiszen első alkalommal szervezték meg a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozóját. Honnan jött ez a kezdeményezés, és hogyan értékelné ezt?
1: Egy munkácsi presbiter, Kosztyu Zsolt diakónusunk, presbitertársunknak az ötlete volt. Volt egy találkozó, ahol a diakónusokkal voltunk egy képzésen, egy közösségi csendes napon. Akkor keresett meg és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Mondtam, hogy én jónak látom, támogatom, és próbáljuk meg megszervezni minél hamarabb. A minél hamarabb azért egy 2,5 hónapot igénybe vett, de 5 dicsőítő zenekar, Istent dicsérő, magasztaló zenekar vett részt az első találkozón. Van, akik több mint 20 éve zenélnek együtt, vagy nagyjából együtt, többségében együtt. Vannak olyanok, akik egy oktatási intézménynek a diákjai, és együtt zenélnek. Én hálás vagyok ezért a kezdeményezésért. Akik eljöttek erre az alkalomra, azok nem jól érezték magukat, jól is érezték magukat, de hitben, lelkiekben is megerősödhettek, és láthatták azt, hogy a Kárpátaljai Református közösségben van élet, ez egy élő, hitvalló közösség, és tudják magasztalni az Urat abban az időszakban is, amikor nagyon sok embernek az életében nagy próba, a szétszakítottság, a gyász, a háborútól való félelem, a bizonytalanság. Ott, abban a 3 órában az ember erről megfeledkezett, és tudta dicsérni és magasztalni az Istent, és lelkileg is fel tudott üdülni. Én fontosnak tartom, és úgy is köszöntem el a jelenlévőktől, a zenekarok tagjaitól, hogy helyes volt a reklámtábla is, a meghívó is, hogy a Kárpátaljai Református Együttesek zenekarok első találkozója, hát kell, hogy legyen 2., 3., meg 20. is, és reménykedem abban, hogy lesz is.
0: De az egyházban a fiataloké a jövő, mondhatjuk ezt, és ennek apropóján Nagyberegen hétvégén több mint 200 fiatal gyűlt össze, ahol ön is részt vett, hiszen a konfirmandusok találkozóját megszervezték. Mondhatjuk, hogy zajlik és bezseg az élet a Kárpátaljai Református Egyházkerületben, az egyházmegyékben és a gyülekezetekben. Hogyan értékeli ezt az ifjúsági munkát és ezt a találkozót?
1: Valóban az ifjúsági a jövő, a református egyházban, de a mai generációtól, is mondhatom így, hogy a mai szépkorúaktól és öregektől tanulhatnak, vehetnek példát. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk, nem mindegy, hogy egy 60-70 vagy akár 85 éves ember hogyan tesz vallást az ő hitéről, és tud-e példája lenni a mai fiataloknak, mert a mai fiatalok példákat keresnek, olyan embereknek az életét keresik, akik irányt tudnak mutatni. Ez a nagyberegi református gyülekezetnek a bázisán volt a konfirmandus találkozó, és csak a beregi református egyházmegyének a konfirmandusai vettek részt rajta egy-két kivétellel, mert voltak már a Muros-Ugocsai egyházmegyéből is konfirmandusok, néhányan, de ez egy kicsi része még a beregmegyei konfirmandusoknak is. Pontos a konfirmandusoknak a találkozás egymással. Mert sajnos, hogy nagyon sok gyülekezetben nem úgy van, mint régen, hogy 20 meg 32 meg 40 konfirmandus, meg 60 konfirmandus van, ennél sokkal kevesebb van. De van, kell, hogy találkozzanak, kell, hogy ismerjék egymást, kell, hogy közösséget is alkossanak, mert ők lesznek valóban a jövő református egyház tagjai, a hitvallók, és reménykedünk benne, hogy nem a mártírjai a világnak és a gonosznak, hanem a Krisztus népének az ászlóvivői. Ez egy jó alkalom volt, én magam is úgy vettem rajta részt, hogy töltekeztem, volt vendégelőadónk, és a nagyberegi konfirmandus találkozóról Mezőváriba érkeztem, ahol a kiskörzet ittanos gyerekeinek volt egy egész napos találkozója, ők is korán kezdték a napot, és 5 órakor kezdődött egy evangelizációs alkalom, amit Menyhárt István tiszteletes tartott, de amit ki szeretnék emelni, a délutáni programot Budapestről és Kárpátaljáról érkező Bárka munkaközösség tartotta, ami nagyon építő volt, gazdag volt élményekben a gyerekek számára is, és a hit megélése, megtapasztalása ugyanúgy a konfirmandus találkozó, mint a kisebbek között, a hittanos gyerekek találkozóján élő valóság. És én úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából erre van szükség, hogy ne csak hittankönyvekből olvassanak, halljanak, tapasztaljanak valamit a múltról, hanem lássák, érezzék az élő egyház közösségének az erejét, a jelenlétét, és én hálás vagyok azért, hogy a szombati nap fiatalok és gyerekekre lett fordítva Bereg megyében. Köszönet mindazoknak, akik ebben részt vettek, és a Bárka tábor munkatársai, akik Budapestről elutaztak hozzánk, ők is köszönetet érdemelnek, mert nagyon építő és ötlet gazdag alkalmat, foglalkozásokat szerveztek.
0: Püspök úr, amikor vasárnap este megpihent, egy ilyen hétvége után milyen érzések voltak önben, amikor a kicsiktől a nagyokig, a megemlékezéstől a dicsőítésig egy hétvégében minden jelen volt, és mondhatjuk azt, hogy megmutatta, hogy él a kárpátaljai református közösség ez a hétvége.
1: Későn érkeztem haza, és a hála volt a szívemben. Én ezt nem képmutatás miatt, hanem én úgy éreztem, hogy a munkánknak van értelme, gyümölcse. A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Dercembe én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember. Én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való. Volt egy bizonyságtétel, lehet, hogy sokan, még maga a bizonyságtevő sem konkrétan ezt szerette volna, de volt egy mondat, az egyik zenekar tagja azt mondta, hogy ő valamikor a gyerekszobába Krisz együttesnek a zenéjét, a igei üzenetét hallgatta, és ez meghatározta az életét. Ez a mondat este többször is eszembe jutott, amikor egy felnőtt ember, egy tiszteletben lévő pedagógus hegedűvel a kezében azt mondja, hogy akkor, ami ezelőtt valóban 25 évvel történt, az meghatározta az ő életének az irányát, a célját, és ő most ott áll a színpadon, és magasztalja a feltámadott élő Krisztust. Én ezért voltam hálás, és én köszönömmel, sok-sok köszönömmel aludtam el, és adtam Istennek hálát azért, hogy én ezt láthatom, megérezhetem, megtapasztalhatom, és a mi közösségünk nem egy emberi szervezet, hanem Isten népe, Jézus Krisztus teste, és ez a test él, azért, mert él az ő Ura, megváltója.
0: Bízzunk benne, és kérjük a Jóistent arra, hogy ez a hétvége is sokakban akár ilyen élményt és ilyen magot vessen el, akár a hittanosokban, akár a fiatalokban, vagy akik részt vettek ezen a dicsőítő alkalmon, hogy valóban lehetséges, hogy 10-20 év múlva ugyanezeket a szavakat mondja el, hogy megváltozott az élete. Köszönjük szépen a beszélgetést!
1: Nagyon szívesen, áldott napot kívánok a rádió hallgatóknak és a rádió stáb minden munkatársának.
0: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zám Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A hadgyermekes református lelkés család legifjabb tagja Mező Áron különleges pályát választott magának. A jászberényi fiatal Európa és világbajnok erőemelő, nem mellesleg pedig korosztályának világrekordere. Sikerei kulcsának a rengeteg edzés mellett a családi összetartozást és hitét tartja. A sportolóhoz felkészülés közben látogatott el Kojsza Péter.
2: Szíria. Jó, mennyibe kezdünk majd?
3: Lesz jó van.
2: Teszed a másik oldal?
3: Persze.
2: Még egy mutas. Jó.
3: Az edzés első fele következik, kukolással kezdünk, fölmegyünk majd 140-re, kezdhetjük az első kört, jó?
2: Rendben.
3: Ez az Áron. Szép légzésed, nagyon jó. Vissza. Jó. Kész.
4: Mező Áron úgy emelgeti a több mint 100 kilós súlyzót, mint más otthon a kézi súlyzókat. Kívülről úgy tűnik, hogy meg sem kottyan neked, ez így van?
3: A 100 kilóknál még hál' Istennek nem kottyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Na, ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
4: Milyen versenyszámokból áll az erőemelés?
3: Három versenyszámból áll, van benne egy fekvőnyomás, egy kukolás és egy felhúzás. Én 2014-ben kezdtem el a versenyzést a súlyemelésben, erőemelésben. Később látták bennem a tehetséget. Az egyik edzőm mondta, hogy figyelj Áron, menjünk el versenyezni, mert ez átlagon felül, amit te teljesítesz. Így mentem az első országos bajnokságomra, amivel 35 kilóval vertem a második helyezettet. Meghozta a kedvemet a további versenyzéshez, ezt követően történt egy magyar bajnokság, amin szintén első helyezett lettem, így kvalifikálni tudtam egyébként abba az évben a szerbiai világbajnokságra. Három aranyéremmel tudtam hazajönni a szerbiai világbajnokságon.
4: Most abban az edzőteremben beszélgetünk, ahol a felkészülések zajlanak. Mennyit kell készülni egy világbajnoknak és egy világrekordernek?
3: Nekem elegendő 6 edzés egy héten, rendszeresen felépített napnak kell lennie. Szigorúan pontosan be kell tartani az étkezéseket, reggel korán 7 órakor reggeli, akkor van egy 10 órai uzsonna, ebéd, vacsora, szóval figyelni kell az étkezésekre, főképp az alvásra, az a regenerációnk.
4: Más egy erőemelő fiatal élete, mint egy átlagos fiatalé?
3: Hát teljesen más.
4: Lemondással is jár?
3: Hát rengeteggel, de ezek a lemondások egyébként megtérülnek. Mindenek van egy ára.
4: Melyik az az eredmény, amelyikre a legbüszkébb vagy?
3: A szerbiai világbajnokságból a világrekordot sikerült elérnem. Akkor 17 éves voltam, még azt a világrekordot nem sikerült megdönteniük.
2: Jó, akkor második gyakorlat következik, Áron, felhúzás. Jó, 60 kilóval melegítünk, utána felmegyünk majd egészen 300 kilóig. Csípőt feszíted, figyelsz az egyenes hátra. Azaz légzésre is figyelsz, nagyon szép. Szép. Tartjuk föl, nagyon jó. Másfél perc pihárom, és akkor megyünk tovább, jó?
4: Áron egyik edzője, Borosznok Bence adja az instrukciókat a versenyzőnek.
3: Áron nagyon motivált, ambiciózus, céltudatos, nagyon kiegészítjük egymást, elég régóta dolgozunk már együtt, körülbelül úgy 5-6 éve.
4: Az erőemelés az egyéni sport, a felkészülésben mégis fontos a csapatmunka?
3: Úgy gondolom, hogy igen, minden egyéni sportban van valamilyen szinten csapatmunka is. Nyilván Áron majd egyedül fogja a súlyt felemelni, de egyébként a háttérbe folyó munkálatok ugyanolyan fontosak szerintem itt is, mint bármely más sportban, úgyhogy abszolút igen. Több aspektusa van egy ilyen felkészülésnek, nyilván fizikai oldalról fel kell készülni, ez a legfontosabb, de van mentális része is, hogy ne blokkoljunk le versenyhelyzetbe, és hogy meg tudjon birkózni az ott ráhelyeződő nyomással.
4: Edzőként mit gondolsz, a kudarcok vagy a sikerek formálják inkább az ember?
3: Mind a kettő, nyilván. Talán a kudarcok egy kicsit jobban hatással vannak az ember lelkére, meg további teljesítményére. Viszont nagyon fontos, hogy utána ott az ne törje meg a versenyzőt, hanem inkább erőt merítsen belőle is, motiváltabbá tegye a továbbiakban.
4: Ebben is tud segíteni az edző?
3: Abszolút, szerintem az edző egyik fő feladata az, hogy mentálisan is ott legyen egyfajta lelki támaszként a versenyzőnek. Úgyhogy válaszom igen, egyértelmű, ez is egy edző feladata. Igaz, hogy azt mondják, hogy a kudarcokból tud építkezni az ember, viszont nekem sokat számított az, hogy valamiben nagyon jó vagyok. És ez vitt engem előre.
4: Miért lesz egy lelkész gyerekből erőemelő?
3: Azért kezdtem el, mert összesen 6-an vagyunk testvérek. Ebből 4 bátyám van, 1 nővérem. Én vagyok a legkisebb, én vagyok a legfiatalabb köztük. Minden testvérek között van egyébként egy fajta rivalizálás. Én ugyanígy voltam egyébként a bátyáimmal, mindig az motivált, hogy többet nyomjak ki náluk fekve például, vagy pedig többet kukoljak náluk. Ez egy idő után sikerült, egyfajta motiváció volt bennem, illetve jó érzéssel töltött el, hogy erősebb vagyok, mint az összes többi ember.
4: Ilyen versenyző típus vagy, mindig le akarsz győzni másokat?
3: Hát igen, igen.
4: És az honnan ered?
3: Hát ez egy jó kérdés. Inkább ez egy belülről készítés, hogy ilyen akarok lenni a legjobb.
4: Mi kell ahhoz, hogy a legjobb legyél?
3: Sokat kell edzeni, oda kell figyelni a táplálkozásra, és sokat kell aludni.
4: A hit az fontos-e a versenyben, fontos-e a felkészülésben?
3: Azt kell mondjam, a legfontosabb, hisz ugye megtanított az alázatra, erőt ad benne, és a kitartásban rengeteget számít, hisz már volt olyan, hogy fel akartam adni, és kértem az urat, hogy segítsen, hogy valójában mi az én utam. Ebből egyébként rengeteget segített, mert utána még 2 versenyre el tudtam menni abban az évben, mert sérülésem volt, és az a 2 versenyen is még aranyérmet tudtam hazahozni, ezáltal ebből nagyon sokat segített, meg erőt tudtam meríteni belőle.
4: Ez ad neked erőt a mindennapi felkészüléshez is?
3: Még az embernek rengeteg problémája is akad, mindig valakihez tud fordulni, Istenhez, és tőle tud mindig segítséget, illetve útmutatást kérni.
4: Fordítva is igaz, a sport is formálta a hitedet?
3: Igen, formáltam. Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
4: Mit gondolsz, mi a sikered kulcsa?
3: Talán az, hogy sokan imádkoznak értem. Vagy pedig az, hogy én is imádkozok azért, hogy mindig jól sikerüljön a verseny. Hisz, hogyha Istennel egyensúlyban vagyok, akkor az teljesen kihat egyébként ugye a munkámra, kihat a súlyemelésemre például, akkor sokkal tisztában látok egyébként, sokkal alázatosabban megyek a súlynak. Hogyha csak a testi egyensúly lenne meg, akkor nem is tudnék úgy koncentrálni.
2: Jó, akkor zárjuk az edzéstáron fekvenyomással, föl mint 160-ig, és akkor abba kellene 4 szériát csinálni, 10-es ismétléssel, jó? Szépen kinyújt, leenged, azaz. Nagyon szép.
4: Eljöttünk a Jászberényi Református parókiára, Mező Istvánné Ildikóval és férjével, Mező István lelkipásztorral beszélgetünk. Mit szóltak ahhoz, amikor Áron előállt ezzel az ötlettel, hogy ő erőemelő szeretne lenni?
5: Úgy adódott, hogy abban a gyülekezetben, ahol szolgáltunk, volt egy kedves házaspár, akik felajánlották, hogy van egy konditermük a lakásban, és hogy pozitív, hasznos időtöltés miatt szívesen látnák a fiúkat. És Áron élt a lehetőséggel, és egyre inkább az látszott, hogy ez nem csak egy hobbi, hanem egy adottság, ami már egyébként kisgyermekkorában is kitűnt, mivel ő a legfiatalabb, de ő volt a legerősebb. Lett belőle egy világbajnok.
6: Istennek sokféle ajándékai vannak, testi és lelki ajándékok, és mi is megtapasztaltuk ezt, hogy a családunkban, a gyerekek között mennyi mindennel megáldotta őket.
4: A család az tud-e támasz lenni Áron felkészülésében?
5: Nagyon fontos az imádság, az ima háttér. Az utolsó versenyén valahogy úgy éreztem, hogy most nagyon kell imádkozni Áronért. Aztán később kiderült, hogy volt egy sérülés, amiből lehetett volna halál is. Tehát ez a sport nem veszélytelen sport.
4: Féltik?
5: Hát igen, szépek az eredmények, de meg is kell elégedni egy bizonyos szinttel.
6: Van nekünk egy keresztény értékrendünk, ugye Jézus Krisztus követésében, hogy mit szólna hozzá Jézus, mi az, ami Jézusnak tetszik, mi az, aminek Jézus örülne, és ez tulajdonképpen nem csak a testi, hanem a lelki vonatkozásban is igaz.
5: Az fontos, hogy Istennek tetsző legyen a versenyzés, ha győzünk, akkor is hálát adunk, és ha nem, akkor is. Mert Istennek nem csak a győzelmekkel, hanem sokkal inkább a vereségekkel van fontos üzenete és tanítása, és azt is el kell fogadni, hogyha nem mi vagyunk a csúcson, Tehát ez sok mindenre megtanít, de én annak örültem mindig, hogy Áron a fényképekről is úgy tekintett, hogy egy alázat volt benne, és nem kérkedés. Ez mindig örömmel töltött el, hogy tudja, hogy nem tőle való ez a képesség, sokat tett érte, de nem tőle való, és ezért neki tudnia kell hálát adni, és tudni kell a mértéket is.
1: Az elmúlt percekben Mező Áronnal, Európa és világbajnok erőemelővel beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Hagyomány, izgalom és közösségi élmény a kolozsvári lovasnapokon. A napokban igazi élménnyel gazdagodott mindenki, aki kilátogatott a kolozsvári lovasnapokra, amelyet a Szilaj lovastanyán rendeztek meg. A helyszínen Tunyogi Béla, a Szilaj lovastanya vezetője nyilatkozott rádiónknak, részletesen mesélve az esemény hátteréről és hangulatáról. A riporter Szecsődi Árpád.
2: Milyen egyedi programokkal és látványosságokkal készült a Szilaj lovastanya a kolozsvári lovasnapra?
3: Hát most a 13. kolozsvári lovasnapon különlegességet igazán nem hoztunk, minden egyes lovas tevékenység maga módján egy különlegesség. Hát eltér a dióugratástól a fogathajtás, fogathajtás eltér a lovastornától, ami eltér ugyan a lovashiászattól. Úgyhogy mindenki a maga módján azt hozott, amit a legjobban tudott.
2: Milyen korosztályokat céloztak meg leginkább a mai nap programjai, és mivel várták a családokat és a gyermekeket?
3: Hát ez igazán most egész kicsi kortól, mert 3 évestől egész 101 évesig fogadtunk ma mindenkit, örültünk mindenkinek. 3 évesek, 3 és 6 éves közöttiek, év közöttiek kipróbálhatták a Lovasmanó Klub tevékenységét, ahol ugye egyensúly, fejlesztések, minden ehhez hasonló játékformájában történik. Különböző eszközökkel, azután ugye jöttek a nagyobbak, 7 év fölöttieknek már volt ügyességi versenyük, ez egész 18 éves korig volt ugye gyerekeknek, és aztán 18 év fölöttieknek, a felnőtteknek, a tanya működtetőknek, vezetőknek volt egy ilyen kis próbájuk, egy ilyen ügyességi verseny nekünk is, de hát végül is ez a nap, ez a lovakról szól, minden korosztálynak.
2: Milyen logisztikai és szervezési kihívásokkal kellett szembenézni a Szilaj lovastanyának a 13. alkalom sikeres lebonyolításához?
3: Hát igazán nem kellett szembenézni semmivel, különösebben csak saját magunkkal. Az, hogy elvégezzük a munkát, vagy nem végezzük el, idejében fogunk neki a szervezésnek, vagy nem fogunk neki idejében. Tehát igazán egy ilyen rendezvény a pénz mellett, ami van vagy nincs, több vagy kevesebb, az igazán rajtunk múlik, hogy idejében festjük le azt a kerítést, vagy idejében szedjük össze a különböző lomot, vagy kasszáljuk le azt a területet, ahova esetleg parkolót alakítunk ki, vagy elhanyagoljuk, és utolsó nap még úgy állunk, hogy azért kell 2-3 órával korábban keljünk, hogy ezeket a mulasztásokat valahogy bepotoljuk. Tehát ez igazán csak rajtunk múlik. Nem mondanék a külső tényezőt, ami hátráltatná a mi tevékenységünket, egy ilyen szervezést.
2: Milyen helyi közösségi vagy partnerségi összefogás segítette a rendezvény megvalósulását? Tehát kik voltak a résztvevők, akik támogattak?
3: Támogatta ezt a rendezvényt a Kolozsa megyei tanács, a Bethlen Gábor alap, a Pominova Kluzs Garden Center például a dísznövényeket biztosította, hogy szint adhassunk a helynek, hogy a szemnek tetszőbb legyen a hely, ugye, mert ilyen szárazság után csak zöld nem nagyon van a környéken, minden ki van száradva, úgyhogy szint kellett adjunk a tanyának. És azon túl a látogatók támogattak a jelenlétükkel, mert ugye lehet azt mondani, hogy szervezünk egy rendezvényt, de hogyha nincs látogató, nincs érdeklődő, akinek ezt megszervezzük, akkor hiába való egy ilyen rendezvény szervezése, akkor szervezhetünk egy versenyt, akkor az csak magunknak, látogató nélkül, de a legfontosabb, akinek szervezzük, akiről szól, az a látogató, az érdeklődő, akinek megmutatjuk mindazt, amit egy év leforgása alatt gyakoroltunk, tanultunk. Igazán azért csináljuk, hogy megmutathassuk.
2: Tehát hogyan járul hozzá, vagy mivel járul hozzá a lovas kultúra népszerűsítéséhez? Hát ez az esemény.
3: Hát az esemény igazán úgy kezdődött, hogy 14-ben szerveztük az elsőt, és annak reményében, hogy ugye több emberhez eljutsz, akkor lovagolni a vágyók lesznek többen. Na de ez nem arról szólt, végül is az nem működik. És akkor megmaradt, hogy jövőre is megpróbáljuk, és azután is megpróbáljuk, aztán rájöttem, hogy igazán ezt meg kell csináljuk, de a cél az nem az kell legyen, hogy többen jöjjenek, hanem az kell legyen, hogy hírül adjuk mondjuk úgy, hogy van ilyesmi. Mert itt a kultúra az igazán, lovas kultúra az nagyon nem működik, nagyon nincs, és azért szükséges egy ilyen rendezvény, hogy a gyereket, amelyik látja a lovat, és amúgy szeretné, ő szereti, hanem lássa azt, hogy igen, lehetséges, még ő is megteheti azt, hogy a lóra üljön, neki is egy kis szülői támogatással lehetősége adódhat, hogy kipróbálja magát a nyerekben.
2: Kik voltak az idén a vendégek, a lovas szilajtanya vendégei bemutatókon?
3: Vendégeink, fellépőink Szatmár, Németi mellől is jöttek, Mákófalváról a Táltos lovas tanya gyerekei jöttek, a Tékarám, a Szamosújvári Tékarám lovasait is elhozta, például Bíró Jocó, aki ott edző, és meg ugye a Szilaj lovastanya, az a mi tanyánk, ugye a szervező, mi is a gyerekeknek biztosítottuk ezt a lehetőséget, hogyha már évközben járnak lovagolni és tanulni, akkor igenis ez egy ilyen próbatétel, maguknak bebizonyítják, hogy igenis lehet, és hogy megpróbálják magukat.
2: Milyen főbb tapasztalatokkal zárult az idei rendezvény, és milyen tervek fogalmazottak meg a jövő évi 14. kolozsvári lovasnapra vonatkozólag?
3: Hát, ami terv, az, hogy nem szabad pár hónappal, két hónappal előtte készülni egy ilyen rendezvényre, hanem a következő rendezvényre már holnaptól kell készülni. Már holnaptól ki kell nézni az időpontot, már holnaptól úgy kell elvégezni a napi teendőket, hogy ne kelljen egy év múlva például utolsó nap azzal foglalkozni, hogy nem is tudom valamit rendbe hozni. Tehát az egész évben kell szervezni, fenntartani a kapcsolatot, lebeszélni előre, hogyha szeretném valaki itt legyen fellépő, hogy igenis legyen már lefoglalva. Tehát ilyen szervezési dolgok vannak.
2: Tehát azt jelenti, hogy akkor jövőre is jöhetünk, jövőre is meg lesz szervezve.
3: Hát ha jó Isten megsegít, és miért ne segítene, mert ugye mindenkit segít, aki jobban, jóra törekszik, jobban jár. Igen, akkor én bízom benne, hogy egy jó rendezvényt fogunk, sikerül majd jövőre összehozni.
1: Az elmúlt percekben Tunyogi Bélával, a Szilaj lovastanya vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 7,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2.600.000 vendég, 6.900.000 vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. Magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1.400.000 belföldi vendég csak nem 3.900.000 vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933.000 vendéget és 2.400.000 vendégéjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7.600.000.000 forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókákveszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcina tartalmú cselédkekkel történik, amelyek kijutatását kisrepülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés.hu oldalon olvashatók.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán derült napos száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

szökkenj talpra és menj tovább. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. A korintusiakhoz írt 2. levél 4. fejezet 9. vers. A Pennsylvániai Egyetem kutatói szerint nem a tehetség, a rang, a vagyon vagy a megnyerő külső a siker egyik legfőbb előhírnöke, hanem az, ha valaki képes huzamos ideig keményen dolgozni egy adott cél érdekében, és a kihívások, akadályok és kudarcok ellenére tovább haladni. Pál ezt írja: mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak. Bizonytalanságban élünk, de kétségben nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. 2. Korintus 4. fejezet 8. és 9. vers. Íme néhány híres ember, akiket földre terítettek, de talpra szökkentek és mentek tovább. Fred Astaire-ről azt írták az első kamerapróbája után: nem tud színészkedni, enyhén kopaszodik, valamennyire tud táncolni. Walt Disney-t kirúgta egy újság szerkesztője, mondván, hogy nincsenek ötletei. Többször csődbe is jutott, mielőtt felépítette volna Disneylandet. Albert Einsteint alábecsülték tanárai, befelé forduló természete miatt nem látták meg benne a zsenit. F.W. Woolworth-ről azt mondták a felettesei egy rövidáruboltban, hogy nincs érzéke a vevők kiszolgálásához. Winston Churchill 60 évesen lett csak Nagy-Britannia miniszterelnöke, egy vereségekkel és kudarcokkal teli élet után. A legnagyobb szolgálatot tehát időskorában tette a hazájának. Abraham Lincoln egyszer ezt mondta: ne feledd, a siker iránti saját eltökéltséget fontosabb minden más tényezőnél. Amikor tehát földre terít az élet, ugorj talpra és menj tovább. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: nagy betűs életre. Együtt én meg te.
1: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy számos előadást hallgathattak meg az érdeklődők a Tokaj-Hegyalja Egyetemen, annak a program sorozatnak a részeként, amelyet a Kutatók Éjszakája alkalmából szervezett a Sárospataki Felsőoktatási Intézmény.
3: Az elv ugyanaz, mint a tanító meg az óvóképzésbe, hogy minden jelenséget a gyerek lásson meg a természetben. Tehát megpróbálunk olyan fizikai kölcsönhatásokat bemutatni, aminek a természetben is van megfelelője, így a gyerek könnyebben felismeri, eszébe jut, hogy látta ezt tevékenységen vagy órán, utána elkezd rajta gondolkodni, esetleg a szülőkkel beszélget róla, ha köthető hozzá valamilyen szemléltető eszköz, vagy valamilyen eszköz, amit elő lehet állítani, akkor majd a szülőt kezdi nyüstölni, hogy hát csináljunk már egy ilyen eszközt, és így elindul a természetben nagyos megismerés útján. A mai világban sajnos kevés az idő arra, hogy mindenre megtanítsuk a gyereket. Tehát ma arra kell megtanítani őket, hogy megismerjék a természetet, és a megismerés után pedig védjék. Tehát ezzel kellene befejeződni az oktatási folyamatnak, most, ami sajnos nagyon sok helyen elmarad, mert még megtanítjuk velük az alapokat, de arra nincs idő sajnos, hogy védjük.
2: Ezt követően arról szólunk, hogy Sátoraljaújhely várossá nyilvánításának 765. évfordulója alkalmából várostörténeti konferenciát rendezett a Kazinczy Ferenc Múzeumban a város önkormányzata, valamint a Kazinczy Ferenc Társaság.
4: Ebben az évben ünnepeljük Sátoraljaújhely várossá nyilvánításának 765. évfordulóját, 1261-ben történt a várossá nyilvánítás, és a Kazinczy Ferenc Társaság mindig is élen járt a helytörténeti, várostörténeti kutatásokban. Úgy gondoltuk, hogy szervezünk egy várostörténeti konferenciát az önkormányzattal együtt, azért, hogy bemutassuk a legújabb kutatási eredményeket, és hívtunk távolabbról is előadókat, de hívtunk helyi erőket is, hogy bemutassuk, hogy itt is nagyszerű előadók vannak, szakemberek. Ez egy történész konferencia volt tulajdonképpen, hiszen itt történészek tartottak előadásokat. Ennél nyilván még sokkal szélesebb az a kínálat, amelyet a tudományos ismeretterjesztésben tudunk mutatni, hiszen az az irodalomtudománytól nyelvtudományon keresztül a történettudományon, régészeten keresztül a természettudományokig terjed. Ez most egy szelete volt mindannak, amit a városról el tudunk mondani.
2: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, számos előadást tekinthettek meg az érdeklődők a Tokaj Hegyalja Egyetemen, annak a program sorozatnak a részeként, amelyet a Kutatók Éjszakája alkalmából szervezett a Sárospataki Felsőoktatási Intézmény. Összeállításunk elején dr. Nagy Györgyöt hallják, aki Nem csalás, nem ámítás címmel tartott interaktív foglalkozást elsősorban gyerekeknek.
2: Az elv ugyanaz, mint a tanító meg az óvóképző. Hogy minden jelenséget a gyerek lásson meg a természetben. Tehát megpróbálunk olyan fizikai kölcsönhatásokat bemutatni, aminek a természetben is van megfelelője, így a gyerek könnyebben felismeri, eszébe jut, hogy látta ezt tevékenységen vagy órán, utána elkezd rajta gondolkodni, esetleg a szülőkkel beszélget róla, ha köthető hozzá valamilyen szemléltető eszköz, vagy valamilyen eszköz, amit elő lehet állítani, akkor majd a szülőt kezdi nyüstölni, hogy hát csináljunk már egy ilyen eszközt, és így elindul a természetben nagyos megismerés útján. A mai világban sajnos kevés az idő arra, hogy mindenre megtanítsuk a gyereket. Tehát ma arra kell megtanítani őket, hogy megismerjék a természetet, és a megismerés után pedig védjék. Tehát ezzel kellene befejeződni az oktatási folyamatnak, most, ami sajnos nagyon sok helyen elmarad, mert még megtanítjuk velük az alapokat, de arra már nincs idő sajnos, hogy védjük. Ezért itt próbáltam én is egy kis környezetvédelmet belevinni a műanyagokkal kapcsolatban, aztán olyan dolgokra felhívni a figyelmüket, amivel a mindennap életben találkoznak, és akkor talán többször eszükbe fog jutni ez a nap, és szívesen emlékeznek rá.
1: Most láttam a gyerekek reakcióit, én pont olyan helyen álltam, és nevettek, látszott, hogy egy percig sem unták az előadást. Milyen eszközökkel próbálta, és milyen fortélyokkal bemutatni, hiszen az előadás címe is az volt, hogy Nem csalás, nem ámítás, bűvésztrükköt sejtett, ugye ez a cím. Milyen módon próbálta a gyerekeknek átvinni ezeket az üzeneteket?
2: A mai gyerekek sajnos stresszelnek az iskolába. Tehát azt hiszik, matematikából és fizikából is olyan dolgok lesznek bemutatva, amit nem érthetnek meg, és eleve úgy állnak hozzá, ezt úgy se tudom, és kialakul náluk ez a Pigmalion effektus, a beteljesedő jóslat, hogyha nem tudom, akkor nem is érdekel. Itt pedig látszott rajtuk, hogy nincsen gátlás. Felszabadultan figyeltek, tapsoltak, nincs számonkérés, sőt, ha ügyesek, meg ajándékot is kaphatnak. És ez volna jó az iskolában is elérni, hogy a gyerekek felszabadultan menjenek be órára, ne attól rettegjenek, hogy jön a számonkérés, hanem várják mindig az új jelenségeket, az új dolgokat, hogy megint van olyan részét ismerik meg a világnak, amit addig nem ismertek, és utána ezzel ők többek lesznek, a többi gyereknek elmondhatják, a szülők előtt is bemutathatják, sőt, majd a saját gyerekeiknek is továbbadhatják mindezt.
1: Erre a szűk félórás előadásra elhozott egy fél szertárt. Milyen eszközök álltak rendelkezésre?
2: Vannak olyan eszközök, amelyek ugye egy komolyabb anyagi befektetést igényelnek, vákumszivattyú vagy van der Waals generátor. Lehetőség nincs arra, hogy ez az iskolában megvegyük. De mellett ott voltak azok az eszközök, amiket bemutattam, ami egyszerűen egy műanyagpalack, egy fecskendő, vagy egyszerűen csak egy főzőpohár, amit nagyon könnyen, akár a saját konyhánkból is bevihetünk, és nyilván, hogyha az iskolának nem áll rendelkezés nagyobb anyagi keret, akkor is tudok bemutatni fizikai kísérletek, akkor is érdekessé tudom tenni a dolgot, hogy a gyerek élvezze, és ne csak a könyvből tanuljon, vagy esetleg abból sem.
1: Az intézmény számára miért fontos, hogy a gyerekek itt szembesüljenek a Kutatók Éjszakáján ezekkel a, hogy mondjam, csodálatos dolgokkal, ami megfogja őket, ami esetleg kedvet csinál nekik a tantárgy irányába?
2: Hát ugye a Tokaj Hegy Egyetemnek a küldetése nem csak az, hogy nemzetközi szintéren megjelenjen, és tudom én Bordóba vagy Philadelphiába kiállításokon, konferenciákon veszünk részt, hanem az, hogy a helyi közösséget támogatjuk. Tehát küldetésünk az, hogy az itt lévő, környezetben lévő iskolákat, óvodákat ellássunk olyan szakemberekkel, akik hasonlóképpen, ahogy én bemutattam itt a természettudományokat, meg tudják a gyerekekkel szeretetni a természettudományokat, és rá tudják őket venni a megismerés útján arra is, hogy védjék a környezetüket.
1: Dr. Egri Károly két sárospataki tanár egyéniség, Hajdú István és Sipos István munkássága és emléke előtt tisztelegve tartotta meg Kemo Comics Képkockák Abaúj és Zemplén múltjából című előadását.
3: Hát egyrészt személyes vonatkozások, hiszen Hajdú tanárról osztályfőnökön volt, pokoli nagy szerencsém volt, nem csak mint történelemtanárt, hanem mint embert is megismerhettük, megszerethettük, megcsodálhattuk. A másik hasonló nagy tanár egyeniség pedig Sipos Pista bácsi volt, akit szerintem itt a környéken szintén nem kell bemutatni. Nem róluk pontosan, hanem az ő szellemiségükben szól ez az előadás. Az ő méltatásokra, bocsánat, az ő méltatásokra és a ő pályák ismertetésére szerintem 25 perc is bőven nagyon-nagyon kevés lenne. Az érdekessége többek között a nagyság is ebben rejlett, hogy nem voltak egyáltalán szakbarbárok, hál' Istennek, hanem Sipos tanár úr a társadalomtudományokat, illetve Hajdú tanár úr pedig a természettudományokat is nagyon kedvelte és értékelte, és tényleg a komplex látásmód, amit ugye újabban nagyon sokan hangsúlyoznak, az ő esetükben érvényesült, és minden egyes ilyen kis érdekességet több oldalról szeretnék megmutatni, felvillantani.
1: Lehet-e néhány példát említeni ezekből?
3: Ilyen példa mondjuk a 1831-es kolera lázadás, aminek tulajdonképpen kémiai vonatkozású kiváltóka volt, a parasztságnak a bizmutporos mérgezése, ami ugye tulajdonképpen nem, hogy megfékezte volna a járványt, hanem még tovább súlyosbította, és országos, sőt, hát azt mondhatom, világtörténelmi következménye is lett, hiszen Kossuth akkor, jól tudom, itt Újhelyben joggyakornokoskodott, és ugye ez óriási hatással volt, ez a nagy trauma, ami egész Magyarországot érintette az ő későbbi tevékenységére, és ezt ő soha nem is titkolta, és ezt szeretném például kihangsúlyozni itt.
1: A két pedagógus egyéniség bemutatása ugyan a bevezetőben elmondta, hogy miért is tartja őket nagy embernek, de mégis miért fontos, hogy az utókor megismerje azt a fajta hozzáállást a tudományokhoz, vagy akár a világhoz, a közélethez, amit ők örökül hagytak ránk? Miért fontos, hogy a mai fiatalok is ismerjék ezt?
3: Hát ezt néhány szóban nagyon nehéz lenne összefoglalni. Én csak néhány benyomásomat szeretném megosztani. Az egyik ez a úgynevezett élménypedagógia, amit a szó legnemesebb értelmében műveltek. A másik, amit annak idején a pedagógus életpályában állandóan hangsúlyoztak nekünk, hogy 3D tevékenységmodell. Hát az ő esetükben nem is 3D, hanem is tudja, hány D volt a tevékenységmodell. Az oktatás mellett publikáltak, ismeretterjesztő tevékenységen kívül közéleti emberek voltak, és még lehetne sorolni. Mindjárt, úgy tudom, ez is köztudott, hogy sportemberek is voltak. A gimnáziumnak az egykori futballcsapatára gondoljunk, vagy például Sipos Pista bácsi annak idején megrázó élmény volt számunkra. Elsősök voltunk petszórók, és megpróbáltuk a saslengést a hátul a korláton. Hát inkább egy paralízisos verébre emlékeztetett. Pista bácsi lejött, és 50-valány évesen olyan saslengés nem volt, mert csak focisztunk az állkapcsunkkal. De ez csak egy aprócska példa abból, ami az ő tanár egyenlésüket jellemezte. Vagy Hajdú tanár úr a Pataki krónika, Sáros Pataki krónika szerkesztőjeként szintén maradandót alkotott, és sorolni lehetne még, hogy mondjam, az ő tevékenységüknek, nagy emberi és pedagógusi nagyszerűségüknek a láncolatát gyakorlatilag.
1: Dr. Bolvári Takács Gábor a Tokaji Borvidék mezővárosokhoz kötődő történelmét ismertette, volt egyszer sok mezőváros, érdekességek és tanulságok Tokaj hegyalja 19.-20. századi város fejlődésében című előadásában. Azt hiszem, hogy nem sok olyan térség van Magyarországon, amely egy viszonylag kis területen ennyi mezőváros tud felmutatni, mint Tokaj hegyalja. Miért alakult ki ilyen sok az akkori korban viszonylag fejlett településnek mondható mezőváros?
4: Nyilván összefügg a szőlő monokultúrával, és miután Tokaj hegyaljának a természeti adottságai rendkívül kedvezőek voltak, és ezek a települések lényegében azonos társadalmi bázissal ugyanarra a foglalkozási ágra fókuszáltak, természetes dolog volt, hogy közöttük kialakul együttműködés, és aztán az államnak tulajdonképpen nem volt más dolga, mint az, hogy ezt fölismerni, és megfelelő kedvezményekkel és privilégiumokkal megerősíteni.
1: Melyik korszak volt a fénykora, amikor a legjobban működtek ezek a városok, és minek volt ez köszönhető?
4: Ugye a prosperálás időszaka az mindenképpen a 19. század előtt véget ér. Ennek vannak nemzetközi összefüggései, a Lengyelország felosztásával elvész az egyik legnagyobb felvevő piac, a történelmi változások nem kedveznek ennek a térségnek, a törökök kiűzése után az újraegységesülő Magyarországban egészen más hangsúlyozás súlyok teremtődnek, mint amikor Tokaj hegyaljának nem volt vetétársa lényegében a szerémségi borvidék elvesztésével, de igazán a 19. század végi filoxéra járvány az, amelyik tönkretette ezeket a gazdaságokat, és ennek nagyon komoly társadalmi hatásai is voltak, mert azon túl, hogy megindult az elvándorlás hegyaljáról, és persze a bodrok közből is, nem sikerült oly módon visszakapaszkodnia ezeknek a településeknek arra szintre, hogy azt a rangot elérjék az országon belül, mint mezővárosok, amelyeket időközben más országrészek, más városai megléptek.
1: Azt hiszem, hogy érdemes tisztába is tenni, hogy mit jelent az, hogy mezőváros, hogy hol helyezkedett el az a magyar települési struktúrában ez a fajta település.
4: A dolog leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a középkortól kezdve alapvetően két város kategória alakul ki. Az egyik a civitas, magyarul szabad királyi városnak fordították, azok a települések, amelyek közvetlenül a király fennhatóság alá tartoztak, nem volt földesoruk, követeket küldtek a rendi országgyűlésbe, saját jogszolgáltatásuk volt, pallos jog például. Egészen komoly. Ezeknek a száma korlátozott, ezeket törvényben erősítették meg, és nem egyszerűen arról volt szó, hogy kaptak egy oklevelet, és akkor azt fölmutatták, hanem az állam minden szerve elfogadta, hogy ők ebben a rendszerben önálló alanyok. A másik kategória a városoknak az latinul oppidumnak hívták, ezt mi magyarul mezővárosnak fordítjuk, ennek az a lényege, hogy volt földesuruk, de volt egy sajátos önkormányzatuk. Bírót választottak, magisztrátust választottak, vásártartási joggal rendelkeztek, saját belső ügyeikben volt joguk dönteni, de egyébként fizették az úrbéri terheket a földesúrnak, és csak a vármegyén keresztül tudtak képviseletet gyakorolni. Tegyük hozzá, hogy voltak olyan mezővárosok a töltem során, amelyek időről időre ilyen-olyan privilégiumot kaptak oklevelekben, de ezeket nem tudták megtartani. Hiba lenne arra következtetni, hogy egy város, akár új hely, akár patak kapott egy oklevelet egy uralkodótól, akkor az már azt jelentette, hogy akkor ő szabad királyi várossá vált. Mezővárosok, és ez a kategória egészen 1871-ig a magyar közjogban létező jogállást jelentett.
1: Milyen örökséget hagyott ez a mára, hiszen azt látni, hogy nagyon sok volt mezőváros, ma leginkább falvak, próbálnak arra az örökségre alapozva a jövőjüket építeni. Csak ha Tolcsvát nézzük, ugye azt hiszem 3 vagy 4 kastélyuk van.
4: Így van.
1: Tehát épített örökség mindenképpen maradt. Milyen örökséget hagytak ők ránk?
4: Válaszok külön, a klasszikus történeti mezővárosok közül vannak azok, amelyek a városi rangot utána vissza tudták szerezni. Hát ugye van olyan, mint Újhely, amelyik rendezettanású városként a 19. század végétől ezt nem is vesztette el sosem, megyeszékhely volt végül is. De például Sárospatak, Szerencs, Abaúj-Szántó, Tokaj. Ugye klasszikusan ezek a városok. Előbb-utóbb visszakapták a városi jogaikat, és voltak azok a települések, valóban Tolcsva példa, vagy Tája, vagy Bodrogkeresztúr, amelyeknek a település képén is látszik, hogy valamikor itt laktak tehetős emberek, emeletes házak, jól kialakított főutcák, különféle intézmények, akár grófi kúriák, vagy földesúri birtokok, vagy más közintézmények. Ők ebben a mostani munkamegosztásban valószínűleg azt a helyet tudják megtalálni, amely egyrészt a kultúrás örökség ápolását jelenti, másrészt pedig a közös történelmi múlt az tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy bizonyos örökséget közös ápoljanak, és itt most már nem külön-külön mezővárosi státuszokról beszélünk, hanem egy egykori mezővárosi kolóniának a közös értékmegőrzéséről és fejlődési lehetőségeiről.
1: Kedves hallgatóink, a Tokaj Hegyalja Egyetemen megtartott Kutatók éjszakája elnevezésű programról hallották összeállításunkat az előző percekben.
5: Kardiológushoz mentem, az

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Sátor Alja Újhely várossá nyilvánításának 765. évfordulója alkalmából város történeti konferenciát rendezett a Kazinczy Ferenc Múzeumban a város önkormányzata, valamint a Kazinczy Ferenc Társaság. Az esemény céljáról Nyíri Pétert, Sátor Alja Újhely alpolgármesterét, a Kazinczy Társaság elnökét kérdeztem.
2: Ebben az évben ünnepeljük Sátor Alja Újhely várossá nyilvánításának 765. évfordulóját, 1261-ben történt a várossá nyilvánítás, és a Kazinczy Ferenc Társaság mindig is élen járt a helytörténeti, várostörténeti kutatásokban. Úgy gondoltuk, hogy szervezünk egy várostörténeti konferenciát az önkormányzattal együtt, azért, hogy bemutassuk a legújabb kutatási eredményeket. És hívtunk távolabbról is előadókat, de hívtunk helyi erőket is, hogy bemutassuk, hogy itt is nagyszerű előadók vannak, szakemberek. Ez egy történész konferencia volt tulajdonképpen, hiszen itt történészek tartottak előadásokat. Ennél nyilván még sokkal szélesebb az a kínálat, amelyet a tudományos ismeretterjesztésben tudunk mutatni, hiszen az az irodalomtudománytól nyelvtudományon keresztül, a történettudományon, régészeten keresztül, a természettudományokig terjed. Ez most egy szelete volt mindannak, amit a városról el tudunk mondani, és hát a Kazinczy Múzeum volt a helyszíne ennek a konferenciának. Itt az elmúlt héten nyílt meg egy Bence úr festménykiállítás, úgyhogy gyönyörű volt a háttere itt ennek a programnak, és sokan is voltak, úgyhogy örülünk, szerintem nagyszerű, színvonalas előadások voltak. És ami még fontos, hát persze ez egyelőre csak terv, bár mesterterv, hogy ezeket az előadásokat a következő Szép Halom kötetben megjelentetjük. A 33. kötet most fog megjelenni, tehát ez a következő évben, a 34-ben lát majd napvilágot a konferencia anyaga.
1: A városnak melyik korszakát ölelte föl leginkább ez a mai előadás sorozat?
2: Középkortól kezdtünk, tehát azért a középkort bemutattuk, és hát aztán közelítettünk a jelenkor felé, ugye Sátor Alja Újhely 1956-ban ezzel zárult a konferencia, de a második világháborúig tartó időszakot is bemutattuk, például 1860-as évektől a gazdag sajtó világot, úgyhogy igyekeztünk azért meglehetősen tág képet adni a város történetéről, sőt még képzőművészeti reprezentációkról is hallottunk előadást, tehát azért volt kitekintés, és hát be tudtuk mutatni azt, hogy Sátor Alja Újhely valóban vármegye székhelyként is fontos települése volt itt a régiónak, de hát vannak olyan eredményei vagy vonásai, amelyek országosan is jelentőssé teszik. Úgyhogy örülünk, hogy erről hírt adhattunk, és hát ezt a programot valójában folytatjuk. Ugye ez egy konferencia volt, de hát a tudományos ismeretterjesztésre mindig szükség van. Azt hiszem, hogy ebben is élen járt mindig a Kazinczy Társaság, hogy egyfelől nagyon komoly szaktudományos munka folyt. Tehát a tudományos kutatások rendben vannak, ezek megjelennek publikációkban, de közben a közérdeklődésre számot tartó témákról beszélnünk kell szélesebb közönség előtt is, tehát nevezzük ezt közművelődésnek, tudományos ismeretterjesztésnek. Itt arról van szó, hogy a lehető legszélesebb közönséget megszólítjuk a városban, a fiatalokat is, az érdeklődőket is, de hát a Kazinczy Társaság munkájához például a Baui Szabad Egyetem is hozzátartozott, tehát olykor kimozdulunk Sátor Alja Újhelyen kívülre is, de most a 765 éves várost ünnepeltünk.
1: A számos előadás keretében Sátor Alja Újhely történetének különböző szeleteit járták körbe a szakemberek. Elhangzott: ha a városról esik szó, nem lehet elmenni szó nélkül Kazinczy Ferenc munkássága mellett, aki hosszú ideig az Újhelyi Levéltárban dolgozott. Erről beszélt Olá Tamás, a Sátor Alja Újhelyi Levéltár főlevéltárosa.
3: Általában Kazinczy kapcsán a nyelvújító, az irodalmár, az, amit a köztudatban leginkább szoktak emlegetni, azonban a történeti kutatással foglalkozó levéltári munkatárs, és erre majd kitérek, hogy miért is van idézőjelben a levéltáros foglalkozás Kazinczy esetében. Ez talán az életpályának a kevésbé ismert része volt. Kazinczy életünknek egy nagyon jelentős szakasza kötődik a levéltár, úgyhogy a magyarországi levéltár, úgyhogy még ha esetleg ellentmondásos is ennek a tevékenységnek a megítélése. A Kazinczy kapcsán nagyon fontos meg említeni azt, hogy amikor 1830. november 17-én a Magyar Tudós Társaság igazgató tanácsa a történetírási, vagy történelmi osztály első vidéki tagjává választja Kazincit, ő ebben az időszakban Zemplén vármegye levéltárának a munkatársa. Tehát még ha nem is vármegyei levéltárnak, de talán az első levéltári munkatárs a magyar történetírás, a magyar tudományosság történetében, aki a levéltári munkatársként lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tehát szerintem ebben a körben erről is fontos, hogy megemlékezzünk. Kazincinak a történetírói működésével egyébként a korábbi korszakoknak a kutatói is foglalkoztak már, de általában a történeti levéltári munkásság kevésbé volt hangsúlyos az ő élet útjának a feltárásában. Itt majd a 19. század vége, a 20. század eleje lesz az, ami Újhely esetében majd egy fordulatot hoz. Egyrészt Orgógy Árpás Géza, másrészt pedig a Kazinci Társaságnak az alapító nagy hátvasa, Hölgye István, levéltári utód is Kazinci munkahelyén, Kovács Dániel, illetve Fehér József is foglalkoztak Kazinci életpályája kapcsán a levéltárban eltöltött évtizedekkel, és különösen Hölgye Istvánnak a Kazinciakra vonatkozó forráskiadványa az, ami mindenképpen meg kell említeni a Kazinci levéltárat a történészi, történetírói munkásságát bemutató historiográfiai művek közül.
1: Dr. Ringer István, a házigazda Kazinci Ferenc Múzeum igazgatója, Sátoraljaújhely zsidó örökségéről emlékezett meg.
4: A rendelethez kapcsolódóan elvégzett összeírás szerint a 83 kiutasított családból 60-i Galíciából érkezett Zemplénbe. A 18. század végétől a Zemplén vármegyében különös hangsúly a Tokaj hegyaljára, a zsidóknak lehetőségük nyílt a szabad ingatlan vásárlásra. Az 1849-es emancipációt követően megindult ugyan egy országon belüli, a nagyobb gazdasági mozgástér által motivált kelet-nyugat irányú migráció, ám az Zemplén vármegyét érintő elvándorlási vesztességet a Galíciából történő folyamatos bevándorlás mellett a magas természetes szaporodás is pótolta. A tokajhegyei zsidóság borhoz és borkereskedelemhez fűződő viszonyáról ebben az előadásból nem beszélek. Nagyon izgalmas téma egyébként a nagybani kereskedőknek, a faktoroknak a szerepe, az ő megítélésük, a kortárs percepciók. Balassai Iván foglalkozott sokat ezzel a témakörrel, és itt a Újhelyi Levéltárban is számos vonatkozó forrás maradt fent ehhez a témához kapcsolódóan, de Sommáson ugye annyit megjegyezhetünk, hogy a zsidóság jó érzékkel és kiváló kapcsolatrendszerének köszönhetően nagy hatékonysággal töltötte ki azt az űrt, amit a borkereskedelem területén fennállt a korszakban. A sorozatos vármegyei korlátozások ellenére szerepük megkérdőjelezhetetlen volt a tokai bor és a távolsági kereskedelem kapcsán, és ami kevéssé él a köztudatban, ez is egy érdekes téma, borákozott bizonyos technológiai újítás és a zsidóságnak köszönhetőek, Huvári Krisztiánnak vannak ez irányú kutatásai. 1880-ra a Tokaj-hegye a zsidó népességének lélekszáma már közel 12 000 főre növekedett. A legnépesebb hegyaljai mezővárosok közül ekkor még az élen Abaújszántót találtuk. Abaújszántó a század közepére veszítette a vezető helyét, és innentől vált a régió legfontosabb centrumává Tokaj és Sátoraljaújhely. Sátoraljaújhelyen 1125-ről 4 évtized alatt egy óriási növekedés, közel 4000 főre emelkedett a zsidóság lélekszám, ez 250%-os növekedést jelent. A régió összlakosságához mért arányuk 1880-ban ért el a csúcspontot, közel 20%-ot. Tokaj hegyei települései közül ebben az évben itt volt a legmagasabb 35,5% a zsidó lakosság számaránya. Itt Sátoraljaújhely vált az emplényi zsidóság első számú művelődési és gazdasági központjává. A legnépesebb felekezet a településen az izraeliteké volt, és a lakosság számarányához viszonyítva Budapestet követően itt élt a legtöbb zsidó. Ez is egy érdekes adalék, az országos viszonylatban is kivételes helyzetnek számított. 1887-ben van egy nagyon fontos forrásunk, a Sátoraljaújhelyi Ortodox Status Quo Ante Szefárd ortodox hitközségekhez tartozók származási helyét sorolja föl ez a dokumentum. A már városban születettek aránya az ortodoxok között volt a legmagasabb, ez közel 40% a férfiak körében. A szefárd ortodoxoknak viszont alig ötöde volt Újhely születésű.
1: Godzsák Attila, a Szerencsi Zempléni Múzeum történész muzeológusa érdekességekkel teletűzdelt előadást tartott a megyeszékhely sajtó történetéről a kezdetektől egészen 1950-ig.
5: Mi a jelentősége egy ilyen lapnak abban a korban? Hát nagyjából, amit az előbb kiemeltem, hogy a város fontos eseményeit megismerhetik az emberek, a vármegye eseményeit, az ország, a világ eseményeit, értesülhetnek az őket érintő dolgokról. Egyfajta kommunikációs csatorna, egyrészt a hivatalos szervek, mondjuk a városvezetés, megyevezetés kiad egy közleménycikket, másrészt egyes honpolgárok írnak egy olvasói levelet, amit le is közölnek, az kicsit szebben és korlátok közöttebben olyan, mint napjainkban, hogy a Facebookra kiírják az emberek, mert sokan látják. Na ugyanúgy, ha az Zemplénben vagy Felső-Magyarországi Hírlapban egy olvasói levelet valaki közzétett, akkor azzal viszont foglalkoznia kellett helyi politikának, hiszen sokan olvasták, sokan számon kérhetik a benne levő dolgokat. Meg lehetett cáfolni, de mindenképpen foglalkozni kellett a benne felvetett problémákkal. Illetőleg nagyon fontos, hogy ezek ugye többnyire nem helyi lapok. Attól, hogyha némelyik mondjuk Sátorai új helyi lapok is a címe, attól ezek többnyire megyei, vagy legalábbis a megye déli részét érintő dolgokkal foglalkozó lapok voltak, hiszen vármegye székely volt Sátorai új hely, nem csak az új helyieknek szóltak. És napjainkban pedig ugye kiváló primer, azaz elsődleges forrás anyagként tud szolgálni egy történés számára, bármilyen témára kíváncsiak vagyunk, ahogy itt például a Ringer István is az előadásában említette, hogy az Zemplén azt írta, hogy itt az építkezés is egyben kapcsán, bizony így felhasználhatjuk, mert nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy egy szakember tudja forrásként használni ezeket a sajtótermékeket, nem bárki, ugyanis kell a kritika, kell a korszak, vagy az adott szereplők ismerete. Erre a legjobb példám egy 1921-es politikai rendezvény lecsapódása a helyi sajtóban. Az egyik lap szerint megérkezett a függetlenségieknek, az ellenzékeknek az országosan ismert szónoka, és tartott egy kiváló beszédet, rengetegen éjjenezték, jól sikerült a rendezvény. Másik lap szerint megdobálták, jó, hogy nem meg is verték a szónokot, de a legjobb a harmadik lap, amely tudósított róla, hogy sajnos a szónok nem tudott eljönni beszédet tartani. Szóval azért, hogy ebben kiigazodjon egy ember, ahhoz kell valamilyen rálátás, ezért nem szabad, hogy bárki kiragadott mondatokat a régi sajtóból, ugyanúgy, mint ahogy szokták mondani, hogy a Bibliából sem ragadunk ki mondatokat, hát az Zemplén folyóiratból sem, csak hogy a kontextusba helyezzük.
1: Kedves hallgatóink, Sátor Alja Újhely Várossá nyilvánításának 765. évfordulója alkalmából várostörténeti konferenciát rendezett a Kazinczy Ferenc Múzeumban a város önkormányzata, valamint a Kazinczy Ferenc Társaság. Az eseményről hallották összefoglalónkat. Odafent

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy a 19. századi magyar történelmi festészet egyik legnagyobb alakjának, Benczúr Gyulának a képeiből nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumában.
2: Tehát legelőször Salgótarjánba vittük el a vándorkiállításunkat, utána Hódmezővásárhelyre, majd Kecskemétre, utána Gyulára, és utána megvándoroltattuk a kiállításunkat Erdélyben. Erdélyben két helyen, Székelyudvarhelyen, a Házrezső múzeumban mutattuk be ezt a szép vándorkiállítást, ami kiegészült a Magyar Nemzeti Galéria még 12 Benczúr Gyula festményével is. Majd pedig Gyergyószentmiklósra is elvittük a Tarisznyás Márton múzeumba. Hát nagyon nagy sikere volt, mondanom se kell. Utána visszahoztuk Magyarországra, volt még Békés Csabán, Szekszárdon, ebben az évben pedig Szolnokon, és Szolnok után jött ide Sátoraljaújhelyre. A 10 helyen már több mint 25 ezer látogatója volt ennek a kiállításnak, remélem itt is nagy sikere lesz.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az Idomsoft ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az Idomsoft ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
5: Szerdán derült napos száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 26 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy a 19. századi magyar történelmi festészet egyik legnagyobb alakjának, Benczúr Gyulának a képeiből nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumában.
2: Tehát legelőször Salgótarjánba vittük el a vándorkiállításunkat, utána Hódmezővásárhelyre, majd Kecskemétre, utána Gyulára, és utána megvándoroltattuk a kiállításunkat Erdélyben. Erdélyben két helyen, Székelyudvarhelyen, a Házrezső múzeumban mutattuk be ezt a szép vándorkiállítást, ami kiegészült a Magyar Nemzeti Galéria még 12 Benczúr Gyula festményével is. Majd pedig Gyergyószent Miklósra is elvittük a Tarisznyás Márton múzeumba. Hát nagyon nagy sikere volt, mondanom se kell. Utána visszahoztuk Magyarországra, volt még Békés Csabán, Szekszárdon, ebben az évben pedig Szolnokon, és Szolnok után jött ide sátorra helyre. A 10 helyen már több mint 25 ezer látogatója volt ennek a kiállításnak, remélem itt is nagy sikere lesz.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 30-a van Hieromos nevenapja, de ma ünnepelnek Becse, Felícia, Honóra, Hunor, Laborc, Örs, Szófi, Szófia, Viktor, Zsófi és Zsófia nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1452-ben ezen a napon megjelenik az első nyomtatott könyv, Gutenberg Bibliája. 1651-ben házasságot kötött az utrechti Katalin templomban Apáczai Csere János és Aletta van der Maat, a jómódú polgárlány, az ifjú tudós férj apósa házába költözött, és itt kezdte meg a magyar enciklopédia munkálatait. 1863-ban a nagyszebeni Csonka Erdélyi országgyűlés törvénybe iktatja az októberi diplomát és a februári pátenst, az októberi diploma végrehajtási okiratát. 1867-ben ezen a napon Magyarország 60 millió forint kölcsönt vesz fel Ausztriától. 1960. szeptember 30-án bemutatják a Flintstone család című rajzfilmet, ez az első fő műsoridőben adott rajzfilm. 1967-ben megindul a BBC rádió egy adása, a többi nemzeti rádió adás is numerikus nevet kap. 1986-ban Magyarországon ülésezik a Nemzetközi Mauthausen Bizottság. 1986-ban az izraeli titkosszolgálat a Mossad ügynökei Rómában elrabolják és Izraelbe hurcolják Mordechai Vanunu zsidó mérnököt, később elítélik Izrael eltitkolt atomfegyverkezési programjának kiszivárogtatásáért. 1988-ban az elnöki tanács idehaza törvényerejű rendeletet ad ki 1956. október 23 és 57. május 1-e közötti időben elkövetett bűncselekmények miatt elítéltek kegyelemben részesítéséről. A kegyelem nem terjed ki azokra, akiket hazaárulás vagy kémkedés miatt, illetve köztörvényes bűncselekmény vádjával ítéltek el. 1990-ben lezajlanak a II. Világháború utáni első demokratikus önkormányzati választások Magyarországon. A részvételi aránya 40%-ot sem éri el. A kisebb településeken a függetlenek, a nagyobb településeken és a fővárosban az ellenzék képviselői kerülnek többségbe. És 2002-ben

Holtig tanul a pap. Mégis bután hal meg, teszi hozzá a népi bölcsesség, és sok igazság is van ebben. Mindenek előtt rámutat a halálra. Létezésünk kimért és véges, az idő helyes megélése elengedhetetlen. És éppen itt követi el a mai felvilágosult világunk az egyik nagy, ránk modern emberekre olyannyira jellemző ostobaságot, csak élni akar. Mindent félretesz és elvet, csak hogy élhessen. Iskolába járni, tanulni, művelődni, ugyan minek. Könyvet olvasni, Mozartot hallgatni esténként, fölösleges időpazarlás. Pénzt, adományt, támogatást fordítani egyházi óvodára, iskolára, egyetemre, jó ügyekre, hogy is ne. Kell a pénz az élethez, kell az idő ahhoz, hogy mi igazán éljünk. Nem többe az élet, mint evés és ivás, teszi föl a kérdést Jézus Krisztus. Ez a 2000 éves kérdés felettébb modern problémákat feszeget. De ha nem evés, ivás és gyönyörködés az élet, akkor mi? Mit jelent élni? Itt jutunk el a fentebb említett népi bölcsesség másik fontos üzenetéhez, a tanuláshoz. Mert az ember egyik legnagyobb ellensége a butaság. Az iskola, a tanulás éppen ezért olyan fontos már zsenge gyermekkortól, hogy kigyomlálja a szívekből az efféle ostobaságot. Az életet meg kell tanulni élni. Az élet bölcsessége csak hosszú, sírig tartó tanulással sajátítható el, és még akkor is sok híja lesz a tudásnak. A humanista felfogás szerint az ember már eleve az élet élésének ismeretével születik. A teológia, és most már lassan a pszichológia is, tudja viszont, hogy az ember nem ismerettel, csak az ismeretekre való képességekkel születik. Ami kész és megvan már a születésünk pillanatában, azok az ösztöneink. A tanulás, ismeretszerzés nélkül élő embernek pedig nem marad más, mint hogy ösztönei szerint éljen. A mai világ éppen ezt teszi. Él, ahogyan kedve tartja. Ez pénzügyileg igen kifizetődő állapota a világnak. Na nem az ember fog majd meggazdagodni belőle, hanem a profitvadászok. Mert hát mit tesz a tanulás, művelődés, bölcsesség nélküli ember? Költ. Sokat és ész nélkül. De hát nincsenek iskolák? Nem költ ez a világ irgalmatlanul nagy összegeket egyébként elitiskolákra, csúcsegyetemekre? Dehogy nem. A fejlett államok általános mérleg fő összegüknek jelentős hányadát fordítják iskolákra, egyetemekre. Mégis egyre ostobább módon élnek éppen a fejlett államok társadalmai. S hogy is van ez? A probléma gyökere jó 300 éves már, és akkor kezdődött még, amikor az egyházat kizárták a tudományból. Kétségtelen, hogy az egyház sem mindig találta meg a helyes hangot a fejlődő tudománnyal kapcsolatban, de az egyház kizárása az oktatásból egy szörnyű következménnyel járt. A szív kizárásával az oktatásból. A középkorban az egyetemen mind a 7 nemes tudománynak az oktatását jelentette, kezdve a teológiával és folytatva a matematikával és a csillagászattal. Mert szükség volt először megtanítani azt, hogy miért van valami, és majd csak utána azt, hogy hogyan működik valami. Ezért is hívták az egyetemeket univerzitásnak, mert az univerzum egészét tanították bennük. Ma már nem embereket, csak szakembereket képeznek az iskolák és egyetemek. Végül pedig említést tesz a népi bölcsesség a papokról. A Talmud szerint nem a liturgikus szerep a legfontosabb a pap szolgálatában, hanem a pap olyan, mint az angyal, mindent tud. Elveszítettük a minden tudás vágyát, ami holtáig vezeti az embert, a világ, önmaga és Isten megismerésében.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. szeptember 30-án, szerdán délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségek közleményében. Kiemelték, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíj korhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjármű vezető dolgozik, 12-14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak, a be nem folyó közterhek miatt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján, tették hozzá. A szövetség szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. Sátoraljaújhely várossá nyilvánításának 765. évfordulója alkalmából várostörténeti konferenciát rendezett a Kazinczy Ferenc Múzeumban a város önkormányzata, valamint a Kazinczy Ferenc Társaság. Az esemény céljáról Nyíri Pétert, Sátoraljaújhely alpolgármesterét, a Kazinczy Társaság elnökét hallják.
2: Ebben az évben ünnepeljük Sátoraljaújhely várossá nyilvánításának 765. évfordulóját, 1261-ben történt a várossá nyilvánítás, és a Kazinczy Ferenc Társaság mindig is élen járt a helytörténeti, várostörténeti kutatásokban. Úgy gondoltuk, hogy szervezünk egy várostörténeti konferenciát az önkormányzattal együtt, azért, hogy bemutassuk a legújabb kutatási eredményeket. És hívtunk távolabbról is előadókat, de hívtunk helyi erőket is, hogy bemutassuk, hogy itt is nagyszerű előadók vannak, szakemberek. Ez egy történész konferencia volt tulajdonképpen, hiszen itt történészek tartottak előadásokat. Ennél nyilván még sokkal szélesebb az a kínálat, amelyet a tudományos ismeretterjesztésben tudunk mutatni, hiszen az az irodalomtudománytól nyelvtudományon keresztül, a történettudományon, régészeten keresztül a természettudományokig terjed. Ez most egy szelete volt mindannak, amit a városról el tudunk mondani. És hát a Kazinczy Múzeum volt a helyszíne ennek a konferenciának. Itt az elmúlt héten nyílt meg egy Bence úr festménykiállítás, úgyhogy gyönyörű volt a háttere itt ennek a programnak, és sokan is voltak, úgyhogy örülünk, szerintem nagyszerű, színvonalas előadások voltak. És ami még fontos, hát persze ez egyelőre csak terv, bár mesterterv, hogy ezeket az előadásokat a következő Szép Halom kötetben megjelentetjük. A 33. kötet most fog megjelenni, tehát ez a következő évben, a 34-ben lát majd napvilágot a konferencia anyaga. Középkortól kezdtünk, tehát azért a középkort bemutattuk, és hát aztán közelítettünk a jelenkor felé, ugye Sátoraljaújhely 1956-ban ezzel zárult a konferencia, de a II. Világháborúig tartó időszakot is bemutattuk. Adtuk például az 1860-as évektől a gazdag sajtóvilágot, úgyhogy igyekeztünk azért meglehetősen tág képet adni a város történetéről, sőt, még képzőművészeti reprezentációkról is hallottunk előadást, tehát azért volt kitekintés, és hát be tudtuk mutatni azt, hogy Sátoraljaújhely valóban vármegyeszékhelyként is fontos települése volt itt a régiónak, de hát vannak olyan eredményei vagy vonásai, amelyek országosan is jelentőssé teszik, úgyhogy örülünk, hogy erről hírt adhattunk, és hát ezt a programot valójában folytatjuk. Ugye ez egy konferencia volt, de hát a tudományos ismeretterjesztésre mindig szükség van. Azt hiszem, hogy ebben is élen járt mindig a Kazinczy Társaság, hogy egyfelől nagyon komoly szaktudományos munka folyt. Tehát a tudományos kutatások rendben vannak, ezek megjelennek publikációkban, de közben a közérdeklődésre számot tartó témákról beszélünk ezt szélesebb közönség előtt is. Tehát nevezzük ezt közművelődésnek, tudományos ismeretterjesztésnek. Itt arról van szó, hogy a lehető legszélesebb közönséget megszólítjuk a városban, a fiatalokat is, az érdeklődőket is, de hát a Kazinczy Társaság munkájához például a Baui Szabad Egyetem is hozzátartozott, tehát olykor kimozdulunk Sátoraljaújhelyen kívülre is, de most a 765 éves várost ünnepeltük.
1: Általános a száj-vízmajor mentességet vezet be a kormány minden terület és állatalapú agrár támogatásra, jelentette be honlapján az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Ez az átfogó intézkedés a hazai gazdálkodók védelmét szolgálja, hiszen ezzel a teljes agráriumra kiterjedő általános és kollektív vízmajor mentesség lép életbe azon kötelezettségek vonatkozásában, amelyek teljesítése az aszály miatt lehetetlenült el, írták. A cél az, hogy a 2026-ban tapasztalható országos aszály miatt egyetlen hazai termelő se essen el a neki járó támogatásoktól. A döntés értelmében a könnyítés minden egységes kérelemben igényelhető közvetlen és vidékfejlesztési támogatási jogcímre, így egyebek között a területalapú jövedelem támogatásokra, az agroökológiai programra, valamint az agrár környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási programokra, állatlétszám alapú és erdészeti támogatásokra is egységesen vonatkozik. A 19. századi magyar történelmi festészet egyik legnagyobb alakjának, Benczúr Gyulának a képeiből nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum Sátoralja Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumában. A bemutatott festmények zöme a reprezentatív portré festészet műfajához tartozik, de Benczúr történelmi kompozícióinak néhány darabja is megtekinthető a tárlaton, melyek lenyűgöző módon mutatják be a mester képességeit és alkotói stílusát. Benczúr személyes tárgyainak egy részét is láthatjuk a kiállító térben. Egy kisebb szalon hangulatát keltik a festő egykori személyes bútorai, közöttük a festő intarziás berakású, fiókokkal ellátott rajzszékével. A vándor tárlata a nyíregyházi Jósa András múzeumból érkezett, dr. Rémiás Tibor múzeumigazgatót hallják.
3: A Józsa András Múzeum 62 műalkotását őrzi, és ebből 32 alkotást vándoroltatunk, és ehhez még párosítottuk a 16 személyes tárgyát is. Most itt Sátoralja Újhelyen ez a néhány műtárgy, nagyon jelentős műtárgy, reprezentatív az ő tevékenységét bemutatóan, és azok a személyes tárgyak, amik hozzá kötődnek, ezek mind láthatók itt. Tehát legelőször Salgótarjánba vittük el a vándorkiállítást, utána Hódmezővásárhelyre, majd Kecskemétre, utána Gyulára, és utána megvándoroltattuk a kiállításunkat Erdélyben. Erdélyben két helyen, Székelyudvarhelyen, a Házrezső múzeumban mutattuk be ezt a szép vándorkiállítás, ami kiegészült a Magyar Nemzeti Galéria még 12 Benczúr Gyula festményével is. Majd pedig Gyergyószent Miklósra is elvittük a Tarisznyás Márton múzeumba. Hát nagyon nagy sikere volt, mondanom se kell. Utána visszahoztuk Magyarországra, volt még Békés Csabán, Szekszárdon, ebben az évben pedig Szolnokon, és Szolnok után jött ide Sátoralja Újhelyre. A 10 helyen már több mint 25 ezer látogatója volt ennek a kiállításnak, remélem itt is nagy sikere lesz. A mi művészettörténészünk Madár Szimena ennek a kiállításnak a kurátora, tehát ő vállalta, hogy szívesen eljön Nyíregyházáról Sátoralja Újhelyre, és vezeti azokat az érdeklődéket, akik szeretnének egy kicsit többet tudni erről a kiállításról, nem csak megnézni, hanem művészettörténész szemmel a rejtelmekbe is be tudja őket avatni.
1: Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a Rezsi Védelmi Szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. A határozat alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból több mint 57 milliárd forintot kell átutalnia a szerződött villamos energia szolgáltatók, további 61 milliárd forintot meghaladó összeget pedig a földgáz szolgáltatók javára. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a 19. századi magyar történelmi festészet egyik legnagyobb alakjának, Benczúr Gyulának a képeiből nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum sátorai a újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumában. A bemutatott festmények zöme a reprezentatív portré festészet műfajához tartozik, de Benczúr történelmi kompozícióinak néhány darabja is megtekinthető a tárlaton, melyek lenyűgöző módon mutatják be a mester képességeit és alkotói stílusát. Benczúr személyes tárgyainak egy részét is láthatjuk a kiállító térben, egy kisebb szalon hangulatát keltik a festő egykori személyes bútorai, közöttük a festő intarziás berakású fiókokkal ellátott rajz székével. A vándortárlat a nyíregyházi Jósa András Múzeumból érkezett. Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgatót hallják a következő percekben, a riporter Jászter Beáta.
2: Sátorai a új helyre érkezett a Benczúr kiállítás. Benczúr Gyula a magyar festőművészet megkerülhetetlen alakja, akinek a csodálatos portré festményeit, a történelmi ihletésű, a vallási ihletésű alkotásait azt hiszem minden magyar ember ismeri. A Jósa András Múzeumból érkezett ez a kiállítás a Nyíregyházáról, és ha jól tudom, szükségből kovácsoltak erényt. Hogy ez egy ilyen vándorkiállítás lett, hogyan is történt ez?
3: Igen, jól mondja. Ugye Nyíregyházán, meg a környéken nagyon sokan tudják, hogy a Jósa András Múzeum több mint 4,5 éve már zárva van. Felújítás miatt zárt be a múzeum, nem tudjuk, hogy mikor fog befejeződni a felújítás, de amikor 2022-ben kiállításokat bezártuk, akkor a vezetés, az igazgatóság és a muzeológusok úgy döntöttek, hogy a gyönyörű szép műtárgyakat nem tesszük raktárakba, hanem kiválasztjuk azokat, amiket vándoroltatunk. Most ezek közé tartozik a mi Benczúr Gyula gyűjteményünk. A Jósa András Múzeum 62 műalkotását őrzi, és ebből 32 alkotást vándoroltatunk, és ehhez még párosítottuk a 16 személyes tárgyát is. Most itt sátorai a Újhelyen ez a néhány műtárgy, nagyon jelentős műtárgy, reprezentatív az ő tevékenységét bemutatóan, és azok a személyes tárgyak, amik hozzá kötődnek, ezek mind láthatók itt.
2: Nagyon jó belépni a kiállító térbe, maga a középen elhelyezett enteriőr és körbe a falakon a vázlatképek, a fiatalkori alkotásai, illetve az életművész alkotásai is nagyon megszólítják az embernek a gondolatait és a lelkét. Nyíregyházán született ez a kiváló festőművészünk, de azért hozzánk is kötődik, Észak-Magyarországhoz, hiszen Kassa felnevelő városa volt, és Kassa Újhely valaha, mint két testvér jártak kéz a kézben.
3: Ez teljesen így van, tehát ő nagyon kevés időt töltött, ott született Nyíregyházán, de utána az iskoláit ugye Kassán töltötte. Amit itt most sátorai a Újhelyen meg az előző 9 helyen is, mert ez a 10. alkalom, hogy bemutatjuk ezt a vándorkiállítást, a kiállításhoz kapcsolódik az ő életét bemutató kis kiadvány is. Nem más írta ezt a kiadványt, mint saját fia. Mégpedig professzor dr. Benczúr Gyula, és ezt azért emelném ki, mert rettentő sok olyan részlet kiderül, akár a nyíregyházi évekről, akár a kassai, vagy az egész életén át olyan jelentősebb családi dolgok, amiket ideig, vagy ezekről nem is tudtunk. Én itt a kiállítás megnyitóján, a köszöntésben is néhány sztorit elmondtam, ami kapcsolódik az ő életéhez. Most ezt itt nem akarom felsorolni, vagy elmondani ezeket a nagyon érdekes dolgokat, de aki megvásárolja ezt a Benczúr életét bemutató kötetet, nagyon sok olyan dolgot megtud, ami idáig ismeretlen volt.
2: Azért én mégis kérem, hogy egy kicsit meséljünk róla, hiszen egy nagyon-nagyon tehetséges ember, egy Isten adta tehetségről beszélünk, akinek egész fiatal korában megmutatkozott már a képzőművészet iránti hihetetlen elkötelezettsége, elmélyült tudása, szeretete.
3: Hát, hogy ennyire ragaszkodik hozzá, akkor igen. Tehát annyira talentum volt, vagy annyira őstehetség, hogy 3 éves korában, amikor volt egy rokoni összejövetel a saját lakásukban, unatkozott egy kicsit a kis Benczúr, és egy triptihon kompozíciót rajzolt krétával a padlóra. Hát csodájára járt ott a rokonság, ez egy keresztelőt, egy esküvőt és egy temetést ábrázolt. Nem sok idő telt el 4 éves korában, ekkor 1849-et írunk. Ezt tudjuk, egy szomorú dátum a magyar történelemben, ugye a szabadságharc leverése, és ehhez kapcsolódik a következő sztori. Ugyanis az ő házukba bekvártéoztak egy orosz tisztet. Hát szintén megint unatkozott a kis Bencúr, a 4 éves Bencúr, és megkérdezte az orosz tisztet, hogy lerajzolhatja. És az orosz tiszt nagyon örült, de hát hitetlen volt egy kicsit, hogy ez a 4 éves gyerek mit is fog rajzolni. És hát megdöbbenésére egy olyan remek képet készített, hogy ő azt mondta, hogy ezt szeretné elvinni magával, és Bencúr, a későbbi festő fejedelem élete első keresetét ekkor kereste, 1 rubelt kapott érte. Ez élete végéig őrizte ezt az 1 rubelt. És hát a legtanúságosabb sztori, ez a harmadik, amit én kiemeltem ebből a életrajzi kötetből, hogy Bencúrnak a legnagyobb mecénása maga Ferenc József királyunk volt. Ő 7 alkalommal ült modellt Bencúr mesternek. Ha Budapestre jött, nem mulasztotta el, hogy betérjen hozzá. De azt kell tudni, hogy a műteremben volt egy 3 nyelven beszélő papagája is Bencúrnak. És amikor a király modellt ült, egyszer csak teljesen váratlanul a papagáj németül odaszólt a királynak, hogy du Spitzbub, te csirkefogó. Hát a mester szégyenében majdnem elsüllyedt, és nem tudta, hogy mit csináljon, próbált szabadkozni, és mondta a királynak, hogy ne haragudjon, elnézést kérek. Legyintett, és mondta, hogy semmi baj. Eltelt 1 fél óra, és akkor a király megszólal, és azt mondta, hogy de azért nekem ilyet még senki nem mondott. Hát ilyen sztorik vannak benne.
2: Azért az milyen szép, hogy egy kiállításban egy Bencúr életműnek a java a határokat is átlépi, és elmegy más magyar lakta településekre is, pont egy olyan festőnek a képei, aki nagyon sokat tett azért, hogy a magyar nemzeti identitástudat az nehogy bennünk ilyen, hanem hogy még erőteljesebbé váljon.
3: Ez teljesen így van. Azért is választottunk tudatosan olyan településeket, ahol szívesen várták a fejedelmünket. Engedelmével, tehát ezt a 10 helyet felisorolnám, tehát legelőször Salgótarjánba vittük el a vándorkiállításunkat, utána Hódmezővásárhelyre, majd Kecskemétre, utána Gyulára, és utána megvándoroltattuk a kiállításunkat Erdélyben. Erdélyben 2 helyen, Székelyudvarhelyen, a Házrezső Múzeumban mutattuk be ezt a szép vándorkiállítást, ami kiegészült a Magyar Nemzeti Galéria még 12 Bencúr Gyula festményével is. Majd pedig Gyergyószent Miklósra is elvittük a Tarisznyás Márton Múzeumba. Hát nagyon nagy sikere volt, mondanom se kell. Utána visszahoztuk Magyarországra, volt még Békés Csabán, Szekszárdon, ebben az évben pedig Szolnokon, és Szolnok után jött ide Sátoraljaújhelyre. A 10 helyen már több mint 25 000 látogatója volt ennek a kiállításnak, remélem itt is nagy sikere lesz.
2: Bizonyára is nagyon jó helyen van Sátoraljaújhelyen is, ugye a Trianon által ketté szakított városban, ahol itt a Szomszéd utcán, ha lesétálunk a Rákóczi utcán, akkor mindjárt Szlovákiába érünk. Iskolavárosról is beszélünk, hiszen rengeteg középiskolánk van. Azt hiszem, hogy ha valaki azt hallja, hogy képzőművészeti kiállítás és becsukja a szemét, csak Bencúr képeit képzelheti el, vagy Munkácsiét, vagy Szinyei Mersepálit. Ez a klasszikusan vett képzőművészeti kiállítás, legalábbis nekem. Gondolom önök is így vannak ezzel.
3: Igen. Hát amikor az igazgatórat, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját felhívtam, hogy lenne egy ilyen lehetőség még, mielőtt a Józsa András Múzeumban állandó kiállításban nem kerülne ez a gyönyörű szép tárlat, hogy elhoznánk Sátoraljaújhelyre. Hát mondanom se kell, hogy rögtön igen mondott, és azt mondta, hogy itt az új heliek, ahogy itt mondják, nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha ebben a múzeumban bemutatnánk, és hát nagy valószínűség, hogy határon túlról is tudnak szervezni, meg ugye híre megy ennek a szép kiállításnak, úgyhogy Felvidékről is bízom benne, nagyon sokan meg fogják nézni, meg hát a történeti Szemplénből, Borsodból, és hát nagyon sok más helyről is.
2: És úgy tudom, hogy kurátori tárlatvezetéseket is szeretnének szervezni.
3: Így van, a mi művészettörténészünk Madár Szimen ennek a kiállításnak a kurátora, tehát ő vállalta, hogy szívesen eljön Nyíregyházáról Sátoraljaújhelyre, és vezeti azokat az érdeklődéket, akik szeretnének egy kicsit többet tudni erről a kiállításról, nem csak megnézni, hanem művészettörténész szemmel a rejtelmekbe is be tudja őket avatni.
2: Igazgató úr, nagyon szépen köszönjük, hogy idehozták ezt a kiállítást. További sok sikert kívánok. Kívánom, hogy minél hamarabb megújuljon a múzeum, de ha ilyen gyönyörűségeket hordoznak végig az országon és a magyar lakta területeken, akkor lehet, hogy még várunk szívesen a felújításra.
3: Úgy legyen. Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a 19. századi magyar történelmi festészet egyik legnagyobb alakjának, Benczúr Gyulának a képeiből nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumában, a vándortárlat a nyíregyházi Jósa András Múzeumból érkezett. Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgatót hallották az előző percekben, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 13. fejezetének 23. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Valaki megkérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Tágas térre hív Isten, amikor belépünk az életbe. Szűk csatornán jutunk ide, hogy útra keljünk és keressük az igazi otthont. Bőség és szűkösség. Nincs élet e kettő ritmusa nélkül. Isten világában nagyon sok lakóhely van. Az egy tágas, bőséggel teli ház. De az nem a miénk. Itt a földön az elveszett otthon fészek melegét keressük szüntelen. Magunk gyártotta szüksége az, amikor kis világunkat zsalugáterekkel bezárjuk, hatalmas kerítések közötti pici, szűkös világunkban azt hiszük, hogy látjuk az egészet. Jézus számára a szűkösség nem arra van, hogy a többiekkel szemben korlátozzuk a teret, hanem hogy önmagunkat korlátozzuk az igazi otthonért. Pedig hamar észrevesszük azt, ami nekünk korlátokat állít. Nem kapom meg, nem érem el, szűkül a pénztárca és a lehetőség. Ezeket a csökkenő tereket érzékeljük. Isteni üzenet, hogy a bőgatyát kell beszűkíteni, szoros övet kötni, hátralépni, magunkat visszafogni, vállalni a szűk kaput, mert Isten tágasságáról különben nem lesz fogalmunk. A mai ige magyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 2,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább 2 megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny kedd este megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja, vagyis az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. A hatóság pedig legfeljebb 2 alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. A részletes előírásokat tartalmazó új rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. A korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, írja a közlemény. Korszerűbb körülmények között tarthatja a jövőben komoly zenei koncertjeit, zenei versenyeit és szakmai találkozóit a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara. A mintegy 100 millió forint egyetemi forrásból felújított liszttermet a kar tanárainak és hallgatóinak ünnepi koncertjével avatták fel keddeste, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben emlékeztettek rá, a hangversenytermet 1974. októberében adták át, azóta több mint 10 000 hangversenyt, bérletes és egyéni koncerteket, az oktatáshoz kapcsolódó hangversenyeket és a versenyekhez kapcsolódó koncerteket rendeztek a liszteremben. A rekonstrukció során megújult a terem fal és padló burkolata, felújították a bejárati ajtók kárpitozását, a mennyezetre akusztikai paneleket helyeztek, és teljesen új oldalfali mennyezeti és lépcsővilágítást kapott a liszterem. A felújítás részeként korszerűsítették a színpad világítását, és kicserélték a nézőtér régi ülőhelyeit, 262 új komfortos zsölje fotelt helyeztek el a teremben, ismertette az egyetemi sajtóközpont.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora lesz, akivel két nagyobb témát beszélünk át. Elsőként arról lesz majd szó, hogy munkaszüneti nap lehet Magyarországon december 24-e.
2: Annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom.
1: Aztán műsorunk második felében arról is hallhatnak, hogy a kutató szerint mi olvasható ki az adó 1%-os egyházi felajánlások legfrissebb statisztikáiból.
2: Jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. Tartsanak velünk!

0: A valláshoz, a kereszténységhez kevés köze van annak, hogy december 24-e munkaszüneti nap lehet Magyarországon, mondja Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. De ha nem vallási megközelítés miatt választották ezt a napot pirosbetűsnek, akkor vajon mi áll a háttérben? Erről beszélgetek a következő percekben Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Amikor beszélgetünk, akkor még nem fogadta el a parlament, de lehet, hogy mire adásba kerül, már el is fogadja. Szeptember 28-án beszélgetünk arról Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, hogy munkaszüneti nap lehet december 24-e Magyarországon. Amikor meghallotta ezt a hírt, hogy beterjesztették ezt a parlamentnek ezt a törvényjavaslatot néhány képviselő, akkor mi volt az első gondolata a valláskutatóként?
1: Ha hiszi, hanem az első gondolatom az volt, hogy itt ebben a rádióban beszélgettünk arról korábbi évek során egyszer, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap lett, és akkor emlékszem, hogy az volt a gondolatom erről, hogy milyen tiszteletre méltó intézkedés ez a kormány részéről, hogy a politikusoknak egy egész napot ad arra meg önmagának, hogy a bűneiket megvallják és megbánják. Hát most a december 24-ével kapcsolatban ezt a humort nem lehet megismételni, de annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam ezt az ötletet.
0: És hol kell kapirgálni?
1: Az egyik lehetőség az az, hogy a Tisza kormány, úgy veszem észre, bizonyos értelemben érthető módon igyekszik minden, vagy a legtöbb intézkedésével önmagát az előző kormányhoz viszonyítani. És mivel az előző kormány idején számtalanszor fölmerült az ötlet, hogy legyen a december 24-e munkaszüneti nap, de valami miatt ezt mindig elodázták, elhalasztották, mégsem döntötték el, most a Tisza kormány azzal büszkélkedik, hogy lám-lám bezzeg ők, eldöntik, meghozzák. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy minden kormány, a Tisza kormány is rá van szorulva a szavazókra. Nagyon sokan, elsősorban asszonyok, házi asszonyok, nagyon-nagyon örülhetnek, hogyha a december 24-e munkaszüneti nap, mert akkor a karácsonyi előkészületekre több idejük van. Az csak zárójelben mondom, hogy persze elég nagy történelmi igazságtalanság az, hogy a nagy ünnepekre való előkészület általában a feleségek nyakán landul, és a férjek inkább csak az ünnepeknek a előnyös részét élvezik, és a felkészülés és a munkás részébe kevésbé vesznek részt, beleértve engem is. És egy harmadik lehetőségre is talán lehet gondolni, és ez pedig az, hogy Magyarországon a kereszténységről még az egyébként magukat szívesen vagy esetenként keresztény színben föltüntető politikusok is tulajdonképpen vajmi keveset tudnak. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy az előterjesztés mögött áll egy félreértés, mintha a december 24-e az egyházi szempontból ünnep lenne. Márpedig nem az, a kereszténység is a zsidó gondolkodás szerint gondolkodik az időszámítás szempontjából, legalábbis ezen a területen, vagyis tehát a vigíliát is az ünnephez számítja. A kereszténységben a 25-e a karácsony első napja, 26-a a karácsony második napja, harmadnap nincs, és a 24-én este, az esthajnal csillag feljövetelekor kezdődik a vigília, az ünnep várakozás, akkor a katolikus hagyomány szerint legalábbis zsolozsmát mondanak, és ezzel kezdődik meg a karácsonyi ünnepkör. Tehát ilyen értelemben, akik normál munkaidőben dolgoznak, mondjuk 6-tól 3-ig, 7-től 4-ig, 8-tól 5-ig, azok még nyugodtan elvégezhetnék az aznapi munkájukat, nem sértenék az ünnepet. És hogy talán még azt is lehet mondani, hogy igen, azonban hát vannak népi hagyományok, vannak általános szokások, főleg a gyerekek, gyerekes, kisgyermekes családoknál a gyerekek már tűkönülnek, hogy mikor jön meg a kariai, ahogy ezt mostanában mondani kell, a karácsonyi ajándék, és ezért aztán azt is el tudom képzelni, hogy ezt akarta

0: kormány figyelembe venni, és ennek a helyzetnek akart kedvezni, tehát egy szokást függetlenül a keresztény tartalomtól, függetlenül a karácsonyi ünnepkörtől, lehet, hogy egy ilyen keresztény szokást akart bevenni a munkaszüneti napok körébe.
1: De most ezzel, hogy a 24-e munkaszüneti nap lesz, szerintem azt végérvényesen elveszítette az, akinek ez fontos, hogy a karácsony az melyik nap van. Tehát, hogy már így is összemosódott, hogy 24-e az már szinte karácsony, mert piros betűs lesz, most már ez végképp egy nehéz ügy ezt elmagyarázni a nem nagyon egyházi naptár szerint gondolkodó embereknek.
0: Igen, ez kétségtelen, és ebben ez azzal is jár, hogy akkor már 23-án délután is a józan gondolkodású, pragmatikus magyar igyekezni fog úgy dolgozni, vagy kevesebbet dolgozni, hogy már a következő munkaszüneti nap előző délutánját is lelazítsa. Úgyhogy tehát igazából itt nem csak egy napot kapunk, hanem a gazdaság másfél napot veszít.
1: Kollégáim egy rádióban, amit most nem akarok megnevezni, hívták úgy a csütörtököt, hogy kispéntek. Kicsit ilyen ez a logika akkor, hogy már a 23-a délután az már egy kicsit ilyen elő-elő karácsony elő.
0: Olyasmi.
1: Az egyházak szempontjából vizsgálva jelent-e ez ön szerint bármit?
0: Hát úgy alapvetően nem számít semmit, mert az egyházak a saját ünnepkörüket veszik alapul, és azt akkor is ünneplik, hogyha munkaszüneti nap, akkor is ünneplik, hogyha nem. Azt talán éppen fel lehet vetni, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy az előző kormány, amelyik hosszú ideig volt hivatalban, nagyon szeretett kedvezni az egyházaknak, és kedvezett is, és nagyon szeretett abban a fényben mutatkozni, hogy keresztény alapállású egyház támogató, aminek az is következménye lett, hogy bizonyos értelemben kiénekelték az egyház csőréből a kereszténység sajtját, vagyis tehát, hogy Magyarországon hamarabb gondol valaki kereszténységre az előző kormány politikája miatt, mint a magyarországi egyházak miatt. Nos, így aztán felvethető esetleg, hogyha most megint, vagy folytatólagosan az új kormány is úgy demonstratíve tekintettel van egy vélt vagy valós egyházi érdekre, akkor az most legalábbis hangulati szempontból mennyire segíti az egyházak saját lábra állásának a fontos, időszerű és mélyen szükséges folyamatát.
1: És mennyire segíti ön szerint?
0: Én valóban csak egy kérdést szerettem volna bedobni, igazából nincsen rá válaszom, de ez a kérdés olyan, amin esetleg érdemes lenne elgondolkodni, érdemes lehetne elemzéseket folytatni, ökumenikus elemzéseket is, mert feltételezésem szerint még lesznek olyan területek, ahol ez a logika a Tisza kormány politikai logikájában szerepelni fog.
1: Ön szerint volt egyeztetés az egyházak vezetői között, meg a kormányzat vezetői között erről a december 24-i döntésről? Szerintem...
0: Hozzám nem jutott el ennek a híre, de hát nem is kellett volna, hogy eljusson, mert semmilyen olyan funkcióm nincs, ami miatt ilyen híreket automatikusan kapnék.
1: Én is ugyanígy vagyok, hogy nem kéne, hogy eljusson, de hozzám se jutott el, de az a feltételezésem, hogyha ez az előző kormány esetében történik, akkor lett volna, és úgy jelentették volna be, hogy ez az egyházak képviselői is ott vannak.
0: Én azt gondolom, hogy az előző kormány alatt az egyeztetések arról szóltak, mint a Kádár rendszer alatt, hogy elmondták az egyházaknak, hogy mi a jó nekik.
1: Ezt nem vonom kétségbe, de együtt jelentették volna be.
0: Hát melyik egyházzal?
1: Katolikus, református, evangélikus, vagy a MEÖT-tel?
0: Lehet. Lehet.
1: Azért hozom ezt szóba, hogy kell-e abból következtetést
0: levonnunk? Majd meglátjuk egyébként, hogy elnézést, hogy a szavába vágok, de majd meglátjuk, hogy ha ebből valóban parlamenti döntés lesz, nagy eséllyel lesz, hogy majd akkor hogyan lesz a performance, a bejelentés performance-a. Hogy például megjegyzik-e mondjuk a miniszterelnök úr, hogy az egyházakkal történt előzetes egyeztetést követően, vagy valami más ceremóniába bevonnak-e egyházi szereplőket, vagy a törvény indoklásába beleteszik-e azt, hogy tekintettel a magyarországi erős keresztény hagyományra.
1: Ön látott bármilyen egyházi reakciót egyébként? Én nem.
0: Én sem.
1: Egyik egyháztól sem.
0: Én sem láttam.
1: Ez furcsa?
0: Nekem nem.
1: Mert?
0: Mert elveszett a Facebookom. Olvasd meg, de most lehet, hogy én mulasztottam. Mindenesetre szóval, tehát erről nem tudok semmit, hogy az egyházak bármit reagáltak volna.
1: És kellene ön szerint reagálni az egyházaknak, vagy akkor visszajutunk ugyanoda abba a probléma körbe, hogy milyen viszonyt alakít ki az egyház?
0: Nem hiszem, hogy kellene. Pontosan azért, mert akkor az egyházi nyilatkozat is megerősíteni azt a tévedést, hogy ennek bármi köze van a kereszténység hagyományához.
1: Na jó, de hogyha olyan logikából indulunk el, hogy mondjuk valaki azért nem tudott elmenni egy, most protestáns példát fogok hozni, mert a katolikusoknál, ha jól sejtem, akkor a szent esti éjféli mise az első pillanata a karácsony ünneplésének, ugye bólogat Máté Tóth András, protestáns körökben december 24-én kora délutántól, ilyet is láttam már, naplemente utáni, vagy akár esti időpontban szoktak lenni jellemzően gyerekeknek szánt istentiszteleti alkalmak, ahol valami kis versmondás, betlehemezés, kis csoki csomagátadás a gyerekeknek, együtt éneklés, és akkor utána haza. Ez az én gyerekkoromban, én ugye egy parókián nőttem föl, két lelkész gyermeke vagyok, nálunk ez úgy volt, hogy gyakorlatilag ahogy kijöttünk a templomból, onnantól volt nekem karácsony. Az az érzés megvolt, hogy a templomban megvan akkor ez az ünnepi pillanat, szent este délutánján, és akkor utána összegyűltünk már a fa körül. Szóval, ha ezekre a családokra gondolok, akkor nem gondolhatja azt az egyház, hogyha a 24-e munkaszüneti nap, akkor mondjuk több család, több ember el tud menni ezekre az alkalmakra, és ilyen szempontból üdvözölheti az egyház ezt a munkaszüneti napot, mert hát ha 8,5%-kal több ember megy el ezekre az alkalmakra, mint egy évvel korábban.
0: Nem akarok találgatni. Fogalmam sincs.
1: Tehát nem kell az egyházaknak ezt üdvözölni, nincs velük dolga.
0: Hát kelleni biztos, hogy nem kell. Biztos, hogy nem kell. De gondolom, hogy azért, hát feltételezem, hogy azért az újságírók, akiknek hát tulajdonképpen most már semmi témájuk nincsen, ezért igyekeznek majd egyházi nyilatkozatokat kifacsarni különböző képviselőkből. Majd meglátjuk, hogy hát én nem fogom meglátni, de majd akik nézik, majd meglátják, hogy ez sikerül-e.
1: Oké, ezt most igyekszem nem magamra venni.
0: Nem, hát szó sincs róla, hát a jelenlévők mindig kivételek.
1: Köszönöm. Máté Tóth András 2026. december 24-én mit fog csinálni? És ha ezt összeveti 2025. december 24-ével, abban van-e bármi különbség attól, hogy ez most pirosbetűs nap lesz minden bizonnyal?
0: Biztos, hogy semmi különbség nem lesz. Egyébként fogalmam sincs, mit fog csinálni 24-én, de megkérdezhetem a feleségemet. Hanem, hogy úgy alakult az életem, hogy szabadon osztom be a munkámat, vagyis tehát nekem teljesen mindegy, hogy 24-e vagy 23-a az munkaszüneti nap-e vagy se. Most ez, hogy szerencsés vagy nem szerencsés, azt lehet vitatkozni vagy gondolkodni, de mindesre én döntöm el, hogy dolgozom-e vagy se.
1: Éjféli misén ott volt tavaly is, minden bizonnyal idén is ott lesz.
0: Nem szoktam éjféli misére járni.
1: Ez egy váratlan választ volt ebben a beszélgetésben. Miért?
0: Korán fekvő vagyok, ha én későn fekszem le, akkor a másnapom oda van, és inkább ünnepelem a karácsonyt éjféli mise nélkül, mint nem ünneplem a karácsonyt éjféli misével.
1: Tévében se?
0: Tévében.
1: Nézi, alszik rá egyet.
0: A tévében az egész biztos nem.
1: Tévében mise nem jön át?
0: Nem.
1: Semmilyen esetben? Rádiós közvetítésben
0: nem,
1: sem?
0: Nem,
1: csak élőben sem. Lehet?
0: Igen.
1: Köszönöm szépen az őszintességét. Kedves hallgatóink, most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Utána pedig folytatom a beszélgetést mai vendégünkkel, Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Akkor majd az adó 1%-os egyházi felajánlásokról beszélgetünk, majd mi olvasható ki az idei adatokból, ahol némi növekedés mutatható ki a református egyház javára felajánlók számánál. De érdekesség, hogy a harmadik helyen már nem az evangélikusok állnak, hanem a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, ez Iványi Gábor egyháza, és az is érdekes, hogy több mint 100 000 ember ajánlotta föl egyházi adó 1%-át a krisnások javára. Ezeket az adatokat beszéljük át tehát Máté Tóth András valláskutatóval, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!
2: Európa Rádió az interneten is, europaradio.hu

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 2,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább 2 megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny keddeste megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja, vagyis az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. A hatóság pedig legfeljebb 2 alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. A részletes előírásokat tartalmazó új rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. A korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, írja a közlemény. Korszerűbb körülmények között tarthatja a jövőben komoly zenei koncertjeit, zenei versenyeit és szakmai találkozóit a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara. A mintegy 100 millió forint egyetemi forrásból felújított liszttermet a kar tanárainak és hallgatóinak ünnepi koncertjével avatták fel keddeste, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben emlékeztettek rá, a hangversenytermet 1974. októberében adták át, azóta több mint 10 000 hangversenyt, bérletes és egyéni koncerteket, az oktatáshoz kapcsolódó hangversenyeket és a versenyekhez kapcsolódó koncerteket rendeztek a liszteremben. A rekonstrukció során megújult a terem fal és padló burkolata, felújították a bejárati ajtók kárpitozását, a mennyezetre akusztikai paneleket helyeztek, és teljesen új oldalfali mennyezeti és lépcsővilágítást kapott a liszterem. A felújítás részeként korszerűsítették a színpad világítását, és kicserélt a nézőtér régi ülőhelyeit, 262 új komfortos zsölje fotelt helyeztek el a teremben, ismertette az egyetemi sajtóközpont.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Műsorunk második felében az adó 1%-os felajánlásokról lesz szó, azon belül is azokról az 1%-okról, amelyeket az egyházaknak ajánlhattunk föl, mi olvasható ki a friss adatokból, és egyáltalán bármilyen következtetésre alkalmasak-e ezek a számok vallási tekintetben. Vendégem tehát Máté Tóth András valláskutató. Néhány nappal ezelőtt a Nemzeti Adó és Vámhivatal közé tette az adó 1%-os felajánlások adatait, ugye ez a 2025-ös adóévre vonatkozó dolgok, amikről idén februárig nyilatkoztunk, tehát egy fél évvel ezelőtti állapotot rögzít ezt tulajdonképpen. És kíváncsi vagyok, hogy valláskutatóként mit gondol ezekről a számokról, de mielőtt én egy-két konkrétumot kiemelnék, aminél kíváncsi vagyok a véleményére, általánosságban kérdezem, hogy ön szerint mennyire lehet egyébként vallási következtetéseket levonni adó 1%-os felajánlásokból, vagy ez egyébként erre alkalmatlan, és arra inkább használjuk mondjuk a népszámlálási adatokat?
2: Hát itt egy kérdésben sok kérdés. Az egyik az, hogy hát természetesen valamilyen gondolat van az emberi cselekvés mögött, amikor valaki felajánlja az 1%-ot valamelyik vallási közösség számára. Tehát azt semmiképpen nem lehet állítani, hogy ebből nem lehet semmilyen következtetés levonni a társadalom vallási intézményi dimenziója vonatkozásában. Az egészen biztos, hogy nem lehet a személyes vallásosság mércéjeként tekinteni, mert a személyes vallásosság és a vallási intézményekhez való kötődés az csak részben mozog együtt. Mondjuk egy példát is mindjárt említek, hogy minél inkább az előző kormány igyekezte sarokba szorítani, peremre szorítani, ellehetetleníteni a Magyar Evangéliumi Testvérközösség egyházát, aminek az alapító lelkésze Iványi Gábor, annál inkább növekedett az egyháznak a tagsága, illetve az egyháznak a támogatottsága számos-számos olyan emberrel is, akik maguk nemcsak, hogy nem vallási tevékenység közösségi megvalósítása miatt léptek be az egyházba, hanem egyáltalán nem is tartják magukat hívőnek, hanem politikai vagy az emberi jóérzés alapján léptek be az egyházba, vagy támogatták. Úgyhogy ezt lehet gondolni, hogy itt van egy indikátor, ami mutat valamit arról, hogy bizonyos egyházaknak a magyarországi tevékenységét többen vagy kevesen ismerik el. Egyébként általánosságban is a vallásszociológiai kutatások azt mutatják, hogy olyan emberek is támogatják például az egyházi iskolákat, akik maguk nem hívők, vagy ha hívők is, egyáltalán nem gyakorló hívők. De látnak abba értéket, hogy vannak egyházi iskolák, vagy úgy gondolják, vagy úgy tapasztalják, hogy az egyházi iskolák jobban el vannak látva anyagilag, és akkor ezért ott jobb lesz a gyereknek, vagy esetleg úgy gondolják, vagy tapasztalják, hogy az egyházi iskolákban nagyobb a szeretet, vagy nagyobb az energia arra, hogy szabadidős foglalkozásokat is szervezzenek a gyerekeknek, és itt tovább. Tehát, hogy ez nem egy olyan nagyon meglepő dolog, hogyha az 1%-os felajánlók közül vannak valahányan, nem tudjuk hányan, akik egyébként nem hívők, vagy adott esetben nem is egyháztagok, mert ahhoz, hogy az ember felajánlja az egyik 1%-át, ahhoz nem kell az egyház tagjának lenni, hanem elég csak megfelelő helyre húzni az X-et.
1: A trendekből ön szerint mi olvasható ki? Tehát a kicsit számukba öntöm azt, amit mondott, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, tehát az Iványi Gábor egyháza, hogy jobban érthető legyen a hallgatóknak, most a harmadik helyre jött elő, tehát a katolikus egyház az első, református egyház a második, az elsőnek katolikusoknak 950 000 körüli felajánló, a református egyháznak néhány ezerrel kevesebb, mint 400 000, és a Magyar Evangéliumi Testvérközösség pedig több mint 100 000 felajánlóval, majdnem 50%-os növekedéssel a harmadik, és negyedik helyre csúszott vissza az evangélikus egyház, akik eddig mindig harmadikok voltak.
2: Hát azt kellene megvizsgálni, mivel a az embernek a döntését nem csak hosszú távú kiforrott elvek befolyásolják, hanem napi aktualitások is, hogy azt ellenőrizni kéne, nem lenne olyan nehéz, egy kis sajtóelemzéssel, hogy abban az időszakban, amikor már az adóbevallás vége felé, adóbevallási kötelezettség vége felé jártunk, hogy akkor abban az időben éppen az evangéliumi testvér közösség hogyan szerepelt a médiában. Mert lehet, hogy ez pont erre az időszakra esik, az a nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen eljárás, amikor magát Iványi Gábort is úgy emlékszem, hogy hát most nem tudom, hogy bilincsbe verve elvezették el, vagy hogy tehát már nem emlékszem pontosan, de volt nagyon-nagyon nagy botrány, ami nagyon sokaknál úgy gondolom, hogy kiverte a biztosítékot.
1: Hát házkutatás volt a parókiáján, meg bíróságra is vitték,
2: igen,
1: ahol ilyen...
2: Hogy ezt nem tudom, hogy az adóbevallás időszakára esett-e ez, mert az is lehetne egy magyarázat. A másik magyarázat pedig az, hogy én úgy tudom, hogy a Tisza kampánya, Magyar Péter kampány körútja, az egyre inkább felerősödött a tavalyi esztendő során, és azt lehetett látni, hogy nagyon sokan olyanok is, akik eddig nem nyilvánítottak véleményt, elkezdtek vélemény nyilvánítani. És el tudom képzelni, hogy egy ilyen politikai motívum is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az előző kormány által igazán nem kedvelt, vagy sokat üldözött evangéliumi testvérközösség iránt pozitív érzelmeket tápláltak, és akkor ez beszüremkedett az 1%-ról való döntésbe. De ez mind csak fantázia, semmilyen ilyen jellegű kutatást nem végeztem.
1: Én pedig közben rájöttem, hogy egy tévedést ejtettem a beszélgetésünk elején, azt mondtam, hogy februári állapot, de nem igaz, mert a legtöbb adózó májusig kell, hogy kitöltse az adóbevallását. Februárban valami speciális cégeknek, vagy nem tudom, valaki egyéni vállalkozó, valakiknek kell februárig, de a legtöbb ember májusig rendelkezik.
2: Igen, az egyéni adóbevalló, az igen, igen.
1: Oké, ez csak a pontosítás kedvéért. Maradjunk egy gondolat erejéig a nagyoknál, katolikus, református egyház. Itt most némi növekedés látható az alfelajánlók számában, viszont volt, ha visszább megyünk, akkor 24-ben volt egy apróbb csökkenés, a református egyháznál olyan 5% körüli, a katolikusnál olyan 3% körüli a felajánlók számánál. Abban az időben a nem egyházi nyilvánosság az azt vetette föl, hogy minden bizonnyal az egyházakból való kiábrándulás okozza ezt, például Balogh Zoltán kegyelműügyben való szereplése, és hogy biztos így tiltakoztak néhányan, néhány százaléka a korábbi felajánlóknak, hogy nem adták oda a református egyháznak. Én egyébként ismerek néhány ilyen embert a környezetemből, de ez abszolút nem statisztikai tényező, hogy én ismerek pár ilyen embert, tehát ez nem releváns, csak mondom, hogy én ismerek ilyen embereket. És azért hozom ezt most szóba, mert Balogh Zoltánnak megjelent néhány nappal ezelőtt egy írása, nem hiszem, hogy ez ön elé került, mert nem facebookozik. Találkozott ezzel, a parokia.hu-n megjelent egy írás, amiben egyébként részben az egyházi újságírókat kárhoztatja bizonyos dolgokért, de ezt most hagyjuk, viszont van benne egy érdekes rész, amikor azt írja, hogy az adó 1%-ok tekintetében nem vette figyelembe a közvélemény azt, amit ő kikutatott, hogy a NAV nem vette figyelembe a nullás adóbevallásokból érkező adó 1%-os felajánlásokat, vagyis amik pénzt nem adtak az egyháznak, de beírták, hogy ők egyébként a református egyházat támogatnák, és ez volt az a csökkenés mögött, mind a katolikus, mind a református egyház esetében. Hogy ez igaz vagy nem, azt én nem tudom megítélni, de kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondolt. Tehát az, hogy volt egyszer egy csökkenés, amögött lehette társadalmilag olyan döntés, hogy valaki, aki egyébként református, azt mondja, hogy na ezt nem, vagy inkább ez a valószínűbb, amit Balogh Zoltán mond, hogy a kettő együtt is megférhet, és hogy most megint emelkedés van, nem is kicsi egyébként, 10-valahány százalékos a református egyház esetében, a csökkentett évhez képest. Szóval ezekről mit gondol?
2: Még más ügyek is vannak, amik befolyásolhatják ezt. Azt hiszem, most hirtelen már nem emlékszem, de mintha változna, vagy változott volna az 1%-os döntés technikai felülete. Korábban úgy emlékszem, hogy mintha eldugottabb lett volna, hogy hol és milyen, mekkora ikonokra és így tovább lehet kattintani, vagy hogyan lehet leválogatni a különböző egyesületeket, vagy egyházakat, de minthogyha ebben, most ez nagyon csak halványan rémlik számomra, minthogyha ebben lett volna változás, a felhasználó barátabb lett a felület. Ez is lehet egy magyarázata annak, hogy többen ajánlották fel. Ugyan a nagyon sokak közül többen, mert azért az nagy különbség, hogyha félmilliós, egymilliós tömbhöz adunk hozzá, vagy hogyha kisebb tömbhöz adunk hozzá arányaiban. Azért mondom ezt, mert amit már az előbb is említettem, Magyarországon a vallásosság és az egyházakhoz való viszony az részben bizonyos változók mentén stabilnak tűnik, más változóknál pedig hektikusnak, és nem olyan könnyű, mivel nem tudunk rástartolni egy ilyen eredmény értelmezésére azonnal egy reprezentatív mintán elvégzett felméréssel, ezért az ember csak a magyar társadalomról benne lévő fantáziája alapján kezd el gondolkozni, és azok számára, akik vallásszociológiával foglalkoznak, azok számára a vallásszociológiai magyarázatok előbb aszociálódnak, kézenfekvőbbek, mások, akik nem, ők pedig a teljesen profán, esetleges technikai, vagy akár hasonló, vagy amit az előbb mondtam, a média események, párhuzamos botrányok, ennek alapján keresik a magyarázatokat. De ez mind találgatás.
1: És akkor még egy rész téma. Ötödik.
2: Még valamit mondok.
1: Parancsoljon.
2: Attól mindenképpen a legnagyobb tisztelettel, de óvnám az egyházak középvezetőit, csúcsvezetőit, hogy az egyházuk társadalmi lehetőségei, esetleg missziójuk vonatkozásában ilyen adatokból következtetéseket vonjanak le. Egyrészt azért, mert szerintem nem lehet megalapozott következtetést, másrészt pedig jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség, és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg. Elnézést, hogy
1: nem, ez szerintem
2: kis teológiai
1: ez nagyon fontos, amit mondott, de akkor azért mindezeken túl azt, jó következtetésként hozom-e ide, hogy abból, amit mond, hogy ha mégis számolja valaki az egyházak tagjait, akkor azt ne az adó 1%-ból tegye, mert ott csomó társadalmi hatás van, ami teljesen eltorzítja az adatokat.
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy hát az adatot különböző más indikátorok figyelembe vételével szabad csak értelmezni, és az előbb említette, hogy helyesebb lenne a népszámlálását, a népszámlálás vallási adataival semmit az ég adta világon nem lehet kezdeni, amit szerintem már ebben a műsorban is többször ragoztunk.
1: Akkor ezért még egy témát felvetek, miután jól megbeszéltük, hogy nem lehet az adatokat használni, de még egy nagyon szembetűnő van, amiről kíváncsiuk a véleményére. Ötödik helyen vannak a krisnások az egyházak listáján, több mint 100 000 felajánlóval. Ha összevetjük a népszámlálási adattal, akkor olyan 4-5-ször több az adó 1%-os felajánló, mint aki hívőként beírta magát néhány évvel ezelőtt. Jól gondolom akkor, hogy itt inkább arról van szó, hogy ez egy szimpátia? Hogy mondjuk olyanok azt mondták, akik amúgy nem akartak 1%-ot adni az egyháznak, hogy jó, akkor megnézem a listát, jó, hát őket szoktam látni ételt adni a szegényeknek, akkor nekik adom.
2: Mindenképpen így van. De röviden, ugye nagyon nagy különbség van egy keresztény egyház és egy hindu gyökerekre visszavezethető újvallási mozgalom között. Nagyon nagy különbség van. A magyarországi krisnatudatú közösség képviselői nagyon-nagyon tehetségesen, szelíd rátartisággal maguk illetékességébe vonták a keleti bölcsesség és keleti misztika egészét. Vagyis tehát azok is, akik egyáltalán nem hívők, semmilyen Istenben nem hisznek, vagy semmilyen egyháznak nem tagjai, de nagyon jól tudják azt, hogy a jóga az milyen egészséges dolog testnek és léleknek, és a jóga Magyarországon nagyon szorosan kapcsolódik a krisnatudatú közösséghez, ott is folynak a legtöbb jógamesterképzések különböző szinteken, vagyis tehát, hogy itt nem az lenne a magyarázat, mint a evangéliumi testvérközösségnél, hogy minél jobban nyomták a közösséget, annál többen szimpatizáltak vele, akik az elnyomókkal nem szimpatizáltak. Itt nem erről van szó, mert ezt a közösséget 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt próbálták peremre szorítani a nagy tiszteletű és nem feltétlenül pozitív emlékű Németh Géza tiszteletes úrnak a kampányai révén, hanem másról van szó, itt erről a szimpátiáról, erről a vallási szimpátián túli szimpátiáról van szó. Én azt gondolom, hogy az illető közösség támogatottságában, mindenféle támogatottságában elsősorban ez fejeződik ki.
1: És egy utolsó kérdés, ami egyébként részben visszautal arra, amit ön mondott, hogy ha változott a felület, az hogyan befolyásolhatta a feljárásokat, az biztos, hogy változott pár évvel ezelőtt, hogy be lehet fixálni az egyházi 1%-ot. Erről mit gondol valláskutatóként? Most ez egy technikai kérdés, de ennek van-e jelentősége ön szerint, hogy az ember azt mondja, hogy akkor én innentől többet nem nyitom meg ezt a felületet, hanem életem végéig a katolikus református egyházat támogatom, annak kereszteltek, nekem ez fontos, ide tartozom, vagy életszerűtlen. Azt mondják egyébként, ugye, hogy ez kevésbé, tehát hogy a civil 1%-nál valószínűbb, hogy az ember vált, az egyházat még nem olyan gyakran vált, vagy nem vált, vagy nem gyakran vált az ember. Mondjuk erre vannak kiváló egyháztörténeti példák, Pázmány Péter mondjuk, de nem akarom most ilyen messzire vinni ezt a beszélgetést. Szóval erről mit gondol, ennek van-e bármi jelentősége vallási szemüvegen keresztül, vagy csak ez egy technikai kérdés?
2: Ugye megint ez egy olyan dolog, hogy ahhoz vizsgálatot kellene, tehát hogy megkérdezni, mit tudom én, legalább egy 750 embert arról, aki például így befixálta, hogy ő ezt miért csinálta. Mert lehet, hogy abból 200 azért, mert elege volt. Hagyjanak engem békén. Hát csak gondoljunk bele, hogy hány felugró ablak jelenik meg olyannál, aki mondjuk online is él életet. És akkor azok közé tartozik ez is, besorolódik. Még akkor is, ha kívülről nézve, meg az egésznek a jelentősége egész más, mint mondjuk egy rúzs kiválasztásánál a szín, hogy milyen legyen. Mondjuk én egész ritka vásárolok rúst, de most ez jutott eszembe, nem tudom miért. Tehát, újra csak visszautalnék arra, hogy nem óvatos lennék a vallási és a direkt egyházi kapcsolat változására következtetni. Óvatos, nagyon óvatos lennék.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhíteni a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókákveszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcina tartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiutatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzálat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés.hu oldalon olvashatók.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Véli Katalin, szerkesztő riporter vagyok, és sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Pap Sándor dékán urat, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának dékánját. Ez, hogy kar, ez tulajdonképpen nem egy új titulus az intézménynek, hiszen Bartók Béla zeneművészeti intézetként lett a Miskolci Egyetem része. Hát talán kezdjük innen a történetet, hogy mit jelentett ez a változás az önök életében.
2: Én is köszöntök mindenkit itt az Európa Rádióban. Kicsit visszábról indítanám, hogyha lehetséges. Épp 60 éves Miskolcon a zenei felsőoktatás. 1966-ban indult a Miskolci tanárképzés, akkor még a Budapesti Zeneakadémiának a kihelyezett tagozataként. Majd 1997-ben csatlakoztunk a Miskolci Egyetemhez, és 5 évvel ezelőtt, 2021-ben váltunk az egyetem 8. egyenrangú karává. Nyilván ez elismerős a nálunk folyó szakmai munkának, és erre azóta is nagyon büszkék vagyunk, és próbálunk minden tekintetben ennek megfelelni.
1: A megfelelés egészen odáig elmegy, hogy az egyetemen ugye doktori képzéssel lehet tanítani, és hát talán furcsa a civil hallgató számára, de Pap Sándor is gitárdoktor. Doktor Pap Sándor, és a zenetanároknak le kellett doktorálni. Hogyan zajlott ez a folyamat, hiszen ő nem is Magyarországon tudta ezt megtenni, hanem Pozsonyban, az alapintézményben.
2: Igen, hát az egyetemi integrációhoz hozzátartozik az is, hogy a zeneművészeti karon dolgozók is egyre nagyobb számban szerzik meg a legmagasabb doktori minősítést. Ez a Miskolci Egyetemhez is nyilván így integrálódik a dolog. Jó magam, valamikor még a múlt században, múlt évezredben, még Csehszlovákiában indultak el a tanulmányaim, majd mire végeztem, már Szlovákiából kaptam meg a diplomámat, és ott is végeztem a doktori tanulmányaimat, majd honosítottam ezt, és tulajdonképpen így ekvivalenciaképpen elismerték az én diplomámat. De a lényeg a doktori képzésekkel az, hogy ez az egyetemi létnek egy minősítése, amit az Európa Unió, illetve a minisztérium is megfelelőképpen dotál, hogyha valaki doktori minősítéssel oktat az egyetemen, és elmondhatom, hogy a Miskolci Zeneművészeti Karon mi rendelkezünk az országosan a legtöbb doktoris végzettségű tanárral, úgyhogy erre is külön büszkék vagyunk.
1: No hát akkor egy kicsit idézzük vissza a nyarat, illetve a tavasz végét, amikor az egyetem mindig egy tavaszi fesztivállal zárja tulajdonképpen a szezont, és mivel Pap Sándor gitárművész, evidencia, hogy gitárhangversenyek is vannak, sőt, most volt egy nemzetközi gitárverseny. Hogyan lehetne összegezni ezeknek a fesztiváloknak a jelentőségét, hiszen nagyon-nagyon sok rendezvény zajlik, egészen szép időtávon.
2: Igen, idén 5. alkalommal sikerült megrendezni az egyetemi tavaszi fesztivált, ami alapvetően komoly zenei fesztivál. Nyilván a saját táborunkra, oktatóinkra és hallgatóinkra támaszkodunk, hogy a hallgatóink olyan megmérettetésen is részt vegyenek, amikor egy külföldi karmester vagy egy olyan szituációba kerülnek, mint például végzős hallgatóink, akik a

0: gitárversenybe, ahol 40 részvevő érkezett, 9 országból, még Ázsiából is érkeztek, és nagyon fontos és nagyon kiemelkedő díjakat tudtunk kiosztani, így mesterhangszereket 3 kategóriában. A kiosztott értékük ezeknek a hangszereknek összességében kb. 6 millió forint volt, és akik nyertek a kategóriában, ők nekik egy picit hozzá tudtunk segíteni a karrierjükhez, illetve a következő évi fesztiválra is visszavárjuk őket, hogy egy év távlatából ők mutassák meg, hogy hova fejlődtek.
1: Milyen tervekkel indul az idei tanév?
0: Hát nagy várakozással tekintünk mindig a felvételi időszakhoz, mindig, mikor már megjelenik a statisztika, hogy mennyien jelentkeztek, hova jelentkeztek, kinek melyik az első helye, akkor már rögtön elkezd zsongani a fejünk, hogy akkor hogy alakulnak a tanszakoknak az óraszámai, illetve a tanároknak a beosztásai. Idén is nagyon-nagyon jó felvételi eredményeket tudtunk produkálni, összesen 78 első éves tudtunk beiskolázni, ami zeneművészeti kategóriában egy nagyon magas szám. Ebből 23-an a Budapesti Könnyűzenei Intézetbe nyertek felvételt, ott éppen hétfőn volt az évnyitó, és egy nagyon klassz műsorral léptek elő az új és a már másodéves, harmadéves hallgatók. Érdekességenek a könnyűzenei képzésnek, hogy idén már ugye a harmadik évet kezdjük meg, a PA képzésen is már tavasszal, illetve nyár elején diplomájukat fogják tudni átvenni az első éves hallgatók.
1: És akkor ők mit lesznek? Hiszen ez nem tanári képzés,
0: igen,
1: vagy van egy
0: BA, három éves BA képzés, és ezzel folytathatják majd master szakon a tanulmányaikat, amit most beadtunk akkreditációra, és hát várjuk, hogy sikeres elbírásba részesüljön.
1: A könnyűzenei képzésen egyébként neves muzsikusaink, könnyűzenei zenészeink, például Tátrai Tibor tanít, kiket lehet még említeni?
0: Igen, Tátrai Tibusz lett a szakirány felelős, miután sajnálatosan Póka Egon, aki az egész iskolát megálmodta, itt a Kőbányai Zenei Stúdiót is létrehozta, néhány éve elhalálozott. Ő abszolút lelkiismeretesen és teljes szívével, lelkével minden egyes órán próbán ott van és segíti a fiatalokat, úgyhogy nagyon örülünk neki, ez a képzés és jó mederben terelődik. Ami érdekesség a miskolci képzésünkkel kapcsolatban, hogy kezdenek megjelenni a külföldi hallgatók. Eddig Kínából, Vietnámból érkeztek hallgatók, most fog érkezni hozzánk Mexikóból, Kolumbiából és Mongóliából is hallgató, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk ezt az érdekes szituációt, amikor nyilván angol nyelven kell oktatni a hallgatókat, és ez egy új szint fog hozni az életünkben.
1: Na hát ez nagyon érdekes, hogy szereztek ők erről tudomást, milyen csatornákon?
0: Egyrészt a oktatóinak a személyes kapcsolata révén, másrészt pedig az egyetemnek a nemzetközi osztálya kapcsolatban van olyan külföldi beiskolázási cégekkel, akik próbálják Európa felé integrálni az ott tovább tanuló hallgatókat, és ez a másik vonal, amin elindultunk.
1: Hát reméljük, hogy a könnyűzenei életünkben is majd hallható lesz az, hogy már ilyen jól képzett muzsikusaink vannak, de most evezzünk vissza a komoly zenei vizekre. Hány tanszak működik az egyetemen?
0: Nálunk az zeneművészeti karon 5 intézetünk van, korábban tanszakoknak, tanszékeknek neveztük őket, egyetemi konstrukcióban intézetekké alakultuk át. Vonós, fúvós, zeneelméleti, zongora és a könnyűzenei intézetünk. Így áll össze az 5 intézetünk.
1: Említette, hogy nagyon szép az idén felvett hallgatók száma. Összesen mennyien tanulnak most a zeneművészeti karon?
0: Összesen 218 hallgatónk van, ami összehasonlítva a többi zeneművészeti karnak létszámával egy igen megtisztelő és nagyon-nagyon versenyképes létszám. Amit el szeretnék mondani még, hogy mi szükséges ahhoz, hogy hozzánk kerüljenek a hallgatók. Nagy konkurencia létezik ugye az ország minden területén, hogy melyik felsőoktatási intézmény milyen és honnan tud diákokat önmagunkhoz csábítani. Adott egy nagyon szép, gyönyörű millió, amiben dolgozunk, ez a zenepalota épülete, amelyet közel 20 évvel ezelőtt az egyetem teljes körűen és modernül és tényleg méltósággal élünk benne felújított. A másik nagyon fontos dolog az a nagy termünknek a léte, az is egy nagyon fontos szempont, hogyha eljön egy diák és meglátja, hogy milyen szép környezetben tud tanulni, ott koncertezni, ezért szervezünk minden évben, minden tanszakon

0: szakmai napokat, hogy aki nem ismeri a miskolci létet, a mi életünk terét, az tapasztalja meg, és nagyon sokszor ez is befolyásolja a felvételizőket, illetve az oktatóinknak a szakmai minőség, akik tényleg országosan ismertek, és nem csak országosan, hanem határainkon túlon is. A másik nagyon-nagyon fontos szempont, hogy évek óta az egyetemnek a támogatásával meg tudjuk újítani a hangszerparkunkat, ami országosan is egy nagyon-nagyon előkelő helyzetbe tud minket sorolni. Így mikor eljön egy hallgató és felteszi a kérdést a tanárnak, hogy de hát nekem nincs olyan jó hangszerem, amivel tudnék fejlődni, a tanár akkor kinyitja a szekrényt, akkor is azt mutatja, hogy hát nézd meg, nálunk vannak hangszerek, amiket te megkapsz a főiskolai tanulmányaid alatt a fejlődésedhez, ez is egy motiváló tényező lehet nyilván.
1: És hát a Miskolci Egyetem infrastruktúrája, gondolom, hogy ez is befolyásolja azt, hogy valaki Miskolcot válassza a zeneművészetiseknek, ugyanolyan lehetőségeik vannak a kollégium használatára, ugye, mint aki kint tanul az egyetemvárosban?
0: Igen, hát örvendetesen a Miskolci Egyetemnek a kollégium hálózata teljesen megújult, és szállodaszintű körülmények között lakhatnak a diákok. Ez sem egy utolsó szempont, de azt kell, hogy elmondjam. Nagyon sok vidéki város, illetve budapesti kollégiumok, hát nem azt mondom, hogy kullognak mögöttünk, de hát azért nagyon sok infrastruktúra le van maradva, és erre is nagyon büszkék vagyunk, hogy olyan körülményeket tudunk a diákoknak teremteni, ami egy méltó környezetet.
1: Igen, és hát nem csak a férőhelyszám, ugye, hanem a minőség, hogy hol lakik, nagyon sokat számít. Első három évben az alapszakon kapják azt a minősítést a zeneművészet is hallgatók, hogy taníthatnak, illetve zenekarban játszhatnak, ugye? És akkor egy később jött dolog, hogy most már a művészképzés is lehetséges, illetve adva van itt a Miskolci Egyetemen. Ez hogyan működik?
0: Igen, hát 5 évvel ezelőtt kezdtük szépen, szisztematikusan visszanyerni nagyon sok munka árán az előadó művészképzéseknek a sorát, hiszen a nálunk oktatók erre méltón rendelkezésre állnak, tudják azt a szakmai színvonalat és művészi színvonalat gyújtani, ami erre a képzésre adott. Így jelenleg 11 előadó művész képzéssel rendelkezünk, és most is van bent a akkreditációs bizottságnál újabb szakjainknak a listája, és szeretnénk ezt tovább bővíteni.
1: Említette, hogy neves tanárok tanítanak, akik maguk is neves előadó művészek, talán említsük meg néhányukat, hiszen szép díjak birtokosai.
0: Hát, hogyha bárki kiemelnék, az lehet, hogy a teljesség igényét nem mutatná, de éppen múlt héten került sor az egyetemen kitüntetés átadó ünnepségre, amelyen például oktatónk Gáspárné dr. Tóth Marica, Barta László tanár úr, Szűcs Sándor tanár úr, Móri Marian, Keremed Judit tanár nő is kaptak rangos egyetemi kitüntetést. Hát ez is azt mutatja, hogy a nálunk oktatók mennyire szívükön, lelkükön és nyilván tudásuk legmagasabb fokán oktatják a zeneművészetet.
1: Az itt tanító művésztanárok, ők miskolciak is, gondolom, de utazó tanárok is. Ez
0: igen,
1: mindig így volt, nem?
0: Igen, ez mindig így volt, és ez egy szerencsés ötvözete az itt oktató kollégák összetételének. Ha jól így összeszámolok hirtelen a fejembe, akkor körülbelül egynegyed, egyharmada lehet az utazó tanároknak a sora. Elsősorban Budapestről, de van, aki Dunántúlról utazik hozzánk. Én úgy gondolom, hogy a mai tömegközlekedéssel is ezt nagyon jól leutazható, hogy Miskolc távolság, ez nem jelent nagy gondot.
1: Na most egy nagyon kényes kérdés, hogy mennyire ad piacképes diplomát a zeneművészeti kar? Látom az arckifejezést, jogos a kérdésem, ugye?
0: Igen, jogos a kérdés, hogy mennyire talál célt a képzésnek az iránya. Én azt mondhatom, hogy nagyon jók az irányok, egy zeneművészet is hallgató aránylag könnyen el tud helyezkedni, akár a fővárosban, de akár vidéken is, nagyon keresettek a zeneművész diplomások. Ennek tanúbizonysága az is, hogy még főiskolás korukban is már nagyon sok zeneiskola megkeresi őket, hogy részmunkaidőben oktassanak már náluk, illetve ha csak Miskolcot veszem alapul, ugye itt van egy nagyszerű szimfonikus zenekar, itt van a színház zenekara, és oda alkalmi kisegítőként szokták hívni hallgatóinkat.
1: az oktatásnak a minősége nyilván, hogy ezen a területen is folyamatosan kell, hogy tartsa modern trendekkel a versenyt. Például a digitalizáció hogyan lép be a zeneoktatásba? Én már rettentően irigylem azokat az ongoristákat, akik laptopon nézik a kottát, és nem kell nekik lapozni például.
0: Igen, hogyha már csak a kotta képet veszük alapul, akkor ez megosztja jelenleg is még a zenészeket. Van, aki egy tabletről nézi a kottát, és úgy lapozza, de én még mindig a papírlapot szeretem jobban, mert egy kicsit félek tőle a digitalizáció néha, hogyha nem úgy lapozok, vagy bedöglik, akkor jajaj. Mi lesz, a közönség pedig ott van, és akkor hát csak nézzünk egymásra. Az épületünknek a digitalizációja és az egyetem jóvoltából évről évre mindig szépen alakul, és most már tényleg azt mondhatom, hogy 21. századi technikával rendelkezünk.
1: Én azon is meglepődtem, illetve hát nem tudom, hogy ezt az ember hogy értelmezze ezeket a hangszerelői programokat, zeneszerző programokat, tehát nem csak az AI, hanem már eleve a programozás is beleszól a zenekultúrába. Ezt egy szakember hogyan ítéli meg?
0: Hogyne, ez egy nagyon fontos és modern tényezője az oktatásnak. Nálunk éppen Ázsugla tanárul tart ilyen órákat, hogy kottaíró, illetve zeneszerkesztő programot oktat, és hát az a mai világban ez már elengedhetetlen. Szinte minden zenész készít átiratokat, minden zenész készít saját magának megfelelő partitúrát, hangszerelést, és ezt tanulni kell. Vannak különböző ismert programok, nem akarom említeni őket, de vannak olyan kevésbé ismert hazai programok is, amelyek nagyon jól használhatók, és talán még egyszerűbbek is. Ma már szinte minden zenész használja, ez könnyű zenész, komoly zenész, úgyhogy ez tényleg ott van az életünkben, és ezt használjuk is.
1: Mik lesznek ennek a tanévnek a főbb állomásai? Rendezvényekben, mesterkurzusokban, koncertekben.
0: Következik október 1-e, a Zenei Világnap napja, amelyet mindig a zenegimnáziummal közösen szoktunk tartani. Ősszel pedig indulnak a kurzusaink, ahol hazai és nemzetközi hírű professzorok érkeznek hozzánk, és oktatják a hallgatóinkat.
1: Ez egy borzasztóan fontos dolog lehet egy művész képzése folytán, mert tulajdonképpen ezzel kitekintést kap a világba, és hát nem mindenkinek van alkalma arra, nem tudom, hogy önöknek, amióta nincs Erasmus, azóta milyen lehetőségeik vannak külföldi tanulmányokra a diákoknak?
0: Igen, hát az Erasmus megszűntével a magyar kormány a Pannonia programot indította be, amivel hál' Istennek azért ki lehetett jutni hallgatóknak és oktatóknak is országhatáron kívülre, sőt nem csak Európában, hanem a tengeren túlra is. Most ezt az Erasmus lehetőségeket visszakaptuk, hál' Istennek, ez egy furcsa ambivalens helyzet volt, hogy hát hogy minket kizártak az Erasmus lehetőségből, nem is értettük ezt, még azóta is értjük. Volt egy nemzetközi per is ezzel kapcsolatban, hát egyetem próbált ezt a helyzetet visszahozni, még ebben a döntés nem volt, de közben már vissza is kaptuk az Erasmus lehetőséget, ami nagyon fontos egy diák számára, hogy kimenjen egy rövidebb, hosszabb időre külföldre, megtapasztaljon egy mondjuk egy olaszországi konzervatóriumnak a órahálóját, ottani oktatóknak a tevékenységét, egy más zenekultúrába, nyilván más nyelvkörnyezetbe is bekerülve. Ez nagyon-nagyon fontos tényező, főleg egy zenésznek, ami hát nyilván nemzetközi nyelv és határtanul működik.

0: Beszélgető partnerem Papp Sándor, a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Kar dékánja, aki egyébként civilben gitárművész, már említette, hogy a felsőfokú tanulmányait Pozsonyban József Zsapkánál végezte. Én még előző életemből, zenei szerkesztői korszakomból emlékszem az ő felvételeire, könnyűzenei felvételeire, kiválóan tudtuk használni olyan kötőzenének, ami egy nagyon jó hangulatú kis esztrádos dolog volt. A köztudatban a gitár az inkább könnyű zenei hangszer manapság, de aki meghallgat egy komoly zenei gitárhangversenyt, az igencsak rácsodálkozik, hogy itt azért nagyon-nagyon nagy szakmai, technikai tudás kell, hiszen bonyolultak ezek a művek, egy gitár néha egy egész zenekart helyettesít. Hogyan tud az egyetemi vezetői feladatai mellett a művészi pályán megmaradni, teljesíteni, gyakorolni, hiszen saját koncertjei is vannak, nem lehet egyszer összeegyeztetni?
1: Igen, időnként nem könnyű, és hát a komoly zene egy olyan szakma, amit minden nap kell művelni, hát ha nem is minden nap, de azért igyekszem, főleg koncertek előtt azért több órát is a hangszerrel foglalkozni. Említette József Zsapka tanárulat, aki Pozsonyban egyébként magyar származású, magyar ember, mert Komárnóba született, tehát a szlovákiai részen. Ma is beszélek vele, és hát még mindig roppant nagy tisztelettel vagyok irány, és annyira okos és bölcs ember, hogy nagyon sokszor kikérem a tanácsát és bizonyos helyzetekben. Egy nagyszerű zenészről van szó, aki több mint 40 lemezt alkotott, és több ezer koncertet játszott, egy borzasztó nagy tapasztalattal, és ennek ellenére türelemmel is rendelkező tanárom is volt. Próbálom azt a fajta oktatást, amit kint tanultam Pozsonyban, itt is a hallgatóimnak átadni, mert a magyar oktatást, a magyar zeneművészetet azt jobban ismertem már, ugye itt is végeztem tanulmányokat, és ezt a kettőt próbálom így ötvözni az oktatásomban.
0: Egy gitárosnak magányos az élete? Azért néha szimfonikus zenekarra is, hiszen vannak remek gitárversenyek.
1: Valamilyen szinten igen, ez egy remete élet, tehát is követel, de nagyon szívesen játszik az ember. Van egy ZP zenepalota, rövidítés a ZP gitárkvártettünk itt Miskolcon, ahol kollégákkal és hallgatókkal már évek óta nagyon jó kis repertoárokat tudunk a közönségre bemutatni, nyáron is szerepeltünk több helyen. Ilyen valójában igen, tehát mi el vagyunk önmagunkban is, hogyha ezt nagyon-nagyon sarkalatosan akarom fogalmazni. Egy zenekari zenész nyilván a zenekarra a lételeme és együtt kell zenélni, más élmények ők érik őket is, és sokkal több zenén keresztül mennek, mint egy gitáros. Nekünk egy picit más az utunk, de ezt is ugyanúgy lehet szeretni, és egy egész életet eltölteni benne, úgyhogy a gitárnak is helye van a mai klasszikus világban.
0: Említsük meg, hogy sokat turnézott, szerepelt külföldön is, merre fele?
1: Hát az utóbbi években Franciaországban, Portugáliában, volt egy madeirai fesztivál is, ahol meghívtak, hát az is egy nagyon-nagyon különleges élmény volt, és emlékezetes. Szerbiában, Angliában voltam az utóbbi években, úgyhogy köszönöm szépen, valahogy még sikerül összeegyeztetni a vezetői feladatokat a zenéléssel.
0: Visszatérve a tanításra, az egyetemi munkára, a zenetanulás az egy nagyon személyes, interaktív folyamat. Itt egyénekkel foglalkoznak, és azt hiszem, hogy tanár-növendék között olyan viszony alakul ki, ami ön is említette, hogy József Zsapkával még a mai napig tartják a kapcsolatot, hogy szinte ilyen személyes mentor is lehet egy tanár egy pálya folyamán. Hogyan működik ez? Tehát mennyire élnek ezzel a növendékek, és hogyan lehet ezt a jó személyes viszonyt kialakítani?
1: Igen, hát mi ezt már megszoktuk, hogy egy hallgatóval ott egy órán keresztül ketten vagyunk a teremben. Ez egy nagyon-nagyon személyes kapcsolat, és nyilván sok személyes momentum is megnyilvánul ilyenkor a hallgató, és nagyon sok mindent megtudunk az ő szuverén hátteréről, életéről, családi helyzetéről. Nyilván a szakma az első, és a feladatokat próbáljuk elvégezni, de általában azt kell mondjam, hogy tanár és diák között a zeneművészetén az általában optimális és nagyon bensőséges tud lenni a hangulat. Ez csak jó, a zene az csak így működhet. Tehát mi ezt nem jó szó, hogy megszoktuk, hogy így van, de már belenőttünk, és ebbe éljük az életünket, úgyhogy ez így nagyon klassz.
0: Aztán lehet, hogy megint egy kényes kérdés lesz, de mennyire része a Miskolci Egyetemnek a zeneművészeti kar? Látják önöket a díszaulában, gyakorta hangversenyeken? Hát ez egy műszaki egyetem volt, ugye régen kinőttünk már ebből, de teljesen elfogadott szerves rész mondjuk van akkora tekintélye, mint egy anyagtudományi karnak. Nem tudom, érthető-e így a kérdés?
1: Igen, hát mikor 5 évvel ezelőtt az egyetemnek lettünk a 8. kara, mondhatom azt, hogy egyenrangú kar vagyunk, és egyenrangúan kezelnek minket. Tehát én nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi okos, intelligens, tudós emberrel tudok találkozni az egyetemi alkalmakon, mert tényleg van mit tőlük eltanulni. Nagyon sok rendezvényen szerepelnek a zeneművészeti hallgatóinkból, például most volt nyáron egy hungarológiai konferencia, ott is szerepeltünk évnyitókon, évzárókon, egyetemi alkalmunkon mindig szerepelnek a hallgatóink, húsvéti, karácsonyi koncerteken.
0: Nagyon jó, hogy kéznél van a műsor, ugye, egy ilyen alkalommal?
1: Igen, és mint a Svédoszlavot tudnak válogatni az egyetemi rendezvények felelősei, most éppen egy szólistát kérnek, vagy egy kamaraprodukciót, vagy egy zongora éneket kérnek, és akkor mindig örülünk, hogyha ott a hallgatóink meg tudnak mutatkozni.
0: A végzősök közül hova mindenfele kerültek, már növendékek, van erről visszajelzés?
1: Hát hogyne. Örülünk annak is, hogyha itthon maradnak a hallgatóink, és tanítanak itt a régióban, és utána később hozzánk küldenek növendékeket. Ez csak a saját tapasztalatomból tudom, hogy külföldön számos országban, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Németország, Angliában vannak végzett hallgatóink, és a magyar diplomát hál' Istennek ott is teljes körűen elfogadják.
0: Mi lenne az, ami megoldásra vár? Hát egy nagyon furcsa átmeneti helyzetben vagyunk, oktatás területén is, de mi lenne az, ami égetően szükséges lenne a kar számára?
1: Régi álmunk, hogy a gyönyörű zenepalota épületének van egy araksori stúdiókoncertterme szerkezetkészen, ami befejezésre vár, hogy ezt be tudjuk fejezni, ami szintén egy másik koncertteremként is üzemelhetne, illetve akkor a stúdiót is tudnánk beépíteni, amellyel dédelgetett tervünk, hogy egy hangmérnőképzést indítanánk Magyarországon, ami jelenleg hiány szakma.
0: És ezen egyéni tervei milyen koncertjei lesznek?
1: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. A gitárkvartettel is szoktunk játszani, és szólóba is készülök fellépésekre, itthon is, és külföldön is a közeljövőben. Montenegróban, Olaszországban van meghívásom most össze, úgyhogy köszönöm szépen, jól vagyok.
0: Én nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy megismerhettük a zeneművészek képzésének rejtélyeit, és kívánunk nagyon jó munkát, és azoknak az első éves hallgatóknak, akik most kezdenek, hányan is vannak?
1: 78-an.
0: 78-an, ez tényleg gyönyörű szám. Kívánunk sikereket, és tulajdonképpen ennek a pályának azt a fajta presztízsét, hát én nem tudom, hogy megszerezni kell, megőrizni kell, hogy azért a magyar muzsikusok akárhol a világban megállják a helyüket, mert a magyar zenészek világhírűek. Remélem, hogy nem mondok igaztalan dolgot.
1: Nem, ez valóban így van, tényleg nagyon jó színvonalú a magyar oktatás. Különleges hálózattal rendelkezik a magyar zenekultúra, kezdve onnan felépítve, hogy 6 év zeneiskola, ami kitolható továbbképző tagozattal 10 évre. Ideális esetben utána kerül valaki szakközépiskolára, szakgimnáziumba, és főiskolára egy optimális esetben egy 10-14 év után kerül valaki, ami egy kellő alapot jelent ahhoz, hogy valaki felsőfokú tanulmányokba kezdjen.
0: Na hát erre szoktam mondani a koncerten a közönség tagjainak, hogy úgy nézzetek oda a színpadra, hogy aki ott ül, az 6 éves korától ezt csinálja.
1: Hát ideális esetben igen. Egy bizonyos hangszercsoportoknál ez elengedhetetlen, hogy korán elkezd az ember, egy vonós vagy egy zongora tanulmányoknál. Bizonyos hangszernek a méretét, vagy egy ének szakot, aminek akinek a hangja nyilván mutálódik, és később alakul ki, később el lehet kezdeni egy nagyobb hangszert, mint egy nagybőgőt, vagy egy klasszikus gitárt. De valóban a legtöbb hangszert azt már korán gyerekkorban el kell kezdeni, hogy be tudjon az ember futni egy megfelelő szakmai színvonalat.
0: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, kedves hallgatóink, dr. Papp Sándort, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának dékánját hallottuk. Köszönöm a látogatást.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rendben van így.
1: Good.

0: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Rádió portré műsorát hallották. Vendégünk volt dr. Papp Sándor, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának dékánja, gitárművész. Az elhangzott zenei illusztrációk Papp Sándor latin gitárzene című albumáról valók. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
1: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projekt lezáráshoz szükséges intézkedésekről. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 2,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Az MVM csoport országszerte 184 milliárd 800 millió forintból fejleszti a villamos energia hálózatot és telepít több mint 230 ezer okosmérőt, jelentette be Kovács Gábor infrastruktúra vezérigazgató helyettes a társaság sajtótájékoztatóján. Az időjárás függő energiaforrások integrációján támogató projekt megvalósításához az MVM Démász áramhálózati Kft. És az MVM Imász áramhálózati Kft. Konzorciuma 138 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert. A fejlesztés jelentős mértékben javítja a hálózat rugalmasságát és befogadó képességét, lehetővé téve újabb 1400 megawatt áramtermelő kapacitást csatlakozását, közölte a társaság vezérigazgató helyettese. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. Regionális száraz gazdálkodási együttműködés jött létre a Debreceni Egyetem kezdeményezésére. A hálózat a mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar vezetésével kutatókat, gazdálkodókat, vállalkozókat, szakmai szervezeteket és intézményeket fog össze, hogy közösen értékeljék az egyre nagyobb vízhiánnyal kapcsolatos mezőgazdasági kihívásokat, megtalálják a megoldásokat és kitűzzék a legfontosabb feladatokat. Az egyetemen megvan a cselekvéshez szükséges tudásbázis, a partnerség minden résztvevőnek érdeke. Stündül László a kar dékánja tájékoztatott.
2: Ennek az együttműködésnek az a célja, hogy az egyetemen meglévő tudást, kutatási eredményeket, kompetenciákat, humán erőforrást és eszközparkot ajánljuk gazdálkodóknak a rendelkezésére, és ezt egy struktúrált módon tegyük. Az egyetem elkészítette azt a stratégiát, ami a következő 5-6 évre szól. Ennek van 7 fókuszterülete, az egyik a száraz gazdálkodás vagy klímaadaptáció, ennek a témája, rendezvény. Azokat a partnereinket hívtuk meg, és nem csak vállalkozásokat, hanem szakmai szervezeteket is. Minden olyan tevékenykedő felett, akár magánszemélyt, akár céget vagy csoportot, akiknek van tudásuk ebben a témában, illetve szeretnének részt venni egy közös gondolkodásban is. Ennek a végeredménye az lenne, hogy egy olyan cselekvési tervet állítsunk össze, amelyben azonosításra kerülnek azok a fókuszok, azok a területek, amelyek a leginkább kitettek, legszűkebb keresztmetszetek, és ezeket találjunk olyan megoldást, amihez már rendelkezünk tudással, vagy amihez még nem, akkor arra fókuszáljuk az erőforrásainkat, az eszközparkunkat, illetve akár anyagi erőforrásainkat. Sajnos minden területen megvannak a problémák. Ha kezdjük lentről, a talajegészség, tehát a talaj biológiai aktivitása, a talaj életnek a szegényedése nem tud annyi vizet raktározni. A következő az a technológia. Szükséges lesz a genetikai oldalt is megnézni, nemesítéssel, olyan fajtákkal, olyan hibridekkel dolgozni, hogy minél jobban tudjanak alkalmazkodni a szélsőséges időjárási helyzetekhez. Megvan mindenhol, amit tennünk kell.
1: Szabó Magda író Debrecen egyik legelismertebb alkotója születésnapjára felfűzve 9. alkalommal rendezi meg a Magda Festet a Csokonai Nemzeti Színház. Szeptember 30-a és október 5-e között az ő életműve mellett a női művészek, szerzők, előadók, rendezők kerülnek fókuszba, valamint a női lét mint téma. Vadász Dániát, a teátrum igazgatóját hallják.
3: Debrecen kulturális életének meghatározó személyisége, mai napig ható jelenlétét a hétköznapokban is érezhetjük Szabó Magdának, aki azt gondolom, hogy egész életében debreceniként működött, alkotott és nyilatkozott, és szerintem ez egy bizonyos felelősséget is ró ránk, hogy a sok magyar kitűnő alkotó közül, ha nekünk ilyen nagy személyiség jut, akkor az ő hagyatékát megfelelően gondozzuk. Ehhez képest a Magda Fest országosan is egy különösen izgalmas témát jár körbe, hogy Szabó Magda munkásságán túl a női alkotók, női rendezők, a női témák, női szereplők fókuszban legyenek, szerintem ez mindig aktuális. Az egész világban közéleti kérdés a megváltozott családi struktúrák, szerkezetek, működési rendek újra és újra formálása, és ebben a férfi-nő helyzetben a nők vizsgálata vagy egyenlő helyzetbe hozása. Ez részben esélyegyenlőséget, részben az új családi működéseket is érintő kérdéskör. Én azt gondolom, hogy ennél aktuálisabb nem nagyon van. És időről időre érdemes ezt újra fogalmazni, hogy vajon milyen következményei lehettek ennek, és hogy hogyan tudunk ezzel a gondolattal mi érdemben úgy foglalkozni, hogy segítsük a nőknek az esélyegyenlőségét. Ezzel együtt nem feltétlen csak a saját házunk táján kell körbenézni, hanem jó beszélgetéseket, jó előadásokat kell erről szerveznünk, és én azt hiszem, ebben van a felelősségünk és meg lehetőségünk is.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 24. fejezet 17. versétől a 20. versig. Jójáda halála után azonban odamentek Júda vezető emberei a királyhoz, és leborultak előtte. A király hallgatott rájuk, és elhagyták őseik istenének, az Úrnak a házát, és szent fákat, meg bálványszobrokat tiszteltek. Emiatt a vétkük miatt szállt az Úr haragja Júdára és Jeruzsálemre. Küldött hozzájuk prófétákat, hogy térítsék meg őket az Úrhoz. Azok figyelmeztették is őket, de nem figyeltek rájuk. Akkor az Isten felruházta lelkével Zekariát, Jójádá főpap fiát, aki a nép elé állt, és azt mondta nekik. Így szól az Isten. Miért szektétek meg az Úr parancsolatait? Nem válik az a javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott benneteket. Joás király történetében most elérkeztünk a sötét és megrendítő fordulóponthoz. Jójádá, az istenfélő főpap meghalt, és a király hirtelen teljesen egyedül maradt. A lelki védőfal, amely évtizedeken át óvta őt és helyes úton tartotta, egyetlen pillanat alatt ledőlt. Egy hatalmas lelki vákum keletkezett az életében, és ezt a belső ürességet azonnal észrevették azok a világi vezetők, akik a háttérben eddig a megfelelő pillanatra vártak. Júda vezető emberei oda mennek a királyhoz, leborulnak előtte, hízelegnek neki, és az uralkodó hallgat rájuk. Elképesztő és egyben félelmetes ez a gyorsaság. 40 év mintaszerű vallásossága, a templom nagyszerű újjáépítése, és az Isten előtt kedves tettek sorozata egyetlen szempillantás alatt elillan. Miért történhetett ez meg? Mert Joás szívében nem volt saját alap, mihelyt a külső fegyelem, és a tanácsadó jelenléte megszűnt, a király azonnal a legkisebb ellenállás irányába mozdult. Engedett a környezet nyomásának, elhagyta az Úr házát, és visszatért a bálványokhoz, a pogány szent fák tiszteletéhez. Gondoljunk egy mai egyszerű példára. Van egy fiatal ember, aki egy szigorú, de szerető családban nő fel. Otthon természetes a rend, a tiszta beszéd, a becsületesség és az Istenre figyelés. Amíg a szülei házában él, ő is eszerint cselekszik, hiszen ez a megszokott környezete. A szülei tekintélye és példája megtartja őt a helyes úton. De eljön a nap, amikor elköltözik otthonról egy messzi városba, egyetemi kollégiumba. Hirtelen megszűnik a külső kontroll, és a szülők védőfala nincs többé mögötte. Az első hétvégén odalépnek hozzá a csoporttársai. Hátba veregetik, hízelegnek neki, és meghívják egy olyan buliba, ahol a gátlástalanság az Úr. Mivel a fiatal ember szívében a tisztaság eddig csak a szülők miatt volt fontos, és nem vált a saját belső meggyőződésévé, azonnal enged a nyomásnak. Elhagyja a régi értékeket, mert a hízelgő társaság szava hirtelen fontosabbá válik, mint az otthoni tanítás. Joás király pontosan ebbe a csapdába esett bele. De Isten kegyelmei szeretete makacs szeretet. Ő nem mond le az emberről az első bukásnál. Amikor látja, hogy rossz irányba indultunk el az életünkben, nem hagy magunkra a bűneinkben, hanem prófétákat küld, hogy visszatérítsen minket önmagához. A proféták itt is figyelmeztetik a népet és a királyt, de ők egyszerűen nem figyeltek rá. Isten ma is pontosan így működik. Amikor letérünk az útról, ő ma is küld prófétákat. Megszólal a lelkiismeretünk belső szava. Érkezik egy hívő barát hirtelen. Kellemetlen, de őszinte kérdése, vagy egy nehéz élethelyzet kényszerít megállásra. Isten figyelmeztet, de nem azért, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen. Joás és a vezetők tragédiája azonban az volt, hogy bezárták a fülüket. A világi hízelgésnek hittek, de az isteni igazságnak nem. Eljutottak arra a pontra, amikor a szívük annyira megkérgesedett, hogy a prófétai szó már csak bosszúságot és haragot okozott nekik. Amikor a szelíd, halk szó már nem használ, Isten egy radikálisabb lépést tesz. A történetben az Isten felruházta lelkével Zekarját, Jójádá főpap fiát, aki a nép elé állt. Az eredeti héber szöveg itt rendkívül kifejező. Szó szerint azt mondja, Isten lelke felöltöztette Zekarját. A Szentlélek ezen az emberen keresztül szólt és cselekedett. Zekarján nem a saját emberi bátorságából állt oda a lázadó tömeg elé, hiszen pontosan tudta, hogy életveszélyes dolgot tesz. De a Szentlélek ereje képesítette őt arra, hogy félelem nélkül kimondja a tiszta igazságot. Miért szektétek meg az Úr parancsolatait? Nem válik az a javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott benneteket. Ez a szellemi törvény ma is pontosan ugyanúgy érvényes, mint 1000 évvel ezelőtt. A bűn, az engedetlenség és az Isten parancsainak a megszegése soha semmilyen körülmények között nem válik javunkra. Lehet, hogy rövid távon kényelmesebb, lehet, hogy a világi barátok és a környezetünk tapsol hozzá, de a végén mindig rombolást és békétlenséget hoz az életünkbe. Az Isten általi elhagyatottság pedig nem azt jelenti, hogy ő dühösen hátat fordít nekünk. Ez egy következmény. Ha mi magunk döntünk úgy, hogy tudatosan kilépünk a jelenlétéből és a védelméből, akkor magunkra maradunk a bálványainkkal és azok pusztító hatásaival. Joás király bukása intő példa mindannyiunknak. Engedjük meg ma a Szentléleknek, hogy felruházon minket is erővel, mint egykor Zekarját, hogy ne a hízelgő világra, hanem egyedül Isten intő szavára hallgassunk. Amen. Mennyei atyánk, szent és igazságos Isten! Megrendülten állunk meg a mai igéd előtt, látva, milyen könnyen és gyorsan el lehet fordulni tőled, ha a szívünkben nincsenek mély és személyes gyökerek. Megvalljuk neked, Urunk, hogy a mi életünkben is vannak olyan pillanatok, amikor a környezetünk elvárásai, a világi hízelgések és a kényelem fontosabbá válnak, mint a te szent szavad. Bocsáss meg nekünk, amikor elnémítottuk a te figyelmeztető prófétáidat, és tudatosan bezártuk a fülünket az intő jelek előtt. Urunk, kérünk téged, ne engedd, hogy megkérgesedjen a szívünk. Adj nekünk engedelmes lelket, amely időben meghallgatja a te halk és szelíd szavadat, és kész azonnal megfordulni a tévejgés útjáról. Belátjuk, hogy a bűn és a te parancsaid megszegése soha nem válik a javunkra. Szentlélek Úristen, esedezve kérünk, öltöz fel minket is, ahogyan egykor Zekarját felöltözted. Adj nekünk szent bátorságot és tisztánlátást a mindennapokban. Amikor a világ arra kényszerít, hogy hagyjuk el az Úr házát és hódoljunk a modern bálványoknak, te tarts meg minket a te igazságodban. Legyen a mi hitünk önálló, erős és megingathatatlan, amely a magányban és a viharban is csak feléd fordul. Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg minket. Amen.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit mohlepi, amott pókháló, sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot, és békét. Áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Jonatánnak megint van egy jó gondolata. A villamos kirándulás után a rablók napokig nem mozdultak ki, és a házban éppen olyan rendetlenség és mocsok volt, mint máskor. Örökösen azon veszekedtek, hogy kinek a dolga ez, kinek a dolga az. A felfordulás meg egyre nagyobb lett. Egyikük se szeretett takarítani, hát nem takarított senki. Egyikük se szeretett mosogatni, hát az edény mosatlanul maradt. Szanaszét hevert a sok holmi, senki se tudta, mi hol van, mindig kerestek valamit, egyik a gombját, másik a kanalát, ingét, és mérgelődtek, egymáson keresték, amit nem találtak. Hol a nadrágom? Hol a jaksálom? Hol a folt, ami hátul volt a nadrágon? Hol a balzoknim? Hol a nem tudom mim? Hol a lyuk a lyukas kanalamon? Nem látom. Este megvolt, becs szavamra megvolt még. Hol a kék sipkám? Hol a rossz sipkám? Hol a jó kicsike hattyúkú furujám? Hol a varrótű? Hol a jébetű? Hol a kicsi piros orvosságos katujám? Este megvolt, becs szavamra megvolt még. Hol a koppantom? Hol a pukkantom? Hol a tennapi rettenetes haragom? Hol a kampóvas? Hol a korgóhas? Hol a karimátlan tetejetlen kalapom? Este megvolt, becs szavamra megvolt még. Hol a széklába? Hol a tolszára? Hol a kulcs, amelyik az ajtót nem zárja? Hova lett Kasper? Hova lett Jesper? Hol van Jonatán is? A maradék pogácsa? Este megvolt. Becs szavamra megvolt még. Az a baj, hogy csak magunk vagyunk férfiak a házban. Kéne ide valami hölgy személy. Morgolódott Kasper. Igen, az kellene. Olyan, aki rendet tart, mondta Jesper. És jól főz, tette hozzá Jonatán. Okvetlenül szükségünk van egy gazdasszonyra, jelentette ki Kasper. Jó, de ki áll be hozzánk? Kérdezte Jesper. És ha rabolnánk magunknak egyet? Kockáztatta meg a kérdést Jonatán. A másik kettő kapott a szón. De ügyes legyen, el tudja látni a disznókat is, meg az oroszlánt, mondta Jesper. És jól főzzön, hajtogatta Jonatán. Én azt hiszem, tudok valakit, mondta Kasper. Ki az, na, ki az? Mondd meg már! Zsófi néni. Azt mondják, csuda jó gazdasszony, nagyszerűen főz, és szereti a rendet, tisztaságot. Látod, ez nem rossz ötlet, mondta Jesper. Az ám, de amilyen jó gazdasszony, olyan haragos természetű, aggodalmaskodott Jonatán. Hogyan már? Intette le Kasper. Három ilyen híres rabló, csak nem ijed meg egy haragos hölgy szemétől. Nem, de másba is van, mondta Jesper. Hogy tudjuk elrabolni? Nem lesz könnyű, dörmögte Jonatán, és aztán jó darabig egyikük se szólt. Magukban tanakodtak, töprenkedtek, hogyan is csinálják. Tudom már, szólalt meg végre Jesper. Ma este, ha már sötét lesz, és mindenki alszik a városban, belópózunk a házába, és kilopjuk az ágyából alva. És ha felébred? Kérdezte ijedten Jonatán. De cimborája megnyugtatta. Attól ne félj, nem ébred fel, ha egyszer elaludt. Nem ébred fel, bólintott rá Kasper. És most már csak ültek, örökbe ejtett kézzel, várták, hogy besötétedjen odakin. Mikor az éjfélt elütötte, a három rabló elérkezettnek látta az időt. Kasper vezényelt, mint legöregebb. Jesper, te bezárod az ajtót. Igenis, felelte Jesper. Az oroszlán is velünk jön, kérdezte Jonatán. Nem, az oroszlán most nem kell, mondta Kasper, még eltalálja ordítani magát. Maradjon csak ott a Jesper szobájában. Csukjátok rá jól az ajtót. Igenis, mondta Jesper. Kész, mehetünk, mondta Jonatán. Azzal elindultak. Elől Kasper a lámpával, utána Jesper a nagy csomó kulccsal, leghátul Jonatán egy karé kenyérrel meg egy szál kolbásszal a kezében. A városban néma csend volt és sötétség. Még Bastián rendbiztos is mélyen aludt. A három rabló nesztelenül osont végig az utcákon, egészen a Zsófi néni házáig. Ott megálltak és füleltek. A legkisebb nesz se hallatszott a házból. Jesper elővette a kulcsokat, egyiküket a másik után próbálta a zárba illeszteni, míg végre a 35-ös számú talált. Az ajtó kinyílt. A rablók lábújhegyen belopakodtak, benne a folyosón újra megálltak hallgatózni. Most hallottak is valamilyen neszt, de az nem volt nyugtalanító.
1: horkol, suttogta Jesper. Ő horkol.
0: Eddig minden a terv szerint ment, mondta Kasper. Óvatosan benyitottak a konyhába. Zsófi néni ott aludt, mégpedig nem rendes ágyban, hanem függő ágyban.
1: Szerencsénk van, suttogta Kasper. Így most ágyastól elvihetjük.
2: Ágyastól visszük,
0: suttogta Jesper. Két kampon lógott az ágy, óvatosan leakasztották, megfogták hárman, egy hátul, kettő elől, és vitték ki az ajtón, aztán végig a folyosón, az utcán, a városon, és tovább a puszta mezőn keresztül a rablóházig. Zsófi néni egész úton horkolt. Mikor a házukba értek vele, a függő ágyat szépen felakasztották a konyhában két nagy kampós szegre, aztán besurrant Kiki a maga hálószobájába, hogy most már kialudja a fáradtságot.
2: Jó éjszakát,
0: suttogta Kasper.
2: Jó éjszakát,
0: suttogta Jesper.
1: Hű, de kíváncsi vagyok, mi lesz a felébred,
0: mondta Jonatán.
3: Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, még zárva van ezt a szemem, légy mellettem én, Istenem, amen.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 2,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSZOFT ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az IDOMSZOFT ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny keddeste megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja, vagyis az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. A hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. A részletes előírásokat tartalmazó új rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. A korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, írja a közlemény. Korszerűbb körülmények között tarthatja a jövőben komoly zenei koncertjeit, zenei versenyeit és szakmai találkozóit a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara, amint egy 100 millió forint egyetemi forrásból felújított liszttermet a kartanárainak és hallgatóinak ünnepi koncertjével avatták fel keddeste, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben emlékeztettek rá, a hangversenytermet 1974. októberében adták át, azóta több mint 10 000 hangversenyt, bérletes és egyéni koncerteket, az oktatáshoz kapcsolódó hangversenyeket és a versenyekhez kapcsolódó koncerteket rendeztek a Liszt teremben. A rekonstrukció során megújult a terem fal és padló burkolata, felújították a bejárati ajtók kárpitozását, a mennyezetre akusztikai paneleket helyeztek, és teljesen új oldalfali mennyezeti és lépcsővilágítást kapott a Liszt terem. A felújítás részeként korszerűsítették a színpad világítását, és kicserélték Béka nézőtér régi ülőhelyeit 262 új komfortos zsölye fotelt helyeztek el a teremben, ismertette az Egyetemi Sajtóközpont.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben hálaadó alkalomra került Csorbihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspár korábban folyamatosan együtt dolgozott a különböző egyházközségekben. 2003. januárjában kerültek Bihar keresztesre, ahol egy befogadó, barátságos közösségre találtak. Nagy Zsoltné a Gondviselés Háza református idős otthon vezetője, emellett a gyülekezet életében is részt vett. Nagy Zsolt lelkipásztor 3 cikluson keresztül volt esperes, tavaly ősz óta pedig egyházi nyugdíjasként helyettesítő lelkipásztorként szolgált. Most azonban végleg befejezte munkáját, velük beszélgetünk mai magazin műsorunkban.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Nagy Zsolttal és Nagy Zsoltné kis Katalinnal, viharkeresztes lelkipásztoraival beszélgetek. Mi az apropója a mostani hálaadó alkalomnak?
2: Hálaadó alkalomnak az az apropója, hogy 23 esztendei viharkeresztesi szolgálat után én igénybe véve a kor kedvezményes, korengedményes nyugdíj lehetőségét 2025. október 1-től már hivatalosan egyházi nyugdíjas vagyok. Azóta Esperes úrnak a megbízásából helyettesítő lelkipásztorként végeztem a szolgálatot keresztesen, és most érkezett el az idő, hogy lezárjuk életünknek ezt a szakaszát, és ténylegesen nyugdíjba vonuljunk, úgyhogy el is fogunk költözni viharkeresztesről, és a gyülekezet presbitérium úgy gondolta, hogy egy méltó megemlékezéssel, hálaadással tekintsünk együtt vissza a mögöttünk lezáródó 23 esztendőre.
3: Érdekes ez a helyzet, mert ugye a férjem egyházi nyugdíjas, nekem még van egy kicsi időm addig, viszont az én főállású szolgálatom, munkám az a gondviselés házához kapcsolódik, ami egy zsinati fenntartású idősek otthona, és mellette helyettes lelkészként visszem a gyülekezet ügyeit az elmúlt hónapokban, amióta a férjem nyugdíjazása megtörtént. Így tulajdonképpen a gyülekezeti szolgálatot tesszük le mindketten, és tovább szolgálunk az idősek otthonában lelkipásztorként és én intézményvezetőként.
1: Elköltöznek. Hogyan lehet akkor ezt majd megoldani?
2: Hát nyilván úgy, hogy vissza fogunk járni a szolgálati helyünkre. Azt gondoljuk, és nagyon jó reménységgel vagyunk a tekintetben, hogy az új élethelyzet számunkra egy bizonyos fajta megnyugvás, megpihenés állapotot fog eredményezni, de mentálisan jót fog tenni az, hogy nem egyik napról a másikra lépünk ki mindenféle szolgálatból, hanem még azért marad egyházi szolgálati feladatunk.
1: Beszéljünk arról, hogy hogyan lettek lelkipásztorok a kezdetekről.
2: Mondhatnám azt, hogy látszólag nagyon egyszerű út vezetett legalábbis engem a lelkipásztori hivatásra, hiszen mondhatom így, hogy tradicionális lelkipásztori családba születtem. Nagyapám is, édesapám is lelkipásztor volt, bátyám is lelkipásztor lett, de azért ez az út nem volt ennyire egyszerű. Visszaemlékszem egy édesapámmal folytatott beszélgetésre, amikor már úgy érlelődött bennem a gondolat, hogy esetleg a teológiára jöjjek ide Debrecenbe, és ezen a beszélgetésen édesapám azt mondta, hogy ha nem érzed, fiam, hogy ez neked a hivatásod, akkor nem szabad. És aztán úgy éreztem, hogy ez a hivatásom, és így kerültem a teológiára, és így kezdődött el majd a lelkészi pálya.
1: Édesapja hol szolgált?
2: Édesapám Tarpán kezdte a lelkészi szolgálatát, ott volt segédlelkész, aztán Ilken vásáros namény mellett szolgált, mint megválasztott parókus lelkész, aztán Dögébe szolgált 7 esztendőn keresztül, majd Karcagon fejezte be a lelkészi szolgálatát. Egy gyönyörű szép pálya volt az övé.
1: Sok gyerekkori élménye van ezzel kapcsolatban?
2: Hogyne. Nem is annyira gyerekkori ez az élmény a lelkipásztori hivatásról, magáról a lelkészi szolgálatról. Ahogy említettem, bátyám is lelkipásztor lett, és lakhelyünk köz viszonylag közel töltötte az első legációs szolgálati idejét Tiszakerecsenybe, és édesanyámmal mi elmentünk arra a szentesti istentiszteletre, amit Kálmán bátyám életében először tartott. Hát az nem volt egy egyszerű helyzet nekem sem, látnom őt azzal a rá terhelődő szolgálati felelősséggel, izgalommal, de ez is megerősített a hivatásban.
3: A mi családunkban legalábbis tudomásom szerint nincsen lelkész, vagy nem volt lelkész korábban. Csatlakozó rokonságban egyről tudok, de így a vér szerinti rokonságomban nem, úgyhogy elég nagy meglepetés volt, amikor én így bejelentettem a családnak, hogy ezt a hivatást, ezt a pályát szeretném választani. Elég különleges módon kerültem a református gimnáziumba, én itt érettségiztem, és aztán közben formálódott ki ez a gondolat, ez az elhívás. Tényleg nem volt ez kézenfekvő nálunk a mi családunkban. Aztán elindult ez a fajta szolgálat, de mindig megmaradt bennem az az otthonérzés, mint amikor először beléptem a kollégiumba, jöttünk beiratkozni.

0: Mi, mikor gimnazista lettem, vagy mielőtt gimnazista lettem, és hogy beléptem a kollégium falai közé, akkor azt éreztem, hogy hazaértem. Úgyhogy ez egy ilyen, na, megható még mindig. És igazából ez az otthonérzés megmaradt aztán később is, amikor már a szolgálatra készültem, és aztán majd készültünk együtt.
1: Akkor teljesen egyértelmű volt a gimnázium után, hogy a lelkipásztori szolgálat lesz az életfeladata?
0: Igen, igen, teljesen egyértelmű volt. Negyedik osztályra, vagy hát most 12-nek mondja, akkor már, ahogy a negyediket elkezdtem, ez már egyértelmű volt. Annak idején még Rózsai Tivadar bácsi volt a vallástanárunk, készítette fel a teológiára készülőket, és aztán úgy felvételiztünk annak idején.
1: Sok lány volt abban az időben?
0: Már akkor elég sok, igen. Nem volt még ennyire átbillenve az arány, mint ami most, hogy már a fiúk annak kevesebben, én úgy érzékelem, de igen, már mi is sokan voltunk.
1: A teológia után mi történt? Milyen településeken, gyülekezetekben szolgáltak?
2: Hát a felsorolás nagyon rövid lesz, hogy a teológia után mi történt, teológia közben, legalábbis az én életemben teológiai közben történt, mert hogy a teológiára történt felvételi után engem azonnal elvittek sorkatonai szolgálatra Lentibe, úgyhogy 18 hónapot én Lentibe töltöttem el. Ez azt jelentette, hogy bár Kati egyesztendővel fiatalabb, mint én, de mégis megelőzött a teológián. Korábban mi nem is ismertük egymást, hanem a teológián, illetve még katonakoromban ismerkedtünk meg egymással, és 4 esztendei együttjárás, meg 2 esztendei jegyesség után Kati befejezte az 5. évet, én pedig akkor még a 4. évet, és külön püspöki engedéllyel, akkor még így működtek a dolgot, köthettünk házasságot, mert hogy akkor én még nappali tagozatos hallgató voltam, és ezt az engedélyt Kocsis püspök úrtól megkaptuk azon a feltétellel, hogy a szüleink a életvitelszerű, hát, nem tudom, mikor...
0: Gondoskodnak a megélhetésünkről, igen.
2: Ez 1989-ben történt, és miután Kati akkor már befejezte az 5. éve, természetes volt, hogy őt valahová szolgálatra, segédlelkészi szolgálatra ki fogják rendelni, és vele egy időben én, mint hétvégi kísérleti szolgálatra kirendelt teológus hallgató kezdtem meg a szolgálatomat Berettyóújfalu Szent Mártonban, úgyhogy az 5. év tanulmányi ideje alatt nekem minden órára, előadásra be kellett járnom, úgyhogy vittem a gyülekezet dolgait, bejártam a órákra. Nyilván, hogyha temetési szolgálataim voltak, akkor nem tudtam az órákon megjelenni. És hát, hogy visszatérek a felsoroláshoz, olyan nagyon nem tudok sok helyet felsorolni, mert a szentmártoni pályakezdés után szentmártoni megváltoztott lelkész lettem, mint 13 esztendeig végeztem a szolgálatot a szentmártoni gyülekezetben, és 2003. januárjában választott meg a Bihar keresztesi gyülekezet.
1: Mindig közösen együtt vezetett az útjuk a gyülekezetekbe, a szolgálatokba?
0: Együtt és külön, illetve külön és együtt mindig. Olyan értelemben, hogy amikor összeállosodtunk, akkor én ugye Berettyóújfalui segédlelkész lettem, de hát nyilván mindent együtt csináltunk, aztán születtek a gyerekeink, és akkor természetes volt, hogy a férjem áll be helyettem a szolgálatokba. Aztán kiköltöztünk Bakonszegre, én ott lettem megválasztott lelkész, picit több mint 10 évig éltünk ott, és aztán közben megszületett a második, harmadik és negyedik gyerekünk, és együtt végeztük a szolgálatot. Tulajdonképpen a két gyülekezetet a való életben teljesen közösen csináltuk, még akkor is, ha jogilag megvolt a külön feladatunk, hiszen osztottuk a hittanórákat, mondjuk óvodát, alsót én csináltam mindkét gyülekezetben, felső konfirmációt ő vitte mindkét gyülekezetben, vasárnapi szolgálatokat beosztottuk, hittanórákon kívül is egyéb dolgokat osztottunk, ha éppen temetésre az én gyülekezetemben őt kérték, vagy fordítva, ez nyilván nem volt probléma, mert úgy éreztük, hogy egy gyászoló család hadd hallgassa ott a koporsó mellett a gyászában azt, akit ő szeretne, aki egy kicsit talán közelebb áll a szívéhez, vagy közelebb érzi magát valamilyen módon hozzá. Szóval, hogy igazából mindent együtt végeztünk. És aztán, amikor eljött a pillanat, hogy Bihar keresztesre költöztünk, hát az megint egy egészen új helyzet lett, hiszen ugye akkor lett Esperes, és akkor nyilván egy új feladat volt ez is, meg a gyülekezet is, mint intézmény fenntartó iskola fenntartó gyülekezet adott egy új típusú feladatot, és ezeket igyekeztünk együtt végezni. Aztán pedig ugye bejött a feladatok közé az idősek otthona, hiszen akkor indult a Széchenyi terves pályázatnak a megvalósítása, amikor mi oda kerültünk, már ő írta alá minisztériummal a szerződést, tehát akkor indult a pályázat után a valós munka, és aztán létrejött az idősek otthona, ahol nyilván a nagyobb feladat rész az enyém volt, de igazából milliónyi megbeszélés és közös gondolkodás, meg a 23 év alatti, vagy 22 év ideje alatt a beszolgálás a gyülekezet mellett az idősek otthonába. Ez is a közös feladat végzést mutatja tulajdonképpen.
1: Milyen volt folyamatosan, közösen együtt dolgozni ennyi éven keresztül?
2: Jó. Én egy ilyen nagyon nyugodt, megfontolt, inkább fontolva haladó természetű ember vagyok. Kati sokkal pörgősebb, és sokszor volt szükség arra, hogy ő engem ebből a fontolva haladásból egy kicsit nagyobb tempóra késztessem, és bizony sokszor volt szükség arra, hogy én egy kicsit visszahúzzam a tempóval. Szerintem egy nagyon szép középutat találtunk e tekintetben is, de igazán komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy a elhivatásunk, ahogyan a lelkészi pályára kerültünk, az Istentől kapott ajándék, ahogyan egymásra találtunk, ahogy szerethettük és szeretjük egymást, ahogyan átéltük a családban való örömöket, mondhatom itt kiteljesedést a gyermekek áldásának ajándékában, ez mind egymás kiegészítése, és a közös szolgálat természetessége, tehát ez soha nem volt kérdés, hogy ha valamilyen üggyel szembe találtuk magunkat, hogy na akkor ez a te dolgod, majd megoldod. Minden mindig közös.

0: Kanyarodjunk vissza a Bihar keresztesi gyülekezethez. Milyen volt 23 évvel ezelőtt?
1: Jó, és úgy is mondhatom, hogy nagyon jó. Természetes dolog, hogy mondhatni ismeretlenként kerültünk keresztesre, de ez csak félig igaz, mert én több alkalommal is helyettesítettem korábban keresztesen. Az a befogadó készség, az a nyitottság, az a szeretetteljes fogadtatás, amit mi megéltünk, amikor keresztesre kerültünk, az valami megmagyarázhatatlan, tehát az a megelőlegezett bizalom, a megelőlegezett szeretet, és ez nagyon jellemző. Keresztesre jelzem, olyan helyről, olyan helyekről kerültünk keresztesre, ahol minket semmi nem késztetett, vagy kényszerített arra, hogy jaj, most nekünk akár Szentmártonból, akár Bakonszegről el kell menni. Nem volt senkivel konfliktusunk. A életünk egyik legszebb időszakát éltük át Bakonszegen, egy olyan közegben, egy olyan környezetben, ahol a gyermekeink számára paradicsom volt az élete. Csuda volt, de amikor előkezett a pillanat, hogy éreztük a, szabad ezt mondanom, igen, a többre hivattatás érzését, akkor keresztesi gyülekezetbe is azt tapasztaltuk, azt éltük meg, hogy feltételek nélkül. És nyilván ebben benne van az én elődömnek áldott emlékezetű Nagy Gyula lelkipásztor testvérünknek a kellő bölcsessége, alázata, és ez az érzés 23 esztendőn keresztül megmaradt, de elérkezett a pillanat, amikor kell mondani, hogy ennyi volt elég.
0: Melyek voltak a 23 év nagy mérföldkövei?
1: A saját mérföldköveimet fogom mondani. Nekem nagy mérföldkő volt az, hogy szembesültem az, amit jelent intézmény fenntartóként. Nem gyülekezett vezető lelkipásztorként, hanem mint fenntartó lelkipásztorként. Tevékenykedni, szolgálni, semmilyen elképzelésem nem volt arról, hogy ez mit jelent ebbe. Én úgy belecsöppentem, és amikor 2003. január 30-án Bihar keresztesek költöztünk, utána egy héttel hatalmas hóvihar volt. És az iskola igazgatója, akkor még csak művészeti iskola működött a intézményünk, fölhívott, hogy Esmeres úr, most van egy helyzet, hatalmas hóvihar, fagy, hideg, el kellene rendelni fagyszünetet. Mondom, azt nekem kell elrendelni. Hát, Esmeres úr a fenntartó, el van rendelve. Úgyhogy, tehát én így csöppentem bele, aztán pillanatokat rájöttem, hogy nem lehet megúszni a dolgokat, úgyhogy én megtanultam fenntartónak lenni, nem voltam rest, a ránk vonatkozó jogszabályokat szépen megtanultam, bevágtam, aminek aztán később nagyon sok hasznát vettem, mert a köznevelés meg a ránk vonatkozó igazgatási szabályban egész jól eligazodtam. Nagy mérföldkő volt az, amikor a működő székhelyi intézményünk, illetve egy telephelyünk mellé a Tiszántúli Református Egyház kerület területén még plusz 8 telephelyet nyitottunk, azért, hogy életben maradhassunk, mint művészeti iskola, mert a finanszírozás akkor nagyon megnehezítette a művészeti intézményeknek az életét. Hát az csuda volt, hogy a Bihar keresztesi gyülekezet azt mondhatta, hogy telephelyünk a Debreceni Református Kollégium, gimnázium, a telephelyünk a Református Kollégium általános iskolája, telephelyünk a Dóczi Gimnázium. Nyilván ebben óriási egyházkerületi segítséget, támogatást kaptunk, egyáltalán a lehetőséget, hogy ezeket a telephelyeket Gyulától Kunhegyesig, Hajdumánáson keresztül számtalan sok helyen, és amikor ez a rendszer szépen beállt, akkor tovább szigorodtak a támogatási feltételek, és hát, ha jól emlékszem, akkor 3-4 esztendő alatt maga a modell működőképtelenné vált, de hál' Istennek, ahol elindultak ezek a művészeti képzések, ott meg is maradtak, csak már nem a mi igazgatásunkban, fenntartásunkban, hanem a helyi intézmények vitték tovább.
0: Akkor gyakorlatilag hány intézménye van a Bihar keresztesi egyházközségnek?
1: A Bihar keresztesi református egyházközségnek egy intézménye van, a következő mérföldkő, amikor tulajdonképpen mondhatni azt, hogy szülői kezdeményezésre, de nyilván ebben a presbitériumnak a felelős döntése is nagyon benne volt. 2009-ben döntöttünk úgy, hogy több célú köznevelési intézménnyé alakítjuk az addig csak művészeti oktatást végző iskolát, úgyhogy általános iskola indult, mégpedig úgy, hogy mi azt mondtuk ott Biharkeresztesen a nagy összefogásban, hogy eljött a pillanat, csináljunk iskolát. És úgy indultunk, nem átvettünk egy állami vagy önkormányzati intézményt, hanem alulról építkezve, először első-második osztályon is szépen folyamatosan fölmenő rendszerbe építettük ki az általános iskolai részlegét a intézményünknek. Az iskola tartozik az egyházközség fenntartásába, az idősek otthon a zsinati fenntartású intézmény, de a gyülekezet része, és hála Istennek hosszú évek óta működik szintén zsinati fenntartásban egy tanoda, amit korábban mi kezdtünk el intézményi szinten, alapítványi konstrukcióval, de aztán hála Istennek jó helyre került, mert egyházi fenntartásba került, zsinati fenntartásba került, és a tanoda is a gyülekezet része. Nem a miénk, de a miénk.
0: Hogyan működik ma az idősek otthona?
2: Az idősek otthona 84 bentlakásos férőhelyen működik, 50 körüli a dolgozói létszámunk, és hát ott is folyamatosan fejlődünk, haladunk, hiszen amikor 2004 decemberében elindult, akkor 49 férőhelyel indultunk, és azóta részben belső átszervezéssel, más célú épületrésznek az ápolásba, gondozásba bevonásával, illetve egy szomszédos ingatlan megvásárlásával is folyamatosan bővült létszámában is az intézmény, illetve nappali ellátás és szociális étkezés tartozik még hozzá. Említette a férjem, hogy nagyon szoros az együttműködés a gyülekezettel, ez mondjuk így a mi esetünkben elég kézenfekvő volt, hogy házaspárként végezzük ezeket a feladatokat, de így is tartottuk szükségesnek és egészségesnek. Úgyhogy ő, mint keresztesi lelkész is kezdettől fogva bejárt szolgálni az idősek otthonába, illetve esperesként végig, sőt azóta is segédlelkészeket kapott a gyülekezeti szolgálathoz, illetve mentorlelkészként támogatta a hatodéveseknek a tanulmányait, fejlődését. Így a mindenkori segédlelkész is beszolgált mindig a gyülekezetből az idősek otthonába. Ez is egy külön tapasztalat, egy tereptapasztalat egy fiatal lelkész tanoncnak, hogy egy egészen más közeget, mint az átlagos gyülekezeti közeg is meg tudjon tapasztalni.
0: Akkor a keresztény szemlélet napi szinten része az idősek otthonának?
2: Ezen igyekszünk, ami nyilván nem egyszerű, hiszen egy dolog, hogy van egy nevünk, meg egy táblánk, meg egy elvi szemléletmódunk, de hát azért sem az idősek nem feltétlenül hitben járó emberek, akik beköltöznek, sem a családtagjaik, sem pedig a munkatársakat nem tudjuk úgy megválogatni, mert egyszerűen nincs rá lehetőség, hogy kizárólag hitben járó munkatársaink legyenek, úgyhogy ez egyfajta missziós terület is természetesen, de azért nagyon fontos, hogy a vezérelvek, a főszemléletmód az világos legyen mindenki számára.
0: Milyen események, rendezvények vannak az idősek otthonában?
2: Hát ezt nehéz lenne felsorolni, mert napi szinten 2-3-4 foglalkozás van, nyilván mivel demenseink is vannak, közöttük is speciális kis foglalkozások, találkozások vannak. A más állapotúaknak is, tehát életkorra és fizikai, mentális állapotra szabva folyamatosak ezek a foglalkozások, de ezeken a napi rendszeres foglalkozásokon túl nagyon sok egyéb program van, ami külön szervezést igénylő program. Például egy nóta operett estünk volt, egy szénior olimpiát rendeztünk, ahol 7-8 intézmény munkatársai, illetve ellátottai voltak együtt, sportoltak, versenyeztek egymással, határon innen és túlról is, és akkor a tóparti főzések, a gyógyfürdő, volt egy egész hetes napközis táborunk tulajdonképpen a gyerekekkel, munkatársak gyerekeivel, unokáival, meghozták a kis barátaikat, és akkor az idősekkel együtt a nemzedékek találkozása meg tud valósulni közös főzésekkel és közös kis sporttevékenységekkel, vagy egyéb, mikor mi a témája, tavaly például a festészet volt, és akkor együtt alkottak.
0: Modern épület az idősek otthona?
2: A nagyobbik része már meglevő épület felújításával lett kialakítva, egy épületünk van, a konyha ebédlő gyülekezeti terem, és annak a tetőterében 11 férőhely kialakítva, ami új építés, a többi pedig felújítás.
0: Jól érzik magukat, Diarkeresztesen az idősek?
2: Szerintem igen. Messziről is jönnek hozzánk, Pest környékéről, és ugye országosan van lehetőségünk fölvenni az időseket. Nyilván, ahol nagyon hosszú a várakozási idő, és amúgy majdnem mindegy, hogy hol van, esetleg várat környéki a rokonság, akkor pláne szívesen jönnek ide hozzánk, hogy a rokonokhoz egy kicsit közelebben legyenek, de jól érzik magukat, igen.
0: Milyen ma a Diarkeresztesi gyülekezet? Milyen programok vannak, események vannak? Mivé vált a szolgálatuk alatt?
1: Még mindig a mérföldkövekhez szeretnék visszakanyarodni. Ez a mérföldkő, amit fölemlegetek, ez már sajnos a időkényszere miatt elmúlt, de csodaszámba menő volt az, hogy 12 vagy 13 esztendőn keresztül megrendezhettük gyülekezet és iskola közösen a Bihort Református Művészeti Fesztivált. Ez mindig egy egyhetes rendezvénysorozat volt Diarkeresztesen. Ebből nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptunk lelkileg, nagyon sokat kaptunk a tekintetben, hogy megmutatkozott az, hogy egységben az erő, össze tudtunk fogni, rengeteg-rengeteg fizikai munkát a gyülekezet és az iskola tagjaival, szülőkkel elvégeztünk, és nagyon-nagyon színvonalas programokat sikerült Biharkeresztesre vinni. Igazi közösségi élmény volt, felejthetetlen élmény a templomkerti parti, könnyűzenei koncertek a templomkertbe, főző versenyek, előadó estek, színházi előadások. Nagyon-nagyon változatos volt a program, és nagyon-nagyon közösségépítő. Hát akik az előkészületben, meg az utómunkálatokban részt vettek, a mai napig fölemlegetik, hogy mennyire jó volt úgy együtt munkálkodni, és akik a rendezvény egy-egy alkalmán részt vettek, szintén ezt a közösségi élményt élték meg. Nagyon sajnáltuk azt, hogy el kellett engedni, de én azt gondolom, hogy nagy dolog megtanulni az elengedés tudományát. Úgy formálódtak, alakultak ezeknek a fesztiváloknak, rendezvényeknek a megrendezési lehetőségei, hogy túlnőttek a mi határainkon. Ma már elképzelhetetlen, mert megfizethetetlen. Akár egy-egy színházi előadás, akár egy-egy nagyobb volumenű koncert. El kellett engedni, nyilván egy gyönyörű szép sorba, rendbe beigazodik ez is, mert most már a 23. regionális
3: nem regionális
1: néptánc találkozót rendeztük, hiszen ugye a művészeti iskolának az egyik alappillére a néptáncoktatás, és hát oda nőtte ki magát ez a rendezvény, ami mindig része volt a Bihar Fesztiválnak is.
3: Sőt, megelőző, ezzel indult. Tehát ez volt a legelső, hogy elindultak ezek a néptánc találkozók, aztán lett a Bihar, és megmaradt továbbra is a néptánc találkozó.
1: Most megint olyan 6-700 táncos volt a találkozón, egy egész napos rendezvény rangja van már nem csak regionálisan, hanem országos szinten is.
0: Mekkora a gyülekezet?
1: Pici. Tehát Biharkeresztes, mint település, sem túl nagy. Őszintén el kell mondani, vagy ki kell mondani, hogy nagyjából a település lakosság számának a fele református, mondjuk így, de ez a gyülekezet látogatáson, templom látogatáson nem igen látszik. A 23 esztendő az már távlatos idő. Megélni azt, ugye én mindig idősektől hallottam, előttem van egy Szent Mártoni presbiternének az orca, hogy mi lesz itt az egyházzal, ha mi meghalunk, tiszteletes úr? Lesz. Mert a jó atya az idők kezdetétől fogva annak végéig gondoskodik arról, hogy legyen, mert nem emberi kezdemény, hanem a Krisztus teste. Mi keresztesen is megéltük azt, hogy a presbitériumunknak a 23 esztendővel ezelőtt először látott gyülekezetnek a nagy részét el kellett, hogy kísérjük az utolsó földi úton, de még mindig van gyülekezet. Csak ez a gyülekezet már nem az a gyülekezet, aki abba szocializálódott, hogy életritmusszerűen hozzátartozik az életemhez a közösséggyakorlás, a vasárnapi, vagy még a hétköznapi istentisztelet is.
0: Hétközi események vannak?
1: Vannak. Nagyon-nagyon, hogy szoktuk ezt mondani, szorgalmi időfüggő. Nyilván az iskola igyekszik azokat a keresztény értéket, református értékeket tartani, közvetíteni, amik természetes módon meghatározzák a gyülekezet létét, és így a gyermekeink egy része, vagy mondhatni, hogy helye a közel, mindenki azért rendszeresen megjelenik istentiszteleteken, de most ameddig szorgalmi idő van, addig a vasárnapi istentisztelet látogatáson is megérződik, mert még azért a szülők is elkísérik a gyereküket, vagy a hétközi alkalmakon is megérződik, hogy jönnek gyerekek, jönnek szülők, amikor nincs szorgalmi idő, nyári szünet van, amikor zajlik a vakáció ezerrel, akkor hajlamosak elfeledkezni arról, hogy nem hiába szól a harang. Ezt nagyon fontosnak tartom, majd csak egy ilyen új felismerés bennem, hogy az elkötelezett, hitben járó református gyülekezet tagjaink, akik a 23 esztendő alatt épültek be a gyülekezetbe, ők sem abban szocializálódtak, hogy életritmusszerűen hozzátartozik az, hogy ha vasárnap van, akkor Isten tisztelet van. Ha indiktatást érez, akkor jön. Ha éppen strandolni kell menni, akkor strandolni.
0: Hány diákja van az iskolának?
1: 158. A általános iskolai része a dolognak, és ha jól emlékszem, akkor 124 művészetis gyerekünk van. Ez természetesen átfedés. Van egy-két idézőjelben külsős művészetis gyerekünk, de döntő többségében a saját általános iskolai gyerekeink kiállnak a művészeti képzésre.
0: Akkor most újabb mérföldkő, hogyan zajlik majd az önök élete? Mi fog történni? És mit kell tudni a családjukról, a magánéletükről?
1: Jutott eszembe számtalan szebbnél szebb ige. Olyan életet meghatározó ige, ami nekem, nekünk fontos. A 10 parancsolat első parancsolata volt napi ige akkor, amikor én először, mint bemutatkozó szolgálatra, keresztesre menő lelki pásztor szolgáltam a gyülekezetben. Aztán láss csodát, egy ézsaiási igaszakasz volt a napi ige a beiktatásom napján. Mind a kettőben azt olvassuk, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, ne legyen néked idegen Istened én előttem. És én ezt varszpoétikaként fogalmaztam meg a keresztesi szolgálatonon tekintettel, hogy semmi más dolgom nincs, mint hogy a jó atya kinyújtott jobb keze legyek, aki nyújtja felénk a kezét és bemutatkozik. Én az Úr vagyok, a te Istened. És eszembe jutott a számtalan szebbnél szebb ige közül az az ige, amivel elődöm Nagy Gyula bácsi elköszönt a gyülekezettől. Ez az ige pedig így hangzik: minden tekintetben ő legyen az első, azaz Krisztus legyen az első. Bemutatkozik az én atyám, Istenem, aki a megváltó Krisztus atya és Istenem. És eszembe jut egy harmadik ige: elég neked az én kegyelmem. És ez azért ütött szöget a fejembe, mert hogy elég. Elég a kegyelem, és elég a szolgálat. És most azt gondolom, hogy nagyon személyes szférába fogom a hallgatókat beengedni. Akkor, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy élni szeretnénk a nyugdíj lehetőségével, eszünkbe se jutott, hogy milyen testi próbatételek, nyomorúságok köszöntenek majd ránk. Hát most ezeket hordozzuk. Nem egyszerű, de elég az Úr kegyelme.
2: Kicsit felemás ez a helyzet, amiben vagyunk leszünk, mert a egyik típusú szolgálatot letesszük, egy másik típusú szolgálatot pedig viszünk tovább. Természetesen mondom én így, számunkra természetesen nem maradunk Biharkeresztesen, mert azt gondoljuk, egy nagyváros más, de egy kis településen úgy gondoljuk, hogy a leköszönt lelkipásztornak nem szabad ott maradni. Sem az utódot nem kell ezzel kínozni, sem saját magát. Mert természetes dolog az, hogy változnak ügyek, hogy lesz amiért. Mi küzdöttünk, a másik pedig más dolgot tart fontosnak. Engedni kell, hogy szabadon, saját bölcsbelátása szerint végezze a feladatát. Bár a települést nagyon-nagyon szeretjük, és biztos nem mennénk el, ha nem ez volna a helyzet, de így viszont elköltözünk, egy új helyen fogjuk az életünket újrakezdeni, és aztán járunk a napi munkavégzésre, szolgálatra az idősek otthonába. Hát ugye van 4 felnőtt gyerekünk, Hajdúszoboszlón él az egyik, a nagyobbik lányunk, és mi is ott Hajdúszoboszlón fogunk élni. A 3 kisebb gyermekünk, 2 fiú és 1 lány, ők pedig Budapesten jelenleg dolgoznak. de sokszor-sokszor találkozunk egy esztendőben, úgyhogy természetes számunkra az, hogy a család továbbra is összetart, úgyhogy nagyon várjuk a esti nyugalmakat, azt a kis privát életet, ami természetes módon kevéssé odatik annak, aki mindig szem előtt van, és azt gondolom, hogy mi tulajdonképpen jól viseltük 37 éven keresztül azt, hogy mindenki tudta, kik vagyunk, akár merre mentünk, még a Dunántúlon is mindig voltak áldás békessége, ránk köszönt, pedig élveztük, hogy de jó, most egy kicsit magunk vagyunk, hát ez nincs így. Szóval, hogy jól viseltük, és nem volt ez extrém teher számunkra, de most várjuk azt a kis nyugalmat, hogy életünknek ebben a következő szakaszában először a saját valódi otthonunkba megyünk haza, bár mindig is otthonunk volt a parókia, ahol éltünk, de mégis ez lesz az első, ahol a magunkéban vagyunk. Várjuk azt, hogy a gyerekeink úgy jöjjenek haza hozzánk, hogy ez az új otthon várja őket, és szóval egy kicsit szabadabb, privátabb, nyugalmasabb életet várunk, gondolunk.
4: Nemrégiben hálaadó alkalomra került Csörbihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspárral beszélgettünk az elmúlt percekben.
5: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallott.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az MVM csoport országszerte 184 milliárd 800 millió forintból fejleszti a villamos energia hálózatot és telepít több mint 230 ezer okosmérőt, jelentette be Kovács Gábor infrastruktúra vezérigazgató helyettes a társaság sajtótájékoztatóján. Az időjárás függő energiaforrások integrációját támogató projekt megvalósításához az MVM Démász áramhálózati Kft. És az MVM Imász áramhálózati Kft. Konzorciuma 138 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert. A fejlesztés jelentős mértékben javítja a hálózat rugalmasságát és befogadó képességét, lehetővé téve újabb 1400 megawatt áramtermelő kapacitást csatlakozását, közölte a társaság vezérigazgató helyettese. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2 millió 600 ezer vendég, 6 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5 az általuk eltöltött vendégéjszakáké, 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1 millió 400 ezer belföldi vendég csak nem 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2 millió 400 ezer vendég éjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7 milliárd 600 millió forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye. A régióban egyedülállóan gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 féléves programban az alapképzést végzett hallgatók szerezhetnek magasabb szintű szakmai kompetenciákat. A képzés a kutatói és oktatói utánpótlásban is kulcs szerepet játszik a jövőben, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a gyógypedagógia tanármesterképzés hatalmas előrelépés az Észak-Alföld régiónak, korábban ugyanis csak a fővárosban volt elérhető a képzés. Az egyetemen 9 éve sikeresen működő gyógypedagógus alapképzésre épülő új program komplex szemléletet nyújt a hallgatóknak, a szaktudás mellett kiemelt szerepet kap a tanári felkészítés, a szakmódszertan, valamint a fogyatékossággal élők jogainak és esélyegyenlőségének képviselete a középiskoláktól a felnőtt képzésig és a civil szféráig. Az új mesterképzés szemlélete túlmutat a hagyományos iskolarendszerű oktatáson, mivel a hallgatók a szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szervezetek világáig számos területen ismerkedhetnek meg a tudásközvetítés módszereivel, írja a Debreceni Egyetem közleménye. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: Agyos gyümölcskertész.
3: Édesem. Szent Péter esernyője.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
4: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
5: Zoszti fiú esete.
3: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
8: Valentin ezt nagyon helytelennek találta, és meg is mondta, hogy szerinte egy elnöknek óriási nagy asztalának kell lennie, rengeteg térképének meg fegyverének. Az öreg ember a fejét rázta, de azt mondta, ettől nem függ semmi. Aztán jól megnézte Valentin még egyszer, és Valentin érezte, hogy elkezdődik a tulajdonképpeni beszélgetés. Most, hogy itt ült a kis széken, abban a szobában, amely kívülről, lentről vagy a fülöbből olyan titokzatosnak látszott, bármilyen nehéz is volt a szíve és tele izgalommal, jobban érezte magát, mint lenn az ünnepségen. Elmúlt a torkából a szorítás. Két dologról akartam veled beszélni, kezdte az elnök. Az egyik sürgősebb, a másik még ráér. Elsősorban Lukácsról akartam veled beszélni. Lukács? Ugyan hova szállhatott a villanyóráról? El akarta mondani az elnöknek a mai találkozást, de az már tudta. Lukács a te városodban van, mondta az elnök. A törvény nem engedi, hogy a mieink közül valaki észrevegye. De te meg fogod látni. Gondolkoztál már azon, hogy helyes-e a harmadik szigeti alaptörvény? Valentin tűnődött egy cseppet. Lukács miatt majdnem elpusztult Cocó, Keselyapó és még 28-an. Lukács áruló. Az árulót el kell felejteni. Hogyne lenne helyes? Azt hiszem,

0: addig. Csak nem fogsz te is meghalni? Kérdezte Valentin megdöbbenve. Micsoda gondolat, csak nem hal meg egy elnök.
1: Dehogy nem. Sajnos nem is nagyon sokára. Már iszonyúan megöregedtem.
0: Valentin rémülten nézte. Csak nem akar rögtön meghalni, csak nem azért hívta.
1: Egy-két év.
0: Valentin megkönnyebbült.
1: S talán már nem is vagyok. Se baj, lesz helyettem másik elnök, aki éppen így, vagy talán még jobban elvezeti az ügyeket. Ez lesz a másik dolog, amiről beszélni akarok veled, az új elnök személye, de előbb még térjünk vissza Lukácsra.
0: Valentin elkábult. Ebben a pillanatban még Mami is messzebbre került a lelkében. Mit akarhat vele az öreg ember? Mi a terve ezzel a beszélgetéssel? Már nagyon öreg, gondoskodni akar az utódjáról. Hát persze, neki megvan a képessége, minden igazi barátja szigeti polgár. Mit fog szólni Mami, ha megtudja, hogy ő lesz a szigeti elnök? Palotát egy kicsit át kell alakítani, neki több szoba kell. Egy szoba mégiscsak kevés egy elnöknek. Vajon Ginevrát is el lehet hozni? És hogy lesz a tanulással? Csak nem járhat itt iskolába Cocóval, mikor ő az államfő.
1: Figyelsz? Kérdezte az elnök.
0: Valentin felriadt.
1: Szóval vigyázz Lukácsra. A törvény még áll, de tudod, hogy rövidesen módosítani fogjuk. Ha véletlenül azt látnád, hogy Lukács megtanult áldozatot hozni, vagy szenvedni másokért, akkor segíts neki, hogy életben maradhasson. Ha más tapasztalnál, akkor persze hagyd sorsára. Megértetted?
0: Hogy ne?
1: Mondta Valentin, de a felét se hallotta.
0: Legalább 7 szoba kell, de nem itt. Itt csak ez az egy helyiség van, érthetetlen. Valahol a tengerparton kellene építkezni. Felhőn fognak járni. De akkor mi lesz Gabriellel? Vajon Szakács néni megeszi a mesterséges disznóhúst?
1: No, most a másik dolog, folytatta az elnök. Ha meghalok, az új elnöknek azonnal el kell foglalnia a hivatalát. Jól figyelj rám, Valentin. Nem szabad majd visszatartanod se szeretetből, sem önzésből. Mindenki őt akarja, minden szigeti polgár. És a tükör rámosolygott, mikor először meglátta. Ő nagyon ragaszkodik hozzád, s habozni fog, hogy teljesítse a parancsot. De jönnie kell. Igazságosabb, jobb szívű elnöke nem lehet a szigetnek. Fogalma sincs róla, mi vár rá. Neked sem szabad megmondanod neki. Ám ha eljön az óra, majd megtudjátok a követség útján, akkor engedd őt útjára, és bátorítsd, hogy legyen ereje elhagyni téged.
0: Kiről beszél? Töprengett Valentin. 2 perc óta nem ért semmit az egészből. Az elnök nagyon komolyan nézett rá, és akkor az a bizonytalan érzése támadt, hogy az imént félreértett valamit. Már nyitotta a száját, hogy kérdezzen, mikor kopogtattak. És a megnyíló ajtón belépett Kantúrka. Az elnök szeme megvidámodott, ahogy megpillantotta, és amint Kandurka megállt előttük, Valentint egyszerre elfogta a szégyen, a pirulás, a zavar, a boldogság és a lelkesedés. Egyszerre tudott volna pityeregni és táncolni örömében meg restelkedésében, mert tudta már, hogy az elnök egyáltalán nem róla beszélt. Ő csak Valentin, egy kisfiú. És hol van még az a pillanat, amikor rá fontos és nagyszerű dolgokat lehetne bízni, és hogy a sziget elnöki tisztje Kandurkára vár, az ő barátjára, erre a drágára, aki most itt áll előttük, és a földre süti a szemét.
1: Azt hiszem, mondta Kandurka, és a szőnyeget nézte, le kellene jönnöd, ha itt már nincs szükség rád, megjött Danubis a laboratóriumból. Nagyszerű, mondta az elnök. Csak hogy végre. Na, indulj. Tartsd eszedben, amit mondtam.
0: Valentin ránézett mérhetetlen szomorúsággal, mert ebben a percben ő többet tudott, mint az elnök. Tudta, amit Kandurka nem bírt, vagy nem akart kimondani. Hogy az 1000. szer se használt, és Maminak nincsen orvossága.

0: 15. fejezet. Visszafelé a felhőn nemigen beszéltek. Danubis búcsúzóul odaadta a ledugaszolt, értelmetlenné vált lombikot, s Valentin csak ült a Fülöp sarkában, kikinézett az alattuk elmaradó tájra, és két térde között szorította a lombik nyakát. Harisnyás és Kandurka nem mertek hozzászólni. Kandurka közel húzódott hozzá, le nem vette róla a szemét, érezte bundájának kedves melegét. Harisnyás maga elé bámult, komor, töprengő pillantással. János idegesen gyújtogatta, oltogatta a szigeti lámpát. Valentin sok mindenre gondolt, sok egymással nem is összefüggő dologra. Egy nyári délutánra, amikor elhagyta mamit a strandon, és előbb ért célhoz, mint ő, és mami iszonyúan csalt, hogy ő nyerhessen. Harisnyásra, aki egyszer, milyen régnek tűnik, ha így visszagondol, ott ültek pocsolyában a házuk előtt. Danubisra, aki az imént a vállát veregette különös karmos kezével, és azt ígérte, hogy új nyomon indulnak el, a futár már elröpült Egyiptomba, az ős orvosi könyvekért, amelyek egy piramis belsejében vannak a falfestményeken. Ezek az utolsó orvosi írások, amiket még nem tanulmányoztak át. Van még remény, mondta az elnök is. Lehet, a szer is elkészül, csak éppen későn. Milyen az, ha az embernek sem apja, sem anyja? Attól esetleg olyan rossznak lehet lenni, mint amilyen Lavinia néni. Lehet, hogy 10 év múlva már ő is rossz lesz. Gyűlölködő, kabzsi, és Kandurka egyáltalán nem fog barátkozni vele. A követségre érkeztek, és nem beszéltek meg semmit. Harisnyás annyit mondott, hogy majd értesíti az új kísérletek eredményéről. Ezúttal nem hívta a szigetre, és Valentin örült is ennek. Nem akart megbántani senkit, de úgy érezte, hogy most már azért inkább otthon maradna. János csak köszörülte a torkát, ő se tudott mit mondani. Elbúcsúztak. Harisnyás, mintha mondott volna valamit, de Valentin nem igen értette. Csak később, mikor már csak ketten lépkedtek Kandurkával az erdei úton, akkor eszmélt rá, hogy Harisnyás azt mondta, higgyen neki, mami mégis meggyógyul. Ő megígéri. Dehogy hisz neki. Most megint nehéz volt jó szívvel gondolni a Harisnyásra. Mégiscsak miatta történt minden. Mentek a mélységes sötétben, Kandurka vezetett, ő látott a holtalan estében is. Még nem volt nagyon késő, elérik az utolsó autóbuszt. Ugyan mit mond majd Lavinia néninek meg Ginevrának? Azt hitte, ma mindenki őt csodálja majd, mert hazahozta mamit a kórházból. Fáradt is, álmos is, minden olyan nehéz. Az autóbusz ismét tele volt, Kandurkát összenyomták a hátizsákban. Minden majdnem olyan volt, mint a múltkor, csak éppen a remény pusztult ki a szívéből azóta, hogy a szigeten járt. Lassan lépegetett, mintha nagy súly volna a hátizsákjában, görnyedtem, mint egy öreg ember. Vajon lefeküdtek-e már a többiek, vagy még várják? Milyen kellemetlen lesz, ha már a kapuban megkezdődik a magyarázkodás. Nem kellett csengetni. Nem is feküdtek még le. Sőt, a ház minden ablaka világos volt. Egészen a kistérig elhallatszott az elcsendesült utcáról a kiabálás. Mindenki emelt hangon beszélt, felhevülten, ingerülten, még Gabriel is. A néni magasan, vékonyan, Ginevra rekedten, Szakács néni különös éneklő hangon, Gabriel meg mélyen, lassan. Csattogás hallatszott, ablaknyitogatás. Valenti meggyorsította a léptét, és Kandurkát kiengedte a hátizsákból. Kopasz bácsi kint könyökölt a kerítésen, ráköszönt Valentinra. De késő jön ma haza, Valentin! Iparkodjék már, segítsen, mert a nagynénikét megüti a guta, ha így felizgatja magát. Gyere! Sikoltotta a néni, ahogy meglátta a kertkapunál. Te is ilyenkor kérezkedel el? Még ilyet nem is láttam. Mi lehet itt? Ginevra kezében kefeseprű, Gabrielnél egy hosszú vascső, Szakács néninél a rézüst, nagyokat üt bele a habverővel, a néninél meg egy hosszú nyakú esernyő. Félek, összetörtük minden csontját, mondta Gabriel, de ha nem akar kimenni a buta... Nem látok semmit, mondta Kandurka. Mit kergetnek ezek? Te érted? Valentin értette. Fenn a szobája függönyrúdján, magasan a mennyezet alatt, ott pihegett-lihegett Lukács. Lukács volt, bár elég nehezen lehetett megismerni, mert a félszárnya töröttel lógott le, a feje, a nyaka merő egy vér. Alatta az ablakpárkányon tollak hevertek, s a tépet iszamos tollazatáról lelepottyant egy vércsepp a fehér ablakdeszkára. Lukács már alig bírta tartani magát a rúdon, félre nyaklott a feje, de hiába nyúlkált utána is ütött a lábára Ginevra a pókhálószedő hosszú kefeseprővel, csak kiáltott egy gyöngét, de nem mozdult el. Ginevra dühösen törölgette izzadt homlokát. Kerek egy órája besződünk ezzel a nyavajással. Hát látott ilyet? Mondja. Ez az a nyomorult, akiről reggel beszéltem. De csak nem képzelte tán, hogy beszállhat mi hozzánk a szobába, és itt maradhat örökre? Még kinn a kertben, a fán, valahol, Isten neki. De itt? Éppen ágyasztam. Az ördög majd elvitt, mikor besuhant az ablakon. Kandurka a foszfort is kinyitotta a szemében, de látszott az arcán, hogy nem érti, mi a probléma. Szakás néni verte az üstöt, a néni az esernyőt nyitogatta, Gabriel lement a garázsba, hogy egy még hosszabb rudat keressen. Valentin csak bámult felfelé. A madár hosszan nézett rá, lassan, nagyon lassan megfordította a fejét és megszólalt.
1: Te vagy az a Valentin nevű fiú, akinek az anyja a kórházban fekszik.
0: De ronda hangja van, mondta Szakás néni. Kandurka rosszkedvűen kiment a kertbe. Szemorvoshoz kell mennem, gondolta zavartan. Hihetetlen. Valaki van a szobában, és nem látom. Most, amikor úgyis annyi a bajom, s fogalmam sincs, mit csinálunk mamival. Én vagyok, mondta odaben Valentin. Lavínia néni csak rábámult, nem értette, mire felel.
1: Üzenetem van a számodra, folytatta a madár. Már nagyon régóta várok rád.
0: Csalja le, mondta Ginevra. Talán magára hallgat az Isten adta. Csalja már le valahogy.
1: Mond neki, hogy pi, pi, pi,
0: ajánlotta Lavínia néni, és fáradtan leereszkedett a székre.
2: Szállj le,
0: mondta Valentin, és alig tudta mozgatni a száját a rémülettől.
2: Talán, ha leszállnál, és kijönnél velem a kertbe.
0: Még ugyan megtiszteli, nevetett Szakács néni, és legyezte magát a zsebkendőjével.
1: Hallod, te madár?
3: Nem tudok repülni, mondta Lukács csendesen. Az a kövér férfi eltörte a szárnyamat. Tedd alám a botot, abban megkapaszkodom.
0: Ne bántsa már szegényt, mondta váratlanul Ginevra, amikor Valentin feltartotta a botot a függönyrúd mellé. A madár lassan, látható szenvedéssel rákapaszkodott, Valentin így vitte ki a kertbe. Valóságos diadalmenet kísérte. A néni Kandurkát biztatta, hogy vigye el a madarat, de Kandurka nem jelentkezett. Hátul a kis medencénél borogatta a szemét kamilla teával.
2: Most lesz beteg, rémes, mikor a barátjának a legnagyobb szüksége van rá.
0: Visszajövök, súgta Valentin Lukásnak. Maradj itt a fán! Felsegítette a cseresznyefára, és mikor látták, hogy nem mozdul, lecsillapodott a ház is. A kertben megmaradhat. Ott nem piszkol, volt a Ginevra véleménye. Végre mindenki aludni ment. Lavínia néni motyogott valamit, hogy muszáj a házban rendnek lennie, Gabriel morgott, dünnyögött, de voltak éppen mindenki szégyelte magát egy kicsit, hogy ilyen csúnyán elbántak a madárral. Persze a fürdés nem maradt el, de Ginevra szerencsére beérte azzal, hogy Valentin a néni engedélyével maradt ilyen sokáig, s hogy még mindig nem mondhatja meg, merre járt. Lavínia néni viszont be se nézett hozzá. A nyitott ablakon át még sokáig lehetett hallani, hogy tárcsázik. Valentin tudta, hogy a kórházzal beszél. Vajon kiengede valaha a görcs a torkából? A lombikot az ágya melletti kis asztalra állította, az api képe alá. Ginevra ki akarta dobni, de utóbb megkegyelmezett neki. Ez is olyan borzasztó volt, bár dobta volna ki. Mert mikor betakarta, Ginevra rekedt torkából egyszer csak kitört valami furcsa hang. Összecsókolta Valentint, még a kezét is, mint valaha kisbaba korában, és azt mondta neki, jaj, éder gyermekem, aztán sírva kirohant a szobából. Azt hiszik ezek, nem tudja, mit jelent. A néni elhalasztotta a holnapi utazást. Azt gondolják, nem sejti, miért. Milyen jó, hogy Kandurka még mindig a szemét kezeli, legalább nem kell magyarázkodnia. Kicsúszott az ablakon a cseresznyefa alá. Lukács már csak suttogni tudott, olyan gyenge volt. Valentin vizet hozott neki a tenyerében.
3: Nagyon megdobáltak reggel, és nem mertem a városban maradni, kezdte Lukács. Messze kiröpültem a városból túl a kertségeken. Egy kórháznál álltam meg pihenni. Az első emeleten szálltam le egy ablakpárkányra. Meghúzódtam a virágláda mögött. Nem vettek észre.
0: Pihent egy kicsit. Kop, kop, kop, vert a Valentin szíve.
3: Sok orvos járt kibe, sok ápolónő. Csak este felé csendesedett el a szoba, akkor mertem beljebb menni. Egy nő feküdt a szobában, és nyitva volt a szeme.
0: A mami szeme, ami olyan, mint a Valentiné, csak kék.
3: Ginevra elfelejtett zsebkendőt kiadni reggel. Mindegy, azért se fog sírni. Éhes voltam, és szerettem volna kérni a vacsorájából. Piskóta volt mellette, de nem nyúlt hozzá.
0: Lukács megint megpihent. Valentin most látta csak, hogy a lába is véres.
3: Láttam, hogy nagy beteg, és gondoltam, úgy se kell neki. Felszálltam az éjjeli szekrényére, és ettem a piskótából. A nő elmosolyodott, és azt mondta, csak egyem meg az egészet nyugodtan.
0: Persze, hogy ezt mondta. Mikor engedett el mami étel nélkül éhes embert vagy állatot? Azért mégis kellett volna zsebkendőt hoznia.
3: Értette a szavamat, mondta Lukács, és még beteg suttogásában is benne volt a csodálkozás. Értette, úgy, mint te. Neked megvan a képességed. Hallottam a szigeten, de nem tudtam, hogy neki is megvan.
0: Mit üzent, mami?
3: Kérdezte Valentin olyan nehezen, mintha sebb volna a nyelvén. Azt mondta, hogy még ma éjjel menj ki hozzá, mert látni szeretne. Megígértem, hogy átadom az üzenetet neked személyesen. Jó madárnak nevezett, megcirógatta a szárnyamat. Ezért jöttem. De még hajnal előtt ki kell érned, megértetted?
0: Hát szóval, akkor vége.
3: Mami sose engedte éjszaka fellenni, még karácsonykor is le kellett feküdnie fél tízkor.
0: Érti.
3: Jó. Megy.
0: Már fogta a csatornát, hogy visszakapaszkodjék, mikor eszébe jutott az üzenethozó.
3: A madár félre billent nyakkal, lehúnyt szemmel gubbasztott.
0: Szegény.
3: Majdnem agyonverték miatta. Valaki beszélt neki Lukácsról valamit, de most nem tud erre gondolni. Érezte, hogy tennie kellene valamit a madár érdekében, de egyszerűen nem volt semmi gondolata. A rémület kitöltötte az agyát. Majd holnap. Most nem fontos semmi.
0: Visszamászott a szobájába, és behívta Kandurkát.
2: Ha mami üzent, mondta Kandurka, akkor induljanak azonnal.
0: Valentin összekapkodta a holmiát, tornacipőt húzott. Ez kényelmesebb lesz, és főleg nesztelenebb.
3: Már nincs autóbusz, a Fülöp elment.
0: Gyalog mennek.
3: Oda kell érniük hajnal előtt. A kórház kívül van a városon, nagyon-nagyon messzire.
0: Valentin induláskor zsebre dugta a lombikot. Nézze meg, mami. Legalább nézze meg, ha nem is segít rajta. Lássa meg, hogy gondoltak rá.
3: Ilyen messzinek még sose tűnt a kórház. Kandurka megpróbált énekelni, hogy könnyebb legyen az út, de aztán ránézett Valentinra, és elharapta a nótát.
0: Csak mentek.
3: Valentin kábult volt, mint valami nagy betegség után.
2: A sziget, Ophélia esküvője, Danubis meg az elnök, micsoda nap. Mintha hetek óta nem aludt volna már. Mindegy, oda kell érni még hajnal előtt. Kandurka félt, hogy nem engedik fel őket, s Valentin is azt gondolta, hogy baj lesz a kapunál. Közel volt a virradat, mikor utolsó erejével átkapaszkodott a magas kerítésen. Kandurkának könnyebb volt valamivel, de azért ő is húzta a lábát. Valentin jól ismerte a mami ablakát. Ott van a fél emelet napozó terasza felett, ahol a sárga virágok nyílnak. A fél emeletre egy jó tornász elég könnyen fel tud kapaszkodni. Sajnos a jó tornász most olyan fáradt volt, hogy állva elaludt volna a parkban, de Kandurka segített. Kandurka legyújtotta a kezét, Valentin elkapta. Összeszorította a fogát, mikor a kőcirádák lehorzsolták a bőrt a térdéről, és aztán már fenn is volt a mami erkélyén. Csak csendesen, csendesen. Bent égett az éjjeli lámpa, és mami ott feküdt pontosan úgy, ahogy Lukács mondta, nyitott szemmel, és az erkély ajtót nézte. Csak hogy nem volt egyedül. Egy ápolónő bóbiskolt mellette. Kandurka a szájára tette az ujját. Nem volt most idő vagy mód a magyarázkodásra. Valentin odahúzódott az erkély ajtóhoz, egészen odalapult a falhoz, hogy meg ne lássák. Kandurka pedig bement a szobába az ápolónő mellé, és megcibálta a kötényét. A virágládán át jól lehetett leselkedni. Mami egy egész picit elmosolyodott. Persze, hogy megismerte Kandurkát, hiszen öklömnyi kora óta nevelte már. Most tudja, hogy Valentin se lehet messze, hogy Valentin is itt van már valahol. Az ápolónő felriadt. Dühös lett, mikor megpillantotta Kandurkát, kóbor dögnek nevezte. Először az erkély felé űzte volna, persze csak suttogva, mert nem mert hangosan beszélni mami miatt, de a Kandurka a folyosó ajtó felé inalt, és az ápolónő azt nyitotta ki neki. Ki is ment utána, és akkor Valentin belépett, mert tudta, hogy hosszú percekig csalja majd a barátja maga után az ápolónőt, és addig ő egyedül lehet mamival. Mami mosolygott, és egy egész kicsit felemelte a kezét. Most azt is meg kellene mondani, hogy egész télen a mosdóba eresztette a vitamintablettákat, mert utálta bevenni. Mindent meg kellene mondania, még nincs itt a hajnal. Szervusz, Tinti, mondtam, ami nagyon halkan. Szervusz, drágám. Vajon érthető az, amit beszél? Hogy mami várjon egy kicsit, mert a futár már elment Egyiptomba a falfestményekért, és Danubisnak van még reménye, és eddig is mindent elkövettek. Nézze meg! Oda mutatta a lombikot. A dugót valahogy kisodorta belőle. Ugye nem fogsz bőgni? Kérdezte hirtelen mami. De igen. Fog. Eddig még ment a dolog. Eddig még minden ment, de most már nem lehet tovább bírni. Mert ennek a mondatnak van egy másik fele is, amit mami elhallgat, egy ha-val, vagy amikorral kezdődő fele, és arra csak azt lehet válaszolni, hogy az ember csak sír, hetekig, és hónapokig csak sír, sőt, az is lehet, hogy egész életében és örökre. Valentin végre annyi kemény hallgatás után sírva fakadt, és könnyei elmosták a külső világot. Nem hallotta a folyosó ajtók csapódását, amely elárulta volna, merre felé játszik Kandurka fogócskát a méregbe jött ápolónővel. Nem hallotta a csengetést, és nem tudta, hogy kinn az éjjeli portás kaput nyitott egy különös vörös keresztes autónak. S hogy amikor a kocsi ablakán harisnyás nézett felé, és az autóból félharisnyás, Danubis és Gergely szálltak ki, nagyot ordított, és kirohant az éjszakába. Nem tudta, hogy Gergely kívül maradt a kapunál. Feltette a portás sapkáját, és elkezdett keresztrejtvényt fejteni. Harisnyás, a professzor, és Danubis pedig elindultak felfelé a lépcsőn. Nem látta, hogy az ajtó nyílik, hogy három fehér kórházi köpenybe öltözött barátja belép a mami szobájába,
0: mert csak potyogtak a könnyei a mami arcára, a párnára, még a lombikba is. Csak arra rezzent össze, hogy mami megint megszólal, és beteg kis hangján csak annyit mond. Ó, de szép! Erre mégiscsak felnézett. Mi az a szép, amit még ebben az iszonyatos órában is észre kell vennie? Mami nézett valamit, és azt a valamit ő szorította piszkos, poros, összehorzsolt kezében. A lombik volt, amelyből valami soha nem látott színű kékség sugárzott. Olyan erővel, hogy az éjjeli lámpa fénye elhalványodott mellette. Élt a folyadék, villogott, melegített. Olyan volt, mint az ég, de olyan is volt, mint a tenger. Mégse hasonlított igazán egyikhez sem, de benne volt a világ minden kéksége. És akkor Danubis, most vette észre, hogy itt van, kikapta a kezéből a lombikot, magasra emelte, és különös karcoló hangján azt süvöltötte. Sziget kék! Sziget kék! Valentin hirtelen azt érezte, hogy kihúzzák alóla a földet, mint Ginevra néha tréfából, ha felszedi a szőnyeget takarításkor. Megkapaszkodott az ágy szélében, de még így is a közelgő ájulás lebegésében is látta, hogy a professzor felkapja az éjjeli szekrényről a kiskanalat, tölt bele a lombikból, Harisnyás pedig mondhatatlan gyöngétséggel felemeli egy kicsit a mami fejét. Mami meg engedelmesen kitátja a száját, mint ő szokta a beteg, és lenyeli a kortyot a kiskanálból. Tizenhatodik fejezet.
1: Mélyet lélegezni, hallotta valahonnan távolról. Lélegzett egy nagyot, valami szúrós, tiszta szag jött az orrába, amitől egy kicsit köhögnie kellett. Csupa ismerős hang beszélt körötte. Kandurka azt mondta, nem aludt rendesen egy hét óta, teljesen kimerült. Harisnyás, a mai nap izgalmait se felejtsétek. Csak bátran, mindjárt elmúlik, suttogott félharisnyás. Iszonyatos messzeségből hallatszott hangja, pedig érezte bőrén a leheletét, tehát mellette kellett lennie valamerre. Mi lehet ez a kellemes, sima, hűvös, amin fekszik? Valami ütemes, surrogó nezt is érzékelt, jármű fut alatta. Mikor végre rájött, hogy autóban fekszik, és az autó szalad vele valahova, a hirtelen aggodalomtól kitisztult a feje. Hol van mami? Hozzák ezek mamit is? Elkezdett tapogatózni, de csak Kandurka bundáját érte a keze.
0: Ébredezik, mondta a professzor. Nincs semmi baj.
1: Felnézett. A mentőkocsiban feküdt. Gergely mozdulatlanul szeliden tartott a legalsó gyűrűjében. Mindenki feléje hajolt, és mindenki mosolygott. Kandurkának reszketett a bajúsza. Mami? Kérdezte Valentin.
0: Alszik, mondta félharisnyás. Meggyógyult. Reggel majd hazajön. Már most is hazahozhattuk volna, de egy kórházban ilyenkor mindenféle hivatalos dolgokat kell elintézni, és ezt mégse lehet ének idején.
4: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigén.
7: A bogyós gyümölcskertész, Szentpéteres erdője, házasságon innen,
6: Katalin,
7: és a gyerek,
8: a
6: foszti fiú
8: esete,
7: Pilátus testament, Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókákveszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcina tartalmú csalétkekkel történik, amelyek kijutatását kisrepülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzálat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés.hu oldalon olvashatók.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a jazz műsor. Nos, múlt héten ugye Joe Cevinot hallgattunk, most is őt fogunk, és hát hagyd mondjam el, hogy a Stories of the Danube lemez nálam csak Stories néven szerepelt itt a adatbázisban. Annak idején, amikor ezt a lemezt én megkaptam barátaimtól, akkor hát ezt így nem tudom interneten beazonosítani, hiszen még nem voltak adatbázisok, annyira könnyen hozzáférhetők, nem véletlenül, hiszen 96-os a maga a kiadás. A Philipsnél jelent meg a Kanadában 96-ban, és az a pontos cím, tehát a Joe Cevinot Stories of the Danube. És akkor ez most azért érdekes, mert ez egy szimfonikus alkotása, jó részt szimfonikus alkotása a fantasztikus stílus teremtő muzsikusnak. Természetesen Cevinot szerzeményeket fogunk hallani, és van benne énekhang, van benne rengeteg olyan dolog, amikor magát Joe Cevinot is halljuk majd énekelni. A lényeg, hogy ez egy igazi különlegesség, és nem mertem soha leadni, mert ugye nem tudtam a számok címeit. Hát most tudtam egyesével ebben átnevezni őket, mert az, hogy track 1, track 2, track 3, az eléggé húzós egy műsorban, ha az ember így konferál. Természetesen most vicceltem, erről szó sem lehetett volna. Így viszont most már minden a helyére került. És akkor nézzük a felvételeket, amelyek viszont kicsit olyan hosszabbak, mint a műsoridő, tehát az utolsó felvétel az már sérülni fog, olyannyira, hogy az utolsó előttit lekeverjük. A beginning az egyes felvétel. A Mountain Waters a kettes, ugye Joe Cevinot az osztrák nemzetiségű, és ugye ott azért Mountain Watersből bőven van. Empire a hármas, az intro a négyes, a Gypsy az ötös. A hatos lesz a Voice of the Danube, a Unknown Soldier lesz a hetes. Az intro a nyolcas, és az intrónak a folytatásában a Sultán jön, amely viszont már nem tud teljes hosszában lemenni, mert egyszerűen nem férünk bele, és a finálé, a tízes felvétel, a lemez tízes felvételé esélytelen. A klasszikus zene ösvényén, a klasszikus zenei hangzások ösvényen haladunk majd, de jazzt fogunk hallani.

0: A mikrofon mögött Zsuffa Péter, az Európa Rádió hallgatók. Ezen a héten a jazz műsorban egy klasszikus zenei hangszerelésű Joe Zawinul lemezt hallgathattak meg a távoli múltból. 1996-ban jelent meg a Stories of the Danube lemez. A Philips adta ki Kanadában, mint mondtam, 96-ban. A közreműködő zenészek neveinek a felsorolása esélytelen lenne, hiszen hallhatta mindenki, szimfonikus hangzásnak voltunk a fültanúi. Én most azzal köszönöm meg az Európa Rádió hallgatók figyelmét, hogy remélem mindenkinek sikerült különleges zenei élményt nyújtanom. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítés árai 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még 2,5, illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt 2,9%-os volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az export árak 3,3%-kal növekedtek. A belföldi értékesítés a feldolgozó iparban 4,2%-os, az energiaiparban 5,9%-os éves áremelkedést mutatott augusztusban, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Több mint 5 milliárd 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSZOB ZRT. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. Webes ügyintézésnél ehhez egy QR kód beolvasása is elegendő lehet, mobiltelefonon pedig néhány lépésben jóvá hagyható a belépés, így nincs szükség újabb jelszó megjegyzésére. Az országos projektet az IDOMSZOB ZRT, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-vel, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve részeként több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezése december 31-e áll a közleményben. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny keddeste megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja, vagyis az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. A hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. A részletes előírásokat tartalmazó új rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. A korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek, írja a közlemény. korszerűbb körülmények között tarthatja a jövőben komoly zenei koncertjeit, zenei versenyeit és szakmai találkozóit a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara. A mintegy 100 millió forint egyetemi forrásból felújított Liszt-termet a kar tanárainak és hallgatóinak ünnepi koncertjével avatták fel keddeste, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben emlékeztettek rá, a hangversenytermet 1974. októberében adták át. Azóta több mint 10 000 hangversenyt, bérletes és egyéni koncerteket, az oktatáshoz kapcsolódó hangversenyeket és a versenyekhez kapcsolódó koncerteket rendeztek a Liszt-teremben. A rekonstrukció során megújult a terem fal és padló burkolata, felújították a bejárati ajtók kárpitozását, a mennyezetre akusztikai paneleket helyeztek, és teljesen új oldalfali mennyezeti és lépcsővilágítást kapott a Liszt-terem. A felújítás részeként korszerűsítették a színpad világítását, és kicserélték a nézőtér régi ülőhelyeit, 262 új komfortos zsölje fotelt helyeztek el a teremben, ismertette az egyetemi sajtóközpont.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megemlékezéstől a dicsőítésig. Események bendús hétvégét zárt a Kárpátaljai Református Egyházkerület.
2: A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Debrecenben én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember, én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való.
1: Mezőáron, Európa és világbajnok erőemelő.
3: Az ásztioknál még hál' Istennek nem kotyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Na, ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
1: A 13. kolozsvári lovasnap.
4: A lovas tevékenység maga módján egy különlegesség. Hát eltér a dióugratástól a fogathajtás, fogathajtás eltér a lovastornától, ami eltér ugyan a lovashiászattól. Úgyhogy mindenki a maga módján azt hozott, amit a legjobban tudott.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
5: I've read the words in red.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A szeptember 26-a és 27-ei hétvége eseményei több fontos területet is érintettek a kárpátaljai református egyházkerület életében. Az emlékezés, a közös dicsőítés és a fiatalokkal végzett szolgálat egyaránt hangsúlyos szerepet kapott. Dercemben Zsukovszki Miklós néhai lelkipásztor szolgálatára emlékeztek, Beregszászban pedig első alkalommal találkoztak a kárpátaljai református dicsőítő együttesek. Mindeközben a konfirmandusok és a hittanos gyermekek számára is közösségi alkalmakat szerveztek, amelyek a hitben való növekedést és az összetartozás megtapasztalását szolgálták. Ezekről az eseményekről, a mögöttük rejlő üzenetről és a református közösségek jelenlegi feladatairól beszélgetünk főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KRE püspökével. Szeptember 27-én Dercemben a református templom falán Zsukovszki Miklós emlékére emléktáblát avattak. Ugye májusban volt egy

0: meg a környezetünkben, ezért fontosnak tartottuk, hogy egy emléktábla felhívja majd évtizedek múlva is a figyelmét az akkor élők számára arra a tevékenységre, amit ő végzett Isten segítségével. Egy év telt el valóban, május 11-én, és azt látjuk, hogy nagyon hamar elfelejtik az embert. Én ezt személyesen is megtapasztalom, és pont emiatt az érzés miatt tartotta fontosnak a család is, és a közösségünk egésze, hogy legyen egy emléktábla.
1: Hogyan lehet ezen változtatni, hogy valakinek az emlékét megőrizzük? Akár egy ilyen tábla is mutathatja és jelezheti azt, hogy itt ebben a faluban ez az ember nagyon nagy dolgokat vitt véghez.
0: A Derszeni közösség a tűzoltó laktanyán létrehozott egy emlékszobát, ami ismét arra a munkára hívja fel a figyelmet, amit ő el tudott végezni. Az ő különlegessége abban volt, hogy ő ötletgazda volt, tehát neki eszébe jutott, ő észrevette azt a szükséget, amiben volt a közösségünk. Amikor a 98-as árvíz volt, a 2001-es árvíz volt, az első közösség, a derceni közösség volt az ő vezetésével, akik észrevették, hogy az árvíz sújtott a falvakban, nincs ivóvíz, nincs élelem. És ők egyszerűen összeálltak és főztek, segítettek, hozták az ivóvizet az embereknek, hozták az élelmet az embereknek. Neki volt olyan érzékenysége, ami ritkán adatott meg a mai világban, és erre kell emlékezni, és ezt kell példaként is oda tárni az emberek elé. Lehet néhány év múlva, vagy évtized múlva már csak az emléktábla kapcsán lehet elmondani azt valakiknek, a következő nemzedéknek, hogy milyen szolgálatot végzett az egyházmegyében, a saját gyülekezetében, és milyen példát adott az egész közösség számára, mert Ukrajnában neki jutott először eszébe, hogy önkéntes tűzoltóságot és egyházi önkéntes tűzoltóságot hozzon létre. És ő nem csak ötletelt, hanem ő nagyon sokat dolgozott azért, hogy megvalósuljanak azok a tervek, amelyek közhasznúak, amelyek az egész közösségnek a javára vannak. És ha így visszaemlékszem a 21 évvel ezelőtt létrehozott önkéntes tűzoltóságra, akkor ők nem csak abban segítettek, hogy a nehéz körülmények között tevékenykedő állami katasztrófavédelmi szolgálatot teljesítő munkáját támogatta, hanem ők egy nap múlva visszamentek a tűzesett helyszínére, és megkérdezték azt is, hogy miben segíthetnek. És lehet a családnak ruhára volt szükség, lehet élelemre, de lehet épp a tűzoltó, önkéntes tűzoltók munkás kezére, akik megjavították a tetőt, visszarakták a tetőfedőanyagot, és valamilyen módon hozzájárultak, hogy a család újra tudja kezdeni a mindennapjait, az életét. És ez egyedi, ilyen nem sokszor fordul elő a világba. A másik oldalt egy családot még meg is büntetnek azért, mert valamit nem úgy tett, ahogy kellett. Egy református önkéntes tűzoltó parancsnok meg azzal is törődött, hogy lesz-e mit felvenniük másnap, és hol fognak megszállni. Átmenetileg miben kell a legnagyobb, vagy miben van a legnagyobb szükségük a bajba jutott családoknak. Én úgy gondolom, hogy lehet majd ez a riport is valahol egy hanganyagban meg fog maradni, és amikor majd nem emlékeznek szemtanúk, meg bajtársak arra, hogy milyen szolgálatot végzett Rukovszky Miklós tiszteletes úr, akkor majd valahol az archívumból elő lehet lesz keresni. Én úgy gondolom, hogy fontos példákat állítani, fontos az emberi lélek érzékenységét, nyitott és segítőkészségét újra és újra hangsúlyozni, mert ebben a háborús világban, amiben élünk, egyre inkább önzővé, elvadultá vál a társadalom, és ezt nem szabad megengedni, mert a szeretet nem fegyverekkel gyakorolható és megtapasztaltatható, hanem közelséggel, az érzékenységgel, a segítségnyújtással, a meghallgatással, a biztató szóval és a segítőtettel.
1: Egy év telt el az elvesztése óta. Ön hogy látja, illetve a gyülekezetek hogy látják, Dercemben és Mezőváriban fent tudott maradni az egyházi önkéntes tűzoltóság? De láthatjuk a hírekben, hogy ugyanúgy végzik a szolgálatot, tehát kaptak egy olyan alapot, egy olyan megerősítést tőle, hogy igenis fontos ez a szolgálat az ő elvesztése után is, és tovább viszik. Ön hogy látja ezt? Fent tud majd maradni a továbbiakban ez a két egyházi önkéntes tűzoltóság nélküle?
0: Én hiszem, hogy fent tud maradni. Ez az egy év még igazán nem tanúskodik arról, hogy mi jól helytállunk, vagy helytálltunk ő helyette, vagy ő utána, mert még sok minden a lendületből megy, amit ő

0: letett az asztalra, amit ő megépített, kijárt, tehát még mondhatom azt, hogy még lehet az önkéntes tűzoltóság abból az üzemanyagból tankol, amiről ő gondoskodott, vagy azokat az eszközöket használja, amiről ő gondoskodott. Én hálás vagyok azért, hogy az idősebb lánya, Rukowski Dénes Anna átvette a Debreceni önkéntes tűzoltóság parancsnoki tisztét és az alapítvány vezetését is, melyen keresztül az önkéntes tűzoltóságok támogatáshoz juthatnak, és erkölcsi, lelki támogatásban is részesülhetnek. Nem csak abban bízok, hogy Debreceni, a Vári önkéntes tűzoltóság fent fog maradni, hanem abban is bízok, hogy a Beregújfalui közösségnek a szándéka is meg fog valósulni, mert Beregújfaluban is a református egyházközség tagjai, presbiterei meghozták azt a döntést, hogy ők is szeretnének az ő településükön egy önkéntes tűzoltóságot. Erre a célra adakoznak, ezért a célért sokan dolgoznak, és reménykedem benne, hogy nem csak ami volt megmarad, hanem még fejlődni is fog, növekedni is fog, mert a bizonytalanság érzése nagyon sok közösségre, családra ránehezedik, és a biztonság érzetét kell a családnak, a családtagok felé, de minden közösségnek, így a református közösségnek a tagsága felé is erősíteni, sugározni, adni, éreztetni, hogy ne győzön le bennünket a kicsinyhitűség, a kételkedés, a reménytelenség, hanem reménységgel a szívünkben üzdjük meg a hitharcát.
1: A megemlékezés mellett ezen a hétvégén a dicsőítés is nagy szerepet kapott, hiszen első alkalommal szervezték meg a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozóját. Honnan jött ez a kezdeményezés, és hogyan értékelné ezt?
0: Egy munkácsi presbiter, Kosztyú Zsolt diakónusunk, presbitertársunknak az ötlete volt. Volt egy találkozó, ahol a diakónusokkal voltunk egy képzésen, egy közösségi csendes napon. Akkor keresett meg és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Mondtam, hogy én jónak látom, támogatom, és próbáljuk meg megszervezni minél hamarabb. Minél hamarabb azért egy 2,5 hónapot igénybe vett, de 5 dicsőítő zenekar, Istent dicsérő, magasztaló zenekar vett részt az első találkozón. Van, akik több mint 20 éve zenélnek együtt, vagy nagyjából együtt, többségében együtt. Vannak olyanok, akik egy oktatási intézménynek a diákjai, és együtt zenélnek. Én hálás vagyok ezért a kezdeményezésért. Akik eljöttek erre az alkalomra, azok nem jól érezték magukat, jól is érezték magukat, de hitben, lelkiekben is megerősödhettek, és láthatták azt, hogy a Kárpátai Református közösségben van élet, ez egy élő, hitvalló közösség, és tudják magasztalni az Urat abban az időszakban is, amikor nagyon sok embernek az életében nagy próba, a szétszakítottság, a gyász, a háborútól való félelem, a bizonytalanság. Ott, abban a 3 órában az ember erről megfeledkezett, és tudta dicsérni és magasztalni az Istent, és lelkileg is fel tudott üdülni. Én fontosnak tartom, és úgy is köszöntem el a jelenlévőktől, a zenekarok tagjaitól, hogy helyes volt a reklámtábla is, a meghívó is, hogy a Kárpátai Református Együttesek, zenekarok első találkozója, hát kell, hogy legyen 2., 3., meg 20. is, és reménykedem abban, hogy lesz is.
1: De az egyházban a fiataloké a jövő, mondhatjuk ezt, és ennek apropóján Nagyberegen hétvégén több mint 200 fiatal gyűlt össze, ahol ön is részt vett, hiszen a konfirmandusok találkozóját megszervezték. Mondhatjuk, hogy zajlik és pezseg az élet a Kárpátaljai Református Egyház kerületben, az egyházmegyékben és a gyülekezetekben. Hogyan értékeli ezt az ifjúsági munkát és ezt a találkozót?
0: Valóban az ifjúsági a jövő a református egyházban, de a mai generációtól is, mondhatom így, hogy a mai szépkorúaktól és öregektől tanulhatnak, vehetnek példát. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk, nem mindegy, hogy egy 60-70 vagy akár 85 éves ember hogyan tesz vallást az ő hitéről, és tud-e példája lenni a mai fiataloknak, mert a mai fiatalok példákat keresnek. Olyan embereknek az életét keresik, akik irányt tudnak mutatni. Ez a nagyberegi református gyülekezetnek a bázisán volt a konfirmandus találkozó, és csak a beregi református egyházmegyének a konfirmandusai vettek részt rajta egy-két kivétellel, mert voltak már a Muros-Ugocsai Egyház megyéből is konfirmandusok, néhányan, de ez egy kicsi része még a Bereg megyei konfirmandusoknak is. Pontos a konfirmandusoknak a találkozás egymással, mert sajnos, hogy nagyon sok gyülekezetben nem úgy van, mint régen, hogy 20 meg 32 meg 40 konfirmandus, meg 60 konfirmandus van, ennél sokkal kevesebb van, de van, kell, hogy találkozzanak, kell, hogy ismerjék egymást, kell, hogy közösséget is alkossanak, mert ők lesznek valóban a jövő református egyház tagjai, a hitvallók, és reménykedünk benne, hogy nem a mártírjai a világnak és a gonosznak, hanem a Krisztus népének az zászlóvivői. Ez egy jó alkalom volt, én magam is úgy vettem rajta részt, hogy töltekeztem, volt vendégelőadónk, és a nagyberegi konfirmandus találkozóról Mezőváriba érkeztem, ahol a kiskörzet itt tanult gyerekeinek volt egy egész napos találkozója, ők is korán kezdték a napot, és 5 órakor kezdődött egy evangelizációs alkalom, amit Menyhárt István tiszteletes tartott, de amit ki szeretnék emelni, a délutáni programot Budapestről és Kárpátaljáról érkező Bárka munkaközösség tartotta, ami nagyon építő volt, gazdag volt élményekben a gyerekek számára is, és a itt megélése, megtapasztalása ugyanúgy a konfirmandus találkozó, mint a kisebbek között, a hittanos gyerekek találkozóján élő valóság. És én úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából erre van szükség, hogy ne csak hittankönyvekből olvassanak, halljanak, tapasztaljanak valamit a múltról, hanem lássák, érezzék az élő egyház közösségének az erejét, a jelenlétét, és én hálás vagyok azért, hogy a szombati nap fiatalok és gyerekekre lett fordítva Bereg megyében. Köszönet mindazoknak, akik ebben részt vettek, és a Bárkatábor munkatársai, akik Budapestről elutaztak hozzánk, ők is köszönetet érdemelnek, mert nagyon építő és ötlet gazdag alkalmat, foglalkozásokat szerveztek.
1: Püspök úr, amikor vasárnap este megpihent, egy ilyen hétvége után milyen érzések voltak önben, amikor a kicsiktől a nagyokig, a megemlékezéstől a dicsőítésig egy hétvégében minden jelen volt, és mondhatjuk azt, hogy megmutatta, hogy él a kárpátaljai református közösség ez a hétvége.
0: Későn érkeztem haza, és a hála volt a szívemben. Én ezt nem képmutatás miatt, hanem én úgy éreztem, hogy a munkánknak van értelme, gyümölcse. A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Dercemben én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember. Én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való. Volt egy bizonyságtétel, lehet, hogy sokan, még maga a bizonyságtevő sem konkrétan ezt szerette volna, de volt egy mondat, az egyik zenekar tagja azt mondta, hogy ő valamikor a gyerekszobába Krisz együttesnek a zenéjét, a igei üzenetét hallgatta, és ez meghatározta az életét. Ez a mondat este többször is eszembe jutott, amikor egy felnőtt ember, egy tiszteletben lévő pedagógus hegedűvel a kezében azt mondja, hogy akkor, ami ezelőtt valóban 25 évvel történt, az meghatározta az ő életének az irányát, a célját, és ő most ott áll a színpadon, és magasztalja a feltámadott élő Krisztust. Én ezért voltam hálás, és én köszönömmel, sok-sok köszönömmel aludtam el, és adtam Istennek hálát azért, hogy én ezt láthatom, megérezhetem, megtapasztalhatom, és a mi közösségünk nem egy emberi szervezet, hanem Isten népe, Jézus Krisztus teste, és ez a test él, azért, mert él az ő Ura, megváltója.
1: Bízzunk benne, és kérjük a Jóistent arra, hogy ez a hétvége is sokakban akár ilyen élményt és ilyen magot vessen el, akár a hittanosokban, akár a fiatalokban, vagy akik részt vettek ezen a dicsőítő alkalmon, hogy valóban lehetséges, hogy 10-20 év múlva ugyanezeket a szavakat mondja el, hogy megváltozott az élete. Köszönjük szépen a beszélgetést!
0: Nagyon szívesen áldott napot kívánok a rádió hallgatóknak és a rádió stáb minden munkatársának.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A hadgyermekes református lelkés család legifjabb tagja Mező Áron különleges pályát választott magának. A jászberényi fiatal Európa és világbajnok erőemelő, nem mellesleg pedig korosztályának világrekordere. Sikerei kulcsának a rengeteg edzés mellett a családi összetartozást és hitét tartja. A sportolóhoz felkészülés közben látogatott el Kojsza Péter.
2: Szíria.
3: Jó, mennyibe kezdjünk majd?
2: Ez lesz jó van. Teszed a másik oldal?
3: Persze.
2: Így, még egy húzás. Jó.
3: Az edzés első fele következik, gugolással kezdünk, fölmegyünk majd 140-re, kezdhetjük az első kört, jó?
2: Rendben.
3: Ez az Áron. Szép légzésed, nagyon jó. Vissza. Jó. Kész.
4: Mező Áron úgy emelgeti a több mint 100 kilós súlyzót, mint más otthon a kézi súlyzókat. Kívülről úgy tűnik, hogy meg sem kottyan neked, ez így van?
5: A 100 kilóknál még hál' Istennek nem kottyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Na ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
4: Milyen versenyszámokból áll az erőemelés?
5: Három versenyszámból áll, van benne egy fekvőnyomás, egy kukolás és egy felhúzás. Én 2014-ben kezdtem el a versenyzést a súlyemelésben, erőemelésben. Később látták bennem a tehetséget. Egyik edzőm mondta, hogy figyelj Áron, menjünk el versenyezni, mert ez átlagon felül, amit te teljesítesz. Így mentem az első országos bajnokságomra, amivel 35 kilóval vertem a második helyezettet. Meghozta a kedvemet a további versenyzéshez, ezt követően történt egy magyar bajnokság, amin szintén első helyezett lettem, így kvalifikálni tudtam egyébként abba az évbe a szerbiai világbajnokságra. Három aranyéremmel tudtam hazajönni a szerbiai világbajnokságon.
4: Most abban az edzőteremben beszélgetünk, ahol a felkészülések zajlanak. Mennyit kell készülni egy világbajnoknak és egy világrekordernek?
5: Nekem elegendő 6 edzés egy héten, rendszeresen felépített napnak kell lennie. Szigorúan pontosan be kell tartani az étkezéseket, reggel korán 7 órakor reggeli, akkor van egy 10 órai uzsonna, ebéd, vacsora, szóval figyelni kell az étkezésekre, főképp az alvásra, az a regenerációnk.
4: Más egy erőemelő fiatal élete, mint egy átlagos fiatalé?
5: Hát teljesen más.
4: Lemondással is jár?
5: Hát rengeteggel, de ezek a lemondások egyébként megtérülnek. Mindenek van egy ára.
4: Melyik az az eredmény, amelyikre a legbüszkébb vagy?
5: A szerbiai világbajnokságból a világrekordot sikerült elérnem. Akkor 17 éves voltam, még azt a világrekordot nem sikerült megdönteniük.
3: Jó, akkor második gyakorlat következik, Áron, felhúzás. Jó, 60 kilóval melegítünk, utána felmegyünk majd egészen 300 kilóig, csípőt feszíted, figyelsz az egyenes hátra, azaz légzésre is figyelsz, nagyon szép. Szép. Akarjuk föl, nagyon jó. Másfél perc piáron, és akkor megyünk tovább, jó?
4: Áron egyik edzője, Borosznok Bence adja az instrukciókat a versenyzőnek.
5: Áron nagyon motivált, ambiciózus, céltudatos, nagyon kiegészítjük egymást. Elég régóta dolgozunk már együtt, körülbelül 5-6 éve.
4: Az erőemelés az egyéni sport, a felkészülésben mégis fontos a csapatmunka?
5: Úgy gondolom, hogy igen, minden egyéni sportban van valamilyen szinten csapatmunka is. Nyilván Áron majd egyedül fogja a súlyt felemelni, de egyébként a háttérben folyó munkálatok ugyanolyan fontosak szerintem itt is, mint bármely más sportban, úgyhogy abszolút igen. Több aspektusa van egy ilyen felkészülésnek, nyilván fizikai oldalról fel kell készülni, ez a legfontosabb, de van mentális része is, hogy ne blokkoljunk le versenyhelyzetbe, és hogy meg tudjon birkózni az ott ráhelyeződő nyomással.
4: Edzőként mit gondolsz, a kudarcok vagy a sikerek formálják inkább az ember?
5: Mind a kettő, nyilván. Talán a kudarcok egy kicsit jobban hatással vannak az ember lelkére, meg további teljesítményére. Viszont nagyon fontos, hogy utána ott az ne törje meg a versenyzőt, hanem inkább erőt merítsen belőle is, motiváltabbá tegye a továbbiakban.
4: Ebben is tud segíteni az edző?
5: Abszolút, szerintem az edző egyik fő feladata az, hogy mentálisan is ott legyen egyfajta lelki támaszként a versenyzőnek. Úgyhogy válaszom, igen, egyértelmű, ez is egy edző feladata. Igaz, hogy azt mondják, hogy a kudarcokból tud építkezni az ember, viszont nekem sokat számított az, hogy valamiben nagyon jó vagyok. és ez vitt engem előre.
4: Miért lesz egy lelkész gyerekből erőemelő?
5: Azért kezdtem el, mert összesen 6-an vagyunk testvérek. Ebből 4 bátyám van, egy nővérem, én vagyok a legkisebb, én vagyok a legfiatalabb köztük. Minden testvérek között van egyébként egy fajta rivalizálás. Én ugyanígy voltam egyébként a bátyáimmal, mindig az motivált, hogy többet nyomjak ki náluk fekve például, vagy pedig többet kukoljak náluk. Ez egy idő után sikerült, ez egyfajta motiváció volt bennem, illetve jó érzéssel töltött el, hogy erősebb vagyok, mint az összes többi ember.
4: Ilyen versenyző típus vagy, mindig le akarsz győzni másokat?
5: Hát igen, igen.
4: És ez honnan ered?
5: Hát ez egy jó kérdés. Inkább ez egy belülről készítés, hogy én akarok lenni a legjobb.
4: Mi kell ahhoz, hogy a legjobb legyél?
5: Sokat kell edzeni, oda kell figyelni a táplálkozásra, és sokat kell aludni.
4: A hit az fontos-e a versenyben, fontos-e a felkészülésben?
5: Azt kell mondjam, a legfontosabb, hisz ugye megtanított az alázatra, erőt ad benne, és a kitartásban rengeteget számít, hisz már volt olyan, hogy fel akartam adni, és kértem az urat, hogy segítsen, hogy valójában mi az én utam. Ebből egyébként rengeteget segített, mert utána még 2 versenyre el tudtam menni abban az évben, mert sérülésem volt, és az a 2 verseny is még aranyérmet tudtam hazahozni, ezáltal ebből nagyon sokat segített, meg erőt tudtam meríteni belőle.
4: Ez ad neked erőt a mindennapi felkészüléshez is?
5: Még az embernek rengeteg problémája is akad, mindig egy valakihez tud fordulni, Istenhez, és tőle tud mindig segítséget, illetve útmutatást kérni.
4: Fordítva is igaz a sport is formálta a hitedet?
5: Igen, formáltam. Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
4: Mit gondolsz, mi a sikered kulcsa?
5: Talán az, hogy sokan imádkoznak értem. Vagy pedig az, hogy én is imádkozok azért, hogy mindig jól sikerüljön a verseny. Hisz, hogyha Istennel egyensúlyban vagyok, akkor az teljesen kihat egyébként ugye a munkámra, kihat a súlyemelésemre például, akkor sokkal tisztában látok egyébként, sokkal alázatosabban megyek a súlynak. Hogyha csak a testi egyensúly lenne meg, akkor nem is tudnék úgy koncentrálni.
3: Jó, akkor zárjuk az edzéstáron fekvenyomással, fel mint 160-ig, és akkor abba kellene 4 szériát csinálnunk, 10-es ismétléssel, jó? Szépen kinyújt, leenged, azaz. Nagyon szép.
4: Eljöttünk a Jászberényi Református parókiára, Nező Istvánné Ildikóval és férjével, Nező István lelkipásztorral beszélgetünk. Mit szóltak ahhoz, amikor Áron előállt ezzel az ötlettel, hogy ő erőemelő szeretne lenni?
6: Úgy adódott, hogy abban a gyülekezetben, ahol szolgáltunk, volt egy kedves házaspár, akik felajánlották, hogy van egy konditermük a lakásban, és hogy pozitív, hasznos időtöltés miatt szívesen látnák a fiúkat. És Áron élt a lehetőséggel, és egyre inkább az látszott, hogy ez nem csak egy hobbi, hanem egy adottság, ami már egyébként kisgyermekkorában is kitűnt, mivel ő a legfiatalabb, de ő volt a legerősebb. Lett belőle egy világbajnok.
7: Istennek sokféle ajándékai vannak, testi és lelki ajándékok, és mi is megtapasztaltuk ezt, hogy a családunkban, a gyerekek között mennyi mindennel megáldotta őket.
4: A család az tud-e támasz lenni Áron felkészülésében?
6: Nagyon fontos az imádság, az ima háttér. Az utolsó versenyén valahogy úgy éreztem, hogy most nagyon kell imádkozni Áronért. Aztán később kiderült, hogy volt egy sérülés, amiből lehetett volna halál is. Tehát ez a sport nem veszélytelen sport.
4: Féltik?
6: Hát igen, szépek az eredmények, de meg is kell elégedni egy bizonyos szinttel.
7: Van nekünk egy keresztény értékrendünk, ugye Jézus Krisztus követésében, hogy mit szólna hozzá Jézus, mi az, ami Jézusnak tetszik, mi az, aminek Jézus örülne, és ez tulajdonképpen nem csak a testi, hanem a lelki vonatkozásban is igaz.
6: Az fontos, hogy Istennek tetsző legyen a versenyzés, ha győzünk, akkor is hálát adunk, és ha nem, akkor is. Mert Istennek nem csak a győzelmekkel, hanem sokkal inkább a vereségekkel van fontos üzenete és tanítása, és azt is el kell fogadni, hogyha nem mi vagyunk a csúcson. Tehát ez sok mindenre megtanít, de én annak örültem mindig, hogy Áron a fényképekről is úgy tekintett, hogy egy alázat volt benne, és nem kérkedés. ez mindig örömmel töltött el, hogy tudja, hogy nem tőle való ez a képesség, sokat tett érte, de nem tőle való, és ezért neki tudnia kell hálát adni, és tudni kell a mértéket is.
1: Az elmúlt percekben Mező Áronnal, Európa és világbajnok erőemelővel beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Hagyomány, izgalom és közösségi élmény a kolozsvári lovasnapokon. A napokban igazi élménnyel gazdagodott mindenki, aki kilátogatott a kolozsvári lovasnapokra, amelyet a Szilaj lovastanyán rendeztek meg. A helyszínen Tunyogi Béla, a Szilaj lovastanya vezetője nyilatkozott rádiónknak, részletesen mesélve az esemény hátteréről és hangulatáról. A riporter Szecsődi Árpád.
2: Milyen egyedi programokkal és látványosságokkal készült a Szilaj lovastanya a kolozsvári lovasnapra?
3: Hát most a 13. kolozsvári lovasnapon különlegességet igazán nem hoztunk, minden egyes lovas tevékenység maga módján egy különlegesség. Hát eltér a dióugratástól a fogadhajtás eltér a lovastornától, ami eltér ugyan a lovashiászattól. Úgyhogy mindenki a maga módján azt hozott, amit a legjobban tudott.
2: Milyen korosztályokat céloztak meg leginkább a mai nap programjai, és mivel várták a családokat és a gyermekeket?
3: Hát ez igazán most egész kicsi kortól, mert 3 évestől egész 101 évesig fogadtunk ma mindenkit, örültünk mindenkinek. 3 évesek, 3 és 6 éves közöttiek, év közöttiek kipróbálhatták a lovasmanoklub tevékenységét, ahol ugye egyensúly, fejlesztések, minden ehhez hasonló játékformájában történik. Különböző eszközökkel, azután ugye jöttek a nagyobbak, 7 év fölöttieknek már volt ügyességi versenyük, ez egész 18 éves korig volt ugye gyerekeknek, és aztán 18 év fölötti fölöttieknek, a felnőtteknek, a tanya működtetőknek, vezetőknek volt egy ilyen kis próbájuk, egy ilyen ügyességi verseny nekünk is, de hát végül is ez a nap, ez a lovakról szól, minden korosztálynak.
2: Milyen logisztikai és szervezési kihívásokkal kellett szembenézni a Szilaj lovastanyának a 13. alkalom sikeres lebonyolításához?
3: Hát igazán nem kellett szembenézni semmivel, különösebben csak saját magunkkal. Az, hogy elvégezzük a munkát, vagy nem végezzük el, idejében fogunk neki a szervezésnek, vagy nem fogunk neki idejében. Tehát igazán egy ilyen rendezvény a pénz mellett, ami van vagy nincs, több vagy kevesebb, az igazán rajtunk múlik, hogy idejében festjük le azt a kerítést, vagy idejében szedjük össze a különböző lomot, vagy kasszáljuk le azt a területet, ahova esetleg parkolót alakítunk ki, vagy elhanyagoljuk, és utolsó nap még úgy állunk, hogy azért kell 2-3 órával korábban keljünk, hogy ezeket a mulasztásokat valahogy bepotoljuk. Tehát ez igazán csak rajtunk múlik. Nem mondanék külső tényezőt, ami hátráltatná a mi tevékenységünket, egy ilyen szervezést.
2: Milyen helyi közösségi vagy partnerségi összefogás segítette a rendezvény megvalósulását? Tehát kik voltak a résztvevők, akik támogattak?
3: Támogatta ezt a rendezvényt a Kolozsa megyei tanács, a Bethlen Gábor alap, a Pominova Kluzsa Garden Center például a dísznövényeket biztosította, hogy szint adhassunk a helynek, hogy a szemnek tetszőbb legyen a hely, ugye, mert ilyen szárazság után csak zöld nem nagyon van a környéken, minden ki van száradva, úgyhogy szint kellett adjunk a tanyának. És azon túl a látogatók támogattak a jelenlétükkel, mert ugye lehet azt mondani, hogy szervezünk egy rendezvényt, de hogyha nincs látogató, nincs érdeklődő, akinek ezt megszervezzük, akkor hiába való egy ilyen rendezvény szervezése, akkor szervezhetünk egy versenyt, akkor az csak magunknak, látogató nélkül, de a legfontosabb, akinek szervezzük, akiről szól, az a látogató, az érdeklődő, akinek megmutatjuk mindazt, amit egy év leforgása alatt gyakoroltunk, tanultunk. Igazán azért csináljuk, hogy megmutathassuk.
2: Tehát hogyan járul hozzá, vagy mivel járul hozzá a lovas kultúra népszerűsítéséhez? Hát ez az esemény.
3: Hát az esemény igazán úgy kezdődött, hogy 14-ben szerveztük az elsőt, és annak reményében, hogy ugye több emberhez eljut, akkor lovagolni a vágyók lesznek többen. Na de ez nem arról szólt, végül is az nem működik. És akkor megmaradt, hogy jövőre is megpróbáljuk, és aztán is megpróbáljuk, aztán rájöttem, hogy igazán ezt meg kell csináljuk, de a cél az nem az kell legyen, hogy többen jöjjenek, hanem az kell legyen, hogy hírül adjuk mondjuk úgy, hogy van ilyesmi. Mert itt a kultúra az igazán, lovas kultúra az nagyon nem működik, nagyon nincs, és azért szükséges egy ilyen rendezvény, hogy a gyereket, amelyik látja a lovat, és amúgy szeretné, ő szereti, hanem lássa azt, hogy igen, lehetséges, még ő is megteheti azt, hogy a lóra üljön, neki is egy kis szülői támogatással lehetősége adódhat, hogy kipróbálja magát a nyerekben.
2: Kik voltak az idén a vendégek, a lovas szilajtanya vendégei bemutatókon?
3: Vendégeink, fellépőink Szatmár Németi mellől is jöttek, Mákófalváról a Táltos lovas tanya gyerekei jöttek, a Tékarám, a Szamosújvári Tékarám lovasait is elhozta, például Bíró Jocó, aki ott edző, és meg ugye a Szilaj lovas tanya, az a mi tanyánk, ugye a szervező, mi is a gyerekeknek biztosítottuk ezt a lehetőséget, hogyha már évközben járnak lovagolni és tanulni, akkor igenis ez egy ilyen próbatétel, maguknak bebizonyítják, hogy igenis lehet, és hogy megpróbálják magukat.
2: Milyen főbb tapasztalatokkal zárult az idei rendezvény, és milyen tervek fogalmazottak meg a jövő évi 14. Kolozsvári lovasnapra vonatkozólag?
3: Hát, ami terv, az, hogy nem szabad pár hónappal, két hónappal előtte készülni egy ilyen rendezvényre, hanem a következő rendezvényre már holnaptól kell készülni. Már holnaptól ki kell nézni az időpontot, már holnaptól úgy kell elvégezni a napi teendőket, hogy ne kelljen egy év múlva például utolsó nap azzal foglalkozni, hogy nem is tudom valamit rendbe hozni. Tehát az egész évben kell szervezni, fenntartani a kapcsolatot, lebeszélni előre, hogyha szeretném valaki itt legyen fellépő, hogy igenis legyen már lefoglalva. Tehát ilyen szervezési dolgok vannak.
2: Tehát azt jelenti, hogy akkor jövőre is jöhetünk, jövőre is meg lesz szervezve.
3: Hát ha jó Isten megsegít, és miért ne segítene, mert ugye mindenkit segít, aki jobban, jóra törekszik, jobban jár. Igen, akkor én bízom benne, hogy egy jó rendezvényt fogunk, sikerül majd jövőre összehozni.
1: Az elmúlt percekben Tunyogi Bélával, a Szilaj lovastanya vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az MVM csoport országszerte 184 milliárd 800 millió forintból fejleszti a villamos energia hálózatot és telepít több mint 230 ezer okosmérőt, jelentette be Kovács Gábor infrastruktúra vezérigazgató helyettes a társaság sajtótájékoztatóján. Az időjárás függő energiaforrások integrációját támogató projekt megvalósításához az MVM Démász áramhálózati Kft. És az MVM Imász áramhálózati Kft. Konzorciuma 138 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert. A fejlesztés jelentős mértékben javítja a hálózat rugalmasságát és befogadó képességét, lehetővé téve újabb 1400 megawatt áramtermelő kapacitást csatlakozását, közölte a társaság vezérigazgató helyettese. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2 millió 600 ezer vendég, 6 millió 900 ezer vendégészakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégészakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5 az általuk eltöltött vendégészakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1 millió 400 ezer belföldi vendég csak nem 3 millió 900 ezer vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2 millió 400 ezer vendégészakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7 milliárd 600 millió forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye. A régióban egyedülállóan gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 féléves programban az alapképzést végzett hallgatók szerezhetnek magasabb szintű szakmai kompetenciákat. A képzés a kutatói és oktatói utánpótlásban is kulcs szerepet játszik a jövőben, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a gyógypedagógia tanármesterképzés hatalmas előrelépés az Észak-Alföld régiónak, korábban ugyanis csak a fővárosban volt elérhető a képzés. Az egyetemen 9 éve sikeresen működő gyógypedagógus alapképzés épülő új program komplex szemléletet nyújt a hallgatóknak, a szaktudás mellett kiemelt szerepet kap a tanári felkészítés, a szakmódszertan, valamint a fogyatékossággal élők jogainak és esélyegyenlőségének képviselete a középiskoláktól a felnőtt képzésig és a civil szféráig. Az új mesterképzés szemlélete túlmutat a hagyományos iskolarendszerű oktatáson, mivel a hallgatók a szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szervezetek világáig számos terület ismerkedhetnek meg a tudás közvetítés módszereivel, írja a Debreceni Egyetem közleménye. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével megnézhetik a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezése állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművek éjszakája.hu. oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész rendező színigazgató karnagy, színpadi fordító Latabár Endréről szól a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor színház történész, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusa, egy rendkívül tehetséges, művelt, a színművészetért, a magyar operáért és operettért elkötelezett ember portréját tárja önök elé, a riporter Jászter Beáta.
2: Elérkeztünk egy hatalmas névhez, Latabár Endre nevéhez, és mielőtt még az ő életéről beszélnénk, hát ugye ez a név nagyon sokat mond a magyar embereknek, de mindenki két latyiról beszél ilyenkor, Árpádról és Kálmárról, de hát itt egy egész színész dinasztiáról beszélünk, akik két évszázadot ölelnek föl.
3: Pontosan, tehát ez az egyik fantasztikus dolog, amit Latabár Endre elindított, megteremtett, hogy a mai napig van magyar színházi színpadon Latabár, ez teljesen egyedülálló dolog, de amit mindig hozzá szoktam tenni, hogy ez önmagában egy kuriózum és egy fantasztikus dolog, de ha nem követtem volna Latabár Endrét, egyetlen Latabár sem, nem adott volna át több színházat, mint színházigazgató, akkor is a magyar színjátszásnak egy alappillére ő, a magyar zenés színház két műfaját ő honosította, erősítette meg. Úgyhogy rendkívüli tisztelője vagyok, és mondom, az egész történet kiemelkedő, amit ha azt mondjuk, hogy Latabár, vagy Latabár Endre, de az, amit életében is letett a magyar színházművészet asztalára, az egy őrületesen nagy jelentőségű dolog, hogy én nagyon boldogan mesélek róla, főleg egy olyan személynek, aki maga is a Latabár Teátrumnak oszlopos tagja, tehát ez számomra külön felemelővé és megindítóvá fogja tenni ezt a mai beszélgetést.
2: Így van, összeköt minket a Latabár család, és hát egy olyan családról beszélünk, amelynek Endre nevezetű ifjú embere jogászpályára készült. Aztán mi történt, hogy kiugrott?
3: Ez egy tipikus, klasszikus 19. századi történet. Általában a jobb módú családokban a fiúkat mindig jogi pályára küldik, nagy politikai, városvezetői karriert remélve, illetve szánva a fiú gyermeknek, és aztán ezek között, a fiú gyermekek között jó páran voltak, akik színházi előadást látva úgy gondolták, hogy az izgalmasabb, szórakoztatóbb. Ez történt Latabár Endrével is, bár nekem van egy olyan gyanúm, hogy az ő esetében ez nem egy ilyen hirtelen fellobbanás következménye volt ez a döntése, hogy abba hagyja a jogi tanulmányait, és nem csak maga a színházi előadás varázsa indította erre a lépésre, hanem az is, hogy számára a zene az már korábban is jelen volt az életében, és fontos volt, ugye Kálmán fia nagyon szép írást írt róla miskolci színházi emlékalbumba, és ebben írja azt, hogy a Latabár Endre már gyerekkorában is nagy hajlamot árult el a zene iránt, és például a saját összespórolt pénzéből vett egy hegedűt, és a tanyájukon próbálgatta azt, ott gyakorolt, és úgy szól a családi történet, hogy amikor ezt meghallotta az apja, akkor a fején összetörte a hegedűt, mondván, hogy nem cigánynak neveltelek én téged. Úgyhogy a bohémvér, a művészvér az kisgyerekkorban megjelent. A másik, amit szintén tudunk a Kálmán fiától, hogy zongorázni is tudott, harmóniumon is játszott már nagyon hamar, gordonkázott, nagybőgőzött, flótázott, zenei könyvtára is volt.

0: Korcson, tehát az első színpadi lépéseit ebben a városban tette, nyilvánvalóan úgy, mint a többiek is, ugye kisebb feladatokkal, kisebb szerepekkel, innen aztán Kassára mentek, ott verik fel a székhelyüket jó pár évre, és ekkor a magyar színészetnek a legminőségibb színházát itt működtetik Kassán, de nyilvánvalóan ugye járnak, kelnek mindenfele a környéken, tehát Miskolc is egy állandó bázisuk, ugye több színlap őrzi a itteni működésüket 1829-ből, majd pedig Kolozsvárra viszi az útja, és ott már mint egy vezető tenoristát tartja számon a közönség, a színház vezetése, rengeteget írnak róla, és akkor itt ugye jön rögtön az első nagy akadály, mert nem volt ez egy sima út, annak ellenére, hogy egy szép, sikeres életpálya, mert a legrosszabb történik vele, ami egy énekessel történhet, hogy elveszti az ének hangját. A konkrét okot nem tudjuk, hogy túlerőltette, vagy a rossz körülmények között megfázhatott, egy hangszálgyulladás vihette el a hangját. A lényeg, hogy a tenorista pályáját, ami egy szépen ívelő pálya volt, az abba kellett hagynia. Viszont ugye volt egy fantasztikus zenei tudása, műveltsége, és innen kezdve ezt kamatoztatta. Úgyis, mint korrepetítor, aki ugye betanítja a dalokat például a színészeknek, úgyis, mint karmester. Aztán a második fontos ilyen sorsfordító pillanat, amikor levelet ír a Nemzeti Színház igazgatójának, jelentkezik a színésznő feleségével, Török Máriával együtt a Nemzeti Színház tagjai köré, itt azonban elutasításra talál, nem szerződtetik, és ezután dönti el, hogy saját színtársulatot hoz létre. És innen pedig már azt kell mondjam, hogy ez egy egyenesen haladó, gyönyörű, szép pálya is, hiszen a vidék legjelesebb, legkiválóbb igazgatója lesz ő.
1: Milyen sokoldalú tehetség volt Latabár Endre, és milyen szép az ő pályáján az, hogy amikor már nem tud élni a művészet eszközeivel, mert elromlik a hangszalagja, vagy megbetegszik a hangszalagja, akkor tud váltani, de mégis a művészetben marad, ugye karnagy, zenét is komponál, és jól tudom, hogy francia operetteket fordított le magyarra.
0: Igen, nézzük lépésekbe, menjünk, mert tényleg annyira gazdag a pálya, tehát először valóban mint egy ilyen zenei pedagógus, egy sokoldalú zenei munkatárs, zenei vezető kezd el működni, és Dériné erről gyönyörűen ír az emlékirataiban, úgyhogy ezt fel is olvasnám, hogy mit írt róla. Latabár Endre, mint tenorista, de még azon kívül, mint jeles muzsikai értelmesség, csodákat fejtett ki. Oly szorgalommal összetanította a legnagyobb daljátékokat, az újonnan összealakított, csupa fiatal sarjadékból összeállított társaságban. Kolozsvárott Kilényi sógor volt az igazgató, a társasága sok igen jó tagokból állt, és ott volt nevezetesen Latabár. Nem éppen, mint színész említem nagynak, ám bár játszott is, és semmit el nem rontott. De voltak Latabárnak nagy érdemei a zenészet értelmében. Egy társulat se tartotta föl magát az első időktől elkezdve halála órájáig, úgy, mint Kilényi. Ő sokat megtett az opera fenntartására. De mi lett volna Kilényi társulatából is, ha Latabár Endre nincs? Azon időben, midőn Latabár fellépett, mint már nagy, értelmes, muzsikai tehetség, minden apró és nagyobb város mind éneket akart hallani. Ugyan honnan termett volna elő az az ismeret, zeneértelmesség, ha Latabár nincs? Nem elég, ha a muzsikai értelmességet említem, de igazán csak is ő tudott a fából hangot facsarni. Láttam húszszor is elővonni kendőjét, a homlokáról letörölvén a verítéket, melyeket kínjában sajtolt ki a fáradtság. Mert Latabár csupa tűz volt, ha tanított, és Latabár meg is teremtette vidéken az operát, és valóban több elismerést érdemelt.

0: szövegből, tehát ugye kiderül az is, amit ugye mondtam előtte, hogy egy fantasztikus zenei mestere volt a színtársulatoknak, de elhangzik a kulcsszó is, hogy opera. Tehát az egyik tisztelet a zenés műfajon belül azért is illeti őt, mert a magyar nyelvű opera játszásnak az egyik megteremtője, elindítója volt Lérinével együtt, ezért ők rengeteget tettek. A másik pedig, amit valóban említettél, az az operett, ugye az másik zenés alapműfajunk, amit pedig ő nem csak hogy fordított, de ő honosította meg Magyarországon. Ő hozta be a francia operett Magyarországra. Ma nekünk ugye az operett ez egy ilyen békebeli műfaj, sokaknak údivatú is, de azokban az években, az 1850-es években ez Európának a legmodernebb, legújabb, legformabontóbb, legdivatosabb zenés műfaja volt, egy teljesen új dolog a világban, és ő felfedezte ennek a műfajnak az újdonságát, a varázsát, maga is külföldön tárgyalt, és valóban nem csak megszerezte a szövegkönyveket, de 60 éves fejjel, a sok más nyelv mellett elkezdte a franciát is tanulni, és maga is fordítója volt ezeknek a daraboknak. Valószínű, hogy volt valaki segítő is kezdetben, aki a nyelvfordításokban közreműködhetett, de valóban jelzi azt az elkötelezettséget, hogy nem csak sikeres akarok lenni, nem csak gazdag akarok lenni, de ehhez figyelek is a világban, és oda teszem magam az eredmény érdekében. Tehát ezt mindig elmondom, hogy ez egy nagyon szép példa ahhoz, hogy a sikerhez, az eredményhez, ahhoz nagyon keményen meg kell dolgozni, tenni kell érte. És ő megtette. Tehát ez a két dolog, a magyar nyelvű opera játszás és a magyar operett meghonosítása, ez két alappillére a magyar zenészínjátszásnak, és ez az ő nevéhez kötődik.
1: És ő másképpen is foglalkozott a színművészettel és a színművészekkel, mert úgy tudom, hogy az első országos színészkongresszuson is ott volt, és egy ilyen színész egyesületnek meg az igazgatósági tagja lett.
0: Igen, hát ez mutatja az ő tiszteletét, az ő elismertségét is. Az, hogy igazgatóként tényleg a legjelesebb igazgatóvá vált, hát ez mutatja azt is, hogy ugye az 1850-es években két magyar színháznak is ő az első igazgatója. Őt kérik fel arra, hogy nyissa meg a Szabadkai Színházat, majd pár évre rá a Miskolci Színházat. És hát ennek ugye az a magyarázat, hogy egy ilyen jelentős eseményre meghívják szervezőként és alaptagként ott van, hogy például igazgatóként ő egy anyagilag is nagyon erős társulatot tudott létrehozni. Ő volt az első, aki már fix havi fizetést tudott adni a színészeinek. Ez egy óriási dolog volt, és ha egy társulat stabil lábakon, stabil anyagi lábakon, az nagyon erősen tudott garantálni egy magas színvonalat is. Ebben egyébként a háttér az megint csak az operett. Az egyik színésze írta le a visszaemlékezésében, amikor a Latabárral való vidéki utakról vagy fellépésükről ír, hogy hát Latabárnál nem volt gond az anyagiakkal, mert az operettre bejött a közönség, tehát ez egy nagyon jó anyagi bázist hozott és teremtett a színtársulat számára. Tehát egy példát mutatott arra, hogy hogyan lehet egy művészileg is izgalmas, anyagilag is jól működő színtársulatot működtetni. Egy szigorú ember volt, aki nagy tekintélyt vívott, nagy tiszteletet váltott ki, de ugyanakkor ő maga is szeretettel fordult a társulata felé, és felelősnek tartotta magát a társulatáért. Elvárt és adott is. Ugye a Kálmán fiának van egy nagyon szép írás, ami például arról szól, hogy az avasi borházukban hogyan látta vendégül a társulatot egy kis vacsorára, hogyan jöttek a zenészek, hogyan hallgatta mindenki vigyázállásban, amikor a zenekar elénekelt, az énekar elénekelte Latabár kedvenc nótáját, és ő maga is milyen szeretettel, tisztelettel fogadta a színészeit.
1: Latabár Endre életében sok jelentős város van, de hát Miskolc talán az egyike a legjelentősebbeknek, hiszen a leégett, majd újjáépített színházat már az ő társulatával adják át, és hogyan határozta ő meg a miskolci színjátszást, a miskolci színházi életet és a miskolci kulturális életet, amíg itt volt.
0: Azt szoktam mondani, hogy hát a színház a világa az nem az, ahol nagyon sok szép történetet tudunk mondani, sok keserűség, igazságtalanság van a művészpályánkon. A Latabár Endre esetében viszont nagyon szép az ív, és számomra egy megható dolog az, hogy ő ugye fiatalon először Miskolcon lép színpadra. Majd eltelik jó pár évtized, és mint a vidék legtekintélyesebb direktora, ő adhatja át a város új színházát, ami már egy nagy, valóban tekintélyes színházépület. Ez egy nagyon szép ajándéka, azt gondolom, a sorsnak. Ráadásul ezen az átadó ünnepségen olyan kollégáival, barátaival van együtt, akikkel együtt kezdett annak idején. Telepi György, ugye őt említettük a múltkor Jókai kapcsán, vele együtt kezdték Miskolcon a pályát. És ez a Telepi György nem csak a szabadkai színház színpadi gépészetét teremtette meg Latabár számára a megnyitón, hanem Miskolcon is itt van, és festi a díszleteket, festi az előfüggönyt. Egressivel ugye ezt együtt játszottak Kassán, és ő a miskolci díszelőadásnak a férfi főszereplője. Tehát ez egy gyönyörű szép pillanat lehet, hogy azok a fiatal emberek, akik valamikor Miskolcról együtt elindultak, mert innen indult Egressi is, most ők adnak át egy új színházat ennek a városnak. Tehát ez egy nagyon megható pillanat, és ahogy mondtam, hát amiben irányt adott és izgalmassá tette a miskolci színházi kultúrát Latabár, hogy a miskolciak első kézből láthatták például Offenbachnak az operettjeit. Tudok két olyan operettről is, amit először itt játszottak Miskolcon. Sajnos a színháztörténeti dokumentálás az nem volt erőssége Miskolcnak, tehát nagyon sok plakát, sőt, hát a plakátok, a színlapok többsége az nyomtalanul eltűnt. Kassán és Kolozsvárot sokkal jobban dokumentáltak, tehát általában ezeket a helyszíneket szokták megemlegetni, mint Offenbach operettek ősbemutatóinak a helyszínét, de konkrétan én például két operettről is tudom, a férkopogtatról, az átváltozott macskáról is, hogy Latabár ide érkezte, után ezeket itt Miskolcon játszotta. Tehát gyakorlatilag a legmodernebb zenés színházat hozta el Miskolcra, és ugye ez megint csak egy alapmondatom, hogy hát ennek a városnak a zenészszínházi kultúráját jelzi azt, hogy az első primadonnája Dériné volt, tehát ő magasra tette egyből a mércét, és aztán ugye jön igazgatóként Latabár Endre, aki pedig idehozza akkor legfrissebb, legmodernebb műfajt, és elindítja itt az operettjátszást Magyarországon. És aztán ugye ez folytatódnak a nevek, mert ugye a táncos komikusaink Rátkai Márton, Bilicsi Tivadar, a primadonnáink Neményi Lili, a szobrettjeink Dajka Margit, Kismanyi, tehát Miskolcon is ő meghatározott egy nagyon magas színvonalú zenészínházi játszást.
1: Így van, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a múlt idézést. Kivel folytatjuk legközelebb?
0: Említettük a beszélgetésben Egressi Gábort, mint aki együtt indult Latabár Endrével Miskolcról, és szintén egy tartó oszlop a megteremtője a magyar színházművészetnek, javasolnám őt.
2: Kedves hallgatóink, Latabár Endréről, a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakjáról, Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusával, Jászter Beáta beszélgetett.
3: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, jelenlét címmel nyílt meg dr. Jó Tünde miskolci fülor gégész szakorvos fotókiállítása Sátoraljaújhelyen. A fotográfus fekete-fehér portré fotóit mutatja be a közönségnek. Gyermekkorától fényképezett, majd a hivatás és a család kissé háttérbe szorította az alkotási vágyat. Miután kirepültek a gyermekei, beiratkozott egy fotós iskolába, és felvértezve a szakmai tudással egyre több képet készít. Újhelyi kiállításán olyan fotográfiákat mutat meg a nézőknek, amelyeken embereket látunk mindennapi tevékenységeik közben, amint éppen táncolnak, muzsikálnak, gyermeket dajkálnak, kenyeret sütnek vagy összekötik az életüket. Hétköznapi arcok, pillanatok, rezdülések. Az alkotó Mark Denmannal vallja, Isten létrehozta a szépséget, a fényképezőgépem és én csupán tanúk vagyunk. A kiállítás megnyitójáról Jászter Beáta készített összeállítást.
2: Pavlics Tamás muzeológussal beszélgetek, perceken belül megnyílik dr. Jó Tünde fotókiállítása, tele van már lassan a terem, fekete-fehér képeket látunk a falon, jelenlét, ez a címe ennek a kiállításnak. Ha végignézünk a képeken, akkor derű, nyugalom, meghittség, különböző pillanatok tárulnak elénk emberek életéből, hiszen portréképekről beszélünk. Muzeológus szemmel hogyan ajánlható, hogyan foglalható össze ez a tárlat?
3: Talán elárulhatjuk a hallgatóknak azt, hogy Tündivel egyfajta családi kapcsolatban is állunk, a sógornőmről van szó. Másfelől pedig ez tényleg egy ilyen furcsa, kint is vagyok, benne is vagyok helyzet, hogy azért mégis meg kellett ezeket a képeket néznem, és valami fajta objektív bepillantást engednem azoknak az embereknek, akik itt gyülekeznek és szeretnék megnézni az ő képeit. Ezért én így a megnyitó szövegemben egy kicsit így messzebbről indítottam, egy ilyen kicsit filozófikusabb megközelítésben Heideggernek a jelenlét fogalmából igyekeztem kimondani azt, hogy egyrészt van egy ilyen primér hát helyzet, hogy itt állunk, itt vannak a poharak, itt vagyunk mi, itt vannak az asztalok, mikrofon, stb. De mégis ugye ez egyfajta olyan helyzetet is teremt, aminek van egyfajta transzcendens vonulata is, mondjuk így ebben a Dasein-nek a fogalmában, ami azért túlmutat önmagán, és a térbeliségnek és az időbeliségnek van egyfajta ilyen mélyebb értelme is, ami megjelenik a képeken. És hát ezeket szerettem volna olyan módon megmutatni a közönségnek, hogy azt gondolom, hogy Tündi most már eljutott egy olyan szintre a fotózásban, hogy képes tényleg annyira érzékeny, finom pillanatokat megragadni, ami számunkra is a reflexiónak valamifajta mélyebb lehetőségét biztosítják.
2: Muzeológusként, rokonként nem könnyű megnyitni egy kiállítást, és ami hozzáteszem, hogy Tamásnak is nagyon jó fotói vannak, mert én rendszeresen lájkolom a közösségi oldalon, tehát fotós szemmel is nézheti ezt a tárlatot.
3: Valóban egyébként igyekszem fotózni, és valószínűleg Tündi ezért is kért meg most így engem, hogy talán a rokonok között én vagyok az, aki leginkább talán így a fotós szemmel tudná nézni ezeket a képeket, és tényleg azt gondolom, hogy ő most már egy olyan szinten van, ami mindannyiunk számára valamifajta érdekes módon mutatja meg a világot, pontosan ezeket a portrékat, hangulatokat, intim pillanatokat, ami csak tényleg rá egyén ilyen jellemző. Azt is ilyen érdekesen próbáltam, hogy viccesen megfogalmazni itt a megnyitó szövegében, így Ákosnak a dalszövegét parafrázálva, hogy azok az emberek vannak itt, akiket Tündi ismer és mégis szeret. Tehát azt gondolom, hogy tényleg van egy ilyesfajta érdekes látásmód az ő képeiben, hogy tényleg úgy tudja megragadni azt a pillanatot, ami egy fotós számára nagyon nehéz, hiszen egyrészt ott kell lennünk a géppel, másfelől viszont azt a pillanatot kívülről kell várnunk és levadásznunk, ami által mi magunk tudjuk megmutatni a kívülállók számára, hogy mi akkor mit gondoltunk, vagy mit éreztünk, vagy mit láttunk meg abban az emberben.
2: És akkor van a másik fél, a befogadó, aki ha ránéz egy képre, egy másik gondolatot fog megfogalmazni.
3: Igen, ez mindenképpen így van, tehát ez egy másik gondolata a megnyitómnak. Walter Benjamint idéztem, hogy akkor jó egy alkotás, egy mű, hogyha a legkisebb tud lenni a távolság a kép és a befogadó között. És az a jó ezekben a portrékban, hogy olyan látszólag hétköznapi helyzeteket ragad meg, amely mindannyiunk számára lehetőséget biztosít erre. Itt ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni, csak hogy tényleg egy kis pici babaláb például ugye a születés kapcsán, vagy most éppen ugye Tündit nagyon foglalkoztatják a családjában ezek az eljegyzési esküvői pillanatok, de ezeket is olyan lírajan tudta megragadni, de ugyanígy vannak idősebb családtagok, akik pedig így a létezésnek a határán egyensúlyoznak, és akkor az valami elgondolkodtató pillanatot idéz fel számunkra.
2: Perceken belül megnyílik Dr. Jó Tünde fotó kiállítása, jelenlét. Jelenlét, de ha ketté veszem a szót, akkor jelen és lét, hiszen így van írva, külön színnel van kiemelve a két szó is. A legutóbb, talán két héttel ezelőtt beszélgettünk már arról, hogy egész kiskorodban kezdted el a fotózást, aztán a természet és a tájképek után az emberek, a portrék felé fordultál, és most itt van, három falat betöltenek a gyönyörű képeid, ezek mind életábrázolások, pillanatképek, és mind-mind egy-egy történetről mesél.
4: Azért választottam ezt a címet a kiállításhoz, mert úgy éreztem, hogy olyan képeket tudtam összeválogatni, amelyeken érezhető a jelen lét. Ez azt jelenti, hogy vagy két ember közötti szoros koncentráció, kapcsolódás, érzelmi kötődés, vagy akik egyedül vannak ábrázolva a képeken, részükről a koncentráció arra a tevékenységre, amit végeznek. A jelenlétük abban, ami történik, amiben éppen benne vannak.
2: De van egy másik mottója is ennek a mai kiállításnak, ez a bemutatkozó kis posztereden olvasható.
4: Emberek, arcok, hangulatok, igen. Ez volt tulajdonképpen az előző kiállításomnak a címe, amit Hajdúböszörményben sikerült létrehozni, de a kettő az teljesen összefügg, tehát a cím lett így tulajdonképpen az, hogy emberek, arcok, hangulatok, hiszen mindenképpen embereket ábrázolunk, leginkább arcra fókuszálva, és úgy érzem, hogy ezeknek a képeknek van valamilyen olyan hangulata, ami azt sugallja, hogy a jelenben vannak benne. Tehát ezt nehéz így elmagyarázni. Én azt gondolom, hogy nem vagyok az a típus, aki minden fényképét tökéletes szavakkal le tudja írni. Én azt szeretném, hogyha a nézőknek is átjönne az alkotói, fotográfusi szándék, hogy megérezzék ezt a fajta kapcsolódást, ezt a fajta jelenlétet a fényképeken.
2: Ha én ránézek ezekre a képekre, akkor az az érzés fog el, hogy itt nem beállított képek vannak, nem az itt repül a kismadár, hanem elképzellek téged, amint csöndesen, szépen a háttérben jelen vagy, és megmutatod azoknak a pillanatoknak a varázsát, amit nem tudunk utána már gondolatban felidézni, de így egy örök élmény marad. És különböző fázis látunk, mert látunk művészetet, hiszen táncolnak, muzsikálnak, látunk hétköznapi munkát, látunk szeretett kapcsolatokat, vagy egy-egy portrét, amikor önmagában az embert ábrázolod, lehet, hogy semmit tevés közben, mert éppen csak ül az alanyod, de az sem egy beállított kép. Mesélj erről a folyamatról, hogy hogyan vagy jelen akkor, amikor ott vagy valakinek a személyes közegében, de mégsem tudja, hogy ott vagy.
4: Igen, a portréfotózásnál több irányzat van. Én azt érzem magamhoz a legközelebbnek, amikor nem vagyok aktívan jelen, kicsit háttérből fotózom, szeretek egy kicsit kívül lenni az eseményeken, mert így jobban meg tudom figyelni az embereknek a reakcióit, a különböző gesztusait, érzelmeit egymás felé. Én nem is nagyon tudok instruálni, az az igazság, bár próbáltam már megtanulni, de valahogy annyira távol áll tőlem az, hogy úgy készítsek fotót valakiről, hogy megmondom, hogy ezt a kezed tedd 2 centivel arrébb, és így tartsd az ujjad, és így túrjál a hajadba, és egyebek. Én úgy érzem, hogy sokkal természetesebb az, hogyha a valódi reakcióikat kapom el, és mivel általánosságban is a mindennapjaimra is az a jellemző, hogy a természetesség híve vagyok, így valószínűleg így találhattam erre, hogy ez testhez álló nekem ez a fotózási stílus.
2: Mindegyik kép egy történet, olyan szépen tovább lehet szőni, pedig lehet, hogy csak egy profil, lehet, hogy éppen hátulról látszanak, a képkivágás is mindenhol más, kevés az egész alakos, de mégis tovább tudjuk gondolni, tehát ezek mesélnek. És nyilván van, ahol a családtagjaidat fotóztad, ott te is tudsz mesélni róluk, de látok azért idegen embereket is.
4: Igen, van néhány idegen emberről készült fotó, különböző eseményeken, táncfesztiválokon, a muzsikusokról készült képek egy része, az Zemplén Fesztiválon készült, táncházban, különböző eseményeken. Ott is általánosságban véve is jellemző az rám, hogy szeretem megfigyelni az embereket. Valószínű, hogy ez abból is adódik, hogy orvosként gyorsan kell diagnózist felállítanom, és nem csak az elmondottak alapján szükséges az, hogy valamit gondoljak az emberről, és az alaphabitusomhoz is ez illik a legjobban, ez a szemlélődő, megfigyelő jelenlét. Van egy kép például két táncos lányról, egy testvérpárról, akik egy fellépés előtt próbáltak, és annyira szépen nézték egymást, kommunikáltak egymással, hogy most akkor mi következik, hogy kapcsolódunk ebben a táncban, hogy azt például nem tervezetten, de láttam, hogy annyira együtt vannak, hogy ott azt le kellett, hogy fotózzam. Nagyon sokszor fotózom így, hogy látok egy adott szituációt, nem ismerem az embert, de úgy érzem, hogy ez most egy olyan kapcsolódás, egy olyan érzelem átadás, átvétel, amit nekem esetleg érdemes lefotózni.
2: Jó, van az a rész, amikor elkattintod a képet, és mi van akkor, amikor előhívod? Akkor tovább élnek a sztorik?
4: Igen, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy van olyan, amikor az előhívás vagy az utómunka közben jövök rá arra, hogy ez a kép esetleg többet tartalmaz annál, mint amit én eredetileg gondoltam.
2: Mindegyik kép fekete-fehér. Nyilván ez egy koncepció.
4: Igen, kezdetben színesben fotóztam portrékat, nem ennyire tudatosan, de mivel elég sok alkotónak néztem a képeit, nyilván az ember próbál inspirálódni, illetve azokon keresztül is tanulni. Nekem ez tűnik a leghatékonyabbnak abban a tekintetben, hogy mivel a színek nincsenek jelen a képen, nem vonják el az ember figyelmét, így sokkal jobban lehet koncentrálni a valódi mondani valóra.
2: Van még egy harmadik mottód is, amit mástól vettél, ami úgy kezdődik, hogy Isten létrehozza a szépséget.
4: A fényképezőgép és én csupán tanúk vagyunk. Igen, ez volt a fotográfus képzésnél a záróvizsgára készített portfóliómnak a mottója. És úgy érzem, hogy ez végigkíséri az egész fotózásomat. Tehát nekem a fotózással tulajdonképpen az a célom, hogy megmutassam más emberek is az Isten által teremtett világot, akár tájkép formájában, akár apró kis természeti csodák formájában, akár az emberek közötti kapcsolódás és érzelmek formájában.
1: Kedves hallgatóink, jelenlét címmel nyílt meg dr. Jó Tünde miskolci fülorgégész szakorvos fotókiállítása sátorai Újhelyen. A fotográfus fekete-fehér portré fotóit mutatja be a közönségnek. Gyermekkorától fényképezett, majd a hivatás és a család kissé háttérbe szorította az alkotási vágyat. Miután kirepültek a gyermekei, beiratkozott egy fotós iskolába, és felvértezve a szakmai tudással egyre több képet készít. Újhelyi kiállítása olyan fotográfiákat mutat meg a nézőknek, amelyeken embereket látunk mindennapi tevékenységeik közben, amint éppen táncolnak, muzsikálnak, gyermeket dajkálnak, kenyeret sütnek vagy összekötik az életüket. Hétköznapi arcok, pillanatok, rezdülések. Az alkotó Mark Denmannal vallja, Isten létrehozta a szépséget, a fényképezőgépem és én csupán tanúk vagyunk. A kiállítás megnyitójáról Jászter Beáta összefoglalóját hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. Ez alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57 milliárd 330 millió forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia szolgáltatók, további 61 milliárd 620 millió forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energia szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni, írja a közlemény. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amelyre elmondása szerint már korábban is voltak törekvések, de mindig közbeszólt a pártpolitika. Az elnök jelezte, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a Párbeszéd és a Partnerség jegyében. A konferencia után Baka András köztársasági elnök megbeszélést folytatott a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezettel. A közút és a vasút szorosabb együttműködése enyhítené a gépkocsi vezetők hiányát a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége közleményében. Mint írják, Európában több mint 500 000 tehergépkocsi vezetői állás betöltetlen, a következő években pedig további 600 000 sofőr érheti el a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon a szakmában mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, csak nem 14 000 sofőr hiányzik, és várhatóan 5 éven belül nyugdíjba vonulhat a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, ami további 18 000 fővel csökkentheti a szükséges magyar sofőrállományt. Ez önmagában évente akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet az államkincstárnak a be nem folyó közterhek miatt, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestület adatai alapján. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata egy olyan fuvarozási rendszer kialakítása, amelyben a közúti és a vasúti árufuvarozás egymás kapacitásaira építhet. A vasúti kapacitások bővítését a következő években várható forgalom növekedését sürgeti, írja a közlemény. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókákveszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcina tartalmú csalétkekkel történik, amelyek kijutatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzálat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés.hu oldalon olvashatók.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült vagy fátyol felhős, napos csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Nos, múlt héten ugye Joe Cevinot hallgattunk, most is őt fogunk. És hát hogy mondjam el, hogy a Stories of the Danube lemez nálam csak Stories néven szerepelt itt a adatbázisban. Annak idején, amikor ezt a lemezt én megkaptam barátaimtól, akkor hát ezt így nem tudom interneten beazonosítani, hiszen még nem voltak adatbázisok, annyira könnyen hozzáférhetők, nem véletlenül, hiszen 96-os. A maga a kiadás. A Philipsnél jelent meg a Kanadában 96-ban, és az a pontos cím, tehát a Joe Cevino Stories of the Danube. És akkor ez most azért érdekes, mert ez egy szimfonikus alkotása, jó részt szimfonikus alkotása a fantasztikus stílusteremtő muzsikusnak. Természetesen Cevino szerzeményeket fogunk hallani, és van benne énekhang, van benne rengeteg olyan dolog, amikor magát Joe Cevinot is halljuk majd énekelni. A lényeg, hogy ez egy igazi különlegesség, és nem mertem soha leadni, mert ugye nem tudtam a számok címeit, hát most tudtam egyesével ebben átnevezni őket, mert az, hogy track 1, track 2, track 3, az eléggé húzós egy műsorban, ha az ember így konferál. Természetesen most vicceltem, erről szó sem lehetett volna, így viszont most már minden a helyére került. És akkor nézzük a felvételeket, amelyek viszont kicsit olyan hosszabbak, mint a műsoridő, tehát az utolsó felvétel az már sérülni fog, olyannyira, hogy az utolsó előttit lekeverjük. A beginning az egyes felvétel. A Mountain Waters a kettes, ugye Joe Cevino az osztrák nemzetiségű, és ugye ott azért Mountain Watersből bőven van. Empire a hármas, az intro a négyes, a Gypsy az ötös. A hatos lesz a Voice of the Danube, a Unknown Soldier lesz a hetes. Az intro a nyolcas, és az intrónak a folytatásában a Sultán jön, amely viszont már nem tud teljes hosszában lemenni, mert egyszerűen nem férünk bele, és a finálé, a tízes felvétel, a lemez tízes felvételé esélytelen. A klasszikus zene ösvényén, a klasszikus zenei hangzások ösvényen haladunk majd, de jazzt fogunk hallani.

0: Mikrofon mögött Zsuffa Péter, az Európa Rádió hallgatók. Ezen a héten a Jazz műsorban egy klasszikus zenei hangszerelésű Joe Zawinul lemezt hallgathattak meg a távoli múltból. 1996-ban jelent meg a Stories of the Danube lemez. A Philips adta ki Kanadában, mint pontabb 96-ban. A közreműködő zenészek neveinek a felsorolása esélytelen lenne, hiszen hallhatta mindenki, szimfonikus hangzásra voltunk a fültanúi. Én most azzal köszönöm meg az Európa Rádió hallgatók figyelmét, hogy remélem mindenkinek sikerült különleges zenei élményt nyújtanom. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az MVM csoport országszerte 184 milliárd 800 millió forintból fejleszti a villamos energia hálózatot és telepít több mint 230 ezer okosmérőt, jelentette be Kovács Gábor infrastruktúra vezérigazgató helyettes a társaság sajtótájékoztatóján. Az időjárás függő energiaforrások integrációját támogató projekt megvalósításához az MVM Démász Áramhálózati Kft. És az MVM Imász Áramhálózati Kft. Konzorciuma 138 milliárd 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert. A fejlesztés jelentős mértékben javítja a hálózat rugalmasságát és befogadó képességét, lehetővé téve újabb 1400 megawatt áramtermelő kapacitást csatlakozását, közölte a társaság vezérigazgató helyettese. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2 millió 600 ezer vendég, 6 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. Magán és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Az 1 millió 400 ezer belföldi vendég csak nem 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2 millió 400 ezer vendég éjszakát regisztráltak. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva 0,4%-kal többet, csak nem 7 milliárd 600 millió forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken, írja a KSH közleménye. A régióban egyedülállóan gyógypedagógia tanármesterképzés